0: Kosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász Áramhálózati Kft. És az MVM Imász Áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégészakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégészakáké, 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföld régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzése épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos területen ismerkedhetnek meg a tudás közvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A Miskolci Egyetem kampusza az elmúlt hét pénteken a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a rendkívül népszerű kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, amelyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás

0: Diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről. Helyszíni tudósítónk, a riporter Sütő Dávid Peli a Nyüzsgő Egyetemvárosban követte az eseményeket, és a legizgalmasabb pillanatok mellett a diákok és a szervezők élményeit is csokorba gyűjtötte.
1: Erdei Lászlóval, a Pályaorientációs és Felvételi Központ vezetőjével kezdem az összeállítást. Milyen múltra tekint vissza, és miről szól ez a rendezvény?
2: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mind ahol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény. És pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolc Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődő, akár nem csak ilyen pályaorientációs egy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat, és az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükben, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom, hogy megrendezésre kerül.
1: Kik mutatkoznak be a kutatók délelőttjén, illetve mit mutatnak be?
2: Elsősorban, tehát azért a nagy szervezeti egységek, akik lefedik a tudományterületeket, akarok készülnek programokkal. Itt ők a saját laborjaikba, tantermeikbe, akár 6 főtől egészen 40 fő befogadására képes programot is ajánlottak ki. Ezeket egyébként a középiskolások egy saját fejlesztésű jelentkezési felületen tudtak erre jelentkezni, regisztrálni, ahol egyébként folyamatosan az a hasznos újítás, hogy látják a készletfogyás szerencsére, mert azért a szabad helyek nagyon-nagyon nagy arányba csökkentek, és igazából itt a tudományos területen ugyanúgy egyébként a legkisebb programot mondtam már, igazából egy kis zománc műhely, egy kis, akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és akár egyébként egy külső partnert meg kell említenem itt a Szeret a Kiállító Központból egy olyan előadást hoztak el és tettek a kínálatban, amire egyébként mind az 5 idősávban egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt egy külső partnereknek is a programja, az STFH is kitelepült, és ezen kívül még egyébként a Konfuciusz Intézet, a King Sejong Intézet, ugyanúgy meg mindenki, aki egyébként így azért támogató területen, de kapcsolódik egyébként a tudományos világhoz, mint a FIEK itt az egyetemen is, tehát készülnek programokkal, és nyilván ezek azért a műszakiakat kiemeljük, de attól függetlenül mint a tárgyalástól kezdve ott is egyébként a mesterséges intelligencia, közösségi média jogok, ugyanúgy a közgazdás szemszögből is megtekintve egyébként az új innovációkat próbálják akár az általános és középiskolásokat bevezetni ebbe, hogy egyébként nem csak egy ilyen klasszikus könyvelő szakmát kell esetleg egy közgazdász szak mögött elképzelni, hanem hogy milyen innovációk jöhetnek ezekből a szakmákból.
1: Mennyire érdeklődőek az iskolák, az osztályok, mennyi csoport érkezett a mostani alkalomra?
2: Hát az érdeklődés az egyébként folyamatos, majdnem egyébként a limit az ott van a rendszerben, hogy mi mennyi programot tudunk kiajánlani, szóval egyébként ahogy hirdetés nélkül is feltesszük, hogy elindul a jelentkezés, még e-mail sem egy, és már egyébként vannak jelentkezések, tehát ebből vannak, akik számolnak mindig ezzel a programmal, és egyébként azokat a pedagógusokat is azért folyamatosan tudjuk detektálni, meg már nevüket is ismerjük, hogy ki az, aki minden évben is más-más osztályközösségeket tud elhozni és megmozgatni, nem is csak mint osztályfőnök hozzá, hanem mondjuk mint egy felelős szaktanár, aki eljön, kiválaszt 2 programot egyébként a saját szakterületén, de egyébként valami kis perifériás és kapcsolódó területet is még megmutat, és abszolút így kiváltja azt a napot, amit most nyilvánvalóan nem az iskolába töltenek a gyerekek. Hát így a csoportok tekintetében, meg a létszámban azért a tavalyi évet is sikerült túlszárnyalni ilyen szempontból, viszont ettől függetlenül nekünk is el kell gondolkodni így a jövő évbe, hogy és milyen struktúrába tudunk még kiajánlani, mert több jelentkező is lenne, meg mikor már lezárjuk a jelentkezést, határidőt, akkor azért vannak még érdeklődők, hogy ezt hogy tudjuk úgy kezelni, hogy minél tovább nyitva tartsuk a programokat, meg hogy igazából a kereslet a kínálattal abszolút összhangban legyen, és nagyjából annyit tudok elmondani, hogy 550 diák regisztrált, plusz még kísérőtanárok, plusz még a mi kollégáink, tehát azért alulról soroljuk azért azt az 1000 fős létszámot ezen a délelőtti rendezvényen is, akik mozognak és több napos, több hetes munkát beletettek ennek az előkészítésébe.
1: Az egyik célját említetted, gondolom a másik célja a tudomány közelebb hozása. Ez mennyire valósul meg, mennyire érdeklődők a középiskolások?
2: Hát igen, aki hamar leadja a jelentkezését, akkor még tud válogatni a programok közül. Pont ez a, ezért kellett egy saját platformot készíteni, mert megadja igazából a pedagógus a korosztályt, a nagyjából a csoport létszámot, és nyilván már csak az annak megfelelő programokat tudja kilistázni neki a rendszer, és nyilvánvalóan látja, hogy betelt, és akkor igazából pont az a lényeg, hogy nem biztos, hogy még az általuk kiszemelt és a legjobban érdeklődő programra tudnak elmenni, viszont pont ez a lényeg, hogy belátást tudnak nyerni olyanba is, ami távolabb áll tőlük, és utána meg, ahogy egyébként távoznak ne a programról is, vagy megyünk mi is a, éppen a szüneten lévő gyerekek között, halljuk, hogy hú, az milyen jó volt, tehát ezeket az érdeklődőket, főleg a középi vagy az általános iskolásoknak van azért, mert benne van még ez a folyamatosan, hogy szeretnek kérdezni, és érdeklődőek, tehát hogy majdnem azt mondom, hogy nem tudunk olyan programot, ami ne érdekelni, ne lehetne bevonni.
0: A Miskolci Egyetem kampusza az elmúlt hét pénteken a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a rendkívül népszerű Kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, amelyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről. Helyszíni tudósítónk, a riporter Sütő Dávid Peli a Nyüzsgő Egyetemvárosban követte az eseményeket, és a legizgalmasabb pillanatok mellett a diákok és a szervezők élményeit is csokorba gyűjtötte.
1: Erdei Lászlóval, a Pályaorientációs és Felvételi Központ vezetőjével kezdem az összeállítást. Milyen múltra tekint vissza, és miről szól ez a rendezvény?
2: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mindenhol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény. És pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, a nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolci Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődő, akár nem csak ilyen pályorientációs vagy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat, és az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükbe, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom, hogy megrendezésre kerül.
1: Kik mutatkoznak be a kutatók délelőttjén, illetve mit mutatnak be?
2: Elsősorban, tehát azért a nagy szervezeti egységek, akik lefedik a tudományterületeket, akarok készülnek programokkal. Itt ők a saját laborjaikba, tantermeikbe, akár 6 főtől egészen 40 fő befogadására képes programot is ajánlottak ki. Ezeket egyébként a középiskolások egy saját fejlesztésű jelentkezési felületen tudtak erre jelentkezni, regisztrálni, ahol egyébként folyamatosan az a hasznos újítás, hogy látják a készletfogyás szerencsére, mert azért a szabad helyek nagyon-nagyon nagy arányba csökkentek, és igazából itt a tudományos területen ugyanúgy egyébként a legkisebb programot mondtam már, igazából egy kis zománcműhely, egy kis, akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és egyébként egy külső partnert meg kell említenem itt a Szeret a Kiállító Központból egy olyan előadást hoztak el és tettek a kínálatban, amire egyébként mind az 5 idősávban egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt egy külső partnereknek is a programja, az STFH is kitelepült, és ezen kívül még egyébként a Konfuciusz Intézet, a King Sejong Intézet, intézet, ugyanúgy meg mindenki, aki egyébként így azért támogató területen, de kapcsolódik egyébként a tudományos világhoz, mint a FIEK itt az egyetemen is, tehát készülnek programokkal, és nyilván ezek azért a műszakiakat kiemeljük, de attól függetlenül mint a tárgyalástól kezdve ott is egyébként a mesterséges intelligencia, közösségi média jogok, ugyanúgy a közgazdás szemszögből is megtekintve egyébként az új innovációkat próbálják akár az általános és középiskolásokat bevezetni ebbe, hogy egyébként nem csak egy ilyen klasszikus könnyűvelő szakmát kell esetleg egy közgazdász szak mögött elképzelni, hanem hogy milyen innovációk jöhetnek ezekből a szakmákból.
1: Mennyire érdeklődőek az iskolák, az osztályok, mennyi csoport érkezett a mostani alkalomra?
2: Hát az érdeklődés az egyébként folyamatos, majdnem egyébként a limit az ott van a rendszerben, hogy mi mennyi programot tudunk kiajánlani, szóval egyébként ahogy hirdetés nélkül is feltesszük a elindul a jelentkezés, még e-mail sem egy, és már egyébként vannak jelentkezések, tehát ebből vannak, akik számolnak mindig ezzel a programmal, és egyébként azokat a pedagógusokat is azért folyamatosan tudjuk detektálni, meg már nevüket is ismerjük, hogy ki az, aki minden évben is más-más osztályközösségeket tud elhozni és megmozgatni, nem is csak mint osztályfőnök hozzá, hanem mondjuk mint egy felelős szaktanár, aki eljön, kiválaszt két programot egyébként a saját szakterületén, de egyébként valami kis perifériás és kapcsolódó területet is még megmutat, és abszolút így kiváltja azt a napot, amit most nyilvánvalóan nem az iskolába töltenek a gyerekek. Hát így a csoportok tekintetében, meg a létszámban azért a tavalyi évet is sikerült túlszárnyalni ilyen szempontból, viszont ettől függetlenül nekünk is el kell gondolkodni így a jövő évbe, hogy és milyen struktúrába tudunk még kiajánlani, mert több jelentkező is lenne, meg mikor már lezárjuk a jelentkezést, a határidőt, akkor azért vannak még érdeklődők, hogy ezt hogy tudjuk úgy kezelni, hogy minél tovább nyitva tartsuk a programokat, meg hogy igazából a kereslet a kínálattal abszolút összhangban legyen, és nagyjából annyit kell mondani, hogy 550 diák regisztrált, plusz még kísérő tanárok, plusz még a mi kollégáink, tehát azért alulról soroljuk azért azt az 1000 fős létszámot ezen a délelőtti rendezvényen is, akik mozognak és több napos, több hetes munkát beletettek ennek az előkészítésébe.
1: Az egyik célját említetted, gondolom a másik célja a tudomány közelebb hozása. Ez mennyire valósul meg, mennyire érdeklődők a középiskolások?
2: Hát igen, aki hamar leadja a jelentkezését, akkor még tud válogatni a programok közül. Pont ez a, ezért kellett egy saját platformot készíteni, mert megadja igazából a pedagógus a korosztályt, a nagyjából a csoport létszámot, és nyilván már csak az annak megfelelő programokat tudja kilistázni neki a rendszer, és nyilvánvalóan látja, hogy betelt, és akkor igazából pont az a lényeg, hogy nem biztos, hogy még az általuk kiszemelt és a legjobban érdeklődő programra tudnak elmenni, viszont pont ez a lényeg, hogy belátást tudnak nyerni olyanba is, ami távolabb áll tőlük, és utána meg, ahogy egyébként távoznak ne a programról is, vagy megyünk mi is éppen a szüneten lévő gyerekek között, halljuk, hogy hú, az milyen jó volt, tehát ezeket az érdeklődőket, főként még a középi vagy az általános iskolásoknak van azért, mert benne van még ez, ha folyamatosan, hogy szeretnek kérdezni, és érdeklődőek, tehát hogy majdnem azt mondom, hogy nem tudunk olyan programot, ami ne érdekelni, ne lehetne bevonni őket. Nyilván a középiskolásoknál már azért megvan az, hogy valaki a technikumba tanul, akkor van egy adott irány, amit tudjuk, hogy szeret, amíg a gimnazistáknak azért szerteágazóbb az érdeklődési területe, de azért azok a visszajelzések, és egyébként monitorozzuk is mindig a visszajelzéseket, mint kísérő tanár, mind résztvevőknek próbáljuk eljutatni a visszajelzési úgymond kérdőíveinket, amiből egyébként tudjuk fejleszteni a jövő évi rendezvényeket, és egyébként az utolsó 3-4 évben is hasonló metódussal és eljárással jártunk el, tehát szerintem ezért is van ennek egy ilyen felfutás ennek a rendezvénynek évről évre, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, mind kollégák, mind iskolák területében.
1: Virág Eszterrel, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium tanárával folytatom az összeállítást itt a kutatók délelőttjén. Honnan hallottak erről a rendezvényről? Talán kezdjük itt a beszélgetést, és miért érkeztek ide?
3: Mi már évek óta részt veszünk ezen a rendezvényen iskolával is, illetve mint magánember is, családdal is szoktunk jönni esténként a kutatók éjszakájára. Most a biológia fakultációsokkal jöttünk, és minden ilyen irányú programon részt veszünk. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy betekintenek a diákok az egyetemi életbe is, illetve olyan információkat és olyan helyekre jutnak el, ahova egyébként nem jutnának.
1: Mi a vonzó, akár pedagógusként, tanárként, akár a diákok számára egy ilyen kutatók délelőttjébe?
3: A pedagógusként szerintem nagyon fontos, hogy minél több programra elvigyük a gyerekeket, és minél több irányból lássák mind a továbbtanulást, mind a tudományterületeket. Minden program jó, ami kicsit kimozdít az iskolából. A gyerekeknek pedig egyrészt az egyetemi élet lehet itt nagyon vonzó, hogy már most láthatják, illetve remélem, hogy maga az előadásoknak a minősége színvonala is vonzó számukra.
1: Hogyan látja, a tudományos előadások milyenek voltak? Önnek például mi volt, ami tetszett?
3: Nagyon jók, jó, hogy interaktívak. A gyerekek szerepelhetnek, ami nekik nagyon nehéz egyébként, ahogy látom, hogy megnyíljanak, de minél több ilyen programon vannak, annál könnyebben megy.
1: Miken vettek részt eddig? Ugye még úgy nagyjából a rendezvény közepén vagyunk. Ha jól tudom, regisztrálni kellett. Mikre regisztrált tanárnő, milyen témák voltak?
3: Én természetesen próbáltam a biológiai vonalat erősíteni, de így is voltunk egy jogi programon, viszont ott egy kuruzslásos gyógyászatnak a büntetőperén vettünk részt, ami ugyan főprofilban nem vágott hozzánk, de maga a téma nagyon jó volt, és én ahogy láttam, a gyerekek is élvezték, hogy egy kicsit kimozdultak ebből a szerepkörből.
1: Milyen biológiai jellegű vagy természettudományos programok voltak, amin részt vettek?
3: Megyünk a beporzókhoz, gondolom a méhekről lesz szó, és a beporzásról, illetve megyünk az egészségügyi karra csontos programra, csontok vizsgálatára.
1: Egy ilyen program mennyire segíti magát, az órákat, a tanórákat?
3: Ez is segítség, természetesen nagy segítség, mert minden, amit ők maguk csinálnak, látnak, elvégeznek, az nagyon fontos. Egyébként a mi diákjaink hozzá vannak szokva, mert mi mindent csinálunk az iskolában, amit csak lehet manuálisan, van szakkörünk, van laborunk, úgyhogy ők hozzá vannak szokva, hogy szerepeljenek, csinálják, megfogják, és működjenek együtt a tudománnyal.
1: A Zrínyi Ilona gimnázium két tanulójával, Pálfalvi Hannával és Pap Nellivel folytatom a beszélgetést. Hanna, mi volt itt a kedvenc programod, mi tetszett a legjobban itt a kutatók délelőttjén?
4: Hát mi eddig voltunk egy előadáson, ahol egy jogi előadás volt, és ott szerepeltünk. Én voltam az ügyvéd, és Nelli pedig a ügyész, és egyelőre még csak azon az egy előadáson voltunk, de nagyon várjuk, hogy milyenek lesznek a többi előadások.
1: Milyen a hangulat, hogy érzed magad itt a kutatók délelőttjén a Miskolci Egyetemen?
4: Én nagyon jól érzem magam, mindenki nagyon kedves, akivel eddig beszélgettünk. Nagyon sok érdekes kiállítás van, meg nagyon sok érdekes dolgot mondtak el, szóval én nagyon jól érzem magam.
1: Miért fontos szerinted, hogy egy ilyen rendezvényre eljöttök?
4: Nyilvánvalóan az, hogy belelátunk az egyetemi világba, hogy egyáltalán itt vagyunk az egyetemen, az már nagyon sok pluszt ad mondjuk az egyetem választáshoz, vagy hogy milyen kar érdekel minket, meg olyan dolgokat is megtudhatunk, amit esetleg az iskolában nem mondanak el, tehát plusz információkat.
1: Magához a tudományos érdeklődéshez mennyire segít nektek hozzá?
4: Amint mondtam, ugye, hogy sokkal több plusz információt tudhatunk meg. Egyébként mi biológia fakultáción vagyunk, tehát a biológiát tanulunk emelt óraszámban, és ezért jöttünk erre a rendezvényre. Szóval remélem, hogy rengeteg információt meg fogok még tudni a mai napon.
1: Nelli, milyen volt a program, akkor ezek szerint közösen vettetek részt? Mit kellett ott csinálnod? Hogy érezted magad?
5: Nagyon jól éreztem magam. Szerintem egy tök jó ilyen interaktív program volt. Én voltam az ügyvéd. Kaptunk egy szöveget, amit fel kellett olvasni, és így közösségépítés szempontjából is szerintem nagyon jó volt.
1: Témája amúgy mi volt, tanárnőt félig elárult, egy picit talán, ha jól tudom, kapcsolódott a biológiához.
5: Igen, a kuruzslással kapcsolatos volt a jogi per. Szerintem nagyon érdekes volt, hogy belelátni ebbe az egész témába, hogy milyen ugye a jogi kar is egyben, illetve valami kapcsolat így a biológiához is, szóval szerintem egészen jó volt.
1: Hogy érzed magad itt a kutatók délelőttjén, milyen pluszt ad neked akár a tanulmányokhoz, vagy akár a tovább tanulás terén?
5: Én nagyon jól érzem magam, szerintem maga az egyetemi atmoszféra nagyon jó érzés itt lenni, kicsit ilyen felnőttesebb, ilyen jobb, nem ugye a középiskolai hangulatot adja, és szerintem nagyon jó így tovább tanulás szempontjából, megismerhetjük a karokat, a hallgatókat is, így tök jó látni, hogy jól érzik magukat, jól néz ki az egyetem.
1: És mit vársz még ettől a naptól?
5: Nagyon kíváncsi leszek a további előadásokra, hogy milyen új információkat fogunk szerezni az előadásokon, illetve hogy milyen kapcsolat lesz a biológia és így az előadások között. Én nagyon kíváncsi leszek, és remélem, hogy jó lesz.
1: Szabó Máriával, a Miskolci Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola pedagógusával folytatom ez a szállítást. Honnan hallottak erről a rendezvényről, illetve miért érkeztek a mai alkalomra?
6: Hát évek óta kapunk értesítést az iskolánkban, a Miskolci Egyetem küld erről nekünk értesítést e-mailben, és akkor így tudunk jelentkezni a programokra.
1: Milyen programokat, milyen témákat választott tanárnőm a fiataloknak, hiszen ha jól tudom, a pedagógusok regisztrálnak.
6: Hát mivel két anyanyelvű osztály vagyunk, és idén a földrajzot angolul kezdték el tanulni, és nem sokára hasonló jellegű témában a külső erőkről fognak tanulni, ezért geomorfológiát választottunk.
1: És voltak-e már most bármilyen programon, illetve az milyen hangulatban telt?
6: Igen, tehát a tájformáló erőket, a geomorfológia működését tekinthettük meg egy terepasztalon, ugye a homok és a víz segítségével. Én azt hiszem, hogy nagyon élvezték a gyerekek.
1: Hogyan látja pedagógusként, milyen pluszt ad akár önnek, mekkora segítség, meg a gyerekeknek milyen pluszt ad egy ilyen program?
6: Természetesen ez mindig plusz a gyerekeknek, mert hogy igazából láthatnak egy folyamatot, hogyha jól tanulnak, és majd egy megfelelő középiskola, gimnázium elvégzése után nagyon sok lehetőségük van itt a Miskolci Egyetemen folytatni, akár a természettudományos tárgyak segítségével, műszaki földtudományi karon, ugye belül nagyon sok mindenen folytathatják a tanulmányaikat, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ismerkedjenek a természettudományokkal, de minden más tudománnyal is, meg hogy láthassák a jövőben való lehetőségeiket.
1: Veréba Uriellal, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjával beszélgetek. Milyen hangulat van itt a kutatók délelőttjén? Hogyan érzed magad?
7: A hangulat elég jó, és a foglalkozások eddig jók voltak, elég élveztük.
1: Mi tetszett a legutóbbi foglalkozásban? Mit tanultatok belőle, és mi volt a legjobb benne?
7: A legutóbbi foglalkozásban igazából ilyen probléma megoldó képességeket fejlesztettünk, és az nem a kedvencem volt, de elment. A mostani foglalkozásban ez a terraformálás foglalkozás, ez nagyon jó volt, mert mi is formálhattuk a teret, és csak izgalmas volt.
1: Hogy tetszik a Miskolci Egyetem, így ez a program, ez a millió, ilyen pluszt ad nektek úgymond a iskolai élethez, vagy máshoz, a gondolkodáshoz, tanórákhoz? Mit kaphattok itt, hogy látod ezt?
7: Nekem tetszik a Miskolci Egyetem, elég jó a felépített rendszer, és amúgy szerintem segít a tanulásban, meg néha jó egy kicsit elengedni ezt az iskolai életet.
1: Dósa Dominika, szintén a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulójával beszélgetek. Te hogyan érzed magad?
8: Itt a hangulat nagyon jó, én rendkívül jól érzem magam. Tavaly is voltunk, akkor is jó volt, de most kifejezetten jobb.
1: Esetleg mennyivel másabb, mint a tavalyi?
8: Tavaly másféle foglalkozásokon voltunk, az még akkor annyira nem voltak érdekesek, de most újabbakon vagyunk, és most mivel pont jól jön, mert azokat fogjuk tanulni, így sokkal érdekesebb.
1: Mi volt, ami nagyon tetszett eddig?
8: Pont most voltunk közelőbb, ahol így megnéztük, hogy a folyó hogy alakítja ki az útjai meg ilyenek.
1: Hogyan tetszik a Miskolci Egyetem milliója, tovább tanulás szempontjából, mennyire segít szerinted ez a rendezvény nektek, diákoknak?
8: Szerintem ez egy nagyon fontos része, és valószínűleg nagyon segíti a tanulásban, ösztönzi az embereket, hogy majd, ha jól tanulnak, ide járjanak majd.
1: Madeini Üveges Valériával, műszaki föld és környezettudományi kar oktatójával folytatom az összeállítás. Mit hoztak ide a kutatók délelőttjére, mivel válják a fiatalokat?
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A mostani délelőttön nagyon színes a paletta, de nem mindent mi biztosítunk. A kar is természetesen azért a szokásos programokkal várja az érdeklődőket, tehát nyitva van a tanbányánk például, de ami nagyon érdekes a mostani évben az az, hogy egyrészt a STEM Akadémia tehetséggondozó programot zártuk, az első ilyen tehetséggondozó programot, és ebből a programból vannak itt diákok a mikroműanyagos témával egy ilyen kísérő program keretében, ami egy érdekesség, azt gondolom. A másik dolog pedig, hogy együttműködik a kar az STFH Földtani Szolgálattal és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, és erre a rendezvényre elfogadták a meghívásunkat ennek az együttműködésnek a keretében, úgyhogy mind kísérő programmal, bemutatóval, mind pedig nagyon érdekes előadásokkal itt vannak ezen a kutatók délelőttjén, és színesítik a Miskolci Egyetemnek a palettáját.
1: Hogyan látja a iskolásokat, illetve a pedagógusokat, mennyiben segíti ez a kutatók délelőttje, akár az oktatásban, a szemléletformálásban?
9: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres és hasznos program, több szempontból is. Egyrészt itt azért el tudják hozni a pedagógusok a diákokat, ami mindig jó, hogyha egy kicsit azért keretek között tudnak találkozni az oktatókkal, kutatókkal. A másik pedig az, hogy nagyon széles a paletta. Ugye az egyetem minden kara nagyon sokféle dologgal várja itt a diákokat, és itt az estéhez képest annyiban más a dolog, hogy itt 40 perces etapokban tudunk találkozni a diákokkal, azért itt van lehetőség jól átbeszélni a dolgokat, interaktív előadásokat lehet tartani, bemutatókat lehet tartani, és azt gondolom, hogy ez azért sokkal jobb ilyen szempontból, mint az este, és a diákokat szerintem ez jobban szolgálja. Itt egy picit szerintem mélyebbre lehet menni a tudománnyal.
1: Oktatóként ugyan éli meg a hangulatot, mennyire látja a csillogó szemeket, milyen érzés ez egy egyetemi oktatónak, hogy ilyen kis diákokat is láthatnak itt az egyetemen.
9: Ó, mi nagyon szeretjük a, az általános iskolás diákokat, azokat egyértelműen, mert azért ott még nagy a fogékonyság, de azért azt látom, hogy akik ide eljönnek, középiskolás diákok, azért ők is érdeklődők, úgyhogy ez nekünk mindig egy kicsit feltöltődés. Nyilván jól elfáradunk a nap végére, mert azért itt reggeltől este 11-ig azért van munka, de ez egy ilyen jótékony jó fáradtság mindig nekünk, úgyhogy mindig nagy örömmel várjuk ezt a napot, nagyon készülünk rá, és nagyon remélem, hogy az idén is tartalmas lesz a résztvevőknek.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk, amelyet Sütő Dávid Pelé készített, a Miskolci Egyetem kutatók délelőttjén készült.
10: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. A Miskolcot is körülölelő bükk, a Bükki Nemzeti Park része, amelyhez 9 tájvédelmi körzet és 14 országos jelentőségű természetvédelmi terület tartozik. Része az Ipolytarnóci ősmaradványok Európa diplomával kitüntetett területe is. Jelentős fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipolytarnóci ősmaradványok természeti terület és bemutató helyen, amelynek vezetője Juhász Tamás. Aki járt már az Ipolytarnóci ősparkban, gazdag élményekkel távozott, de most ez tovább fejlődhet, hiszen egy újabb fejlesztésbe fognak a Novohrad-Nógrád Geopark keretében belül. Jó napot kívánok, mire lehet számítani?
2: A fejlesztések egyrészt érintik a külső területeket, másrészt pedig a látogatóközpont belső tereit és az egyéb bemutató helyeinket. A kültéri fejlesztések attrakciók, egyrészt a látogatóközpont mellett található tűzivíztározó újjáépítésével, egy vízimalom létrehozásával, ami egyrészt folyamatos áramoltatást biztosít a látogatók segítségével a víz felszínnek, a víz területnek. Ez egy mechanikusan működő vízimalom lesz, vízimalom kerék szivattyúval. A látogatóközpont melletti szabadtéri nagy tavunk fejlesztésére is irányulnak dolgok. Ez például egy gejzír imitáció. A tó közepébe egy szivattyú segítségével úgy alakítják ki, mintha időnként gejzír törne föl. Ezek a megvalósítások, főleg a gejzír, az utal a valamikori vulkanizmusra, ami ezen a területen, vagy ennek a környéken zajlott le.
1: Igen, most bocsássa, megolvasom itt a leírásban, hogy a Novohrad-Nógrád UNESCO globális geoparknak 15 kiemelt vulkáni és geológiai helyszíne van. Ez nagyon sok, ugye?
2: Igen, ennek egy része Magyarországon, a másik része Szlovákiában található. A legfiatalabbak Szlovákia területére esnek. Tehát egy vulkanizmusban, földtani értékekben, de kulturális értékekben is nagyon gazdag nemzetközi geopark a Novohrad-Nógrád globális geopark.
1: Na hát folytassuk ott, hogy hogyan lehet összehozni az ősvilágot az interaktív technológiákkal, hiszen itt nagyon sok jó móka lesz, úgymond, aki oda megy, bizony sok mindent kipróbálhat.
2: A 4D technológiának a segítségével, ami a földrengéseket illeti, a vulkánkitöréseket illeti. Ugye Ipolytarnószot egy nagy vulkánkitörés pusztította el, és egyben őrizte is meg. Itt a látogatók az egyik attrakciók segítségével, a földrengés szimulátorral megtapasztalhatják azt, hogy milyen egy földrengés, ez pedig képi illusztrációk, a vulkánkitörés, áramló vulkáni áradat teszi színesebbé. A másik ilyen fejlesztésünk a geoparki felfedezőterem, ami pont arra helyez hangsúlyt, hogy egy érintőfal segítségével az érintő falon a Novohrad-Nógrád geopark geológiai és vulkáni örökségének a részei vannak elhelyezve, és a látogatók 15 pontra érintve ablakokat nyithatnak meg, amiből rövid információkat, képi és szöveges információkat kaphatnak ezekről a kiemelkedő földtani helyekről. Hogy ezt jobban el tudják képzelni, a földtani korok bemutatója is használható lesz, ahol maguk a látogatók egy félgömb körül mozgatható karikával irányíthatják különböző sebességgel, hogy mi is történt itt az elmúlt 20 millió évvel ezelőtt Ipolytarnócon.
1: Lesz egy japán ihletésű interaktív installáció. Én Budapesten láttam már ilyet, a gyerekek megérintették a falakat, és előjöttek az ősállatok, így képzeljük el ezt is?
2: Igen.
1: Az japán, igen, kiállítás volt, eredeti japán.
2: Igen, és ez mellett még lesz egy olyan érintő falunk is, ami azt teszi lehetővé, hogy a látogatók, vagy a gyerekek képeket színezhetnek ki, ezeket a képeket föl lehet tölteni egy falra, ahol az általuk készített, kiszínezett állatok megjelennek, és erről akár képeslapot is lehet készíteni, amit el tudnak vinni magukkal.
1: Nézzük most az épületeket, hiszen megújul a főépület, a kutatóház és a moziterem. Hogyan?
2: Igen. A moziterem felújításon megy keresztül, ami érinti a meglévő filmünket. A mozi felújítása az teljes körű, a székek felújításra kerülnek, a biztonsági övek, a film pedig, mivel nagyon sok külföldi látogatónk is van, Szlovákiából és más országokból, ezért angol és szlovák narrációval lehet majd, vagy feliratozással lehet majd ezt a négydimenziós interaktív filmet megnézni.
1: Főépület, kutatóház?
2: A főépület ugye az a látogatóközpont. Itt még lesz egy nagyon érdekes fejlesztésünk. Interaktív tér a föltörténeti korok bemutatására. Ez egy vetített tér, de a különlegessége az, hogy különböző kockák mozgatásával, amik el vannak helyezve a térben, a kockák mozgatásával a gyerekek vagy a látogatók saját maguk lehetnek részesei a föltörténeti múltnak, és a kockák mozgatásával alakíthatják az elmúlt millió éveket. Tehát különböző korszakokba lehet majd belépni, és a kockák mozgatásával saját maguk alakíthatják a környezetet, az eseményeket. Ez egy nagyon, nagyon klassz játék lesz, úgyhogy ez egy nagyon lényeges fejlesztése, meg a földrengés szimulátor, ami szintén egy nagyon fontos fejlesztés. A kutatóház. A kutatóház ugye folyamatosan zajlanak még földani, őslénytani kutatások a területen, rendszeresen több napon keresztül tartó kutatási tevékenységet szoktak itt őslénytan kutatók végezni. Terepgyakorlatokra elhozzák a diákokat, ahol megismerhetik Ipoly Tarnósznak a történetét, és az itteni őstörténeti fosziliákat. A kutatóháznak a 10-es blokkja lesz fejlesztve, tehát a tetőtérben kialakított szálláshelyen fiú és lány zuhanyzó kialakítása fog megtörténni.
1: Az elmondottakban mindig hozzátette, hogy a gyerekek a gyerekek. Én azt hiszem, hogy a felnőttek, a kísérők, vagy az önállóan látogató felnőttek is nagyon-nagyon fogják élvezni mindezt a látnivalót, és nagyon sokat tanulhatunk ebből. Ez talán a legfontosabb üzenete a dolognak. 27 elején kezdődik a felújítás, addig mit láthatnak, és a felújítás alatt mit láthatnak a látogatók?
2: A felújítás alatt továbbra is látogatható a terület. Biztos lesznek olyan elemek, amiket nem fognak tudni megnézni, mert éppen ott zajlanak munkálatok, de a geológiai tanösvény, ami valójában a terület legnagyobb értéke, az a idő folyosó, ami természetes feltárásokon keresztül bemutatja a itt zajló eseményeket, ez látogatható lesz, bár a fejlesztések ezt a területet is érintik, mert a Nagycsarnokban is lesz egy 3D-s vetítés, ami szintén visszavezeti a látogatókat a 17 millió évvel ezelőtti Ipoly-Tarnócra, és egy kis betekintést, egy ablakot nyit erre az időszakra. Óriás kövesedett fenyőfánkat védő épülethez is hozzányúlnak, a tetőszerkezetet át kell egy kicsit alakítani. Én azt gondolom, hogy szinte mindent be fogunk tudni mutatni.
1: Az őslábnyomokon ilyen üvegpadlón közlekedünk. Talán ezt is mondjuk el, ez biztos, hogy látható lesz.
2: Hát az üvegpadló az a látogatóközpontunkban található. látogató, de kiépített ösvények és bemutató helyek vannak, ahol a látogatók meg tudnak állni, és a geológiai tanösvényen ugye tárlatvezetésünk van, tehát azt egyénileg nem lehet megtekinteni. Minden óra 30-kor indítunk vezetéseket, és túravezetők segítségével ismerkedhetnek meg ezekkel az értékekkel, és bármi kérdésük van a területtel kapcsolatosan, de akár más dolgokkal, amik az őslénytanhoz, a földtanhoz kapcsolódnak, a kollégák igyekeznek mindenre válaszolni.
1: Még egy kérdés, bezár a park télen, mert be szoktak zárni?
2: Változó szokott lenni a nyitvatartásunk, ez mindig aktuálisan egyébként felkerül a honlapunkra. Tehát érdemes követni, az elmúlt két évben már nem zártunk be. A legutóbbi nyitvatartásunk, ami tavalyi december és az idei január-februárra vonatkozott, az szerdától vasárnapig nyitva voltunk.
1: 2027-ben kezdődik a felújítás, illetve a korszerűsítés. Mi a befejezésnek a dátuma?
2: 2028. június 30-a a zárás időpontja, ha csak nem következik be olyan havária helyzet, ami arra készteti a pályázókat, hogy halasztást kérjenek, mert már volt ilyenre az előző fejlesztések során példa, hogy olyan katasztrofális időjárás volt, hogy egyszerűen a külszíni dolgokkal nem tudtak haladni, tehát de a terv 2028. június 30-a.
1: Nagyon szépen köszönöm, addig is, tehát ebben az esztendőben még zavartalanul felkereshetjük innen Miskolcról is akár az Ipolytarnóci miocén ősvilágot bemutató parkot, Juhász Tamást, ennek a területnek a vezetőjét hallottuk a Bükki Nemzeti Park részéről. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
2: Én is köszönöm a figyelmet, és nagyon szép napot kívánok a hallgatóknak.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, amint egy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a LISZ teremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a LISZ terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölje fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az egyetemi sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Az ügynökaktek nyilvánosságával foglalkozunk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Műsorunkat a rádióban most felvételről hallják. Vendégünk Csegergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az országgyűlés néhány napja elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényt. A jogszabály az eredetileg tervezetnél 2 héttel később lép majd hatályba egy beszélgetésünk napján beterjesztett kormánypárti módosítás alapján. A törvényben az olvasható, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője, de feladata nem csak az iratok megőrzése, hanem azok feldolgozása, digitalizálása, a kutathatóság elősegítése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is. Ez az ön által vezetett intézmény valaha volt legnagyobb kihívása?
2: Igen, mondhatjuk ezt. Sok tekintetben jelent ez technikai kihívást, jelent ez tudományos kihívást is, mert értelmezni is kell az iratanyagokat, amiket közzé teszünk, és jelent egyfajta edukációs kihívást is, mert meg is kell magyaráznunk, hogy mi az, amit közzé tettünk, miért az van az iratokban, és hogy keletkeztek ezek az iratok, megpróbálunk egy kontextust is adni az iratok értelmezéséhez.
1: Ezt próbáljuk meg ebben a műsorban is, de a 2 hetes halasztást egyébként önök kezdeményezték, szükségük van rá, olyan nagy a munka?
2: Őszintén szóval

0: Mi október 20-ára, nem is 23-ára, hanem 20-án volt az eredeti határidő. Én szerintem mi akkora is kész lettünk volna. Itt több olyan technikai kérdés merült föl, amit a kormányzat jónak látott egy ilyen kis haladékkal áthidalni. Ugye annyit kell tudni, hogy nem csak a levéltárraló feladatot ez a törvény, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is egy nagyon feszített tempóban felül kell vizsgálni a 90 előtti még minősített irataikat, és aztán azokat, amik elvesztették a minősítésüket, azokat be kell szállítani a levéltárba. Ez egy kicsit azt hiszem lassabban halad, mint amit terveztek, és valószínűleg ez lehetett az egyik ok. Illetve a törvény indoklásában szerepel egy másik ok is, hogy egy 13 tagú bizottság fogja a minősítésüket, fenntartott iratokat felülvizsgálni. Eznek a bizottságnak a megalakulására és a munkába állására még van egy kis, vagy szükség volt még egy kis időre.
1: Milyen akták, mikor és hol kerülnek nyilvánosságra?
0: A törvény két határidőt szab. Első lépésben november 4-éig, tehát 2026. november 4-éig kell közzétenni a levéltárnak három irattípust. Ezek nem akták még, ezek nyilvántartási kartonok, illetve naplók. A legfontosabb három irategyüttes, ami most nyilvánosságra kerül, azok az úgynevezett hatos kartonok, tehát az egykori állambiztonsági hálózat, ugye úgy hívták a titkos együttműködők különböző köreit, hogy hálózat. Tehát a hálózati nyilvántartó kartonok fognak először felkerülni, a úgynevezett B-naplók, tehát a beszervezési dossziéknak a nyilvántartó könyvei, illetve az úgynevezett mágnes szalagoknak a H adattára. A mágnes szalagokról elég sokat beszéltünk és írtunk már, ha érdekes, ezt részletesebben is el tudom mondani, de ez a három irattípus, ami meg fog jelenni november 4-én a levéltár honlapján.
1: A levéltár honlapján, vagy egy másik erre dedikált weboldalon?
0: A levéltár honlapjáról elérhető lesz. A honlap címe nyitottakták.hu lesz, már lefoglaltuk ezt a címet régen, és ezen fog megjelenni ez a bizonyos adatbázis, egy kereshető adatbázis, ami egyelőre ezt a három irattípus tartalmazza, és a következő határidő az 2027. február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja, addigra kell a levéltárnak a beszervezési dossziékat, magukat digitalizálni és közzétenni.
1: Ha majd minden készen lesz, és minden fent lesz ezen az oldalon, címe nyitottakták.hu, ott hogyan, mire lehet majd rákeresni? Egyszerű laikus emberként. Hogyan kell ezt majd használni?
0: Nagyon egyszerűre próbáltuk faragni ezt az oldalt, hogy úgy mondjam. Egyrészt több olyan információt igyekszünk megosztani az érdeklődőkkel, hogy egyáltalán mik ezek az irattípusok, mit lehet belőlük tudni, hogy kell értelmezni, milyen szakkifejezések fordulnak elő bennük. Ez azért nagyon fontos, mert az állambiztonságnak is volt egy zsargonja, amit nem mindenki ért, sőt, általában ez egyáltalán nincsen benne a köznyelvben. De nyilván mindenkit jobban érdekel az, hogy a nevek hol vannak. Lesz egy egyszerű kereső felület, ezen a kereső felületen névre, anyja nevére, születési helyre, születési időre és egyéb információkra, irattípusokra lehet keresni, vagy lehet szűrni. Természetesen nem kell az összes adatot megadni, mert nagyon sok esetben, akik keresni fognak, csak egy nevet tudnak meg, esetleg még egy születési helyet, vagy egy születési dátumot. Lehet így is szűrni, és aki egy ilyen keresést lefolytat, az kap egy találati listát. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy Excel táblában megjelenne az összes Kovács János. Most azért próbálok egy olyan nevet mondani, ami talán nem talál el senkit. És akkor az összes Kovács János ott meg fog jelenni a táblában, és hogyha ő sorba rendezi őket, akkor akár születési hely, vagy születési idő szerint sorba rakja azt a táblázatot, akkor ki tudja választani, hogy ő melyik személyre kíváncsi. És hogyha ezt megtalálta, a sor végén lesz egy link, és arra kattintva egy ilyen PDF olvasó ablakban megjelenik vagy a karton, vagy megjelenik annak a naplónak a beszkennelt formája, vagy pedig a mágnes szalagon lévő adatokat tudja elolvasni.
1: Bírni fogja a terhelést ez az oldal?
0: Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb aggodalmunk. A kollégáim szakértelmében és elkötelezettségében én 100%-ig megbízom, tehát mi az adatbázist el fogjuk készíteni időre, az szakmailag megalapozott és jogszerű lesz. Hogy mekkora lesz a terhelés, azt mi is csak találgatni tudjuk, feltételezzük, hogy nagy.
1: Például van erre vonatkozó irány számuk, várakozásuk, hogy egy nap vagy egy héten, egy hónap alatt hány látogató lesz és hány keresés lesz ezen az oldalon?
0: Erre tulajdonképpen csak találgatni tudunk. Biztosan több tízezer keresés fog lefutni egy nap, ez messze meghaladja a levéltár saját kapacitásait. Ilyen kereső, vagy ilyen keresési intenzitásra a levéltár egyetlen jelenlegi adatbázisa vagy honlapja sem sincs felkészítve, úgyhogy mi nem is saját erőből próbáljuk ezt megoldani, a saját szervereink és a saját adatátviteli kapacitásunk ezt nem is bírná. A Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT-vel, vagyis a NISZ ZRT-vel, amelyik a legtöbb ilyen állami infokommunikációs szolgáltatást nyújtja, egyébként mert az ügyfélkaput például, ővelük vagyunk szerződésben, és az informatikai hátteret, az adatbázis tárolását és szolgáltatását azt ők fogják végezni.
1: Nem tudom, hogy a levéltárosok milyen mértékegységet használnak, de mekkora mennyiségű aktáról, iratról van szó itt?
0: A levéltárak az iratokat folyóméterben, iratfolyóméterben mérik. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha az papírlapokat élükre állítjuk, akkor az hány méter vagy kilométert jelent. Most a mi levéltárunkban, amelyik egyébként egy kicsi levéltár, közel 5 kilométernyi iratanyag van, hogyha ezeket nem élükre állítjuk, hanem egymásra raknánk, akkor körülbelül 6 akkora tornyot tudnánk építeni, amelyik a világ legmagasabb épülete most, tehát a Burj Khalifa Dubajban 6-szor beleférne ebbe a toronyba.
1: Hamisítás biztos lesz ez az oldal?
0: Dolgozunk rajta, hogy az legyen. Azt azért tudni kell, hogy a világon nincs olyan rendszer, amit nem lehet feltörni. Amit mi meg tudunk tenni, az, hogy megfelelő hitelesítési bélyegzővel fogjuk ellátni a közzétett digitalizált oldalakat. Ez nem fog látszani a képen, tehát nem fogja rontani az olvashatóságot, de azt a levéltár tudni fogja garantálni, hogyha esetleg valaki megpróbálja meghamisítani valamelyik iratot, mert mondjuk letölti és beleír, akkor a levéltár ezt tudja garantálni, hogy mi bizonyítani tudjuk majd a későbbiekben, hogy az nem az eredeti hiteles forrás.
1: Mennyire megbízhatóak ezek az akták? Honnan fogom én tudni például, hogy akár egy elkövetőről, akár egy áldozatról nem tévedtek, vagy nem hazudtak bennük egykor az állambiztonsági szolgálatok emberei?
0: Ez a kérdés nagyon messzire vezet. A levéltárak soha nem felelősek azért, hogy az iratokban megőrzött információ az pontos, megfelelő, nincs benne hazugság. Már a középkori okleveleket is hamisították, és a középkori hiteles helyek hagyományából kinövő levéltárak máig is csak azért felelősek, hogy hitelesen őrizzék meg azt, ami egyszer ő hozzájuk bekerült. Az, hogy annak az adattartalma az valós vagy nem valós, azt már sokkal nehezebb megállapítani, mert ahogy említettem, irathamisítás az mindig volt, mert valakinek mindig érdeke az, hogy megmásítsa azt, amit az iratokban rögzítettek. Amit lehet tudni, hogy a titkos szolgálatok minden időben éltek azzal a lehetőséggel, hogy manipulálják az adatokat, hogy fals vagy eltorzított információkat rögzítsenek. De egy dolgot azért szeretnék megcáfolni. A szolgálatok abban sosem voltak érdekeltek, hogy teljesen hamis, valótlan nyilvántartási adatokat rögzítsenek maguknál.
1: Hiszen nem a nyilvánosságnak készítették, hanem egymásnak és a főnökeiknek.
0: Pontosan így van, magukat nem akarták becsapni, tehát azt arra érdemi bizonyítékot, hogy hamisított kartonok, hamisított nyilvántartási adatok kerültek volna be a mi rendszereinkbe, vagy pontosabban azokban a rendszerekben, amit most őrzünk, csak régebben kerültek volna be, erre még nem találtunk bizonyítékot. Annál több bizonyíték van arra, hogy sajnos ezekből a nyilvántartásokból nagyon sok adatot töröltek, eltűntek, elvesztek, hiányosak, tehát teljes sohasem volt ez a bizonyos hálózati nyilvántartás, és már sajnos ezt meg kell, ki kell mondjuk, soha nem is lesz teljes.
1: Mennyi semmisült meg, vagy tűnt el az elmúlt évtizedekben, vagy az 1989-es rendszerváltás előtt hozzávetőleg?
0: Ehhez ugye azt kellene tudnunk, hogy mennyi volt. Sajnos erre sincsenek egész pontos adatok. Amit biztosan tudunk, hogy ez például 1956-ban a diktatúra legsötétebb időszakának a dokumentumai nagyon nagy részben eltűntek, megsemmisültek. Ez bizonyos fokig érthető. 56 napjaiban, a forradalom napjaiban a legtöbb megyei központban a felkelők elfoglalták az AVH épületét, és onnantól ezeket az iratokat keresték, kutatták. Amikor pedig az AVH-sok visszatértek a forradalom leverése után, nagyon sok bizonyíték van arra, vagy nagyon sok feljegyzés, hogy bokáig jártak a szétszórt iratokban, a maradékot már ők semmisítették meg. Tehát 56 előtt rettenetesen hiányos az iratanyagunk. A későbbiekben is folyamatosan voltak megsemmisítési hullámok, hol szisztematikusan, hol pedig mondjuk így pánikszerűen. Ugye 89 például egy ilyen pánikszerű megsemmisítési hullám volt, amikor látták, hogy most már a rendszer a végóráit éli, akkor megpróbálták részben a bizonyítékokat eltüntetni, részben pedig azokat a személyeket, akik már látható volt, hogy politikailag vagy közéleti szempontból fontosak lesznek, azoknak az iratait elmenteni, biztonságba helyezni, hogyha jó indulatú vagyok, de inkább azt mondanám, hogy az állambiztonság tagjai, tisztjei megpróbálták a saját életbiztosításukat hazavinni egy aktán, vagy sok aktában.
1: Mi számít bizonyítéknak arra, hogy valaki valóban együttműködött az állambiztonsággal? Elég egy karton? Kell beszervezési nyilatkozatot találnom ezen az oldalon? Jelentést, pénzfelvételi bizonylatot? Szóval mikor mondhatja ki egy történész felelősen valakiről, hogy köznyelven szólva ügynök volt?
0: Ez egy nagyon régi sérelme volt a kutatóknak Magyarországon, hogy a korábbi törvény elég szigorúan meghatározta, hogy mikor lehet valakit ügynöknek nevezni. A mostani törvény logikája más. A mostani törvény megengedi azt, hogy a hálózat, hogy az állambiztonsággal együttműködő személy ilyen jellegű tevékenységének a bizonyítására ne csak meghatározó irattípus legyen alkalmas, hanem egyéb történészi eszközökkel is be lehessen bizonyítani, hogy valaki ez volt, valaki együttműködött az állambiztonsággal. Tehát azt kell mondjam, hogy most sokkal racionálisabb ez a jogszabály, mint korábban volt, mert mint minden esetben egy történész a saját kutatásai alapján, a saját módszertana alapján, források összevetésével, különböző irattípusok egymás mellé helyezésével tudja megmondani, hogy valaki mit, miért és hogyan végzett az állambiztonság számára. Tehát ilyen értelemben sokkal észszerűbb és sokkal tudományosabb lesz az a bizonyítási módszer, ahogy az állambiztonsággal való együttműködés definiálni lehet.
1: Mi akik nem vagyunk történészek viszont. Azt látni fogjuk, tudni fogjuk az adatbázist böngészve, hogy például valaki kényszer hatására, vagy önként lett besúgó, hogy mi volt az a kényszer, vagy mi volt az a belső motiváció?
0: Ezekben az iratokban, amiket közzéteszünk, részben lesznek ilyen információk is. Például egy hatos kartonon a legtöbb esetben feltüntették azt, hogy valakit pressziós alapon, vagy egyéb kényszerítő eszközökkel, terhelő adatok alapján szerveztek be, ami félrevezető ilyenkor sajnos, hogy a legtöbb esetben azt írták rá a kartonra, hogy hazafias alapon szervezték be, holott ez leginkább csak az állambiztonságnak volt érdeke, hogy ezt így tüntesse föl, mint hogyha mindenki önként és lelkesen akart volna együttműködni. A legtöbb esetben a hazafias alapú beszervezés is azt jelentette, hogy valamivel őt rákényszerítették. Ha a beszervezési dosszié is megvan, kb. 9000 dossziénk van a levéltárban jelenleg, akkor abból már elég szépen ki tud rajzolódni egy ilyen hálózati személynek az életpályája, vagy mondhatjuk inkább, hogy a állambiztonsággal való együttműködésének a pályája. Mert abban látszik az, hogy az állambiztonság hogyan környékezte meg, milyen gyenge pontot talált, mivel próbálták megfogni, milyen módszerrel, és aztán hogy végezte a munkáját. Kapott-e érte jutalmat, dicséretet, vagy nagyon hamar kizárták a hálózatból, mert nem volt alkalmas munkára.
1: Megvannak maguk a jelentések is, legalábbis van meg közülük sok, tehát mi fogunk látni olyan árnyalatokat is, hogyha az illetőt ilyen vagy olyan alapon beszervezték, hogy ő használható jelentéseket adott-e, vagy megpróbált keveset ártani.
0: Ezt érdemes tisztázni, a mostani jogszabály abból a logikából indul ki, és szerintem helyesen, hogy az állambiztonsággal együttműködők adatai lesznek nyilvánosak, akik az áldozatai voltak ennek a rendszernek, akik a megfigyeltjei voltak, akikről a jelentések szólnak, azoknak az adatait nem teszi közzé a levéltár. Ez azt gondolom, hogy így helyes, ha egy diktatúra törvénytelenül lehallgatta valakinek a telefonját, elkobozta a leveleit, megsértette a magánéletét, és ezt írásba foglalta, most egy demokráciában újra megsérteni, és az áldozatokat újra kitenni, azt gondolom, nem csak méltatlan és tisztességtelen, de végtelenül aljas tevékenység volna, én ezt nem is tudnám vállalni, úgyhogy azt, hogy mit jelentett konkrétan, azt ma azért nem fogjuk megtudni, mert az már nem csak az ügynökről szól, persze azt is mutatja, hogy az ügynök hogy viselkedik, de az már a megfigyeltekről szól elsősorban. Ilyenkor más a teendő, ilyenkor mindenki, aki érintett egy ügyben, mert róla jelentettek, annak megvan a joga, hogy a levéltárhoz forduljon, és akkor viszont megkapja az összes róla szóló jelentést, és azt is, hogy ki foglalkozott vele, nem csak az ügynökök, hanem a hivatásos tisztek, tehát ott egy nagyon széleskörű dokumentációhoz juthat bárki.
1: A megfigyeltek közül sokan sajnos már nem élnek. Ezt a családtagjaik, leszármazottaik is megtehetik, kikérhetik ezeket az adatokat, akár már a jelenlegi szabályozás szerint is?
0: Már a mostani szabályozás szerint is, eddig is így volt. Ami változott ezen a területen a törvényben, hogy a hozzátartozók körét bővítette a törvény, tehát azoknak a hozzátartozóknak a körét, akire vonatkozóan ki lehet kérni információkat. Ugye eddig az egyenesági hozzátartozók, tehát elhunyt szülő, nagyszülő, hát ne adj Isten elhunyt gyermek, vagy testvér volt az, akire ki lehetett kérni az információkat. Ez most szélesebb kört jelent a mostani jogi szabályozás szerint. Most már például házastárs esetében nem csak az együttélés időszakára, hanem a házastárs teljes iratanyagát megkaphatja a másik fél, tehát a házasság másik fele, vagy a házastársa. Sőt, a házastársnak a testvérét, tehát mondjuk a sógorára vonatkozó információkat is, vagy a testvér házastársára is. Úgyhogy itt a rokoni kör kiszélesedett, úgyhogy aki eddig beadta az iratanyagát, lehet, hogy érdemes lesz újra beadni, hogyha újabb információt szeretne.
1: Viszont munkatársakra ez nem vonatkozik, csak a rokonokra?
0: Munkatársra akkor vonatkozik, hogyha netán az a munkatárs jelentett valakiről, vagy pedig olyan esetben, ha együtt, mert mondjuk egy munkatársra feltételezhetően együtt dolgozott az illető.
1: Vagy ugye, együtt voltak katonák.
0: Vagy együtt voltak katonák. Ugye van egy logikája a korábbi törvénynek és a mostaninak is. Ennek pedig az a logikája, hogy mindenki jogosult azokra az információkra, amiket abban az időben, amikor az irat keletkezett, akkor is megismerhetett volna. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ha valaki együtt volt katona 4 másik barátjával, és jelentettek róluk, akkor azt nyilván nem fogjuk kitakarni, hogy XY KG-vel, meg TM-mel volt együtt katona, mert tudja, hát együtt voltak kiképzésen, ismeri őket. De abban a pillanatban, hogyha abban az iratban már olyan is szerepel a KG-ről, vagy TM-ről, most ez egy rövidítésként mondom, amit ő nem feltétlenül tudott. Mert az állambiztonság azt is kinyomozta, hogy annak a KG-nek van egy amerikai nagybácsia, vagy van netán egy hűtlenül elhagyott szeretője, vagy mondjuk olyan betegsége van, ami valamilyen szempontból az állambiztonság figyelmét fölkeltette. Ez nem nyilvánvaló, hogy akkor a katonatársak között ez közismert volt. Ezt már nem. Tehát itt a levéltárnak mindig is mérlegelnie kell, hogy mi lehetett az az információ, ami valóban köztudott volt abban a körben, ismert volt az érintett előtt, vagy mi az, amit az állambiztonság máshonnan szedett össze.
1: Hogyan néz ki majd a nyilvánosság nyilvánossága? Tehát aki onnan letölt valamit, legyen az érintett, érdeklődő, netán újságíró, az felteheti? A Facebook oldalára, vagy az internetre írhat és mondhat róla bármit?
0: Igen, ami a levéltár honlapján, pontosabban ezen a nyitottakták.hu honlapon meg fog jelenni, az bárki számára letölthető, és tovább sokszorosítható. Ennek semmilyen akadálya nincs, mint hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy ezek közértekből nyilvános adatok. Az persze törvénysértő, ha valaki ezeket megpróbálja manipulálni, megváltoztatni, bizonyos részeit átírni vagy törölni, ez természetesen törvénysértő.
1: Azt az állampolgárokra bízzák, hogy hogyan értelmezik ezeket az iratokat, hogy mit fűznek hozzá, vagy ehhez a levéltár, önök történészek azért nyújtanak valamiféle segítséget?
0: Igen, többszintű segítséget próbálunk nyújtani. Egyfelől már magán a honlapon is lesznek gyakori kérdések, lesz olyan tudástár nevű menüpont, amelyik a szakkifejezéseket megmagyarázza, az egyes irattípusoknak a jellegzetességei, tartalmát megpróbálja kontextusba helyezni, értelmezni. Ez a legegyszerűbb része a tájékoztató feladatunknak. A következő szint, amit a levéltár el fog végezni, hogy a megnyitás napján, november 4-én egy nagyszabású nyílt napot fogunk tartani. Ezen történészek, művészek fognak beszélgetni ezekről a kérdésekről ilyen kerekasztal vagy ilyen panelbeszélgetés formájában, és az érdeklődőknek lehetősége lesz a levéltárban közvetlenül megismerni az iratanyagot, a kiállításunkat, a raktárainkat meglátogathatják, és ott közvetlenül is lesz lehetőség a levéltár munkatársaival, történész levéltáros szakértőivel konzultálni ezekről a kérdésekről, és ott a munkatársaim, meg én is ott leszek természetesen, megpróbálunk minden felmerülő kérdésre válaszolni. És egy további szint, hogy a levéltár azt is vállalta, hogy igény esetén vidéki levéltárakban, közösségi tereken, vagy közösségi mondjuk helyszíneken előadást tart, lemegy, meg ha igény van rá, és meghívják a levéltár munkatársait, akkor beszámol ezekről a kérdésekről, elmondja azt, amit tudni érdemes, vagy tudni lehet az ügynök aktákról, illetve azokról az adatokról, amiket mi közzétettünk.
1: Amikor majd sokszor használjuk ezt az oldalt, annak lesz egy, nem akarok további terheket önökre pakolni, ügyfélszolgálata, ahová én írhatok, egy telefonszám, amit én fölhívhatok, hogyha nem értek valamit, és egy szakember segítségére van szükségem?
0: Igen, a levéltár fönn fog tartani, eddig is fönntartott ügyfélszolgálatot, de erre dedikált vonal is lesz, aki konkrétan ezeknek az iratoknak a magyarázatát vagy értelmezését tudja majd segíteni. Ami nagyon fontos, és ezt érdemes hangsúlyozni, hogy ezekben az iratokban nagyon sok mindenki találkozhat majd olyan adatokkal, olyan információkkal, amit ő másként tud, mert ő nem így látja. Az állambiztonság máshogy látta, mint az érintett személy, vagy annak leszármazottai. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos intézménye ennek a mostani rendszernek, hogy bárki helyesbítést fűzhet az iratokhoz. Tehát ha ő úgy látja, hogy az a beszervezés, az az együttműködés nem úgy történt, ahogy azt az állambiztonság dokumentálta, nem az volt az oka, nem az volt a formája, nem olyan módon zajlott az egész, akkor ő ezt megteheti, a levéltár ezt befogadja, természetesen nem értékeli, nem fog ítéletet mondani a levéltár, soha nem mond ítéletet arról, hogy az irat, vagy akár az ügyfélnek az állítása igaz, vagy nem igaz. A levéltár ezt befogadja, digitalizálja, és oda teszi az adott iratkarton, vagy dosszié mellé. És így bármelyik érdeklődő látni fogja, hogy mit gondolt az állambiztonság, mit rögzítettek az iratok eredetileg, és aztán aki ebben szerepel, aki érintett, az ehhez milyen helyesbítést fűzött.
1: Magának az érintettnek a puszta szabán túl ezt dokumentumokkal, iratokkal igazolnia kell, amit állít?
0: Nem, egyáltalán nem. Ezek nagyon sokszor szubjektív dolgok. Ő nem úgy érezte, ő úgy emlékszik. Ő másként értelmezte azt a helyzetet, másként hatott rá az a lelki állapot, amit az iratok nem tudnak tükrözni. Mondjuk mondok egy nagyon egyszerű esetet, ha valaki valamilyen okból kifolyólag előzetes letartóztatásban van, például mondjuk egy 56-os forradalmár, és tudja, hogy közben akasztások történnek az országban, kivégzik az 56-os forradalmárokat, akkor azt hiszem el lehet képzelni, bár hála Istennek nem vagyunk abban a helyzetben, hogy igazán bele tudjuk élni magunkat, de elképzelni el tudjuk, hogy milyen lelki nyomás lehetett azokon, akiket pont ilyen eszközökkel zsaroltak meg. Ez pedig nem fog egyértelműen ilyen mélységben megjelenni az iratokban. Ezt csak a személyes érzések és a személyes emlékek tudják dokumentálni.
1: Megfigyelőtől és megfigyeltől egyaránt befogadnak ilyen személyes álláspontokat?
0: Ez alapvetően a megfigyelteknek, az áldozatoknak a joga, hogy helyesbítsék, de legalábbis a törvény célja, hogy alapvetően az áldozatok tegyék meg. Még hozzánk olyan személy nem fordult, aki elkövetőként próbált volna helyesbíteni, vagy ha fordult ilyen, akkor nyilván a levéltár ennek más formában, vagy ebben nem tett eleget ebben a formában, hanem hát levelezés formájában tisztáztuk ezeket a kérdéseket az érintettel.
1: Nem számít arra, hogy a teljes nyilvánosság után azért jönnek majd ilyen megkeresések?
0: De. Számítok rá, sokféle megkeresésre számítok, olyan megkeresésre is számítok, és már érkeznek is ilyenek, amikor ténylegesen beszervezett hálózati személyek szeretnék, ha ők mégsem kerülnének nyilvánosságra, vagy az ő nevük mégsem kerülne nyilvánosságra, különböző bizonyítékokat próbálnak benyújtani, vagy saját nehéz helyzetükre hivatkozva próbálnak mentességet kapni ez alól, de a levéltár soha nem tehet kivételt, mert hogy a levéltár nem ítélet alapján, vagy nem döntés alapján tesz közzé kartonokat, vagy dossziékat, hanem a törvény az irattípust határozza meg, függetlenül attól, hogy azon az irattípuson az az illető alig végzett munkát, vagy esetleg meghiúsult a beszervezése, vagy csak teljesen indokolt, érthető zsarolási okból átmenetileg működött együtt, vagy akár 20 éven keresztül lelkes együttműködője volt, és haszonélvezője volt az állambiztonságnak. Ezeket a levéltár soha nem mérlegeli, azt mérlegeli, van hatos kartonja, vagy nincs hatos kartonja. Ha van, akkor annak ott a helye az interneten.
1: Perekre számítaniuk kell?
0: A levéltár nem számít alapvetően perekre, mégpedig azért nem, mert az a kérdés jogilag nehezen vitatható, hogy egy adott karton az bekerült a levéltárba, az eredeti állambiztonsági forrást tükrözi, és az megfelel a törvényi előírásoknak. Ez nem nagyon vitatható. Az lenne vitatható, ha a levéltár ítéletet mondana, vagy döntést hozna arról, hogy valaki tényleg együttműködött, vagy nem működött együtt. Mi csak annyi döntést hozunk. Van karton, vagy nincs karton. Ha van karton, az felkerül az internetre. Persze, ez nem zárja ki azt, hogy valaki pert indítson a levéltárra olyan indokkal, hogy ő esetleg mégsem működött együtt, mert azért annyit tudni kell, hogy a hatos karton az önmagában nem bizonyíték. Már csak azért sem, mert azt soha nem kellett aláírni. Az állambiztonság saját belső nyilvántartása volt, azt az érintett, az a hálózati személy nem is láthatta soha. Úgyhogy elképzelhető, hogy valaki megpróbálja tagadni. De ezért jó az, hogy a törvény nem azt mondja, hogy nekünk a hálózati személyek adatait kell föltenni, az vitatható lenne. Nekünk azt kell föltenni, hogyha van hatos karton, van beszervezési dosszié, vagy a mágnes szalag adatai megvannak, azokat közzé kell tenni. Ugye itt ez a nagy különbség, hogy mi nem az együttműködés formája alapján, vagy az együttműködés tényszerűsége, valószínűsége alapján döntünk, hanem hogyha van irat, közzé tesszük, nincs irat, nincs mit közzé tenni.
1: Hol lehetnek még iratok? A nemzetbiztonságot említette, hogy ők is dolgoznak azon, hogy ami most titkos, melyik lehet nem titkos. Onnan egyébként mekkora iratanyagra és milyen iratokra számíthatnak? Azokban mi lehet?
0: Jelenleg Magyarországon működik 5 nemzetbiztonsági szolgálat. Ezek alapvetően lefedik azokat a területeket, amelyet minden modern államban a titkos szolgálatok ellátnak. Információs hivatal foglalkozik alapvetően a hírszerzéssel, alkotmányvédelmi hivatal az a nevéből is adódóan a belső társadalmi rend védelmével, illetve kémelhárítással, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat egyszerre katonai hírszerzéssel és elhárítással, illetve a nemzetbiztonsági szakszolgálat pedig technikát szolgáltat mindehhez, illetve hát van még ez a Nemzeti Információs Központ, amelyik egy ilyen egyfajta ernyőszerv. Amit mi sejtünk, pontosan nem tudjuk, de amit a szolgálatok elmondanak, az az, hogy körülbelül még olyan 300 iratfolyóméternyi anyag lehet minősítve a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Ugye, ha elképzeljük, hogy a levéltárban 4,8 kilométernyi anyag van, akkor kevesebb, mint 1/10 lehet még minősített ezeknek az iratoknak. Most egy gyorsított ütemű felülvizsgálati eljárást írt elő a törvény, és mind az információs hivatalban, mind a katonai nemzetbiztonsági szolgálatnál, mind az alkotmányvédelmi hivatalnál zajlik sőt a szakszolgálatnál is zajlik ez a fajta gyorsított felülvizsgálat. Hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a törvény szerint ő nekik bizonyos kategóriák alapján meg kell állapítani, hogy az még képezhet-e jelen pillanatban is államtitkot az a bizonyos információ vagy adat. Ha nem, akkor átadják a levéltárnak. Ez zajlik, ez a folyamat. Hát ha nem is nagyon gyorsan, de azért csordogálnak be iratok. Ha pedig fönn akarják tartani valaminek a minősítését, akkor ez a bizonyos bizottság, ez a 13 tagú részben civilekből álló és civil elnök vezetésében működő bizottság majd véleményezheti, megismerheti és véleményezheti ezeket a döntéseket, és majd a kormány akkor eldönti, hogy ez tényleg indokolta vagy sem.
1: Egyébként elnézést a profán jelzőért, de ezek izgalmas iratok ahhoz képest, mint amelyek most a levéltárban vannak?
0: Én azt gondolom, hogy a közvélemény számára talán ezek kevésbé lennének izgalmasak. Minden ország, minden demokrácia védi a kritikus infrastruktúráját. A paksi atomerőmű már működött például 1990 előtt is. Azt már akkor is titkosszolgálati eszközökkel védték, annak akkor is voltak már biztosítási tervei. Ezek érthető talán, hogy ma sem nyilvánosak. De ugyanígy az ivóvízkészletet, vagy egyéb fontos közlekedési csomópontokat mindig védett titkosszolgálati eszközökkel a magyar állam. 90 előtt is, még 90 után is. A másik ilyen, amit példaként föl lehet hozni, hogy egy külpolitikai érdek például nagyon indokolt minősítési ok lehet. Például, most mondok egy példát, a 70-es, 80-es években itt tanuló külföldi diákok közül, akiket esetleg megfigyelt az állambiztonság, lehet, hogy már miniszterek valahol a Közel-Keleten, most pedig, hát ha kiraknánk az internetre az összes iratukat, vagy szabadon kutatható lenne, az lehet, hogy diplomáciai bonyodalmakat, vagy akár nagyobb veszélyeket is jelentetne. Úgyhogy azért vannak olyan indokolható helyzetek és esetek, amikor a 90 előtti iratokban is maradhatnak titkok. De akkor mondok még egy utolsó példát, és ez szerintem különösen érzékeny és fontos. Külföldi hírszerzés minden esetben, minden időben foglalkoztat együttműködőket. A határaink mellett most is dúl háború, a 90-es években is dúlt háború, és a magyar hírszerzés mindig is foglalkoztatott külföldi informátorokat. Mert ezt szolgálja, vagy ezt szolgálta, és szolgálja az ország védelmét. De el lehet képzelni, hogy ha például a Vajdaságban egy valaki együttműködött a 80-as, 90-es években a magyar hírszerzéssel, akkor milyen sors várhat rá, vagy Kárpátalján esetleg. Úgyhogy ha valaki ezeknek az embereknek az életét kockáztatná olyan indokkal, hogy legyenek nyilvánosak az összes külföldi hírszerzési informátorok adatai, akkor azt gondolom, hogy óriási hibát és nagyon követne el, és nagyon felelőtlenül járna.
1: Vékony jégen kell táncolniuk akkor mostanában, ugye vigyázni kell nagyon.
0: A levéltárnak az a szerencséje, hogy nincs minősítési joga, amit a szolgálatok már nem tartanak, vagy aminek a minősítését már nem tartják fönt, ott a levéltárnak nem kell védenie legalábbis államtitkot. Ott is persze a levéltár fog védeni személyes adatokat, mert azért, ahogy említettem már, a titkos szolgálatok által összegyűjtött magánéletre vonatkozó információk, szenzitív személyes adatok, ezek továbbra is jelentős és erős védelmet igényelnek, ez a viszont a levéltár dolga.
1: Van egy másik potenciális iratforrás még, magánszemélyek szekrényeiből, hagyatékokból, esetleg volt szolgálati alkalmazottaktól kerülhet be önökhöz valamilyen módon iratanyag?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés, és nagyon fontos tevékenységi területe a levéltárnak, de nem csak a mi levéltárunknak, hanem minden modern levéltár egyre nagyobb mértékben támaszkodik a magániratgyűjtés lehetőségeire. Mégpedig azért, mert a levéltári források évszázadokon keresztül egy centralizált állami szempontot tükröztek. Mindig az államhatalom, és ezt most lehet demokratikus körülmények között is érteni, és diktatórikus körülmények között is érteni, mindig is az államrend által keletkeztetett forrásokat őrizték meg a levéltárak, de ennek mindig volt egy másik oldala. Mert ennek voltak elszenvedői, vagy voltak alanyai az állami intézkedéseknek. Ezért az is nagyon fontos, hogy az állampolgárok ezt hogy élték meg, milyen emlékeik, milyen naplóik, milyen saját levelezéseik maradtak fönt. Titkosszolgálatok esetében ez különösen fontos, és a levéltár nagyon nagy energiákat fordít arra, hogy a még élő, vagy hát már sajnálatos módon elhunyt személyek, akiknek az állambiztonsággal valamilyen ügye volt, ki voltak telepítve, be voltak börtönözve, üldözte őket a titkos szolgálat, az ő emlékeiket megőrizzük, az ő naplóikat, feljegyzéseiket, levelezésüket, ha tudjuk, mentsük meg, hozzuk be a levéltárba. Ebben elég komoly eredményeket és sikereket tudott már elérni a levéltár az elmúlt évtizedekben. A másik, ami a kérdés a másik felét illeti, hogy egykori elkövetők is megírják-e az emlékeiket, leadják-e például az általuk hazavitt iratokat, naplókat, eszközöket például. Ez azért elég ritkán fordul elő. De ilyenre is volt már példa, olyanra is volt már példa, hogy egykori titkosszolgálati tiszt nyugdíjba menetele után egy-két évtizeddel jutott el oda, hogy a nála maradt eszközöket, a nála maradt naplókat, a nála maradt levelezéseket beadja a levéltárba. Ilyenre is van példa, de ez a ritkább.
1: Ha most jelentkeznek ilyenek, akkor ők most megütik a bokájukat? A fennálló rendelkezések alapján indulhat ellenük eljárás?
0: Még nem. Most a törvény ad nekik egy határidőt, és azután lehet ez. De ez egyébként nem egy új törvényi rendelkezés, ezt a korábbi törvények is mindig újabb és újabb határidőkkel próbálták. Tehát amikor módosították a törvényt, akkor mindig adtak egy határidőt, és mindenki reménykedett benne, hogy na most majd beadják ezeket. Eddig erre nem volt példa. Vagy hogy mondjam, nem volt túl hatékony ez a jogi eszköz.
1: Önök az ABTL-nél foglalkoznak azzal, hogy ennek a teljes akta nyilvánosságnak milyen társadalmi hatásai lesznek az életünk minden területén? Vannak erre például külföldi példák, amit figyelembe tudnak venni máshol? Megcsinálták, ez lett a következménye, vagy esetleg vannak-e hazai kutatások erre? Esetleg ez nem az önök dolga.
0: A külföldi példák esetén érdemes valamit hangsúlyozni. Ilyenre, ami most történik Magyarországon, gyakorlatilag a világon sehol nincsen példa.
1: A németek se, a lengyelek
0: se? Nem. És akkor hadd tágítsam ki a kört. Mindig csak a volt Varsói Szerződés tagállamaira, vagy a volt szocialista országokra gondolunk, de a 70-es évektől a 90-es évekig számos helyen a világban megbuktak diktatúrák, vagy diktatórikus rezsimek. Még Európán belül is. Görögországban katonai diktatúra volt, mégpedig rendkívül véres, kegyetlen, az emberi méltóságot és a szabadságot a legdurvábban tipró katonai diktatúra volt Görögországban a 70-es évek közepéig. De megbukott a Franco rendszer, megbukott a Salazar rendszer Portugáliában. Soha senki nem beszél arról, hogy az ő ügynök listáik hol vannak, és nem tették közzé azokat sem, pedig ott demokráciák lettek utána. És akkor visszatérve, hát persze beszélhetnénk Dél-Afrikáról, apartheid rendszer megbukott, beszélhetnénk a katonai diktatúrákról Dél-Amerikában, ott se tettek közzé ügynök aktákat. És hogyha Közép-Európában maradunk, mindenki vagy nagyon sokan azt feltételezik, hogy Németországban az egykori stázi levéltára, vagy a BSTO, ahogy nevezik, vagy ahogy rövidítik, közzétett valamit. Ez egy óriási tévedés. Rendkívül fontos, nagyon hasznos munkát végeznek a német kollégák, jól ismerjük őket, mert szoros munkakapcsolatban vagyunk, de az ottani jogszabályok sokkal szigorúbbak az adatvédelem tekintetében. Soha semmilyen nyilvántartást, soha semmilyen adatbázist nem tettek közzé a németek. Nagyon nagy munkát végeztek az állampolgári információs önrendelkezési jogterén, és az edukáció, a kiállítások, a múlttal való szembenézés terén, de közzétenni semmit nem tettek. Két helyen tettek közzé hálózati vagy ügynök nyilvántartásokat, ez Csehország és Szlovákia. Megjegyzem, ez itt csak egy apró érdekesség, mind a két országban, amikor ezeket közzétették, egy magyar kolléga volt a levéltár igazgatója, kiváló barátunk egyébként. Tehát az mondjuk egyébként megint érdekes, hogy azért eljutott ez a két ország oda, hogy egy magyar nemzetiségű levéltár igazgatót tudtak kinevezni az állambiztonsági levéltár élére. Ez szerintem egy szép példája annak, hogy túl lehet lépni etnikai előítéleteken, de nem is ez a kérdés. Szlovákiában, Csehországban közzétették azokat a naplókat, amik közül mi is egy párat most közzéteszünk. De ezekben a naplókban csak nevek szerepelnek, fedőnevek és nyilvántartási adatok, maguk a kartonok, ami nálunk közzé lesz téve, sokkal több adatot tartalmaznak, a dossziék pedig még többet. Ilyet senki nem csinált.
1: Ebből viszont az is következik, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz ennek a társadalmi hatása. Önök is kíváncsian várják, igaz?
0: Kíváncsian várjuk, tartunk is tőle, biztosak vagyunk, én személyesen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban nagyon érzékeny sebekre fog rátapintani, akár felszakítani sebeket, vagy eddig nem ismert sebeket ejt ez a történet. Mert nagyon sok családban, sőt, talán a legtöbb családban ezek titkos történetek voltak. Nem szoktak beszélni róla azok, akik ebbe a helyzetbe kerültek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok fájdalmas szembenézés lesz családokban, sok meglepetés. Azt szoktam erre mondani, hogy egy betokosodott seb, vagy egy betokosodott sérülés esetén az orvosok általában ezt fölvágják. Lehet abból fertőzés is, és lehet abból tisztulás is. Én abban bízom, hogy inkább tisztulás lesz, mint elfertőződés.
1: 36 év után ideje, igaz?
0: Én szerintem igen.
1: Az Arénát hallották a rádióban Csegergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energiahálózatot, és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász Áramhálózati Kft. És az MVM Imász Áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitás csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégéjszakáké, 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcsszerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföldi régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzésre épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos területen ismerkedhetnek meg a tudás közvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: házasságon innen.
1: Katalin.
0: És a gyerek.
2: A gólyakon is.
1: Rosti fiú esetek.
0: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Valentin ezt nagyon helytelennek találta, és meg is mondta, hogy szerinte egy elnöknek óriási nagy asztalának kell lennie, rengeteg térképének meg fegyverének. Az öreg ember a fejét rázta, de azt mondta, ettől nem függ semmi. Aztán jól megnézte Valentint még egyszer, és Valentin érezte, hogy elkezdődik a tulajdonképpeni beszélgetés. Most, hogy itt ült a kis széken, abban a szobában, amely kívülről, lentről vagy a fülöbből olyan titokzatosnak látszott, bármilyen nehéz is volt a szíve és tele izgalommal, jobban érezte magát, mint lenn az ünnepségen. Elmúlt a torkából a szorítás.
7: Két dologról akartam veled beszélni, kezdte az elnök. Az egyik sürgősebb, a másik még ráér. Elsősorban Lukácsról akartam veled beszélni.
6: Lukács? Ugyan hova szállhatott a villanyóráról? El akarta mondani az elnöknek a mai találkozást, de az már tudta.
7: Lukács a te városodban van, mondta az elnök. A törvény nem engedi, hogy a mieink közül valaki észrevegye. De te meg fogod látni. Gondolkoztál már azon, hogy helyes-e a harmadik szigeti alaptörvény?
6: Valentin tűnődött egy cseppet. Lukács miatt majdnem elpusztult Cocó, Keselyapó és még 28-an. Lukács áruló. Az árulót el kell felejteni. Hogy ne lenne helyes?
7: Azt hiszem, mondta az elnök elgondolkozva, hogy talán mégsem az. Legközelebb, ha felülvizsgáljuk a törvényeket, azt fogom ajánlani, hogy tárgyalják meg a módosítását. Igen, minél hamarabb. Talán egészen gyorsan valami rendkívüli értekezleten. Hogy miért? Mert nagyobb szükségünk van egy olyan polgárra, aki az árulását hőstettekkel teszi jóvá, vagy esetleg az életét is feláldozza a sziget védelmében, mint olyanra, aki feltétlenül elpusztul. A lehető leggyorsabban intézkedni fogok. Remélem, nem halok meg addig.
6: Csak nem fogsz te is meghalni? Kérdezte Valentin megdöbbenve. Micsoda gondolat? Csak nem hal meg egy elnök?
7: Dehogy nem. Sajnos nem is nagyon sokára. Már iszonyúan megöregedtem.
6: Valentin rémülten nézte. Csak nem akar rögtön meghalni, csak nem azért hívta.
7: Egy-két év.
6: Valentin megkönnyebbült.
7: S talán már nem is vagyok. Se baj, lesz helyettem másik elnök, aki éppen így, vagy talán még jobban elvezeti az ügyeket. Ez lesz a másik dolog, amiről beszélni akarok veled, az új elnök személye, de előbb még térjünk vissza Lukácsra.
6: Valentin elkábult. Ebben a pillanatban még Mami is messzebbre került a lelkében. Mit akarhat vele az öreg ember? Mi a terve ezzel a beszélgetéssel? Már nagyon öreg, gondoskodni akar az utódjáról. Hát persze, neki megvan a képessége, minden igazi barátja szigeti polgár. Mit fog szólni Mami, ha megtudja, hogy ő lesz a szigeti elnök? A palotát egy kicsit át kell alakítani, neki több szoba kell. Egy szoba mégiscsak kevés egy elnöknek. Vajon Ginevrát is el lehet hozni? És hogy lesz a tanulással? Csak nem járhat itt iskolába Cocóval, mikor ő az államfő.
7: Figyelsz? Kérdezte az elnök.
6: Valentin felriadt.
7: Szóval vigyázz Lukácsra. A törvény még áll, de tudod, hogy rövidesen módosítani fogjuk. Ha véletlenül azt látnád, hogy Lukács megtanult áldozatot hozni, vagy szenvedni másokért, akkor segíts neki, hogy életben maradhasson. Ha más tapasztalnál, akkor persze hagyd sorsára. Megértetted?
6: Hogy ne?
7: mondta Valentin, de a felét se hallotta. Legalább 7 szoba kell, de nem itt. Itt csak ez az egy helyiség van, érthetetlen. Valahol a tengerparton kellene építkezni. Felhőn fognak járni. De akkor mi lesz Gabriellel? Vajon Szakács néni megeszi a mesterséges disznóhúst?
1: No, most a másik dolog, folytatta az elnök. Ha meghalok, az új elnöknek azonnal el kell foglalnia a hivatalát. Jól figyelj rám, Valentin. Nem szabad majd visszatartanod se szeretetből, sem önzésből. Mindenki őt akarja, minden szigeti polgár. És a tükör rámosolygott, mikor először meglátta. Ő nagyon ragaszkodik hozzád, s habozni fog, hogy teljesítse a parancsot. De jönnie kell. Igazságosabb, jobb szívű elnöke nem lehet a szigetnek. Fogalma sincs róla, mi vár rá. Neked sem szabad megmondanod neki. Ám ha eljön az óra, majd megtudjátok a követség útján, akkor engedd őt útjára, és bátorítsd, hogy legyen ereje elhagyni téged.
7: Kiről beszél? Töprengett Valentin. 2 perc óta nem ért semmit az egészből. Az elnök nagyon komolyan nézett rá, és akkor az a bizonytalan érzése támadt, hogy az imént félreértett valamit. Már nyitotta a száját, hogy kérdezzen, mikor kopogtattak. És a megnyíló ajtón belépett Kantúrka. Az elnök szeme megvidámodott, ahogy megpillantotta, és amint Kantúrka megállt előttük, Valentint egyszerre elfogta a szégyen, a pirulás, a zavar, a boldogság és a lelkesedés. Egyszerre tudott volna pityeregni és táncolni örömében meg restelkedésében, mert tudta már, hogy az elnök egyáltalán nem róla beszélt. Ő csak Valentin, egy kisfiú. És hol van még az a pillanat, amikor rá fontos és nagyszerű dolgokat lehetne bízni, és hogy a sziget elnöki tisztje Kandurkára vár, az ő barátjára, erre a drágára, aki most itt áll előttük, és a földre süti a szemét. Azt hiszem, mondta Kandurka, és a szőnyeget nézte, le kellene jönnöd, ha itt már nincs szükség rád, megjött Danubis a laboratóriumból. Nagyszerű, mondta az elnök. Csak hogy végre? Na, indulj! Tartsd eszedben, amit mondtam. Valenti ránézett mérhetetlen szomorúsággal, mert ebben a percben ő többet tudott, mint az elnök. Tudta, amit Kandurka nem bírt, vagy nem akart kimondani. Hogy az ezredik szer se használt, és maminak nincsen orvossága. Tizenötödik fejezet. Visszafelé a felhőn nemigen beszéltek. Danubis búcsúzóul odaadta a ledugaszolt, értelmetlenné vált lombikot, s Valentin csak ült a fülöp sarkában, kikinézett az alattuk elmaradó tájra, és 2 térde között szorította a lombik nyakát. Harisnyás és Kandurka nem mertek hozzászólni. Kandurka közel húzódott hozzá, le nem vette róla a szemét, érezte bundájának kedves melegét. Harisnyás maga elé bámult, komor, töprengő pillantással. János idegesen gyújtogatta, oltogatta a szigeti lámpát. Valentin sok mindenre gondolt, sok egymással nem is összefüggő dologra. Egy nyári délutánra, amikor elhagyta mamit a strandon, és előbb ért célhoz, mint ő. És mami iszonyúan csalt, hogy ő nyerhessen. Harisnyásra, aki egyszer, milyen régnek tűnik, ha így visszagondol, ott ült egy pocsolyában a házuk előtt. Danubisra, aki az imént a vállát veregette különös karmos kezével, és azt ígérte, hogy új nyomon indulnak el, a futár már elröpült Egyiptomba, az ős orvosi könyvekért, amelyek egy piramis belsejében vannak a falfestményeken. Ezek az utolsó orvosi írások, amiket még nem tanulmányoztak át. Van még remény, mondta az elnök is. Lehet, a szer is elkészül, csak éppen későn. Milyen az, ha az embernek sem apja, sem anyja? Attól esetleg olyan rossznak lehet lenni, mint amilyen Lavinia néni. Lehet, hogy 10 év múlva már ő is rossz lesz,
6: gyűlölködő, kabzsi, és Kandurka egyáltalán nem fog barátkozni vele.
7: A követségre érkeztek, és nem beszéltek meg semmit. Harisnyás annyit mondott, hogy majd értesíti az új kísérletek eredményéről. Ezúttal nem hívta a szigetre, és Valentin örült is ennek. Nem akart megbántani senkit, de úgy érezte, hogy most már azért inkább otthon maradna.
1: János csak köszörülte a torkát, ő se tudott mit mondani.
7: Elbúcsúztak. Harisnyás, mintha mondott volna valamit, de Valentin nemigen értette. Csak később, mikor már csak ketten lépkedtek Kandurkával az erdei úton, akkor eszmélt rá, hogy Harisnyás azt mondta, higgyen neki, Mami mégis meggyógyul. Ő megígéri.
6: Dehogy hisz neki.
7: Dehogy hisz neki. Most megint nehéz volt jó szívvel gondolni a Harisnyásra. Mégiscsak miatta történt minden.
1: Mentek a mélységes sötétben, Kandurka vezetett, ő látott a holtalan estében is. Még nem volt nagyon késő, elérik az utolsó autóbuszt. Ugyan mit mond majd Lavinia néninek meg Ginevrának? Azt hitte, ma mindenki őt csodálja majd, mert hazahozta mamit a kórházból. Fáradt is, álmos is, minden olyan nehéz. Az autóbusz ismét tele volt, Kandurkát összenyomták a hátizsákban. Minden majdnem olyan volt, mint a múltkor, csak éppen a remény pusztult ki a szívéből azóta, hogy a szigeten járt. Lassan lépegetett, mintha nagy súly volna a hátizsákjában, görnyedtem, mint egy öreg ember. Vajon lefeküdtek-e már a többiek, vagy még várják? Milyen kellemetlen lesz, ha már a kapuban megkezdődik a magyarázkodás. Nem kellett csengetni, nem is feküdtek még le. Sőt, a ház minden ablaka világos volt, egészen a kistérig elhallatszott az elcsendesült utcáról a kiabálás. Mindenki emelt hangon beszélt, felhevülten, ingerülten, még Gabriel is. A néni magasan, vékonyan, Ginevra rekedten, Szakács néni különös éneklő hangon, Gabriel meg mélyen, lassan. Csattogás hallatszott, ablaknyitogatás. Valenti meggyorsította a léptét, és Kandurkát kiengedte a hátizsákból. Kopasz bácsi kint könyökölt a kerítésen, ráköszönt Valentinra.
2: De késő jön ma haza, Valentin. Iparkodjék már, segítsen, mert a nagynénikét megüti a guta, ha így felizgatja magát. Gyere! Sikoltotta a néni, ahogy meglátta a kertkapunál. Te is ilyenkor kérezkedel el, még ilyet nem is láttam.
7: Mi lehet itt? Ginevra kezében kefeseprű, Gabrielnél egy hosszú vascső, Szakács néninél a rézüst, nagyokat üt bele a habverővel, a néninél meg egy hosszú nyakú esernyő.
2: Félek, összetörtük minden csontját, mondta Gabriel. De ha nem akar kimenni a buta...
7: Nem látok semmit, mondta Kandurka. Mit kergetnek ezek? Te érted?
1: Valentin értette. Fenn a szobája függöny rúdján, magasan a mennyezet alatt, ott pihegett-lihegett Lukács. Lukács volt, bár elég nehezen lehetett megismerni, mert a félszárnya töröttel lógott le, a feje, a nyaka merő egy vér. Alatta az ablakpárkányon tollak hevertek, s a tépet, iszamos tollazatáról lelepottyant egy vércsepp a fehér ablakdeszkára. Lukács már alig bírta tartani magát a rúdon, félre nyaklott a feje, de hiába nyúlkált utána is ütött a lábára Ginevra a pókhálószedő hosszú kefeseprővel, csak kiáltott egy gyöngét, de nem mozdult el. Ginevra dühösen törölgette izzadt homlokát.
2: Kerek egy órája besződünk ezzel a nyavajással. Hát, látott ilyet? Mondja. Ez az a nyomorult, akiről reggel beszéltem. De csak nem képzeltet ám, hogy beszállhat mi hozzánk a szobába, és itt maradhat örökre. Még kinn a kertben, a fán, valahol Isten neki. De itt? Éppen ágyasztam. Az ördög majd elvitt, mikor besuhant az ablakon.
1: Kandurka a foszfort is kinyitotta a szemében, de látszott az arcán, hogy nem érti, mi a probléma. Szakás néni verte az üstöt, a néni az esernyőt nyitogatta, Gabriel lement a garázsba, hogy egy még hosszabb rudat keressen. Valentin csak bámult felfelé.
6: A madár hosszan nézett rá, lassan, nagyon lassan megfordította a fejét és megszólalt.
2: Te vagy az a Valentin nevű fiú, akinek az anyja a kórházban fekszik.
6: De ronda hangja van, mondta szakásnéni. Kandurka rosszkedvűen kiment a kertbe. Szemorvoshoz kell mennem, gondolta zavartan. Hihetetlen. Valaki van a szobában, és nem látom. Most, amikor úgyis annyi a bajom, s fogalmam sincs, mit csinálunk mamival. Én vagyok, mondta odaben Valentin. Lavínia néni csak rábámult, nem értette, mire felel.
2: Üzenetem van a számodra, folytatta a madár. Már nagyon régóta várok rád.
6: Csalja le, mondta Ginevra. Talán magára hallgat az Isten adta. Csalja már le valahogy. Mondd neki, hogy pi-pi-pi, ajánlotta Lavínia néni, és fáradtan leereszkedett a székre. Szállj le, mondta Valentin, és alig tudta mozgatni a száját a rémülettől. Talán, ha leszállnál, és kijönnél velem a kertbe.
2: Még ugyan megtiszteli, nevetett Szakács néni, és legyezte magát a zsebkendőjével. Hallod, te madár? Nem tudok repülni, mondta Lukács csendesen. Az a kövér férfi eltörte a szárnyamat. Tedd alám a botot, abban megkapaszkodom.
6: Ne bántsa már szegényt, mondta váratlanul Ginevra, amikor Valentin feltartotta a botot a függönyrúd mellé. A madár lassan, látható szenvedéssel rákapaszkodott, Valentin így vitte ki a kertbe. Valóságos diadalmenet kísérte. A néni Kandurkát biztatta, hogy vigye el a madarat, de Kandurka nem jelentkezett. Hátul a kismedencénél borogatta a szemét Kamilla teával. Most lesz beteg, rémes, mikor a barátjának a legnagyobb szüksége van rá. Visszajövök, súgta Valentin Lukásnak. Maradj itt a fán! Felsegítette a cseresznyefára, és mikor látták, hogy nem mozdul, lecsillapodott a ház is. A kertben megmaradhat. Ott nem piszkol, volt a Ginevra véleménye. Végre mindenki aludni ment. Lavínia néni motyogott valamit, hogy muszáj a házban rendnek lennie, Gabriel morgott, dünnyögött, de voltak éppen mindenki szégyelte magát egy kicsit, hogy ilyen csúnyán elbántak a madárral. Persze a fürdés nem maradt el, de Ginevra szerencsére beérte azzal, hogy Valentina néni engedélyével maradt ilyen sokáig, s hogy még mindig nem mondhatja meg, merre járt. Lavínia néni viszont be se nézett hozzá. A nyitott ablakon át még sokáig lehetett hallani, hogy tárcsázik. Valentin tudta, hogy a kórházzal beszél. Vajon kiengede valaha a görcs a torkából? A lombikot az ágya melletti kis asztalra állította, az api képe alá. Ginevra ki akarta dobni, de utóbb megkegyelmezett neki. Ez is olyan borzasztó volt, bár dobta volna ki. Mert mikor betakarta, Ginevra rekedt torkából egyszer csak kitört valami furcsa hang. Összecsókolta Valentint, még a kezét is, mint valaha kisbaba korában, és azt mondta neki, jaj, édes gyermekem, aztán sírva kirohant a szobából. Azt hiszik, ezek nem tudja, mit jelent. A néni elhalasztotta a holnapi utazást. Azt gondolják, nem sejti, miért. Milyen jó, hogy Kandurka még mindig a szemét kezeli. Legalább nem kell magyarázkodnia. Kicsúszott az ablakon a cseresznyefa alá. Lukács már csak suttogni tudott, olyan gyenge volt. Valentin vizet hozott neki a tenyerében.
2: Nagyon megdobáltak reggel, és nem mertem a városban maradni, kezdte Lukács. Messze kiröpültem a városból túl a kertségeken. Egy kórháznál álltam meg pihenni. Az első emeleten szálltam le egy ablakpárkányra. Meghúzódtam a virágláda mögött. Nem vettek észre.
6: Pihent egy kicsit. Kop, kop, kop, vert a Valentin szíve.
2: Sok orvos járt kibe, sok ápolónő. Csak este felé csendesedett el a szoba, akkor mertem bejjebb menni. Egy nő feküdt a szobában, és nyitva volt a szeme.
6: A mami szeme, ami olyan, mint a Valentiné, csak kék.
2: Ginevra elfelejtett zsebkendőt kiadni reggel. Mindegy. azért csak fog sírni.
8: Éhes voltam, és szerettem volna kérni a vacsorájából. Piskóta volt mellette, de nem nyúlt hozzá.
2: Lukács megint megpihent. Valentin most látta csak, hogy a lába is véres.
8: Láttam, hogy nagy beteg, és gondoltam, úgy se kell neki. Felszálltam az éjjeli szekrényére, és ettem a piskótából. A nő elmosolyodott, és azt mondta, csak egyem meg az egészet nyugodtan.
2: Persze, hogy ezt mondta. Mikor engedett el mami étel nélkül éhes embert vagy állatot? Azért mégis kellett volna zsebkendőt hoznia.
8: Értette a szavamat,
2: mondta Lukács, és még beteg suttogásában is benne volt a csodálkozás.
8: Értette, úgy, mint te. Neked megvan a képességed. Hallottam a szigeten, de nem tudtam, hogy neki is megvan.
2: Mit üzent, mami?
8: Kérdezte Valentin olyan nehezen, mintha sebb volna a nyelvén. Azt mondta, hogy még ma éjjel menj ki hozzá, mert látni szeretne. Megígértem, hogy átadom az üzenetet neked személyesen. Jó madárnak nevezett, megcirógatta a szárnyamat. Ezért jöttem. De még hajnal előtt ki kell érned, megértetted?
2: Hát szóval, akkor vége.
8: Mami sose engedte éjszaka fellenni, még karácsonykor is le kellett feküdnie 9:30.
2: Érti. Jó. Megy.
9: Már fogta a csatornát, hogy visszakapaszkodjék, mikor eszébe jutott az üzenethozó. A madár félre billent nyakkal, lehúnyt szemmel gubbasztott.
2: Szegény. Majdnem agyonverték miatta.
9: Valaki beszélt neki Lukácsról valamit, de most nem tud erre gondolni. Érezte, hogy tennie kellene valamit a madár érdekében, de egyszerűen nem volt semmi gondolata. A rémület kitöltötte az agyát. Majd holnap. Most nem fontos semmi. Visszamászott a szobájába, és behívta Kandurkát.
7: Ha mami üzent, mondta Kandurka, akkor induljanak azonnal.
9: Valentin összekapkodta a holmiát, tornacipőt húzott. Ez kényelmesebb lesz, és főleg nesztelenebb.
7: Már nincs autóbusz, a Fülöp elment.
9: Gyalog mennek. Oda kell érniük hajnal előtt. A kórház kívül van a városon, nagyon-nagyon messzire. Valentin induláskor zsebre dugta a lombikot. Nézze meg, mami. Legalább nézze meg, ha nem is segít rajta. Lássa meg, hogy gondoltak rá.
2: Ilyen messzinek még sose tűnt a kórház.
9: Kandurka megpróbált énekelni, hogy könnyebb legyen az út, de aztán ránézett Valentinra, és elharapta a nótát.
2: Csak mentek.
9: Valentin kábult volt, mint valami nagy betegség után.
2: A sziget, Ofélia esküvője, Danubis meg az elnök, micsoda nap. Mintha hetek óta nem aludt volna már. Mindegy, oda kell érni még hajnal előtt.
9: Kandurka félt, hogy nem engedik fel őket, és Valentin is azt gondolta, hogy baj lesz a kapunál. Közel volt a virradat, mikor utolsó erejével átkapaszkodott a magas kerítésen. Kandurkának könnyebb volt valamivel, de azért ő is húzta a lábát. Valentin jól ismerte a mami ablakát. Ott van a félemelet napozó terasza felett, ahol a sárga virágok nyílnak. A félemeletre egy jó tornász elég könnyen fel tud kapaszkodni. Sajnos a jó tornász most olyan fáradt volt, hogy állva elaludt volna a parkban, de Kandurka segített. Kandurka lenyújtotta a kezét, Valentin elkapta. Összeszorította a fogát, mikor a kőcirádák lehorzsolták a bőrt a térdéről, és aztán már fenn is volt a mami erkélyén.
2: Csak csendesen, csendesen.
9: Bent égett az éjjeli lámpa. És mami ott feküdt pontosan úgy, ahogy Lukács mondta, nyitott szemmel, és az erkély ajtót nézte. Csak hogy nem volt egyedül. Egy ápolónő bóbiskolt mellette. Kandurka a szájára tette az ujját. Nem volt most idő vagy mód a magyarázkodásra. Valentin odahúzódott az erkély ajtóhoz, egészen odalapult a falhoz, hogy meg ne lássák. Kandurka pedig bement a szobába az ápolónő mellé, és megcibálta a kötényét. A virágládán át jól lehetett leselkedni. Mami egy egész picit elmosolyodott. Persze, hogy megismerte Kandurkát, hiszen öklömnyi kora óta nevelte már. Most tudja, hogy Valentin se lehet messze, hogy Valentin is itt van már valahol. Az ápolónő felriadt. Dühös lett, mikor megpillantotta Kandurkát, Kóbor Dögnek nevezte. Először az erkély felé űzte volna, persze csak suttogva, mert nem mert hangosan beszélni Mami miatt, de a Kandurka a folyosó ajtó felé inalt, és az ápolónő azt nyitotta ki neki. Ki is ment utána, és akkor Valentin belépett, mert tudta, hogy hosszú percekig csalja majd a barátja maga után az ápolónőt, és addig ő egyedül lehet Mamival. Mami mosolygott, és egy egész kicsit felemelte a kezét. Most azt is meg kellene mondani, hogy egész télen a mosdóba eresztette a vitamintablettákat, mert utálta bevenni. Mindent meg kellene mondania, még nincs itt a hajnal. Szervusz, Tinti, mondtam, ami nagyon halkan. Szervusz, drágám. Vajon érthető az, amit beszél? Hogy Mami várjon egy kicsit, mert a futár már elment Egyiptomba a falfestményekért, és Danubisnak van még reménye, és eddig is mindent elkövettek. Nézze meg! Oda mutatta a lombikot. A dugót valahogy kisodorta belőle. Ugye nem fogsz bőgni? Kérdezte hirtelen Mami. De igen. Fog. Eddig még ment a dolog. Eddig még minden ment, de most már nem lehet tovább bírni. Mert ennek a mondatnak van egy másik fele is, amit Mami elhallgat, egy ha-val, vagy amikorral kezdődő fele, és arra csak azt lehet válaszolni, hogy az ember csak sír, hetekig és hónapokig csak sír, sőt, az is lehet, hogy egész életében és örökre. Valentin végre annyi kemény hallgatás után sírva fakadt, és könnyei elmosták a külső világot. Nem hallotta a folyosó ajtók csapódását, amely elárulta volna, merre felé játszik Kandurka fogócskát a méregbe jött ápolónővel. Nem hallotta a csengetést, és nem tudta, hogy kinn az éjjeli portás kaput nyitott egy különös vörös keresztes autónak. S hogy amikor a kocsi ablakán harisnyás nézett felé, és az autóból félharisnyás, Danubis és Gergely szálltak ki, nagyot ordított, és kirohant az éjszakába. Nem tudta, hogy Gergely kívül maradt a kapunál. Feltette a portás sapkáját, és elkezdett keresztrejtvényt fejteni. Harisnyás, a professzor, és Danubis pedig elindultak felfelé a lépcsőn. Nem látta, hogy az ajtó nyílik, hogy három fehér kórházi köpenybe öltözött barátja belép a Mami szobájába, mert csak potyogtak a könnyei a Mami arcára, a párnára, még a lombikba is. Csak arra rezzent össze, hogy Mami megint megszólal, és beteg kis hangján csak annyit mond. Ó, de szép! Erre mégiscsak felnézett. Mi az a szép, amit még ebben az iszonyatos órában is észre kell vennie? Mami nézett valamit, és azt a valamit ő szorította, piszkos, poros, összehorzsolt kezében. A lombik volt, amelyből valami soha nem látott színű kékség sugárzott, olyan erővel, hogy az éjjeli lámpa fénye elhalványodott mellette. Élt a folyadék, villogott, melegített. Olyan volt, mint az ég, de olyan is volt, mint a tenger. Mégse hasonlított igazán egyikhez sem. De benne volt a világ minden kéksége. És akkor Danubis, most vette észre, hogy itt van, kikapta a kezéből a lombikot, magasra emelte, és különös karcoló hangján azt süvöltötte. Sziget kék! Sziget kék! Valentin hirtelen azt érezte, hogy kihúzzák alóla a földet, mint Ginevra néha tréfából, ha felszedi a szőnyeget takarításkor. Megkapaszkodott az ágy szélében, de még így is a közelgő ájulás lebegésében is látta, hogy a professzor felkapja az éjjeli szekrényről a kiskanalat, tölt bele a lombikból, harisnyás pedig mondhatatlan gyöngétséggel felemeli egy kicsit a Mami fejét. Mami meg engedelmesen kitátja a száját, mint ő szokta a beteg, és lenyeli a kortyot a kiskanálból. 16. fejezet.
10: Mélyet lélegezni, hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt, jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van mami? Hozzák ezek mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze.
7: Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj.
10: Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartott a legalsó gyűrűjében. Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza. Mami? Kérdezte Valentin. Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
11: Abigail.
12: A bogyós gyümölcske. Szent Péter eseménye. Házasságon innen.
11: Katalin.
12: És a gyerek.
13: Gólya Kalifa.
11: Huszti fiú esete.
12: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9%, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, amint egy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a LISZ teremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a LISZ terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölye fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az Egyetemi Sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
2: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
2: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
2: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
1: És hol kell kapirgálni?
2: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony, első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És egy talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkönülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
2: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
2: De olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
2: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
2: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
2: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ezt az egyházak képviselői is ott vannak.
2: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
2: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
2: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
2: levonnunk? Majd meglátjuk egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
2: Én se
1: egyik egyháztól sem.
2: Én se láttam.
1: Ez furcsa?
2: Nekem nem.
1: Mert?
2: Mert elveszett a Facebookom.
1: Olvas,
2: nem? De most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ön szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a problémakörbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
2: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András. Protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
2: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs velük dolga.
2: Hát kell lenni, biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
2: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most pirosbetűs nap lesz minden bizonnyal?
2: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, aztról lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
1: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
2: Nem szoktam éjféli misére járni.
1: Ez egy váratlan válasz volt ebben a beszélgetésben. Miért?
2: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
1: Tévében se?
2: Tévében.
1: Alszik rá egyet?
2: A tévében az egész biztos nem.
1: Tévében mi se nem jön át?
2: Nem.
1: Semmilyen esetben? Rádiós közvetítésben
2: nem,
1: sem?
2: Nem.
1: Csak élőben sem. Lehet?
2: Igen.
1: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál. De érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energiahálózatot, és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégéjszakáké, 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcsszerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföldi régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzés épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos terület ismerkedhetnek meg a tudás közvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetést levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nem csak hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jóérzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyháztagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 000 körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 000, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 000 felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvérközösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol ilyen...
2: hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását. Februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozó, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert. Tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na, ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében, a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt, azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy résztéma.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsolj.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. De elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: egy kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálását, a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. 5. helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenbe nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jogamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvér közösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogyha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritk vásárolok rúst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, hogy újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Óvatos, nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energiahálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációján támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. Regionális szárazgazdálkodási együttműködés jött létre a Debreceni Egyetem kezdeményezésére. A hálózat a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar vezetésével kutatókat, gazdálkodókat, vállalkozókat, szakmai szervezeteket és intézményeket fog össze, hogy közösen értékeljék az egyre nagyobb vízhiánnyal kapcsolatos mezőgazdasági kihívásokat, megtalálják a megoldásokat és kitűzzék a legfontosabb feladatokat. Az egyetemen megvan a cselekvéshez szükséges tudásbázis, a partnerség minden résztvevőnek érdeke, Stündül László a kar dékánja tájékoztatott.
3: Ennek az együttműködésnek az a célja, hogy az egyetemen meglévő tudást, kutatási eredményeket, kompetenciákat, humán erőforrást és eszközparkot ajánljuk gazdálkodóknak a rendelkezésére, és ezt egy struktúrált módon tegyük. Az egyetem elkészítette azt a stratégiát, ami a következő 5-6 évre szól. Ennek van 7 fókuszterülete. Az egyik a száraz gazdálkodás vagy klímaadaptáció. Ennek a témája rendezvény. Azokat a partnereinket hívtuk meg, és nem csak vállalkozásokat, hanem szakmai szervezeteket is. Minden olyan tevékenykedő felett, akár magánszemélyt, akár céget vagy csoportot, akiknek van tudásuk ebben a témában, illetve szeretnének részt venni egy közös gondolkodásban is. Ennek a végeredménye az lenne, hogy egy olyan cselekvési tervet állítsunk össze, amelyben azonosításra kerülnek azok a fókuszok, azok a területek, amelyek a leginkább kitettek, legszűkebb keresztmetszetek, és ezeket találjunk olyan megoldást, amihez már rendelkezünk tudással, vagy amihez még nem, akkor arra fókuszáljuk az erőforrásainkat, az eszközparkunkat, illetve akár anyagi erőforrásainkat. Sajnos minden területen megvannak a problémák. Ha kezdjük lentről, a talajegészség, tehát a talaj biológiai aktivitása, a talaj életnek a szegényedése nem tud annyi vizet raktározni. A következő az a technológia. Szükséges lesz a genetikai oldalt is megnézni, nemesítéssel, olyan fajtákkal, olyan hibridekkel dolgozni, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a szélsőséges időjárási helyzetekhez. Megvan mindenhol, amit tennünk kell.
2: Szabó Magda író Debrecen egyik legelismertebb alkotója születésnapjára felfűzve 9. alkalommal rendezi meg a Magda Festet a Csokonai Nemzeti Színház. Szeptember 30-a és október 5-e között az ő életműve mellett a női művészek, szerzők, előadók, rendezők kerülnek fókuszba, valamint a női lét mint téma. Vadász Dániát, a teátrum igazgatóját hallják.
4: Debrecen kulturális életének meghatározó személyisége, mai napig ható jelenlétét a hétköznapokban is érezhetjük Szabó Magdának, aki azt gondolom, hogy egész életében debreceniként működött, alkotott és nyilatkozott, és szerintem ez egy bizonyos felelősséget is ró ránk, hogy a sok magyar kitűnő alkotó közül, ha nekünk ilyen nagy személyiség jut, akkor az ő hagyatékát megfelelően gondozzuk. Ehhez képest a Magda Fest országosan is egy különösen izgalmas témát jár körbe, hogy Szabó Magda munkásságán túl a nő női alkotók, női rendezők, a női témák, női szereplők fókuszban legyenek. Szerintem ez mindig aktuális. Az egész világban közéleti kérdés.

0: benne a felelősségünk is, meg lehetőségünk is.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. október 1-e csütörtök reggel van. A meteorológusok szerint észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ezen alapon sem várható. Északnyugaton néhol erős lesz a déli délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakult, a délutáni órákban pedig 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. És akkor a tartalomból. A Német vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a Miskolci Cinefest Filmfesztiválon. A zsűriben két protestáns és két katolikus tag dönt arról, hogy melyik alkotás felel meg a keresztény értékrendnek, vagy melyik film az, amelyiket érdemes lenne egy ifin vagy biblia órán bemutatni, hogy azután arról beszélgetni lehessen. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, az Interfilm Magyarország alelnöke is. Vele beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 25. fejezet első két versét. 25 éves korában lett király Amaciá, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. A Szentírás tele van olyan uralkodókkal, akikről a krónikás tömören és határozottan kimondja az ítéletet. Vagy azt tették, ami gonosz az Úr szemében, vagy azt, ami kedves. Amaciá király esetében azonban egy egészen különös, árnyalt értékeléssel találkozunk. Azt olvassuk róla, hogy azt tett, amit helyesnek lát az Úr, de, és itt jön a mindent megváltoztató kiegészítés, nem teljes szívvel. Ha felületesen nézzük az életét, Amaciás sikeres ember volt. 29 évig uralkodott. Külsőleg követte a törvényeket, bemutatta az áldozatokat, megtartotta a vallásos formákat, de Isten nem a külső látszatot nézi, hanem a szívet. Amaciá tragédiája az volt, hogy a hite, az engedelmessége és az Istennel való kapcsolata megosztott volt. Félszívű ember volt, aki egy kicsit az úré akart lenni, de egy kicsit a maga ura is akart maradni. Hogy meglássuk a félszívűség valódi természetét és veszélyeit, elmondok egy történetet egy tapasztalt, idős hajós kapitányról, aki egy hatalmas áruszállító hajót vezetett az óceánon. Egy nap az egyik matróz észrevette, hogy a hajó fenékben az egyik acéllemezen megjelent egy egészen apró hajszálvékony repedés, amin keresztül szivárogni kezdett a víz. Szólt a kapitánynak, aki lement, megnézte, majd legyintett. Ez a hatalmas hajó több ezer tonna árut hordoz, a motorjaink tökéletesek, a navigációs rendszerünk a legmodernebb. Az acéllemezek 99%-a teljesen épp és erős. Ez az 1%-nyi kis repedés nem számít. Ne törődj vele. Nem is törődtek vele, a hajó ment tovább. Hetekkel később azonban a hajó hatalmas viharba került. A hullámok óriási erővel csaptak le rá, és hatalmas nyomás pontosan ott talált utat magának, ahol az a kis repedés volt. Az acéllemez a gyenge ponton hirtelen ketté hasadt, a víz betört a hajótestbe, és a hatalmas, addig biztonságosnak hitt hajó pillanatok alatt elsüllyedt. Nem azért süllyedt el, mert a 99%-a rossz volt, hanem azért, mert az az egyetlen százaléknyi elhanyagolt repedés elég volt a katasztrófához. Amaciá király élete pontosan olyan volt, mint ez a hajó. Külsőleg 99%-ban minden rendben lévőnek tűnt. Megtette a kötelességét, tisztelte az Úr törvényét, de a szívében ott volt a félszívűség és a hajszálrepedés. Istennek adott egy nagy részt az életéből, de nem adott oda neki mindent. S hogy a fejezet későbbi verseiből megtudjuk, amikor Amaciá élete viharba került, egy győztes háború után büszkévé vált, ez a lelki repedés azonnal tágulni kezdett. Hazahozta a legyőzött ellenség bálványait, leborult előttük, s végül az élete teljes csőddel és tragédiával zárult. Ez a történet egy nagyon mély, önvizsgálatra késztető kérdés elé állít minket. Vajon mi teljes szívvel követjük az Urat, vagy csak fél szívvel? A mai kereszténység legnagyobb kísértése pontosan az, amiben Amaciá élt. Könnyű olyan életet élni, ami külsőleg helyesnek látszik. Eljárunk a templomba, elmondjuk a megszokott imádságokat, kedvesek és becsületesek vagyunk a mindennapokban. Vagyis megtesszük azt, amit helyesnek lát az Úr. De közben ott lehet a szívünkben a megosztottság. Odaadom Istennek a vasárnapomat, de a hétköznapjaimat magamnak tartom meg. Odaadom neki a vallásos életemet, de a pénzügyeimet, a párkapcsolatomat, a titkos gondolataimat, vagy a karrieremet már nem engedem át az ő uralma alá. A félszívűség azt jelenti, hogy megpróbálok alkut kötni Istennel. Eddig és ne tovább. Isten azonban nem elégszik meg a szívünk egy részével. Jézus azt mondta, hogy a legfőbb parancsolat így szól. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Isten nem azért kér tőlünk teljes szívet, mert önző, hanem azért, mert tudja, hogy a félszívű hit nem fog megtartani minket az élet viharaiban. A megosztott szívű ember instabil, és az első komolyabb kísértés vagy próbatétel el fogja sodorni, ahogyan Amaciát is elsodorta. A mai napon az ige arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg a saját hajónkat, a saját szívünket. Hol vannak bennünk azok a dolgok, ahol még nem adtuk át teljesen az irányítást Istennek? Hol vagyunk félszívűek? Kérjük ma az Isten szent lelkét, hogy forrassza össze a szívünk megosztottságát, hogy ne csak látszatból, ne csak félig meddig, hanem teljes odaszánással, tiszta szívvel tudjuk követni a mi Urunkat. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel megköszönjük a Te igédnek ezt a végtelenül őszinte és tükröt tartó üzenetét. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy sokszor mi magunk is olyanok vagyunk, mint Amaciák király. Megelégedünk azzal, hogy külsőleg azt tegyük, ami helyes a szemedben. Eljárunk az alkalmakra, elmondtuk a megszokott szavakat, de a szívünk mélye a megosztott maradt. Bocsásd meg nekünk a félszívűségünket, a langyosságunkat, és azokat a területeket az életünkben, amelyeket magacsul meg akarunk tartani a magunk számára. Urunk, Te látod a mi szívünk elrejtett repedéseit, a megosztott hűségünket. Belátjuk, hogy a félszívű hit nem tart meg minket a viharokban. Ezért esedezve kérünk, áraszd ki ránk a Te szent lelkedet, és tisztítsd meg a szívünket. Gyógyítsd meg a mi megosztottságunkat, és adj nekünk egyértelmű, osztatlan szívet. Szeretnénk Téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és minden erőnkből szeretni és szolgálni. Úr Jézus Krisztus, Te a keresztfán a teljes életedet adtad oda értünk, nem csak egy részét. Add, hogy mi se elégedjünk meg a félig meddig való követéseddel. Vegyél el tőlünk minden titkos alkut, minden bálványt, és uralkodj egyedül teljes joggal az életünk felett. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSOFT ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a Német vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a Miskolci Cinefest Filmfesztiválon. A zsűriben két protestáns és két katolikus tag dönt arról, hogy melyik alkotás felel meg a keresztény értékrendnek, vagy melyik film az, amelyiket érdemes lenne egy ifin vagy biblia órán bemutatni, hogy azután arról beszélgetni lehessen. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, az Interfilm Magyarország alelnöke is. Vele beszélget Hegedűs Márk.
2: Mielőtt a Cinefestről és a zsűrizésről beszélnénk, hagyj lépjünk egyet-kettőt hátra, és meséld el kérlek, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az Interfilm Magyarországgal, ami ugye delegált téged ebbe a Nemzetközi Ökumenikus Zsűribe, ami aztán Miskolcon zsűrizett. De hogy neked mi a kapcsolatod az Interfilmhez?
3: Egyáltalán a kultúrával kezdem. Én a Heti Válasznál voltam a színikritikus, a Heti Válasz nevű polgári hetilapnál, és akkor, amikor az Evangélikus Egyház sajtójához kerültem, akkor nagyon örültem, hogy itt is megmaradhat ez a kulturális vonal, tehát ebbe a két heti színes családi magazinba, amit úgy hívunk, hogy Evangélikus Élet, én igyekeztem moziról és színházról egyaránt írni, és akkor, mikor az Interfilm Magyarország alapult, még előtte az Interfilm nagy szervezet, akkor ugye pont a Cinefesthez kerestek protestáns újságírókat, akik kultúra iránt érdeklődnek, és akkor fölkértek akkor a Cinefestre zsűrizni, és hát ugye meg volt a újságíró létem, meg volt a protestáns hátterem, így, és akkor már említettem az Interfilm Magyarországot, ott meg azt éreztük, hogy legyen egy ilyen al szervezete a magyar protestáns újságíróknak, és akkor így igyekeztünk összetömörülni, mert szerintem fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, Miskolctól Sárospatakon át, Soprontól Budapestig.
2: És akkor még egy beugró kérdés, az meg a filmekhez kapcsolódóan, hogy akár a színházhoz is, de most inkább a filmekhez, hogy neked miért fontos a film, miért tartod fontosnak ezt a műfajt, hogy arról kritikát készíts, hogy azt zsűrizd, hogy azt fogyaszt, feltételezem, hogy amúgy is szeretsz filmeket nézni a szabadidődben, és mit jelent neked a film, mint műfaj?
3: Rossz alvó gimnazista voltam, és nagyon rendes szüleim voltak, akik megengedték, hogy akkor remek M2-n művészfilmeket, illetve a 100 éves mozi sorozatot nézzem, amit ugye mindig Szabó István vezetett be, és akkor én beleszerelmesedtem a filmbe, mint műfajba, hogy ez egy olyan fajta történetmesélés, amikor én nagyon sok mindent átélhetek, megtapasztalhatok, és ez a film iránti szeretet, ez megmaradt a későbbiekben is. Én kommunikáció magyar szakot végeztem a Pázmányon, és akkor ott is azért igyekeztem fölvenni filmes órákat, vagy filmtörténettel, filmkultúrával foglalkozó órákat, és aztán amikor az ember kulturális újságíró lesz, akkor szerintem igyekszik a jó filmeket megnézni, azokról írni, hogy egyszerűen menjen a híre annak, hogy akár most is a Cinefest programjával két remek magyar filmet láthattunk, most is az Evangélikus Életben írtam róluk, mert fontosnak tartom, hogy ezeket a történeteket ismerjük meg, hiszen az embernek alapvető igénye a történet mesélés és a történet hallgatás. És ha az jó, akkor annak adjunk teret, és hirdessük, és vigyük hírét.
2: Oké, és akkor Cinefestre térjünk át, ugye, mert te is szóba hoztad, és ezek szerint nem először zsűriztél ezen a filmfesztiválon. Most hogyan kerültél be az ökumenikus zsűribe, hogyan zajlik ez az Interfilmnél? Megkérdezik, hogy ki ér rá, vagy hogyan delegáltak téged most erre a feladatra?
3: A Cinefest egy olyan fesztivál, ahol van nemzetközi ökumenikus zsűri, nem minden filmfesztiválnak van, és ezért a szempontból is örülök, hogy Miskolcon ezt a szervezők fontosnak tartják. A nemzetközi ökumenikus zsűrit két szervezet adja, a Cygnis, ami katolikus újságírókat, illetve katolikus filmes alkotókat gyűjt össze, illetve az Interfilm, ami pedig protestáns filmalkotókat, illetve újságírókat gyűjt, és minden nemzetközi zsűribe kettő-kettőt delegál a két szervezet, és én nagyjából 8 éve voltam utoljára, ha jól emlékszem, Cinefesten, úgyhogy én úgy éreztem, hogy szívesen jelentkeznék arra, hogy újra zsűrizzek itt. Egyébként rendszerint a kiválasztás az úgy néz ki, hogy a szervezetek szólnak, hogy még keresnek egy-egy fesztiválhoz zsűritagot, van-e kedvünk Persze, hogyha ez egy német fesztivál, akkor logikus, hogy inkább olyan újságíró jelentkezzen a szervezetből, aki mondjuk németül is beszél az angol mellett, de mondjuk ez nem kizáró ok, mert a legtöbb zsűri, mint nemzetközi, angolul biztos beszél, vagy hogyha valaki németül beszél, vagy franciául, mindig meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát az idei munka az így történt, hogy én igazából jelentkeztem, hogy volt szabad hely, és én szívesen jönnék újra Miskolcra.
2: És miért szeretsz zsűrizni?
3: Egy kicsit kilátni az evangélikus berkekből, vagy az egyházi újságírásból, talán ez az első erős motiváció. Ugye a Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik történelmi egyház méretét tekintve Magyarországon, és egy ilyen családias hangulatú egyház vagyunk, és én szeretem azt, amikor a hitemmel, a gondolatvilágommal egy kicsit ki tudok lépni innen, de mégis mindazt, ami én vagyok, és amit képviselek, azt tudom képviselni, és azáltal dolgozni mondjuk egy ilyen nemzetközi filmfesztiválon, egy nemzetközi ökumenikus zsűriben, és a világ minden tájáról érkező újságírókkal és filmes szakemberekkel beszélgetni filmekről, és megvitatni azt, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Ez egy rendkívül jó munka. Zsűrizést ezt mindenkinek szeretettel tudom ajánlani. Aki szereti a filmeket, aki szeret beszélgetni idegen nyelven, szeret a kultúráról eszmét cserélni.
2: És akkor forduljunk rá a friss információkra, tehát a 2026-os Cinefesten a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Vádemelés című filmnek ítélte oda a díját, ami számomra érdekes egyébként, hogy egy másik díjat is elnyert ugyanez a film, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, de ez csak zárójel. Ti miért emellett a film mellett döntöttetek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt ez egyhangú, tehát ez a te véleményeddel egyezett-e, majd ezt is fejtsd ki, kérlek.
3: Az idei zsűriben ketten voltunk magyarok, és két külföldi tag volt, gyorsan felsorolom őket, Diekis Endre, ő egy operatőr, Mikael Otrissát, ő egy cseh lelkész, aki egyben operatőr és tévés szerkesztő is, és Adrien Fondekave, francia kollega, pedig egy rendező koreográfus volt, és alapvetően nekem az az élményem, hogy minden ökumenikus zsűri egy nagyon jó csapat. Tehát nekem még nem volt rossz élményem, vagy óriási viták, nagyon ellentétes gondolatok. Egyrészt úgy is fogalmaznék, hogy az ökumenikus zsűri dolga könnyebb, mint a többi zsűri, hiszen nekünk van egy keretrendszerünk. Minden zsűrinek van egy kritériumrendszere, de úgy gondolom, hogy az ökumenikus zsűrinek ez még inkább világosabb, tisztább. Tehát, hogy nekünk az alap, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek egy moziban, a keresztény értékek, megmutatni a kisebbségek mellett való kiállást, az igazságért való harcot. Egy csomó olyan kritériumunk van, ami szerintem szűkíti egy-egy akár remek nagy filmekből álló felhozatalt, és az is fontos számunkra, hogy legyen egyetemes hatású. Tehát, hogyha mi megválasztunk egy filmet, akkor az Mexikótól Kuala Lumpurig értelmezhető legyen, a magyar néző is élvezze, tehát egy egyetemes történet legyen egy témaválasztás, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a szemüvegen keresztül elég egyértelműen tudtunk szűrni napról napra, hiszen mi 5 napon keresztül 16 nagyjátékfilmet láttunk, mi minden másnap, mert mindig aludtunk rá egyet, minden másnap leültünk déltájt átbeszélni, hogy mi volt az az előző 3 film, vagy 4 film akár, amit láttunk. Nekünk az volt a taktikánk, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni egy úgynevezett shortlistre, és mi az, ami mondjuk lehet, hogy film technikailag, vagy rendező szempontból, vagy színészi játékból egy rendkívüli történet, de a mi zsűri kritériumainknak, vagy keresztény elveinknek nem felel meg, úgymond. Például ebből a szempontból a nemzetközi zsűri filmjét nagyon kedveltük, de azt tudtuk, hogy mi nem választhatjuk meg a Túl sok vadállat című filmet, mert egyszerűen annyira ellentétes azokkal a kritériumokkal, amik nekünk viszont fontosak, és pontosan ezért választottuk a Vádemelés című filmet, aminek nagyon izgalmas, hogy ugye az angol címe is Prosecution, tehát vádemelés, de a német eredeti címe, hiszen ez egy német film, idei német film, az, hogy Staatsschutz, ami igazából azt jelenti, hogy az állam védelme valamin úgy rajta van, és itt egy nagyon fiatal ügyésznőt látunk, aki az igazságáért harcol. Eredetileg ő egy ügyész, aki viszi az ügyeket, teljes harcosa az állami rendszernek, és elfogadja a kereteket, és aztán amikor ő kerül egy olyan helyzetbe, hogy őt megtámadják, akkor ő a saját ügyéért kiáll, és elkezd kutatni ez után, hogy itt ki volt a támadó, mi lehet a háttérben, és egyre több ilyen margóra tett ügyet kutat föl, és egyre több tanút talál, aki úgymond el lett hallgattatva. Igazából egy nagyon izgalmas krimit láthatunk, rendkívül jó képi világgal, nagyon erős színészi játékkal, és példát mutat nekünk ez a főhős abban, hogy hogyan kell állást foglalni, hogyan kell amellett nem elmenni, hogy cselekedni kell a méltóságomért kiállni, megvédeni azokat a demokratikus értékeket, amit egy államnak képviselnie kell, és ezt láthatjuk végig egyfajta ilyen western thriller krimi elemekkel. Magával ragadó maga a film, és egyszerűen működik, mint egy olyan film, amit mondjuk megmutatnék egy ifi órán, a konfirmandusoknak, vagy egy biblia órán elővenném, hogy nézzük meg most ezt a filmet, és erről beszéljünk.
2: És mitől működne szerinted egy biblia órán, vagy ifi órán? Milyen keresztény értékekről lehet elkezdeni beszélgetni mondjuk utána?
3: Egyáltalán arról, hogy megkérdőjelezhetek valamit, ami velem történik, elkezdek szisztematikusan utána járni, reálisan, és amikor észreveszem, hogy nekem van igazam, akkor viszont nem adom föl, akiket meg tudok kérdezni, és magam mellé tudok állni. Az is például egy nagyon-nagyon szép kép, hogy akiket ő ilyen elhallgatott tanúként megkeres a főhősünk, ők mind a tulajdonképpen a saját egzisztenciájuk kockáztatásába, de azt mondják, hogy ők kiállnak ők is emellett, az ember mellett és az igazság mellett, és nem elfogadják ezt a kényelmes álláspontot, hogy ne kapargassuk, nekem így jó, végül is ebből bajom nem lesz. Tehát, hogy több szempontból lehet szerintem erről a filmről beszélni. Van egy nagyon érdekes momentum a film végén, amihez nekem kellett egy kis idő, hogy ezen így gondolkodjam, hogy a főnöke a főhősünknek azt mondja, hogy hát azért jobb lenne, hogyha elhagynád az országot. És akkor a film végén ez a hölgy úgy dönt, hogy ő nem hagyja el az országot, hanem ő igenis tovább harcol, viszi az ügyét, de ezt nem erőszakkal teszi meg, hanem egy olyan jelenléttel. Tehát, hogy ezek is ilyen finom filmnyelvi motivumok, hogy nem meghunyászkodik, de nem ő vál agresszorrá, hogyha velem szemben agressziót követtek el, akkor most, én jövök, én fogok oda csapni, hanem intelligensen, az igazság mellé állva, de nem agresszorként próbálja ő az útját járni. Szóval szerintem ez is egy nagyon szép kép.
2: És akkor a négytagú zsűriben hogyan született meg a döntés? Tehát te ezt a filmet szeretted volna, vagy volt ebben valami, nem tudom, 3-1 arányú szavazat, vagy ilyesmi, vagy egyhangú volt?
3: Ez a film nekünk már a kezdetektől fogva nagyon, nagyon így a topban benne volt. Pont azért, mert úgy ülünk be zsűrizni, hogy tudjuk a magunk kritériumrendszerét, és amikor a moziból kijövünk, akkor szerintem a hallgatók is ismerik azt az érzést, hogy na azt a mindenit. Szóval ez az a film, ami után így meg vagyunk rázva, ilyen katartikus élménnyel jövünk ki a vetítőteremből, és hogy ez az élményünk ennél a filmnél volt meg először, de nem árulok el nagy titkot, mi nagyon szerettük a Mommy Blue filmjét Meyer Bernadettnek. Ott is azt éreztük, hogy pontosan azok a keresztény értékek kerülnek elő, az a film arról szól, hogy egy fiatal ember hogy próbálja meg ápolni az egyre vakuló édesanyját, aki a cukorbetegség következtében megvakul, ugyanakkor a saját családját, ahol éppen most születik gyermek, a feleségét, hogy támogatja a gyermeknevelésben, illetve abban, hogy mondjuk a karrierje kibontakozzon, és még emellett, hogy áll helyt a saját munkahelyén. Tehát az is egy nagyon szép, egy ilyen intim társadalmi dráma volt, azt is nagyon jó szívvel ajánlom, de valahogy ez a német mozi még inkább egyértelmű volt számunkra, hogy ezt szeretnénk díjazni.
2: Amikor meghozzátok a döntést, akkor mennyire feszül egymásnak, akár most 2026-ban, de akár korábbi tapasztalatodban, ha ott van jobban ilyen, amiben ez esetleg megvalósul. Szóval mennyire feszül össze az, hogy két protestáns és két katolikus személy közös döntését kell meghozni. Emlékszel-e ilyenre, amikor ez élesen megjelent? Vagy lehet, hogy tompán, de megjelent.
3: Abszolút nincs. Szerintem olyan keresztény egység van. Tehát az ökumenikus zsűri tényleg ökumenikusan működik, és a keresztény alapértékek mentén. Tehát inkább olyan vitáink vannak, hogy valakinek mondjuk nagyon tetszik egy film, és akkor próbáljuk arra vinni, hogy értjük, nekünk is nagyon tetszik a film, de a saját kritériumrendszerünk szerint nem elfogadható a zsűri elveinek az a mozi. Tehát tetszhet nagyon, de hogy inkább ilyen viták vannak, hogy van egy-egy magával ragadó mozi, de az nem működik az ökumenikus zsűri szemmel, úgymond.
1: Kedves hallgatóink, a Német Vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a Miskolci Cinefest Filmfesztiválon. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, az Interfilm Magyarország alelnöke is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energia hálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégéjszakáké, 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföld régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzésre épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos területen ismerkedhetnek meg a tudásközvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezése álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. október 1-e csütörtök reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton néhol erős a déli dél keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakult. A délutáni 22 és 27 fok közötti maximumokra kell számítani. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A miskolci színész legendákról szóltunk már, most Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történészt kérdezzük majd.
2: Ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Rózsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jókai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnak, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 1-e van. A Malvinok és a Rómeók ünneplik névnapjukat. A Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine, jelentése a jogbarátja. A Rómeó pedig a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy a római birodalomból származó. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1273-ban, október 1-én Habsburg Rudolf trónra került. A német fejedelmek Habsburg Rudolfot, egy svájci grófság urát választották meg királyuknak, mégpedig a koronára szintén igényt tartó cseh király ellenében. A Rudolf és Ottokár közötti harc kirobbanása tehát előrelátható volt, a kimenetel kevésbé. Rudolf birodalmi hűbérként haladéktalanul magának követelte az egykori Babenberg tartományok, valamint Karintia és Krajna feletti rendelkezés jogát. Csak hadjárattal tudta rákényszeríteni Ottokárt arra, hogy lemondjon a területekről. Végleges nyugalmat ez sem hozott, és két év múlva a Morva mezei Dünnkurt mellett került sor kettejük sorsdöntő összecsapására. Az ütközetben Rudolf oldalán hadba szállt szövetségese, IV. László magyar király is. A csatát a magyar és a kun sereg döntötte el, véget vetve a Babenberg örökségért évtizedekkel előbb megindult küzdelemnek. Néhány év múlva Rudolf fiainak adta át hűbérként az Ausztriát és Steyer hercegségeket, és ezzel új hatalmi tényező jelent meg Közép-Európában, a Habsburgok dinasztiája. 1895-ben ezen a napon indult meg Magyarországon a polgári anyakönyvezés. A rendszeres személyi adatnyilvántartás a római katolikusok 1563-ban zárult tridenti zsinatának döntése alapján kezdődött. Ekkortól a római katolikus plébániák négyféle anyakönyvet vezettek. Hasonló anyakönyvek vezetését hamarosan más egyházak is megkezdték. A legrégibb fennmaradt magyarországi anyakönyv a Soproni Evangélikus Egyház és a Kőszegi Katolikus Plébánia matrikulája. A Magyarországgyűlésben elsőként 1890. november 18-án Irányi Dániel képviselő javasolta a szélesebb hatókörű egyházpolitikai reformok kidolgozását és végrehajtását. A Vatikán és a magyar katolikus egyházi vezetés azonban elutasító magatartást tanúsított az ügyben. 13. Leó pápa azt az útmutatást adta, hogy az egyháznak tűrnie kell, ha bevezetik a polgári anyakönyvezést, de nem szabad azt jóvá hagynia, noha annak megvalósítása más európai államokhoz hasonlóan nem fogja lényegesen gyengíteni a befolyását. 1908-ban, október 1-én mutatta be Henry Ford amerikai autókonstruktőr a T-modellnek nevezett négyütemű 20 lóerő teljesítő

0: teljesítményű automobilt, melynek végsebessége 65 km/h volt. Az alul kínálhatatlan 850 dolláros ár Ford autóját rendkívül kapossá tette. 1927-ig 15 milliót gyártott belőle. Ford azt a vásárló réteget célozza meg, mely nem az eleganciát, hanem a megbízhatóságot és a gazdaságosságot tartja a legfontosabbnak, amikor autót választ. 1941-ben ezen a napon először jelent meg a Magyar Csillag folyóirat. A lap a Babits Mihály halálával megszűnt Nyugat örökébe lépett. Szerkesztője I.S. Gyula, társszerkesztője Söprén Aladár volt. A Nyugat nemzedékén kívül a folyóirathoz kapcsolódtak a legjobb népi írók is. Így a Magyar Csillag az 1940-es évek elején nagy szerepet játszott az irodalomban, a magyar nép szellemi függetlenségének megőrzéséért vívott harcban, a fasizálódással szemben. A lap 1944-ben az ország német megszállásakor szűnt meg. Ma van a zenei világnap. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. 1991 óta ez a nap az idősek világnapja is. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az időseknek szenteli.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallgatják.

0: életre. Együtt én meg te.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

Olcsó életek. Soha nem volt talán még egyszerre ennyire drága és ennyire olcsó az emberi élet. A ma a Földön élő több mint 7 milliárd ember kényelmi igénye mérhetetlen mennyiségű nyersanyagot és erőforrást emészt fel. A Föld természeti és altalaj kincsei keservesen nyögik az egyre növekvő igényeket, a pusztítás visszafordíthatatlannak tűnik. Az egyre nagyobb luxusra vágyó, egyre többek pedig egyre több egészségügyi problémával is küszködnek. Nem véletlen, hogy a világgazdaság életében a bányászat és a kőolaj kitermelés után a gyógyszeripar könyvelheti el magának a legnagyobb nyereséget. Ám de még a bányászat és a gyógyszeripar összesített profitja is messze elmarad a fegyveripar nyereségéhez képest. Naponta több ezer tonna fegyver, lőszer és hadászati felszerelés ömlik a világ piacaira. A fegyvervásárlások az egyre sokasodó konfliktuspontokon a világ számos térségében hatalmas összegeket emésztenek fel, és ezekkel a fegyverekkel embereket ölnek. A repülőgéppel gyanútlanul nyaralni utazó emberek százait éppen úgy megölik, mint a templomi szertartáson résztvevő keresztényeket, avagy arab fiatalok ezreit végezték ki nemrég más vallásértelmezést követő szintén arabok. Ágyútűz zúdul iskolákra, kórházakat robbantanak fel, máshol egész falvakat végeznek ki. De a közelünkben is ott van a halál. Fáradt és meggondolatlan autóvezetők kezétől naponta tucatnyian veszítik életüket az országutakon, egész családok tűnnek el a nem lét örvényében. Egyre több rablás gyilkossággal fejeződik be. Arat a halál a világon, pedig ezek csak az egészséges áldozatok, a szennyezett környezet és a kémiai anyagokkal dúsított élelmiszer miatt rákban vagy a növekvő stresszben, szívinfarktusban elpusztultakról még szó sem esett. Alig van már békességben megőszülő idős ember, élettel betelt, csendben megvénült pátriárkák sincsenek már ezen a modern, de önmagából kivetkőzött világon. Az ENSZ hivatalos adatai szerint 20 másodpercenként hal erőszakos halált valahol a világon egy ember. Tehát, míg megíródott ez a jegyzet, 40 embert öltek meg valahol a világon. Bizony, vérrel terhes ez a föld.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 vendég, 6 millió 900 vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákról már szóltunk műsorunkban. Ebben az órában Laborfalvi Róza életének, pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történészt Jászter Beáta kérdezi.
2: Laborfalvi Róza igazi miskolci, mert Miskolcon született, ugyan nem ezen a születési néven, és színész családba született, ha jól tudom.
3: Pontosan így van. Hát ebben a korszakban nagyon jellemzőek voltak a színész családok, a színész dinasztiák. Sok színész házas pár volt, akiknél a gyermekek is követték a pályát, az életutat, beleszülettek a színházba, és nem is volt más lehetőség igazán, hogy más vonalon induljanak, és a tehetségük volt, akkor meg egyértelmű volt az út. Így volt ez a mi esetünkben is. Egész pontosan Benke Judit néven született Miskolcon meg ez a nagy színésznő. Az édesapa Benke József, vagy ahogy akkoriban hívta mindenki már, fiatalon is Benke atyus. Ő volt annak a pesti társulatnak az egyik vezetője, akik 1815-ben Miskolcra jöttek, itt kaptak menedéket, és így menekült meg a magyar színészet. Dérinének is ő volt a névadója, ugye a Szép Patakit ő fordította le magyarra, és a feleség, az első felesége pedig Rácz Zsuzsa, aki szintén színésznő volt, és ahogy ugye Miskolcra megérkeznek, tulajdonképpen itt is marad a család. Benke József, ő érdemes róla is pár mondatot szólnia lehet, ugye fontos szerepe van a egyébként is a történetben, nem is csak mint családapa, egy nagyon sokoldalú színházi ember volt, nagyon művelt volt, és az első hamletjeim között tartjuk számon, és róla írta le a kritika azt, hogy amikor Miskolcon játszott a Hamletet, hogy most tapasztaltam először a magyar hazában, hogy mit tud az aktor a publikummal tenni. És egy gyönyörű kritika arról, hogy a közönségre valóban milyen hatást gyakorolt, és milyen értően reagálta a közönség az ő játékát. De aztán Benke atyusnak elege lett a színházi világból, és tanárként működött. Tovább Miskolci Leánynevelő Intézetben, már ebben az épületben is született meg Judit lánya. Tudjuk is, hogy hol van ez az épület Miskolc belvárosában, illetve hol állt az épület, ma már csak egy új épület van a helyén, és egy emléktábla hirdeti Laborfalvi Róza születését. És az édesapa nagyon hamar rájött arra, hogy Judit örökölte a tehetségét, és bár visszavonult, de pont a lánya miatt egy időre újra visszatért a színházi világba, hogy tudja segíteni Rózának az elindulását, többek között Pesten, illetve egészen pontosan Budán a Várszínházban. Nagyon kemény ember volt, nagyon hirtelen haragú volt, az indulatait nem tudta törtőzni, és azt mesélik róla, hogy például ugye végigfigyelte a színfalak mögül a lányának a játékát, és bizony fizikálisan büntette, hogyha valamit nem jól csinált.
2: Így van, erről én is olvastam, hogy terelte ugyan a színészi pályán is segített neki, de azért elég erős tenyerekkel terelte ezt a fiatal lányt, akinek amúgy sem volt könnyű az élete, mert nagyon hamar anyává vált, méghozzá leányanyává, ha igaz.
3: Igen, igen, és amíg visszatérünk egy pillanatra, nagyon hamar árva is lett, ugye meghalt Benke József első felesége, és aztán új asszonyt hozott a házba, és ez például nem tett jót a kapcsolatuknak a lányával. Ezzel is magyarázzák például a névváltoztatás, hogy nyilvánvalóan mindenki ugye egy hangzatos színész nevet vett fel ebben az időben, ez szinte alap volt, hogyha egy egyszerű, nem izgalmas hangzású neved van, akkor felveszel egy izgalmasabb. Nekik ugye a család előneve volt, Laborfalvi Benke József volt az édesapa, tehát ő ezt vette fel, és variált a rózával is, tehát tulajdonképpen több fordulós kör volt az, amíg megtalálta a laborfaldi róza nevet. És hát valóban, ami a maga korában az, hogy valaki leányanya lesz, ez nyilvánvalóan nem volt szokatlan, sok mindenkivel megesett, de a gyakorlat az volt, hogy eltüntették általában a gyermeket, vidékre kiadták. És Róza tulajdonképpen az elsők között volt, aki nyíltan felvállalta azt, hogy ő családanya, hogy lányanya, hogy van egy gyermeke. Na hát ez a nyilvános felvállalás persze nem jelentette azt, hogy mondjuk a fiatal Jókai Mor, aki nagyon naív legényke volt, ez például tudott volna erről, amikor szerelembe estek. Ugye egy színész kollégától született a gyermek, akiről ugye köztudott volt, hogy nagynős csábász, és hát egy volt Róza is az áldozatai közül. Ugye az elején ugye be is árnyékolta a Jókaival a kapcsolatot. Nem annyira Jókai részéről, hanem a környezete részéről.
2: Van egy nagyon szép legenda, amit Jókai is úgy mesélt, hogy március 15-én, amikor azt a bizonyos kokárdát a mellkasára tűzte Laborfalvi Róza, akkor kezdődött az ő szerelmük. Na hát azt mondják, hogy Jókai is csak lódított ezzel kapcsolatban, mert hogy állítólag már hamarabb is ismerte és látta is Rózát, és tetszett neki a játéka. De az, hogy ők ketten összejöttek, az nagyon nagy ellenkezést váltott ki. Például Petőfi Sándorból is, aki annyira felháborodott állítólag, hogy még Jókai édesanyját is megkereste ez ügyben.
3: Pontosan, ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Zsózsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jókai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnak, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk. És hogy visszatérjek a legendához, valóban úgy tűnik, hogy legenda, hogy ez volt az első találkozás. Mindenki azt valószínűsíti a szakmából, hogy a közös pont a Szigligeti Ede lakása volt, mind a ketten jó kapcsolatban voltak Szigligeti Edével, és amikor Jókai nagyon betegen feküdt eszméletlenül hosszú ideig Szigligetinél, akkor először ott a Róza láthatta őt meg, és ott találkozhattak már, és ott elindulhatott valami, de tény az, hogy nyilvánosan és a nagy közönség előtt ott a március 15-én vállalták fel a szerelmüket. Tehát kicsit ugye túlzás van benne, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy valóban ez azért ez ott egy sorsdöntő pillanat volt, attól függetlenül, hogy már volt előzmény, és hát látták is, persze Jókai ugye írt is kritikákban Rózáról, tehát biztos, hogy nem az az első spontán összefutás volt ott, de ez magán a története nem változtatott, mert azért a szabadság szerelem eszményét ők ott a színpadon, nemzeti színpadán gyakorlatilag szépen be is mutatták a nagy közönségnek, hogy ez mit jelent. Visszatérve, vagy folytatva a történetet, ugye, hogy miért váltott ki nagy tiltakozást, megmondom őszintén, ezen sokat gondolkodom, hogy nem tudjuk, hogy Petőfi mit láthatott, mit tapasztalt, mit tudhatott Rózával kapcsolatban. Ők ugye a Nemzetiben mondhatni kollégák voltak, hiszen egy rövid ideig Petőfi ott volt a Pesti Magyar Színháznak a társulatában valamilyen szinten. Valószínű, hogy ezek az élmények lehettek, amiket ott tapasztalt valamiért számára ellenszenvesek, vagy az is lehet, hogy nem a Rózával volt konkrétan baja, hanem ismerte azt, hogy a Móricz ugye egy nagyon naív, tiszta lelkű, romantikus ideák között élő figura, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen tapasztalt színésznő nem a legjobb feleség lenne az ő számára. És valóban ő ugye folyamatosan tájékoztatta az édesanyját, és együtt ketten nagyon kemény aknamunkát végeztek, hogy ne legyen ebből házasság, de nem tudták megakadályozni. Tehát volt, amikor ugye szószoros egyértelműen kiszökött a fiatal pára az otthonukból, és mindenféle kalandos történet volt, de hát a házasság végül is elkerülhetetlen lett, és tulajdonképpen a sok negatív előítélet ellenére ez egy sikeres házasság, szép házasság lett, mind a kettejüket erősítette, de főleg Jukai számára volt egy nagyon szerencsés döntés, hogy elvette Rózát.
2: Így van, megcáfolták az ellenzőket, hiszen egy 4 évtizedes boldog házasságot tudhattak magukénak, amelyben Róza mindent megtett a férjéért. Ha egy picit elkanyarodunk most a színészettől, meg elkanyarodunk a művészettől, akkor akár ha családi életüket nézzük, otthon a konyhát, Róza ott is egy igazi fejedelemasszony volt.
3: Pontosan, ugye fantasztikus háziasszony volt, egy keménykezű, nagyon okos, nagyon jól gondoskodó háziasszony, és ugye ezt meséli az egyik családtag, hogy amikor először felmentek vendégként ugye Jukai édesanyjával a fiatal párhoz, akkor ugye döbbenten látták, hogy Róza a konyhából jön, feltűrt ingujjal, véres kézzel, mert hogy a szakácsasszony nem volt szíve, hogy levágja, azt hiszem talán a pulykát vagy a libát, és Róza pedig minden probléma nélkül ezt megoldott, és akkor látták is, hogy na hát ez valóban egy talpra esett gazdasszony. De amikor még az udvarlási szakasz volt, és amikor bejelentették a barátaiknak például azt, hogy össze akarják kapcsolni az életüket, akkor is hatalmas lakomát adott Róza a barátoknak, de például ezen a napon is, amikor ugye az édesanyját ebéddel fogadták, utána még jött Egressi Gáborék fel, a színész barátok uzsonnát kaptak, tehát ez valóban egy, mint Szakács is nagyon híres volt Jukain, és hát jó pár olyan étel van, amiről egyébként ugye Jukaihoz kötjük, de valószínű, hogy Laborfalvi Róza főzte azt úgy, meg is alakította ki, hogy Jukainak az kedvenc étele lett. És valóban ez példaértékű volt, jó pár receptet konkrétan is hozzá tudunk kötni, és hát külön fejezet volt ugye, amikor Balatonfüreden töltötték a nyarakat, ott például megint csak nagy vendégsereget láttak a háznál, és ott is ugye ott például a halételek kerültek előtérbe, és hát Jukai egyébként is érdekelte a gasztronómia, valószínű, hogy ehhez nagyon sokat segített neki Róza is. Van is írása Jukainak, ahol például a házasságot és az étkezést összeköti a boldog házasság titka között, ott említi a jó konyhát is, tehát ez ugye egy saját tapasztalat volt. A dolognak a keserű iróniája, ezt a egyik hozzátartozó írta le, hogy Rózának egy idő után már problémát okozott az étkezés, az emésztés, és tulajdonképpen csak a családnak főzött, de ő maga nem tudta élvezni ezeket a kiváló ízeket. És hát az is kiderül, hogy ahogy a művészetüket, ugyanúgy nagyon komolyan vették a háztartást és a konyha művészetet, és hogy megint csak leírja a családtak, hogy például a kávéfőzés milyen szertartás volt, milyen szakmaisággal, odafigyeléssel végezték ezt. Tehát ha csak ezt a vonalát nézem például egy utólag a házaspár életéből, számomra ez is egy példaértékű dolog volt, hogy a főzésre 1000%-os odafigyeléssel, felelősséggel, a másikra való figyeléssel, hiszen ezzel adni akarta Róza, ugye főleg egy idő után a férjének, a közösségének, tehát hogy mi mindenről tud szólni egy idézőjelbetéve egyszerű főzés. Hogyan szólhat ez szeretetről, családi összetartozásról, hogyan szólhat a másiknak való figyelmességről, és sorolhatnánk tovább. Tehát erről megint külön fejezeteket lehetne írni, hogy ez mi mindenről szólt náluk.
1: Kedves hallgatóink, Mikita Gábor színháztörténész az egyik leghíresebb tragika Laborfalvi Róza életéről, színészi pályájáról beszélt. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedés is sürgeti, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

szökkenj talpra, és menj tovább. Ha elestem is, fölkelek. Mikeás próféta könyve 7. fejezet, 8. vers. Az elszántság a hosszú távú célok iránti szenvedélyes és kitartó hozzáállás, írja John Gordon. Nem rövid táv, hanem maratonfutás, és nem csak futsz, hanem ütéseket is kiállsz közben. Az elszántság egyre előrébb visz, a bántó elutasítás, a fájó kudarc és a nehézségekkel vívott küzdelem dacára. Amikor ledönt a lábadról az élet, legszívesebben talán a földön maradnál és feladnád, de az elszántságod nem engedi, hogy kiszállj. Az igazi elszántság ott kezdődik, hogy tudod, mit is akarsz igazán, amikor pedig tisztán látod ezt, keményen és kitartóan dolgozol az eléréséért. Az igazi elszántság további mozgatórugója a világos gondolkodás, a céltudatosság, a szenvedély, az optimizmus, a hit, a szeretet, a remény, és lássuk be, a makacság is. Úgy maradhatsz rajta a látásod felé vezető úton, ha tudod, mit miért csinálsz, ha nem vagy hajlandó feladni, ha nem törődsz a téged kritizálókkal, ha elhiszed, hogy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz, és ha napról napra jelen vagy. Nem fog mindenki osztozni a látásodban és hinni a projektedben, de soha ne feledd, hogy nem a körülményeid vagy az emberi vélemények határoznak meg. Nem az formálja legmélyebben az életedet, ami kívül történik veled, hanem ami belül él benned. Az elszántságod és lelkületed teremti meg az életet, amelyet kifelé megélhetsz. Ha van látásod, tartsd életben! Emlékezz a célodra, légy jelen minden nap, és tedd a dolgod. John Quincy Adams, az USA 6. elnöke ezt mondta: a türelem és a kitartás varázserővel bír, eltünteti a nehézségeket. Maradj hát a pályán, és haladj előre, s akkor sikerrel jársz. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál.

0: sor felhők, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies széllökés. Kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd pénteken napközben 23-27 fokot mérhetünk. És akkor a tartalomból. Minden év október 1-e a zene világnapja. Az UNESCO nyilvánította a zene világnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségépítő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével a zene világnapjáról, a zene hatásairól, a tanévkezdésről és a következő napok, hetek tervezett koncertjeiről, alkalmairól is beszélgetünk.
1: A gyerekek kapjanak kedvet, kapjanak inspirációt, hogyha esetleg nincs a családban olyan, aki hangszeren játszik, hanem mindig csak azt látják, hogy mondjuk ez a rádióból szól, vagy teljesen mindegy honnan, de nem látják, hogy ez egyébként hogy kell megszólaltatni ezeket a hangszereket, akkor legyen ilyen élményük, és hát ha kedvet kapnak, hogy ők is kipróbálják.
0: És hallhatnak arról is, hogy Szikszó és Szikszó e-sport kupa elnevezéssel második alkalommal hívták életre a Counter-Strike számítógépes versenyt. Az e-sport klub adott helyet a megmérettetésnek, melyen tucatnyi csapat küzdött a jobb helyezésekért. A szikszói szakmai stáb nagy odafigyeléssel rendezte meg ezt a kétnapos kupát. Profi kommentátor és személyzet állt rendelkezésre. A mérkőzések a TV2 streaming csatornáján követhetők voltak. Egyébként a versenyt sikeresnek minősítették minden szempontból. A Counter-Strike kupán a helyi csapat szépen szerepelt, a legjobb három közé azonban mégsem sikerült odaérni. Az e-sport klub megálmodóját a tapasztalatokról és a jövőről is hallhatjuk majd. Ő Marjai Pál Szikszó alpolgármestere, aki a református Abaúji Egyházmegye főgondnoka is egyben.
2: Erre nem számítottam, de bár voltak rá olyan gondolataim, ami mindenképpen a jövőt vázolta fel, mint ahogy már most is arról beszélünk itt a háttérben a kollégákkal, hogy mi a jövő. Hiszen látjuk a perspektívát, látjuk azt, hogy ez nem csak a sportrajongóknak, de a város szempontjából is egy nagyon fontos esemény tud lenni.
0: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak, egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, minden év október 1-e a zene világnapja. Az UNESCO nyilvánította a zene világnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségépítő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével a zene világnapjáról, a zene hatásairól, a tanévkezdésről és a következő napok, hetek tervezett koncertjeiről, alkalmairól is beszélgetünk. A riporter Kisné Veres Viktória.
4: Kedves hallgatóink, október 1-e a zene világnapja. Ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök stúdiónkban.
1: Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején a zenei világnap történetével kapcsolatban osszon meg velünk néhány gondolatot, hogy milyen célja lehet egy ilyen világnapnak, hogy látja.
1: Hát, mint azt a hallgatók nagy része bizonyára tudja, 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO nyilvánította ezt a október 1-ét zenei világnappá, és a korabeli nyilatkozatokból megtudjuk, hogy mi volt

0: volt, mi volt ezzel Yehudi Menuhin szándéka, mi volt az elképzelése. A fő célja az volt, hogy a nemzeteket közelebb hozzá egymáshoz a kultúrán keresztül, azon belül is a zenén keresztül, mivel a zene egy univerzális nyelv, hogy ez egy közhely, ezt szoktuk is mondani, hogy a zene összeköt, és hogy ezt minden ember hasonlóképpen érti. Tehát ez volt az egyik, hogy ne a különbözőségekre keressük egymás kultúrájában, hanem a közösségeket. A másik célja pedig az volt, hogy figyeljünk oda a zene minőségére. Tehát arra gondolok, hogy már akkor is, 1975-ben is Yehudi Menuhinnak feltűnt, hogy nagyon sokszor úgy használják az emberek a zenét, hogy valami zajt nyomjanak el, például egy bevásárlóközpontban, gyárban, különböző olyan területeken, ahol hangos zaj zavarta volna a tevékenységet, és ezt így egy ilyen zene szósszal leöntjük, ahogy ezt nagyon sokszor ugye mi is tapasztaljuk a mindennapi életben, és hogy ezáltal egy kicsit túlságosan hozzászokik a fülünk az állandó zenéhez. És hogy ő azt szerette volna, hogy azon a héten, amikor a zene világnapja éppen esik, hogy arra mindenképp szánjunk időt, hogy egy kicsit csendbe legyünk, hogy tartsunk olyan szünetet, amikor nincsen zaj, nincsen zene se, hogy egyáltalán megteremtődjön bennünk annak a lehetősége, hogy aztán be tudjuk úgy fogadni a zenét, mint valami értékeset. Hát, hogyha akkor ez így volt, akkor ma ez hatványozottan így van, én nem is tudom, hogy van-e olyan perce az életünknek, amikor akár reklámokban, akár a tévében, akár a bevásárlóközpontban, bárhova megyünk, mindenütt szól valamilyen zene, ami mondjuk egy kicsit talán nem annyira pozitív dolog, én is úgy gondolom. És amit még Yehudi Menuhin nagyon szeretett volna, hogy ezen a napon minél több helyen csendüljön fel minőségi zene. Tehát, hogy koncerteket rendezzenek, legyen térzene, legyen olyan is, hogy mondjuk a metróállomáson vagy utcára is kiállnak profi zenészek, és ott előadnak olyan darabokat, amiket egyébként hangversenytermekben szoktak, ezzel is népszerűsítve a komoly zenét, vagy a színvonalas zenét, tehát ő nyilvánvalóan, hogy elkötelezett volt a klasszikus zene iránt, tehát ilyen szempontból közelítette meg a dolgot, de nyugodtan kiterjeszthetjük én szerintem a népzenére, vagy más nagyon minőségi zenére is.
1: 2026-ban a zeneiskola hogyan ünnepli a zene világnapját, milyen ehhez kapcsolódó programokról tud beszámolni, esetleg hallgatóinkhoz is szólva hívogatni egy-egy eseményre.
0: Igen, minden évben hagyományosan megrendezzük a zene világnapi koncertünket. Idén erre október 2-án pénteken fog sor kerülni 6 órától az Egressy Béni Zeneiskola Paróczi utcai koncerttermében, melyen a Székhely Intézmény, tehát az Egressy Béni Zeneiskola és a tagiskolánk, az Erkel Ferenc Zeneiskola művésztanárai és növendékei fognak fellépni, és hogyha már közönségcsalogatásról esett szó, akkor mondjuk egy műsorszámot megemlítek, amit valószínűleg mindenki ismer és szeret, a Schindler listája című filmnek a főcím dalát fogja előadni egy cellóművész kolléganőnk zongora kísérettel. A belépés díjtalan, és várunk mindenkit sok szeretettel. Ugyanezen a napra meghívást kaptunk a Kossuth Lajos evangolikus óvodába, ahol aznap délelőtt, tehát 2-án délelőtt érkezünk gyerekekkel és tanárokkal, és viszünk egy nagyon aranyos mesés koncertet, ami egyben hangszerbemutató is, és egyébként a mesének a témája, a fő irányvonala pont ez, hogy van egy kisfiú, aki az Ordi-Mordi bolygónél, ahol nagyon nagy a zaj, gépek állítanak elő már mindent, és tehát az élelmiszert, az ivóvizet, mindent, és emiatt folyton kiabálni kell egymással, és neki ebből elege lesz, hogy itt ilyen zajba kell élni, és hogy mindenki ordítozik, és elindul az űrhajójával, hogy felfedezzen magának egy jobb bolygót, megérkezik a földre, és ott elbűvölik a madárhangok, a vízcsapogás hangja, a szélsusogása, a csend, az éjszaka neszei, és a népzene, amit hall egyébként egy táncmulatságban, és elhatározza, hogy ide fogja hozni az ő szeretteit az Ordi-Mordi bolygóról. Tehát, hogy ez ilyen formán kicsit kapcsolódik a zene világnapi üzenethez, amit annak idején Yehudi Menuhin megfogalmazott, és nagyon nagy szeretettel készülünk erre a kis mesés koncertre az óvisoknak.
1: Ön, mint zongora művésztanár, miben látja annak a jelentőségét, hogy már kiskorban megismerkedjenek a gyermekek a zenével? Ugye már különböző műsorokban az elmúlt években mi is beszéltünk így hasonló témában, hogy igazából már az anyaméhben is hatással vannak azok a dallamok, azok a ritmusok a magzat, a gyermek fejlődésére, amit akkor megtapasztal. által, de most így a világnap kapcsán, hogyha még visszatérhetünk, feleleveníthetjük ezeket a gondolatokat, illetve itt az életkor előre haladtával is, hogy a mindennapokban egy-egy embernek mit jelenthet a zene, és a személyes megélését is megosztja velünk ezzel kapcsolatban, hogy önnek mit jelent.
0: Hát biztos, hogy minden kisbaba, kisgyermek, sőt igen, az anyamében is már találkoznak a gyerekek zenével. Tehát, hogy amiről az előbb is ugye szó volt, hogy mindenütt jelen van a zene, és nyilván a szülőknek a felelőssége az, hogy milyen zenével hagyják, hogy a gyermekük találkozzon, és azt tapasztaljuk, hogy azért nagyon sok szülő érzi azt, tehát akik a zeniskolába behozzák a gyerekeket, akár egy nyílt napra, koncertekre, vagy beiratják őket hozzánk, hogy ők ezt átérzik, ennek a súlyát, ennek a felelősségét, hogy nem mindegy, hogy az ember, hogy a gyermek milyen hatásoknak van kitéve. Nyilván azért is megyünk el az ovikba, nem csak most, ez egy azért rendszeres dolog, hogy járunk ovikba hangszerbemutatót tartani kicsikkel, hogy a gyerekek kapjanak kedvet, kapjanak inspirációt, hogyha esetleg nincs a családban olyan, aki hangszeren játszik, hanem mindig csak azt látják, hogy mondjuk ez a rádióból szól, vagy teljesen mindegy honnan, de nem látják, hogy ez egyébként hogy kell megszólaltatni ezeket a hangszereket, akkor legyen ilyen élményük, és hát ha kedvet kapnak, hogy ők is kipróbálják. Számtalan tanulmány született már arról, hogy milyen fejlesztő hatása van a zenetanulásnak, nyilván nem csak a zenetanulásnak, de ez egy olyan összetett tevékenység a zenélés, ami az agynak nagyon sok területét fejleszti. Az, hogy milyen életkorban hogyan van szüksége, vagy milyen módon kapcsolódik az ember a zenéhez, hát saját megélésem az, hogy én úgy nőttem fel, hogy nekem apukám zenélt, ő könnyű zenész volt, tehát én Laxis zenekarban énekelt és gitározott, tehát nekem a könnyű zene az, ami eredendően az ereimbe így csorgott, és viszont nagyon szerettem volna valami miatt rejtélyes módon megtanulni zongorázni, beirattak, és végülis ez lett a szívem csücske, a klasszikus zongora, de ugyanúgy szerettem a népzenét és a könnyű zenét is mai napig. Aztán az életkor, ahogy hoztam, hogy egyre jobban belemélyedtem a klasszikus zenébe, megmaradt ez egy nagyon nagy szenvedélyemnek. Amit az embereken látok, hogy amikor fiatalabbak, akkor talán nyitottabbak a drámai, a fájdalmakat hordozó, a sokszor akár diszonáns, tehát olyan zeneművekre, amikre egy idősebb korosztály esetleg azt mondja, hogy nekem ez már nem hiányzik, nekem már a szép kell, nekem már a nyugalmas, a békés, az, amire vágyom. Tehát ilyet lehet érezni, hogy mondjuk a 15-16 éves tinédzser a klasszikus zenére, Mozartra, Beethovenre, Haydnre azt mondja, hogy unalmas. Vagy akár még bizonyos barokk zenékre is azt mondják, hogy unalmas, és a romantikát, a 20. századot kedvelik. És aztán, ahogy mondjuk már a főiskolai években járnak, vagy még azon is túljutnak, egy idő után majdnem minden zenész életében eljön az, hogy elkezd rajongani a klasszikáért. Tehát, hogy az a kiegyensúlyozottság, az a harmónia és forma egysége, amit azok a művek hordoznak, az egy idő után nagyon közel kerül az emberhez. Körülbelül itt járok most én, mert nem most kezdődött nyilván, de nagyon szeretem a klasszikát. És hát tényleg a zene az végigkíséri szerintem minden embernek az életét is, hogyha erre van lehetőség, hogy ebben valamilyen módon aktívan részt vegyen. Hogyha nem is játszik hangszeren, de mondjuk egy kórusban énekelhessen, szerintem az annyi pluszt ad mindenkinek a lelki életében, a mentális állapotához is akár. Tehát én mindenkit buzdítok erre, hogy éljen a lehetőséggel, hogyha van.
1: És hogyha itt visszautalok egy korábbi válaszára, hogy ugye itt a mindennapokban, ha nem is minden percben, de azért a nap nagy részében a külső ingerek, a zenét ugye sok helyről hallhatjuk, vagy úgy, hogy mi választjuk, vagy ha épp ugye olyan helyen járunk, akkor ami épp szól abban a környezetben, de akárha csak egy filmnek is a zenei világára gondolunk, hogy nagyon sok érzelmet is ki tud váltani az emberekből, hogyha még egy kicsit ilyen irányba elmehetünk itt a beszélgetés során, hogy hogyan hat a pszichénkre a zene, hogyan hathat.
0: Hát nagyon nagy hatása van sokszor, úgyhogy észre sem vesszük, tehát hogy mondjuk egy filmet, hogyha már említett, akkor ott a filmzene olyan mértékben ad hozzá a jelenetekhez, hogy ha mondjuk kipróbáljuk, hogy egy ijesztő jelenet, amiről tudjuk, hogy az egy ijesztő jelenet, arra levesszük a zenét, teljesen a hangot, és csak a képeket nézzük, akkor egyszerűen senki nem fog elkezdeni félni. De szóval, hogyha beleteszik azokat a zenei effektusokat, akkor meg már mindannyian készülünk arra, hogy itt most milyen borzasztó
1: lesz
0: dolog.
1: Valami.
0: Igen, igen. Tudjuk, hogy valami készül. Ugyanígy egy boldog, mondjuk szerelmi jelenethez is hihetetlen, hogy mi mindent ad hozzá a jó zene. Az az érdekes egyébként a zenével, hogy amit az elején is ugye említettem, hogy egy univerzális nyelv, tehát hogyha mondjuk mi magyarok meghallgatunk mondjuk egy teljesen távoli kultúrának a mondjuk a népzenéjét, akár egy indonéz, vagy tényleg ami nagyon-nagyon távol áll tőlünk, akkor is nagyon jól meg fogjuk tudni mondani, hogy ez a dal, ez mondjuk szomorú, valami fájdalmat hordoz, vagy boldog, vagy ez most egy altató esetleg, vagy mondjuk egy harcra hívó ütemes dal. Tehát, hogy ez annyira egyformák a zenei eszközök, amiket a népek alkalmaznak azt szerint, hogy milyen hangulatot, milyen érzelmet szeretnének a zenével kifejezni, hogy ezek teljesen biztosan felismerhetőek. Tehát, hogy ezért van az, hogy azt szoktuk mondani, hogy ez egy mindenki számára érthető nyelv, mert nagyon erőteljesen fejezi ki az érzelmeket, és nem kell hozzá a szöveg, hogy ezt értsük, hogy miről van szó.
1: Itt a folytatásban, hogyha beszélhetünk a 2026-27-es tanévről, hogy hogyan indult az intézményükben a tanév, hány növendékkel kezdték meg a különböző tanszakokon, illetve különböző órákon való képzést.
0: Idén összesen 1223 tanulónk van, ezt úgy kell érteni, hogy együtt az Erkel Ferenc Tagiskola és az Egressy Béni Zeneiskola növendékei. Ugye mi nem csak ez a két épület vagy intézmény vagyunk, nem ez a két helyszín, hanem a városban összesen még 9 külső tagozaton, illetve telephelyen jelen vagyunk, ezzel is segítve a szülőket, hogy ne kelljen őket a város távoli pontjairól behozni a belvárosba vagy a diósgyőri iskolába. 5 tanszakon folyik nálunk az oktatás, de ez az 5 tanszak, ez nagyon sok hangszert magába ölel, több mint 20-at, úgyhogy a vonos hangszerek közül egyedül a brácsát nem oktatjuk, orgonát nem tanítunk, és hárfát, ezen kívül szerintem minden klasszikus hangszer tanulható nálunk, ezen kívül magánénekes tanáraink is vannak, nagyon jók. Szolfés órákra járnak a gyerekek, csoportos órákra, zeneirodalomra, illetve kórusunk működik még, ami szintén nagyon népszerű a gyerekek között.
1: És ugye itt a zene világnapjához kapcsolódó koncertet említette igazgatóhelyettes asszony. Itt ugye október 2-án pénteken este 6 órától kezdődik a Székhely Intézmény Erdélyi Lászlóné termében a koncert. Hogyha itt a következő napok, hetek programjaiból még szemezgethetünk, akkor mi az, amit esetleg kiemelne?
0: Október 7-én és 8-án fog sor kerülni a 12. Furulyás szakmai fórumra, ami hát egy nagyon érdekes fórum nálunk az iskolában, melynek a megálmodója, főszervezője Dobi Imre kollégám. Az országban egyedülálló módon, én egész biztosan tudom, hogy erre nincsen máshol példa, itt az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú furulya oktatás fantasztikus jó kapcsolatot ápol egymással, és évente megrendezik ezt a szakmai fórumot, aminek alkalmával mindig elhívnak valamilyen neves külföldi vagy hazai furulya művészt, és mesterkurzust tart 2 napon keresztül. Ez most Várhelyi Luca Anna furulya művész lesz, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára, és ha már a koncerteknél tartottunk, ő előző nap 6-án a Zenepalotta Bartók termében szintén 6 órától fog egy koncertet adni, és oda is a belépés díjtalan, hogy szeretettel várnak mindenkit. Úgyhogy ez egy ilyen furulyásoknak egy ilyen éves megrendezési ünnepe gyakorlatilag, amikor így 2 teljes napot együtt töltenek és inspirálódnak. Nagyon, nagyon jó tanárokat szokott hívni a kollégám. Úgyhogy erre is várják egyébként az érdeklődő zenetanárokat, elsősorban nyilván a furulya tanárokat, de aki a régi zenével foglalkozik, azokat bármilyen hangszereseket szeretettel várnak, és az iskola Facebook oldalán és a honlapon megtalálható, hogy hogyan kell regisztrálni. A részvétel szintén díjtalan, de regisztráció köteles.
1: A 6. koncert ugye látogatható, és erre a kurzusra szükséges a regisztráció.
0: A továbbiakban pedig, ami már tudjuk, hogy megrendezésre kerül, mert azért mondom, hogy már tudjuk, mert mindig adódik a tanév során számtalan olyan koncert, amit nem tervezünk be a munkatervbe, de kapunk egy felhívást, vagy valakinek, kollégának támad egy ötlete, és akkor mégiscsak lesz még több koncert, mint amit most látunk. November 21-én szintén a Zenepalotában fog sor kerülni a 10. Magyar Dallamok Miskolci Tehetségnapra. Ez azért különleges ez a koncert, mert itt a Miskolc város 5 állami fenntartású zeneoktatási intézménye vesz részt, nekik a tehetségeiket mutatja be ez a gála koncert jellegű rendezvény. Ugye korábban még a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemzeti Kar is állami fenntartású volt, ők már most nem, de ők benne maradtak ebben a körben, főleg, hogy ők adják a gyönyörű helyszínt ehhez, úgyhogy fogunk hallani fellépőket az ő részükről is, és már azt tudjuk, hogy kik lesznek a vendégművészek, és szerintem érdekes, és mindenképp érdemes eljönni meghallgatni őket is, nem csak a fellépő gyerekeket. Leszczynszky Áron zongora művész lesz az egyik meghívottunk, aki egyébként az Egressy Béni Zeneiskola volt növendéke, és idén tavasszal diplomázott a Zeneakadémián. És nagyon szép jövő előtt áll, úgy látjuk, már is sok-sok meghívása van, versenyeket indul, őt várjuk nagy szeretettel. A másik vendég fellépünk pedig Rózsa Zamatócka Florianna, akit a színházlátogatók úgy ismerhetnek, hogy Zamatócki Florianna. Ő fog énekelni, ugye ő énekművész, színész, és ettől a tanévtől kezdve ő is iskolánk tanára. Úgyhogy neki meg ez egy ilyen bemutatkozása is így a részünkről. Ide is a belépés díjtalan, és mindenkit várunk szeretettel majd.
1: Ugye ez november 21-én kerül majd megrendezésre, lehetőség szerint arról majd szólunk még mi is itt a későbbiekben további részleteket is, ha megtudhatunk erről az alkalomról. Most köszönjük szépen a tájékoztatást, köszönöm a beszélgetést Bódi Máté Ágnesnek, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesének.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, minden év október 1-e a Zenevilágnapja. Az UNESCO nyilvánította a Zenevilágnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségépítő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével a zene világnapjáról, a zene hatásairól, a tanévkezdésről és a következő napok, hetek tervezett koncertjeiről, alkalmairól is beszélgettünk. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó és Szikszó e-sport kupa elnevezéssel második alkalommal hívták életre a Counter-Strike számítógépes versenyt. Az e-sport klub adott helyet a megmérettetésnek, melyen tucatnyi csapat küzdött a jobb helyezésekért. A szikszói szakmai stáb nagy odafigyeléssel rendezte meg ezt a kétnapos kupát. Profi kommentátor és személyzet állt rendelkezésre. A mérkőzések a TV2 streaming csatornáján követhetők voltak. Egyébként a versenyt sikeresnek minősítették minden szempontból. Az e-sport kupa Counter-Strike versenyen a helyi csapat szépen szerepelt, a legjobb három közé azonban még nem sikerült odaérni. Kasuba Dánielt, a Miskolci Egyetem hallgatóját, a szikszói e-sport klub intézményvezetőjét kérdeztem.
2: Tavaly már volt egy ilyen rendezvény, mint ez a mostani. Mi ez pontosan? Milyen programok vannak, meg milyen versenyről van szó egyáltalán?
3: Ez egy videójáték verseny, egy videójátékkal játszunk, a Counter-Strike 2 játékkal játszunk. Ezen a versenyen meg összemérik a tudásait az ország legjobb és nevesebb csapatai. Igazából egész napos programokkal várjuk a nézőket, illetve a versenyzőket is. Folyamatosan mennek a mérkőzések, idekint kóstolópulttal, illetve a élő közvetítést tudják követni. Nem messze tőlünk, itt van a gépész találkozó, de is, hogyha éppen valamelyik csapat pihenod és kilátogathatnak. Igazából ez egy egész napos program, interjúkkal.
2: A TV2 is szervesen kapcsolódik ehhez. Ez mit jelent? Tehát ugye a TV2-t bekapcsolja, most valaki ott nem lát semmit, hanem stream csatorna?
3: Így van, igen, a TV2 Play-en tudják követni a nézők. Ugye ez egy ilyen streaming szolgáltatás, ezt a csatornák között nem találják meg a nézők, hanem ez külön egy streaming platform, úgymond, vagy egy oldal.
2: Ez a játék, amit most játszanak itt, hányan jöttek, honnan jöttek? 5 fős csapatokról van szó, hogy kicsit mutassuk már meg ezt.
3: Az ország számos pontjáról jöttek, mint Békés Csaba, Budapest, közvetlen közelről, Miskolcról és Egerből is jöttek. Igen, ez egy 5v5-ös ilyen stratégiai játék, az adott pályán vannak támadók és védők, akik 12 lejátszott kör után oda cserélnek, tehát mind a kettő csapat fog egyszer védeni és egyszer támadni. Van lehetőség arra is, hogy edzőket bevonjanak a játékba, akik csak is a játék megszakítások közben tudnak adni nekik utasításokat, illetve taktikákat, átbeszélni, hogy éppen mi történt, mi a baj, vagy pedig mit kéne még jobban erőltetni.
2: Ez egy számítógépes emberek között, ez egy bevált jó játék, amiről most itt szó van, tehát Európában játszák, világon játszák?
3: Igen, abszolút. Ezzel szerintem nem mondok nagy hülyeséget, hogyha az a világon az egyik leghíresebb és legelterjedtebb e-sport játék, ahol számos profi bajnokságot, hazánkat is tavaly megtisztelte ez az esemény. Budapesten volt egy major, ezt hívják úgy ilyen világbajnokság, ahol hát a világon legrangosabb csapatok, akik be tudták magukat kvalifikálni, ők mérik össze a tudásukat.
2: Hány csapat van itt, és ugye ez már a második nap?
3: Így van, összesen 13 csapat van itt, tegnapi napon 8 csapat csapott össze, és ott a legjobb 3 tudott bekvalifikálni magát, hogy tudta magát bekvalifikálni a mai napra, és itt még hozzájuk csapódott, vagy hozzájuk jött még 5 csapat, tehát úgy, hogy mai napon is 8 csapat mérkőzik meg majd.
2: Szemán Róbert, szakmai vezető itt az e-sport klubnak. Ha szakmai, szigorúan szakmai szemmel nézzük, akkor mit mutat? Ugye most a második napon vagyunk, akár az első, akár a mostani.
4: Üdvözlök mindenkit! Igen, immár másodszor rendezzük meg a Szikszó & Szikszó e-sport kapot. Összességében, hogyha azt veszük, ugye akkor tavaly 14 csapattal, most a két nap 14 csapat részvételével rendeztük meg a versenyt. Próbáltunk emelni a közvetítésnek a szintjén. Ide hívtuk talán az ország legjobb kommentátorát, aki a Kocsis Zsombor. Ő híres és közismert az e-sport világában. Egy nagyon jó és nagyon okos kommentátor srácról beszélünk. Mellé csatlakozott egy kiváló szerverkezelő, aki szintén egy remek IT-s szakember, és specialitása ez maga a Counter-Strike és az e-sport versenyeknek a lebonyolítása, illetve harmadik személy a Kaproncai Zsolt, aki pedig egy nagyszerű observer. Az observer az ugye azt jelenti, hogy aki bemutatja hogy a játékon belül mi történik, tehát ő ennek az egésznek egy képi megjelenítést ad, mint egy operatőr. Ezzel szerintem nagyon sokat tudtunk emelni a tavalyi szinthez viszonyítva, illetve műsorvezető kérdésében pedig a fiatalok körében közismert és nagyon kedvelt youtuber párost, a miskolci tesóikat hívtuk meg. Ez két fiatal emberről van szó, akik az interjúkat készítik ezekkel a srácokkal. Így összerakva ezt az egészet egy halmozzá, úgymond sikerült a mai napon egy folyamatos élő adással szolgálnunk, amelyben ugye úgy néz ki, hogy maga a verseny, majd ezt követően, amíg a két csapat átáll, abban a tegnapi napról közvetítünk highlights pillanatokat, összefoglalókat, illetve élő interjúkkal, valamint kvízversenyekkel készülünk így a verseny folyamán, tegnap is és a mai napon is.
2: Mennyire követik egyébként ezt az eseményt, meg magát a szikszói rendezvényt az interneten, vagyis ezen a streaming csatornán az emberek?
4: A tévé vonatkozásában nem tudok mit mondani. Azt nyilván talán utólagosan fogunk tudni adattal szolgálni. Nem nézik szerintem olyan nagyon sokan, de a tavalyi évben sem maga az élő adásnak a nézése volt a YouTube csatornánk tekintetében, hanem az, hogy a stúdió után ott hagytuk egy maradandó anyagként, amit a mai napig vissza lehet nézni. Ezt egyébként érdemes, zárójel megnyitva, ezt érdemes esetleg kontrasztba helyezni, hogy mennyit fejlődtünk a tavalyi és a mostani versenyhez képest, zárójel bezárva. Szóval ezt majd egy-két hét múlva fogjuk tudni egyébként megmondani, amikor már mindenkihez elér, amikor ismerősök ismerősei is, vagy pedig csak a YouTube-ba random rákeres az e-sportra, a klubra, a Counter-Strike-ra rákereső emberek találkoznak ezzel, mert nyilván ez nem volt úgy meghirdetve egyelőre, nem állt módunkban úgy meghirdetni, hogy újságból, tévéből, meta hirdetéseken keresztül is ez folyjon. Én úgy gondolom, hogy egy 2-3 hét múlva, vagy akár 2-3 hónap múlva lesz érdemes erre ránézni, és akkor összegezni, illetve a hozzáfűzött megjegyzéseket, hozzászólásokat elolvasni, hogy milyen véleménnyel voltak rajta az ember, ezzel kapcsolatosan milyen véleménnyel voltak az emberek. Abszolút bizakodó vagyok, én úgy érzem a jelenlegi kommentek alapján is, hogy elnyerte a célközönségnek a tetszését ez a műsor, ez az egész rendezvény.
2: Belülről nézve, mi az, amit sikerült megoldani problémát tavaly óta, mostanra is simábban megy a rendezvény, vagy mi az, ami most előjött, hogy hú gyerekek, erre majd következő alkalommal figyeljünk?
4: Tehát tervek mindig vannak, én inkább azt mondanám, hogy a tavalyi évhez sikerült javítanunk. Nyilván kezdőként mentünk ebbe az egészbe. Sok tanulás, sok olvasgatás. Én úgy gondolom, hogy most a közvetítéssel, műsorkészítéssel sikerült egy egészet alkotnunk. Én azt mondanám, hogy lehet, de hogy javulnunk nem is kellene igazából, hanem ezt a meglévőt egy picit csiszolgatni, híresebbé tenni, vagy meghirdetni jobban, és én tartanám ezt a rendezvényrendszert, én ebben látom a sikert, mondjuk egy kétnapos élőadással, és valahogy hirdetésekben eljuttatni az emberekhez azt, hogy ez a rendezvény van, és akkor mondjuk akár itt a piactéren is egy nagyobb kivetítési lehetőséget, akár egy LED falat és a műsorvezetőket mondjuk ide kihozni. Tehát, hogy mintha párhuzamosan lenne kettő darab műsor, de mégis egy egészt formálva. Én ebben látom ennek a kiteljesedését.
1: Az e-sport klub megálmodóját a tapasztalatokról és a jövőről is kérdeztem. Ő Marjai Pál, Szikszó alpolgármestere, aki a református Abaúji Egyházmegye főgondnoka is egyben.
2: Alpolgármester úr, ez a második nap itt az e-sportnak, ezen az országos rendezvényen. Mik a tapasztalatok?
5: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Mindig megint azt mondom, hogy egy picit
6: visszamegyünk az időben, ugye ez a második ilyen kupánk, és elmondhatom, hogy rögtön szintet is ugrottunk. Ugye egy napból két napos lett a kupa, és jelentősen komolyodott, hiszen olyan csapatok érkeztek a kupánkra, amelyek nyugodtan mondhatom, hogy a Magyarország élmezőnyében játszó e-sportos csapatok. És a két nap az azért jött létre, mert az első napon csináltunk egy selejtezőt, és a selejtezőnél, akik megnyerték, az első három csapat bejutott a mai napra a döntőbe. Most pedig 8 csapat játszik a elsőségért.
7: Ez a játék része. Hogyha a hátterét nézzük az eseménynek, akkor fejlődött-e tavaly óta? Mi az, amihez nyúlni kellett a tavalyi eseményhez viszonyítva mostanra, akár ha a háttérmunkát nézzük, bármit?
6: Én azt gondolom, hogy jelentősen változtunk. Én tavaly többször is tudatosan elmondtam azt, hogy ez egy nulladik verzió. Tehát ugye elkezdtük ezt a semmiből, nem volt tapasztalatunk, nem tudtuk, hogy ez hogyan működik. Azt se tudtuk, hogy ez élő egyenest adást csináltunk tavaly is, hogy ez mivel jár, mikre kell odafigyelnünk. Próbáltuk összeszedni a tapasztalatainkat, segítségeket. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy tavaly is sikerült leadnunk egy egész jó műsort, de a tavalyhoz képest levonva a tanulságokat, és az idén összerakni az egész rendszert, azt gondolom, hogy mindenben sikerült fejlődni. Sikerült fejlődni a technikában, sikerült fejlődni a közvetítésben, és ahogy fogalmaztam, sikerült fejlődni a csapatokban is.
7: Nem kevés anyagit kell emögé tenni a rendezvény mögé. Az sikerül-e összeszedni, vagy kalapolni kell?
6: Mindenképpen kalapolni. Ugye én mindig el szoktam mondani azt, többször testületülésen is, hogy az az egészséges, hogyha a sportegyesületek nem a város támogatására, egyedül nem a város támogatására szorulnak. Így sikerült az elejétől fogva, tehát már az előző első évben lévő kupánknál is már a szponzorként sikerült behívni a HEL Magyarország Kft-t. Média partnerünk a TV2. Ugye ezek mind olyan jelentős anyagi segítségek, illetve kedvezmények, amelyekkel sikerült leszorítani egy elfogadható szintre a költségeket, illetve a költségek megoszlanak az önkormányzat és a HEL Magyarország Kft. Között.
7: Alpolgármester úr, ugye köztudott, hogy ön ennek az e-sport klubnak a megálmodója, és hát a kivitelezője is, ugye, mert valahogy ezt meg kellett építetni. Nem is olyan régóta van ez, ugye? 3 éve, hogyha jól emlékszem?
6: Igen, körülbelül 3 éve vagyunk, igen. Ez ugye úgy működött, hogy volt egy pályázatunk, aminek két lába volt a kültéri medencénk és az e-sport klub. De összességében én azt gondolom, hogy sikerült itt egy olyan épületet, olyan klubot létrehozni, ami a mai fiatalságnak egy találkozási pont. És én azt gondolom, hogy sikerült olyan vezetőket a klub élére tenni, akik pedig tudnak irányt mutatni a fiataloknak, tudják őket terelgetni a jó úton. Ezek nagyon-nagyon fontosak.
7: Számított arra, hogy ilyen rövid időn belül már ilyen versenynek adnak majd helyt?
6: Az túlzás lenne, hogyha azt mondanám, hogy számítottam rá. Azt tudtam, hogy mikor ezt az egészet elképzeltem, illetve közösen elképzeltük, az tény, hogy a szikra az tőlem pattant ki, de ez egy közös megvalósítás volt, és egy közös kivitelezés. Erre nem számítottam, de bár voltak rá olyan gondolataim, ami mindenképpen a jövőt vázolta fel, mint ahogy már most is arról beszélünk itt a háttérben a kollégákkal, hogy mi a jövő. Hiszen látjuk a perspektívát, látjuk azt, hogy ez nem csak a sportrajongóknak, de a város szempontjából is egy nagyon fontos esemény tud lenni.
7: Mi a jövő? Tehát mondjuk jövőre ezt minimum meg fogják szervezni, de hát gondolom, akkor előrelépés is már körvonalozódik.
6: Én csak annyit szeretnék mondani, és nem lelőve a poént, hogy meg fogjuk ugrani az ideit.
7: Vannak már elvárások, vagy magukkal szemben vannak elvárások?
6: Legfőképpen magunkkal szemben. Én azt gondolom, hogy mi, nekünk van egy kitűzött célunk, e felé a cél felé szépen lépdelünk. Én azt szoktam mondani mindig, hogy a tyúklépésben az tökéletesen jó, nem kell szaladni, mert akkor elesünk. A tyúklépés az tökéletesen megfelelő, tudjuk hozni a szinteket, mindig tudunk ugrani, már most is látjuk és tudjuk, hogy mi lesz a jövő éven, még a részleteket össze kell raknunk, és ugye annak érdekében, hogy maga a kupa az létre tudjon jönni, és hogy fogalmazott az elején, ugye ennek vannak költségei, és hogy a költségeknek a finanszírozását minél jobban tudjuk porlasztani, ezért nekünk is a kupával folyamatosan szintet kell lépnünk. Ha így nézzük, akkor nyilvánvalóan van egy külső nyomás is rajtunk, de én azt gondolom, hogy nálunk sokkal hamarabb megfogalmazódik a csapaton belül a lépés, mint hogy kívülről jönne nyomás. Így én azt gondolom, hogy ezáltal a szponzorok irányában is tudunk olyan pluszokat adni, ami mindenképpen megnyitja a pénzcsapokat.
7: Említette a célt. Mi a cél akkor, amit tyúklépésben kell elérni?
6: Őszinte leszek, hogy nem fogok erre válaszolni, mert hogyha erre most válaszolnék, akkor lehetséges, hogy túlságosan nagy álmot mondanék, és talán lehet, hogy egy picit nagy képű is lennék. Én azt gondolom inkább, hogy előttünk megvan, a csapatban megvan ez a dolog, tudjuk, hogy mit szeretnénk, szépen haladunk az úton. Én azt gondolom, hogy 5 év múlva beszéljünk erről.
7: Legyen úgy.
1: Kedves hallgatóink, Sixo és Sixo Esport Kupa elnevezéssel második alkalommal hívták életre a Counter-Strike számítógépes versenyt. Az Esport Klub adott helyet a megmérettetésnek, melyen tucatnyi csapat küzdött a jobb helyezésekért. A szikszói szakmai stáb nagy odafigyeléssel rendezte meg ezt a 2 napos kupát. Profi kommentátor és személyzet állt rendelkezésre. A mérkőzések a TV2 streaming csatornáján követhetők voltak. Egyébként a versenyt sikeresnek minősítették minden szempontból. Az eSport Kupa Counter-Strike versenyen a helyi csapat szépen szerepelt, a legjobb 3 közé azonban még nem sikerült odaérni. Az eseményen készült az előző felvétel.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
8: Isten igéjét Márk evangélium a 6. fejezetének 31. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Van egy kérdés, amit időnként felteszek magamnak. Mikor csináltam utoljára valamit csak úgy, nem azért, mert szükség volt rá, nem azért, mert határidős volt, nem azért, mert elvárták tőlem, hanem egyszerűen azért, mert örömet adott. Mikor olvastam csak azért, mert jól esett? Mikor hallgattam zenét úgy, hogy közben nem dolgoztam? Mikor alkottam, kertészkedtem, hímeztem, sütöttem, sétáltam, vagy csak gyönyörködtem a természetben úgy, hogy közben nem járt az agyam a következő feladaton? Sokszor döbbenek rá, milyen kevés idő marad arra, amit igazán szeretek. Nem azért, mert nem fontos, hanem mert mindig van valami sürgősebb. Mindig van még egy telefon, még egy e-mail, még egy feladat, még egy ember, akinek szüksége van rám, és közben szinte észrevétlenül megtörténik valami. Nem hirtelen, hanem lassan. Elfárad a lelkünk. hiszen nem csak a testnek van szüksége táplálékra, a léleknek is. És a lélek nem csupán csendből él, hanem szépségből is. Isten ezt nagyon jól tudja, ezért nem fekete-fehér világot teremtett. Lehetett volna minden fa egyforma, minden virág ugyanolyan, minden madár ugyanúgy énekelhetne. Azonban Isten szereti a sokszínűséget, a dallamokat, a színeket, az illatokat, a költészetet, a kézműves alkotás örömét. Még a Szent Sátor készítésénél is azt mondta, hogy művészien hímzettek legyenek a sátorlapok. A szépség ott is az Isten tisztelet része lett. Ezek mind olyan ajándékok, amelyeken keresztül Isten simogatja a lelkünket. Amikor egy dallam megérint, amikor egy könyv elcsendesít, amikor egy sütemény illata betölti a házat, amikor nézzük a naplementét és néhány percre elfelejtjük a holnap gondjait, ilyenkor nem csupán kikapcsolódunk, hanem töltődünk. És talán ez az, amit ma újra meg kell tanulnunk. Nem csak dolgozni Istenért, hanem élni is az ő ajándékaival. Mert ha mindig csak adunk, de soha nem töltődünk, egyszer elfogy belőlünk az, amit másoknak adhatnánk. Jézus sem küldte a tanítványokat egyik szolgálatból a másikba megállás nélkül. Azt mondta nekik, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Érdemes megfigyelni, hogy nem azt mondja, menjetek pihenni, hanem azt, jöjjetek velem. Mert az igazi feltöltődés nem csupán a feladatok hiánya, hanem Krisztus jelenléte. Ő ad szabadságot arra, hogy néha letegyük a tennivalók listáját. És talán ma éppen erre a legnagyobb szükségünk van. Nem még egy elvégzett feladatra, hanem egy olyan órára, amelyben a lelkünk újra megtelik azzal a szépséggel, amelyet Isten kezdettől fogva nekünk ajándékozott. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála este a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművekeszakaja.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat!

0: kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
0: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András, valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!

0: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
1: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
0: És hol kell kapirgálni?
1: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony, első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsorozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És hogy talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkönülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
0: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
1: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
0: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
1: Ja, olyasmi.
0: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
1: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény alapállású egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
0: És mennyire segíti ön szerint?
1: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
0: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
1: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
0: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy az egyházak képviselői is ott vannak.
1: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
0: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
1: Hát melyik egyházzal?
0: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
1: Lehet. Lehet.
0: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
1: levonnunk? Majd meglátjuk levonnunk. Egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
0: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
1: Én se
0: egyik egyháztól sem.
1: Én se láttam.
0: Ez furcsa?
1: Nekem nem.
0: Mert?
1: Mert elveszett a Facebookom.
0: Olvas,
1: az meg, de most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
0: És kellene ön szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a probléma körbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
1: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
0: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András. Protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
1: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
0: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs
1: elég dolga. Hát kell lenni, biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
0: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
1: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
0: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
1: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
0: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
1: Nem szoktam éjféli misére járni.
0: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
1: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
0: Tévében se?
1: Tévében.
0: Nézi, alszik rá egyet.
1: A tévében az egész biztos nem.
0: Tévében mi se nem jön át?
1: Nem.
0: Semmilyen esetben? Rádiós
1: nem,
0: közvetítésben
1: nem,
0: sem?
1: Nem.
0: Csak élőben sem. Lehet?
1: Igen.
0: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál. De érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu. Hírek Hölgyek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az országos gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a Gyermekvédelmi Gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretett szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a magyar-máltai szeretett szolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a máltai szeretett szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nem csak hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jóérzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyháztagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 ezer körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 ezer, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 ezer felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvérközösség hogyan szerepelt a médiában, mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol ilyen...
2: Hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e, ez... mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását. Februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozók, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balog Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert, tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balog Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na, ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balog Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében, a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt, azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsolj.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. 5. helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenbe nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jogamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvér közösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogy ha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritka vásárolok rúst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, hogy újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Óvatos, nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 ezer gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 ezer sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 ezer fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedés is sürgeti, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
3: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Önök az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Műsorunk első részében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény család és gyermekjóléti szolgáltatásának működéséről szól nekünk Gúr Péter Attila, a MESZ-egyi igazgatója.
2: Azt gondolom, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában nagyon fontos dolog, hogy az átlagembernek nagyon kevés információja van, vagy nagyon sokszor ilyen beskatujázott dolgok jutnak eszünkbe erről a területről, de nagyon fontos, hogy a szociális és a gyermekjóléti ellátások tekintetében ezt a területet mondhatjuk úgymond annak a legalacsonyabb küszöbű feladatellátásnak, ahol akár nem célzott módon, hanem önkéntes formában is megjelenhet bármely állampolgár.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk, témánk pedig a fogmegtartó kezelések és a fogpótlás mellett a fogfájások különböző típusai.
3: Amikor egy páciens megjelenik a rendelőben és fogfájásra panaszkodik, ott nem csak a kis diagnosztikus eszközeink állnak rendelkezésre, hanem a kérdéseink, a megfelelő

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gúr Péter Attillát, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, a Meszegyi igazgatóját köszöntöm. Tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget.
1: Ugye különböző területeken, különböző korosztályt is megszólítanak, a legkisebbektől az idősekig, és a következő percekben a család és gyermekjóléti szolgáltatás terület ismerhetjük meg picit jobban. Hogyan működik mindez?
2: Azt gondolom, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában nagyon fontos dolog, hogy az átlag embernek nagyon kevés információja van, vagy nagyon sokszor ilyen beskatujázott dolgok jutnak eszünkbe erről a területről, de nagyon fontos, hogy a szociális és a gyermekjóléti ellátások tekintetében ezt a területet mondhatjuk úgymond annak a legalacsonyabb küszöbű feladatellátásnak, ahol akár nem célzott módon, hanem önkéntes formában is megjelenhet bármely állampolgár, és hát a feladatellátás jellegéből adódóan egy nagyon szép pálya vagy ív látható a szolgáltatásokon keresztül, amely az önkéntességtől egészen eljutat odáig, hogy hatósági beavatkozás történik egy területen. Ugye ezen a területen az alap tevékenységet a Család és Gyermekjóléti Központ, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nyújtják. Nagyon fontos az, hogy ellátottak tekintetében a család és gyermekjóléti szolgáltatás az a jogszabály szerint az adott településen élő teljes lakosságra vonatkozik, tehát mindenki beletartozik, az is, aki életében soha nem vesz igénybe ilyen típusú szolgáltatást.

0: ellátást, és ez pont azért van, mert olyan széles körül a szolgáltatási paletta, ami nagyon sokszor nem is gondolják, vagy tudják, hogy ez már egy ilyen gyermekjóléti alapellátás, amit igénybe veszünk. Gondolok itt elsősorban mondjuk a prevenciós tevékenységekre. A Család és Gyerekjóléti Szolgálatnak az egyik feladata a prevenció nyújtása, és hát ezek közül csak most egyet kiemelek, ahol talán ez összecsúszik, és nem nagyon, és nem is feltétlenül kell, hogy ez így elsődlegesen képbe legyen, de például az intézményünk nyári időszakban gyermekek számára rendszeresen szervez nyári táborokat, és idén is több mint 20 táborunk volt, több száz kisgyermek vette igénybe, és ugyan még nem néztük, meg nem is nagyon szoktuk nézni, de meg lehetne vizsgálni, hogy ebből hány olyan gyermek volt, aki egyébként az ellátórendszernek tagja, és hány olyan gyermek volt, aki egyébként a Család és Gyerekjóléti Szolgáltatással nem találkozik, de a nyári tábor felhívásra jelentkezett a programokra.
1: Röviden szólhatunk néhány szóban, hogy milyen programokkal várták az ideérkezőket?
0: Hát ez akár órákig fel lehetne sorolni. Voltak napközis táborok, volt bentlakásos tábor, és alapvetően egy ilyen kialakult hagyományrendszer szerint működik ez már. Ez a kollégák az elmúlt 20-25 évben ez mindig is referált. Igen, hát gyakorlatilag úgy működnek a táboraink, hogy már az év első felében már érdeklődnek, és nagyjából mire meghirdetjük a táborokat, addigra már ilyen 70-80%-ban tele van előtte. Nagyon sok visszajáró gyermekünk van, és tényleg, ahogy említettem, is nagyon sokan olyanok is jönnek a táborokba, akik egyébként maga a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatásra másokból kifolyólag nem, tehát hogy nem kell, hogy a rendszernek a részei legyenek. De azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb és a legjobb és legkiemelendőbb dolog, hogy ennek a szolgáltatásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a mindennapokban a szociális, illetve a gyermekkel kapcsolatos problémák kapcsán tudjon segítséget adni elsősorban a családoknak. Rendszerben dolgozunk a családokkal, tehát abban az esetben, hogyha egy gyermek kapcsán érkezik mondjuk jelzés a szolgálathoz, akkor is ezt önmagában soha nem lehet vizsgálni. Mindig nagyon fontos az a családi rendszer, ami mögött áll, hiszen általában a gyermek az mindig a problémát hordozza, és mindig van valamilyen más ok, más háttér dolog, ami emögött áll. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt feltárjuk és reális képet kapjunk, mert csak így tudunk hatékonyan segíteni. Visszatérve a nyári táborokra, tényleg nagyon változatosak a programjaink. Mindenféleképpen igyekeznek a kollégák valamilyen tematika szerint működni, de természetesen egy nyári tábornak nagyon fontos eleme az, hogy élményszerű programokhoz jussunk. Hát minden táborban a túrázás, a strand, a különböző kézműves foglalkozások, a múzeumok, interaktív múzeumok látogatása, hát így nagyjából általánosságban ezek a dolgok, de egyébként pedig a program megvalósítás helyszínéhez kötötten is, illetve a támogatók, partnereink kapcsán is különböző olyan programelemeket is igyekszünk megvalósítani, tehát most gondolok, itt volt, amikor az állatmenhelyen voltunk, az ott lévő kutyák sétáltatásában vettek részt a gyerekek, volt, amikor az újraélesztést tanultuk meg közösen, tehát, hogy igyekszünk hasznos dolgokat, élményszerű elemeket, és sokszor olyan, mondjuk olyan kézműves produktumokat készíteni, amit utána haza is tudnak vinni, tehát emléktárgyként el tudják tenni. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon széles körű, és hát igazából mindig a kihasználtság az mindig mutatja, hogy jól érzik magukat a gyermekek, és hát ezeknek a nyári táboroknak ez a legfontosabb szerepe, illetve hogy a gyerekek közötti kohézió erősítése, közösségépítés. Többször találkozunk azért azzal, hogy hosszú évek után is barátságok kötődnek a táborokba, vagy a következő évben már úgy érdeklődnek tábor kapcsán, hogy ők együtt szeretnének egy közös táborba jönni. Ez is mindenképpen célunk, hogy az emberi kapcsolatokat erősítsük, és mindenféleképpen olyan programokat adjunk, ami egy kicsit a mai fiatal gyerekeket elvonja az okos eszközök minden percben történő használatától.
1: Milyen korosztályról beszélhetünk?
0: Korosztály tekintetében is változó. Vannak olyan táboraink, amit kisebbeknek szervezünk, vannak, ahol szándékosan vegyes korosztály van, és hát van olyan, ahol a nagyobbaknak, de általában azt hiszem ebben az évben 5,5 éves volt a legkisebb gyermek, és 18 a legnagyobb.
1: És valóban ezek a találkozások, az együtt töltött napok sok mindent adnak emberileg is. Bármelyik embernek, de ilyenkorban, amikor még a személyiség is annyira fejlődik, és a társas kapcsolatok is nagyon fontos szerepet játszanak ugye a fiatalok életében, sok mindenre megtaníthatják a mindennapokban is a gyermekeket.
0: Igen, és teljesen egyetértek ezzel, azt gondolom, hogy a közös élmény az semmi nem tudja pótolni. És nagyon sokszor az a visszajelzés, hogy itt az 5 napos táborok alatt olyan élményeket szereznek a gyermekek, amik lehet, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor ez természetes volt, amikor lementünk a játszótérre. Igen, játszani, meg elmentünk minden hétvégén a Bükkbe kirándulni, de a mai gyerekek külön nagyon sokszor kihívás kell ahhoz, hogy egyáltalán kimozduljanak a szobájukból. És azt gondolom, hogy ezek a táborok egy kicsit ebből a szempontból nagyon fontosak, és azt azért egyértelműen látszik, hogy a kortárs hatásnak, tehát az egymásra gyakorolt hatásnak nagyon nagy szerepe van. Tehát azért volt olyan gyerek, ahol a szülő a tábor után mondta, hogy rá se ismer a gyerekére, mert hogy amikor megkérdezte, hazament, hogy hányszor nézett a telefonjára, és hogy mondta, hogy egyszer se. És hogy ezek fontosak, mert a személyes kapcsolatokat semmi nem fogja pótolni, helyettesíteni meglátásom szerint nem lehet semmivel. Tehát, hogy fontosak ezek a dolgok, és igenis ki kell mondani, hogy ugye ez generációs kérdés is ez, de hogy ezért a mai fiatalokban is megvan erre az igény, csak ők egy másik generációban nőttek fel, ők már az okos eszközökkel együtt születtek meg, de attól függetlenül egy ilyen tábor megmutatja, hogy bennük ugyanúgy megvan erre az igény. Ezzel kell dolgozni, és ezen kell dolgoznunk, hogy mire ők felnőttek lesznek, akkor ugyanolyan fontosnak kell, hogy maradjon a másik fontossága, az emberismeret, a társas kapcsolatoknak a fontossága, és az abból kinyerhető pozitív dolgoknak a fontossága, és hogy ezért kell tenni, és hogy ebben sokkal több van, mint amit mondjuk egy okos telefon tud adni a mindennapokba számunkra.
1: Igen, talán ahogy oly sok területen, itt is a mértékletesség is ugye az a szó, amit érdemes szem előtt tartani, és ha itt visszatérünk a mindennapokhoz, akkor az év folyamán hogyan tudják a családokat segíteni, hogyha ezt a gondolatsort folytatja igazgató úr?
0: Ja, alapvetően a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál a legnagyobb információszerzés az a jelzőrendszer tagjaitól érkezik, a jelzéseken keresztül. Ugye itt ezeknek a beérkezett jelzéseknek a kivizsgálása, feltárása, az ugye a szociális munka módszereink keresztül történő folyamat, és elsősorban ugye a legfontosabb dolog az, hogy ha bármely gyermek, vagy akár felnőtt, vagy család kapcsán érkezik valamilyen jelzés, akkor nagyon fontos az, hogy a szociális szakembernek ugye feladata, hogy felvegye a kapcsolatot, és elinduljon egyfajta együttműködés az érintettekkel, de nagyon fontos az, hogy valamilyen bizalmi légkör teremtődjön meg, és hogy nyílt kommunikáció történjen, mert nagyon sokszor az a kép, vagy az a vád is éri a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatást, hogy ugye ez a szolgáltatás nem más csinál, mint kiemeli a gyermeket a családból, de hogy azért azt látni kell, hogy itt nagyon kemény munka folyik annak érdekében, hogy egyrészt ne jussunk el odáig, hogy egy gyermeket a saját családjából ki kell emelni. Én az elmúlt 27 év alapján, mióta dolgozok, én ezen a területen kezdtem egyébként a pályafutásom, a családgondozóként dolgoztam. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor van olyan élethelyzet, amit kívülről úgy látunk, hogy a gyermek nincs jó helyen, de nagyon sokszor még mindig jobb helyen van egy rosszabb körülmények között élő gyermek, mint hogyha mondjuk bekerül a szakellátásba, és kikerül a vérszerinti családból, elveszíti azokat a természetes kapcsolatait, erőforrásait. Viszont ehhez nagyon fontos az, hogy meg kell találni, vagy meg kell próbálni megtalálni a szülővel, az érintett szülővel azt a kapcsolatot, hogy a szülő egyrészt lássa be a problémát. Szerintem a legnehezebb dolog ma a mai világban az, hogy az érintettekkel beláttatni azt, hogy ha valami gond van, probléma van, az miért gond és miért probléma. Ennek nagyon sok oka van, hetekig lehetne róla beszélni, de mondjuk az egyik legjelentősebb ok, hogy például a bizonyos célcsoportban nincs napirend, nincs rendszer a családok életében. Generációk óta nem dolgoznak olyan munkahelyen, ahol mondjuk minden nap 8 órára be kell érni. És nagyon sokszor ebből is fakad az, hogy mondjuk a gyerek elkésik az iskolából, de akár ezt sorolhatnám azt is, hogy mondjuk olyan perem területen lakik a család, a város külső részén, ahonnan mondjuk akár tömegközlekedéssel is egy hosszú időt vesz igénybe, még be tud érni a gyermek az iskolába. De úgy nagyon fontos a család és gyerekjóléti szolgáltatásnak szerintem az a szerepe, hogy abban az esetben, hogyha egy család kapcsán bármilyen jelzés érkezik, akkor abban próbáljunk segíteni, hogy próbáljuk megértetni azt a rendszerrel, ami alatt a családot értem, minden tagját, hogy a gyermeknek mi a legfontosabb érdeke. Így most akár alapvetően ugye a legtöbb jelzés az a köznevelésből érkezik, az iskolai hiányzások miatt, hogy a gyermeknek igenis alap érdeke és legfontosabb érdeke, hogy tanuljon. Mert a tanulással tudást szerez. A tudáson keresztül lesz munkahelye. Munkahelyén keresztül lesz keresete. És ezt nem veheti el senki a gyermektől. Szóval ez egy nagyon kihívásokkal teli, igazából a külső emberek számára nem látható, tehát nem kézzel fogható produktumokat eredményező valami, és éppen ezért egy kicsit olyan az átlag ember társadalom szintjén is egy ilyen megfoghatatlan dolog. Tehát, hogy itt nagyon ritka az, ami mondjuk egy iskola le tudja írni egy tanév végén, hogy ebben az osztályban 5 gyerek volt ilyen versenyen, első helyezett, második helyezett, akár hanyadik helyezett lett. Itt nálunk nem is ez a cél, hanem mondjuk az a cél, hogy járjon egy gyermek iskolába, vagy kevesebbet hiányozzon, mint tavaly hiányzott, vagy a szülő érezze fontosnak azt, hogy a gyermeknek iskolába kell járni, és most csak egy apró szeletről beszélek most éppen az iskoláról, vagy tanköteles a gyermek, és ezért iskolába kell járnia, ez nem kedv kérdés, de ez csak egy nagyon apró szelete. Mert mondjuk, ha egy másik szeletet nézek, akkor mondjuk vannak jogszabályi speciális szolgáltatások, amit biztosítania kell az intézménynek, és ha mondjuk ebből kiemelem a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást, ami egy nagyon, nagyon érzékeny és nagyon nehéz és megterhelő feladat. Ugye ennek az a lényege, hogy elvált szülők gyermekeinek kapcsolattartása. Nagyon komoly háttér problémákkal találkoznak a kollégáink. Tehát, hogy egyrészt ugye van ennek egy eljárása, vagy a bíróság, vagy a gyámhivatal szabályoz egy kapcsolattartást. Mondjuk most kiemelem a felügyelt kapcsolattartást, mert az érinti leginkább a szociális szakembereket. Ez ugye azt jelenti, hogy az intézményünk kapcsolattartási helyiségébe van szabályozva a kapcsolattartás, a felügyelt, az pedig azt jelenti, hogy a kollégának is ott kell, bent kell lenni abban a helyiségben, ahol történik a kapcsolattartás. De ugye ezt már megelőzi egyszer egy fajta találkozási lehetőség a két szülő között, amikor a gyermek átadásra kerül. Nagyon sokszor ugye van egy bírósági döntés, de azt nem feltétlenül, tehát ugye van egy racionális leírt döntés, hogy hogyan kell ennek működni, de emellett ugye van egy mentális érzelmi vonal, ami végigkíséri ezt az egészet. Ezt a fajta szülők közötti akár feszültséget is kezelnünk kell. Segítenünk kell a gyermeket, mondjuk a másik féllel való kapcsolattartásban. Lehet, hogy egy olyan apai kapcsolattartásról van szó, ahol mondjuk egy 10 éves gyermek lehet, hogy még életében nem találkozott eddig az édesapjával, és ott abban a kapcsolattartási helyiségben kell segíteni őket, hogy megismerjék egymást, egymásra találjanak. Tehát nagyon nehéz élethelyzetek vannak, és nagyon fontos azt is kiemelni, hogy nagyon széles az a társadalmi réteg, akivel kapcsolatban állunk. És azért hoztam talán pont ezt a két példát, mert mondjuk általában a család és gyermekjóléti szolgálatot mindig az beazonosítjuk azzal, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűekkel dolgozunk. Ez igaz, de az is igaz, hogy a szolgáltatásunk egyes elemeibe pedig megjelennek a diplomás végzettségűek, és igazából bárki lehet, és ez mutatja talán a legjobban azt, hogy ugye nincsen meghatározva, hogy kitartozik az ellátottak köré, és ez így van jól, mert igazából bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy akár saját akaratából, vagy pedig valamilyen hatósági döntés kapcsán kapcsolatba kerül velünk. Hát van egy szebb része, van egy nehezebb része, vannak olyan szolgáltatások, amik például pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, ami szintén elérhető és igénybe vehető az intézménybe, de alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a család és gyermekjóléti terület az egy segítő szakma, segítő terület, és elsődlegesen az a feladatunk, hogy a szociális munka eszközeivel próbáljuk azt segíteni, legyen az a társadalom bármely tagja, azt segíteni, hogy ő a társadalom elvárásai, a normák szerint megfelelően tudjon élni. És tényleg egyébként egy nagyon kihívással teli szép szakma, nagyon sok nehézséggel, sikerekkel, de ezek elsősorban, és az szeretném kihangosítani, nem sokszor van erre lehetőségünk, hogy ezek nem feltétlenül látható, más emberek számára nem feltétlenül látható sikerek, de ezek a szociális szakember és a család, akivel dolgozik, az ő vonatkozásukban sikerek. Lehet, hogy egy átlagosan, ha egy ilyen helyzet elhangzik valakkor, akkor más azt mondja, hogy jó, hát ez most mit kell ezzel, meg hát ez természetes. Nem természetes. Mindannyian máshogy működünk, mindenki. Ez csak tényleg egy jó példa, hogy mondjuk kimegy egy családsegítő egy családlátogatásra, és hogy néz ki a lakás, milyen a berendezése. Ez mindenkinek más az, amire ő azt mondja, hogy neki ez egy tiszta lakás, mert a tisztaság is egy relatív fogalom. Tehát nagyon nehéz, és ezt nekünk az ott élő család, a család összetétele kapcsán kell azt egyedileg és egyénileg megítélni mindig, hogy abban a vonatkozáson, annak a családnak az esetében mit jelent az, hogy tiszta lakásban élünk, hiszen teljesen más egy komfort nélküli lakásban tisztán élni, és teljesen más egy központi fűtéses lakásban tisztán élni. És nem csak abból áll, hogy nem tudom én, ki van porszívózva, vagy fel van mosva a kő, hanem ez egy sokkal részletesebb dolog, de értelemszerűen a családokkal, akikkel dolgozunk, feladatunk ez is, hogy őket ebben is segítsük, akár egy lakástisztán tartása, akár egy bevásárlási segítségnyújtás, hogy milyen, mondjuk egy három gyerekes családban, mire van szükség, hányszor eszünk egy nap. Itt ebben azért a társszakmák képviselőivel nagyon szoros a kapcsolat, elsősorban a védőnőkkel, a pedagógusokkal. Nagyon sok esetben teamben gondolkodunk és dolgozunk, ami szerintem nagy segítség abban szempontból, hogy ha információja van mondjuk egy pedagógusnak és a védőnőnek is, és a családsegítőnek is rendszeresen konzultál, akkor az a tanítónéni fogja tudni, hogyha 5 percet késik a gyerek, hogy ez honnan jön, és hogy miért késett, és teljesen más a megítélés. És folyamatos rendszeres a kapcsolat ezek között, a szakemberek között, de erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy, és egy nagyon szertágozó, széleskörű tevékenység, és ezért hónapokig lehetne róla beszélni, de igazából szerintem én a legfontosabb, azt gondolom egy ilyen rádiós interjú kapcsán, hogy legyen információnk arról, hogy ez a szolgáltatás nem csak annyiról szól, hogy igen, sajnos az is a feladatunk, hogyha olyan élethelyzet van, akkor javaslatot kell tennünk egy gyermeknek a vérszerinti családjából történő kiemelésre, de értelemszerűen ezt mindig egy nagyon hosszú segítő folyamat előzi meg. Vannak krízis helyzetek, azt most egy ma átlag esetben, tehát hogy ez, és nem egyedül dönt a szakember, mindig team döntés születik, de akkor is azt gondolom, hogy elsődlegesen a mi feladatunk az, hogy a családban próbáljunk segítséget adni, és olyan megoldási alternatívákat találni, akár a jelzőrendszerben működő többi szakemberrel együtt, hogy ez a gyermek otthon tudjon nevelkedni, kapja meg azokat az alap dolgokat, ami a társadalom alapvető elvárása, és hogy egy egészséges, tanult fiatal álljunk szembe majd, amikor pályát fog választani. Ez nagyon fontos, hiszen azt azért látjuk, hogy csökken a, előregszik a lakossága Magyarországnak, de hát egész Európában csökken a gyerekvállalásoknak a létszáma, és ebből kifolyólag is nagyon fontos az szerintem, hogy amilyen segítség megadható, és ugye nagyon fontos, hogy úgy próbálunk segítséget adni, hogy rávezetni, ráirányítani ezeket a fiatalokat, családokat, és hogy saját belsővé váljon bennük az, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Ne, hogy ne azt várják, hogy helyettük oldja meg valaki a problémáikat, hanem hogy ők ismerjék fel, és tegyenek meg mindent, amit meg tudnak tenni a saját szintjükön a problémájuk megoldása érdekében.
1: Gúr Péter Attilának, a Messzegyi igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy mindezeket a gondolatokat megosztotta velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: A fogfájások különböző típusaitól, hogyha indíthatjuk mostani beszélgetésünket, hogy milyen okok állhatnak egy fogfájás mögött. Ugye különböző intenzitással törnek ezek az emberre, életkortól függetlenül, de talán a probléma mögött az életkornak is lehet függvénye, hogy mire gondolhatunk.
2: Így van. Amikor egy páciens megjelenik a rendelőben és fogfájásra panaszkodik, ott nem csak a kis diagnosztikus eszközeink állnak rendelkezésre, hanem a kérdéseink, a megfelelően célzott kérdések is, hiszen itt a fájdalom típusa, mértéke, miensége alapján sok minden már el tud dőlni, már az alapján nagyon jól, könnyedén lehet diagnosztizálni, mert az olyan típusú fájdalmak, amik mondjuk időszakosan jelennek meg, mondjuk napközben étkezés után, de utána elmúlik, vagy éjszaka sem múlik, lefekvés közben fokozódik, lüktetővé válik. Ezek nagyon fontos diagnosztikus értékű válaszok lesznek a fogorvos számára. Tehát az, hogy most egy fogmegtartó kezelés várható a tünetek alapján, vagy pedig már ettől egy komolyabb, még mindig meg tudjuk menteni a fogat, de már mondjuk egy komolyabb beavatkozással, egy gyökérkezeléssel, vagy már egyéb diagnosztikus eszközökkel, tehát a kérdések, egy fogászati röntgen, egy klinikai vizsgálat összességéből az jön ki, hogy hú, itt már ettől még nagyobb baj van, lehet, hogy ezt a fogat nem lehet megmenteni. Tehát így van, nagyon sok irányba el tudunk menni, el tudunk indulni a diagnosztikus kérdések, vagy a fájdalom miensége útvonalán, mienségeből jövően. Tehát, hogyha mondjuk valakinek csak időszakosan lép fel valamilyen kis fájdalma, akkor vizsgálatok során, így is úgy is végzünk vizsgálatokat, megtekintjük a fogacskát, megkopogtatjuk a fogacskát, röntgent készíthetünk a szájüregről, egy panoráma röntgent hívhatunk segítségül, és mondjuk kiderül, hogy van egy kis szuvasodás, egy viszonylag kismértékű szuvasodás. Tehát a szuvasodásnak a mértéke, hogy ez most egy kezdődő fogszuvasodás, egy már elindult, tehát már egy progrediáltabb szakaszban lévő fogszuvasodás, de még nem érte el a fogbelet, vagy már egy olyan mértékű fogszuvasodás, ami már közelít, vagy elérte a fogbelet, tehát az érzékeny élő szöveteket, és már egy olyan kezelést irányába kell mennünk, vagy már annyira, hogy nem csak, hogy elérte a fogbelet, de már a gyökér csúcsi részeken is túlterjedt ez a gyulladásos folyamat, akkor tehát ilyen irányokban, attól függően, hogy mit találunk, ilyen irányokban tudunk elindulni. Amit kiemelnénk, nagyon fontos, hogy egy kezdődő, tehát még egy üreget nem okozó kis fogszovasodás, ami csak a felületen egy fehéres elszíneződést okoz, az tulajdonképpen otthon is tudjuk kezelni, ezt általában egyébként a páciensek észre sem veszik, ha mondjuk a fogorvos észreveszi, hogy itt van egy iniciális, tehát egy kezdődő fogszovasodás, akkor ezt egy nagyon magas fluorid tartalmú kis kezeléssel, otthoni nagyon gyakori fogápolással, vagy egy magas fluorid tartalmú heti pakolással, zselés pakolással szépen vissza lehet fordítani. Tehát ilyen kicsi, induló, még üreget nem adó, fehéres elszíneződésű, kezdődő fogszuvasodással nagyon-nagyon hosszú ideig el lehet még húzni, hogy ne kelljen mondjuk tömni azt a fogacskát, de ha már egy picit előrébb haladott, már az ománcnak egy részébe üreget képezett, vagy már akár a dentin részbe üreget képzett, akkor onnantól kezdve már tömésre lehet számítanunk.
1: Logikusként talán a fogszuvasodás tekintetében az a barna pötty jut az ember eszébe.
2: Barna pötty, fú, ez is nagyon sokféle okból lehet. A barna pöttynek az egyik leggyakoribb oka az a zománcban lévő szerkezeti hibába beült fogkő. És azt nagyon szépen mondjuk ki lehet tisztítani, azt a szerkezeti zománc hibát egy picit el lehet simítani, és sima fogfelszínen már nem tud megtelepedni a lepedéki és a fogkő, és akkor nehezebben vagy akár nem is jön vissza ez a kis barna pötty. De ez a barna pötty már lehet magában a zománcban lévő elszíneződés, ezt is okozhatja akár egy fluorózisos dolog, vagy már egy kezdődő fogszuvasodás, ami már nem is olyan kezdődő, tehát már ott a zománc szerkezet esetében egy nagyobb vastagságban megjelenő kis hiba, ami már a kariest, azaz a fogszovasodást jelzi, akár egy mélyebb kis fogszovasodást jelezhet, vagy akár egy olyan is van, hogy tényleg én fogorvosként is ránézek a fogra, alig látszik valami. Tényleg csak egy kis barnás pöttyöt látok, vagy valami kis szürkés elszíneződést, elkészítjük a röntgent, és az látszik, hogy a zománc felszín nagyon szép, intakt, semmi nem lehet látni rajta, de a röntgen mutatja, hogy a mélyben már ott van egy nagy fogszovasodás. Úgyhogy valóban itt sok mindent kell tennünk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy éppen pont miről van szó. Ezt a szakember fogja tudni eldönteni.
1: És ha már ugye a szakemberhez, a fogorvoshoz, a fogászatra eljut az ember, akkor ott megkapja a megfelelő kezelést, ezekről az utakról is szóljunk ugye a tömésekről, ezeknek a típusairól, de még mielőtt erre válaszolna doktornő, hadd kérjem meg, hogy arra adjon tanácsot, hogyha természetesen ugye igyekeznek minél hamarabb fogadni ilyen esetben a beteget, de ha épp hétvégén tör az emberre, vannak ügyeletek nyilván, de ha néhány napot várni kell, vagy bizonyos időt, akkor hogyan lehet csillapítani ezt a fájdalmat?
2: Igen, hát az egyik legrosszabb fájdalom a fogfájás. Ha nem, az aranyérmet kapná itt a fájdalmak versenyében. Igen, ilyenkor még egy-egy napnak a kivárása is nagyon nagy kihívást jelenthet a legtöbb ember számára. Hát ilyenkor fel kell készülni fájdalomcsillapítókkal, akár azok kombinációjával is.
1: Hideg-meleg borogatás, ez mitől függhet, hogy mi esik jól az embernek?
2: Ezt lehet, ki kell hogy... tapasztalni valakinek, igen. Ez valakinek az, illetve a gyulladásnak a mienségétől is függ. De. Általában a hideg, tehát a gyulladás az meleg. Az egy melegebb, melegítő dolog, olyankor a gyulladástól akár lázas állapot is kialakulhat. Tehát olyankor, ha mondjuk egy nagyobb gyulladás van, vagy akár egy nagyobb pattanás is, érezzük, hogy melegebb a bőr felszín. Tehát a gyulladás az mindig meleg, térfoglaló folyamat, pirosabb a bőrfelület olyankor, a nyálkahártya, az íny. Borogassuk jegesel, hideg, vizes borogatással. Ugye a gyulladás is változik a miensége az idő folyamán, az elején, az akut fázisban, az első egy-két napban. Még nem is biztos, hogy van duzzanat, hanem csak maga a lüktető, nagyon erőteljes fájdalom, ami alig kibírható, mert a gyulladás egy térfoglaló folyamat, és a fogunk pedig egy zárt, kemény, kis szerves dolog. Benne, hogyha a fogbél, az a puha rész begyullad, akkor az feszít, nagyon-nagyon fáj, ez a gyulladás nem tud hova terjedni a zárt fogon belül. Itt valamilyen utat fog ő magának keresni, ami a gyökér csúcsa felé, tehát a csont irányába fog menni, és ez a csonthártya gyulladás az nagyon fájdalmas. És akkor ezt így van, ha már utat tört viszont magának ez a gyulladás, és beolvad, magyarul megjelenik a geny, ott már, ha utat tör magának, ez az őrült fájdalom tud csökkenni, tehát idővel, egy-két nap elteltével ez már csökken, hiszen utat tört magának, viszont itt meg a genynek a terjedése, ennek a gyulladmánynak, a váladéknak a terjedése, hogy milyen irányba terjed, hát itt is nagyon fontos, hogy az orvos ezt a gyulladmányt le tudja engedni, ne tudjon tovább gyűlni ez a duzzanat, ekkor látjuk azt, hogy bedagad az arca valakinek. Tehát, hogy annyira nem tud hova menni ez a nagy gyulladmány, a geny, és akkor ezt szépen le kell engedni, vagy a fogon keresztül, vagy pedig a fog oldalánál, tehát az ígyen keresztül. Tehát amíg otthon van, és még ez meg nem történik, fájdalomcsillapítás, jegelés, és minél hamarabb vagy ügyeleten megjelenni, vagy a saját fogorvosnál fogja fogadni, tehát ilyen fájdalmaknál, ilyen problémánál nem fogja elutasítani senki sem a pácienst.
1: És akkor ugye, ha innen folytatjuk a gondolatot, az utat, hogy a szakember a megfelelő vizsgálat után a beavatkozást, ugye a kezelést megkezdi, és itt talán, hogyha a fogtömésekről szólhatunk.
2: Itt meg tudunk különböztetni fogmegtartó kezeléseket. Ezeket akkor tudjuk elvégezni, amikor még ugye viszonylag kezdetleges állapotban van az eltérés. Tehát mondjuk a fogszúvasodás még nem ért el a fogbelet, már ott van, de ilyen kis egyszerű tömésekkel, ami lehet egy felszínű, több felszínű, de még vissza tudjuk állítani a fognak az eredeti funkcióját és esztétikáját, akkor ez egy fogmegtartó kezelés. De fogmegtartó kezelés az is, hogyha már mondjuk megjelenik a valamilyen gyulladás a fognak a belsejében, és begyullad a fognak a belseje a fogbél, gyökérkezeléssel is nagyon jól lehet kezelni, és meg tudjuk tartani a begyulladt fogacskát. Itt viszont már nem elég egy egyszerű kis fogtömés, hanem vissza kell járni kezelésekre, hiszen ilyenkor meg kell várni, hogy lezajlódjon a gyulladás. Gyógyszereket, helyi gyógyszereket is alkalmazhatunk, vagy ha már olyan nagy mértékű, akkor akár gyógyszeresen is megtámogathatjuk a gyulladásnak a lezajlását. De általában azért nagy részt elegendő a helyi gyógyszereknek az alkalmazása, tehát amiket mi belepakolunk a fogacskának a belsejébe, eltávolítjuk az idegeket, az ereket a fognak a belsejéből, ez maga a gyökérkezelés. Ugye attól függ, hogy hány darab gyökere van egy-egy fogacskának, egy, kettő vagy három, vagy akár négy csatornája is lehet egy fognak, és akkor szépen ezeket ki kell tisztítani, az ott elhalt, az elhalt szöveteket, vagy begyulladt elhalt szöveteket el kell távolítani, szépen ki kell tisztítani a fognak a belsejét, erre több alkalomra is szükség lehet. És amikor már szépen tiszta, gyulladásmentes, nem csak a fognak a belseje, hanem a fog körüli szövetek is, mert ugye a gyulladás az terjedhet a fog körüli szövetekre, ha mindenhol már szépen gyulladásmentes, akkor egy végleges gyökértöméssel és egy végleges fedőtöméssel vissza lehet állítani a fognak a funkcióját. Ilyenkor azért tudni kell, hogy a gyökérkezelt fogak általában azért törékenyebbek, hiszen az a belső fogbél, ami a nedvességet, az életet, a vitalitást biztosította annak a fognak, azokat ugye el kellett távolítani, begyulladtak, elhaltak, el kellett távolítani. A fogat meg tudjuk tartani, de benne a fog belsejében már élettelen anyagok vannak. Emiatt picit törékenyebb. Tehát tudni kell, hogy a gyökérkezelt fogak egy kicsikét törékenyebbek, de ezt tudjuk védeni, például, hogyha a gyökérkezelt fogra korona kerül, akkor ez egy jó hosszú megoldást tud adni, és akár tudja is védeni a fogat a későbbi törések ellen. A töméseknek többféle típusa létezik. Vannak egyszerű, tehát fehér színű tömőanyaggal végzett, ezek a leggyakoribb tömőanyagok, amik már nagyon jó minőségű, modern, a fog szerkezetéhez nagyon hasonló, hozzá nagyon jó kémiailag kötő anyagokról van szó, tehát ezek tartós megoldást biztosítanak. Ez a tartóság az azt jelenti, hogy minimum 5 év, tehát ezeket az anyagokat már úgy tervezik. Ugye régebben használták az amalgámot, még most is rengetegen vagyunk, akiknek vannak amalgám tömései, ma már egy jó pár évvel nem használunk. Én magam legalább 15 éve nem használok már amalgámot tömések készítéséhez, mert hogy már nem egy korszerű anyag. Akkor nagyon jó volt, de most már ettől sokkal, attól sokkal-sokkal jobb, korszerűbb, biológiailag kompatibilis, az emberi szervezethez kompatibilisebb tömőanyagok léteznek. Illetve itt a tömőanyagoknál vannak olyan típusok is, amikor nem maga a fogorvos készíti el a tömést, hanem lenyomatot vesz, és a fogtechnikán, mondjuk porcelánszerű anyagokból, vagy valamilyen keményebb anyagból, vagy akár tömőanyagból is, de egy laborban elkészített tömést készítenek, és a fogorvos azt fogja beragasztani a fogba. Tehát már ilyen mindenféle modern technika létezik, az ember kiség halad a modern technika irányába, a fogászatban is, sőt, hát ott full nagyon nagy fejlődés van az utóbbi évtizedekben, években.
1: A fogmegtartó kezelések után a fogpótlásokról, a fogpótlásról ejtsünk szót, mikor van erre szükség?
2: Amikor már olyan fokú egyrészt vagy a gyulladás, hogy nem tudjuk megoldani a fog megmentése révén, tehát már ott a szervezet szinte, hogy szeretnék kilökni azt a fogat a helyéről, ilyenkor a fog eltávolítására van szükség. Illetve még fogpótló kezelésnek számít az is, hogyha nem a teljes fogat távolítjuk el, hanem mondjuk a fog úgy tört le, hogy a koronája szinte teljesen eltűnt, de itt is meg kell azt majd, tehát mérlegelnünk kell, hogy tört el az a fog, mert hogyha az íny felett törik el, legyen az egy fél milliméter, milliméter, akkor lehet még pótolni a koronai részt. De ha már íny alá törik, onnantól kezdve a pótlása annak, tehát a gyökér megtartásával együtt szeretnénk valahogy pótolni azt a koronát, nagyon nehézkes, nem fog működni. Tehát ott az ínyben lévő nedvszövetek ellen fognak annak állni, hogy miatt egy hermetikusan lezárt fogat tudjunk visszaépíteni. Tehát itt a törésnek a minőségét, mienségét is vizsgálnunk kell, hogyha fogpótlásról vagy fogmegtartó kezelés mérlegelünk. Erről van szó. A fogpótlások tehát lehetnek csak a gyökér megtartásával a koronapótlása, vagy pedig az egész fogpótlása. Hú, hát itt számtalan irányban tudunk már elmenni az adott helyzettől függően. Mert nagyon nem mindegy, hogy most elől hiányzik az a fog, és mondjuk csak egy fog hiányzik, vagy akár fogcsoportok hiányoznak már bármelyik oldaláról a fogazatnak, vagy sorvégi hiányról van szó, vagy köztes foghiányról, tehát amikor még vannak szomszédos fogak. Van, aki óckodik attól, hogy lecsiszolják a szomszédos fogakat, és úgy pótoljuk a hiányzó fogat. Valaki pont az ellenkező, hogy inkább az implantátum a beültetéstől óckodik, és inkább egy híddal szeretnék megoldani a hiányzó fognak a pótlását. Tehát itt nagyon sok irányba egyéni preferencia is lehet benne, illetve nyilván az adott helyzet, hogy mit tesz lehetővé, ezt meg kell beszélni az orvosnak és a páciensnek, és egy közös nevezőre fognak tudni jutni, az a legjobb megoldás.
1: És hogy miért fontos ez, ennek a jelentőségéről szóljunk, hiszen ugye a fogazatunk egy komplex rendszer, 32 Pontosan. Fogunk van, ugye a lejrészek, izületek, az álcsont, ami ugye ide tartozik, Igen. amiről a korábbiakban is beszéltünk, hogy miért fontos, hogy lehetőség szerint azért meglegyenek Igen. a fogak.
2: Itt egy példát mondanék, hogyha van egy kis gépezetünk, amiben vannak csapágyak, van egy kis forgórészecske, anyas, ha abból kiesik egy anyacsavar, vagy egy kis fogaskerék, akkor ott felborul ennek a kis gépnek a működése, ami ideig, óráig, tehát még sokáig működhet, de hosszú távon ez már mindenképpen romlani fog. Tehát, hogyha mondjuk egy fog a 32 fogas rendszerünkből kiesik, ami egy köztes fogacska, akkor azon az oldalon már, tehát az összes többi fogra ugyanaz az erő, amit eddig is használtunk rágásra, az összes többi fogra több erő fog jutni, hiszen már mínusz egy fog fogja tudni bírni azt az erőhatást. Az az erőhatás kevesebb fogra fog jutni. Ezáltal mondjuk a másik oldalon kezdünk el rágni többet, azokra a másik oldali fogakra több erő fog hárulni. Egy kicsit a hiány, a foghiánynak a szomszédos fogai, és itt nem csak az azonos fogívben lévő fogaknak a szomszédaira gondolok, hanem a fölötte lévő, vagy mondjuk az ellenkező oldali fogaknak is. Tehát, hogy itt elkezdenek a rés irányába bemozdulni, bedőlni a fogacskák. A másik oldalon belenő a résbe, belenőhet a résbe az ellenkező oldali fogacska. Tehát itt elkezd felborulni az a szép rendszer, ami egyébként meg lenne, és egy ilyen traumás okklúziónak hívjuk ezt, amikor olyan érintkezések alakulnak ki, ami már egy ilyen spirálba viszi bele az embert, tehát érdemes a pótlást minél hamarabb, még az elmozdulások előtt elvégezni. Tehát nem jó megvárni, hogyha már így teljesen felborul a rendszer, és nagyon sok fog hiányzik, a megmaradt fogaknak a helyzete már olyan, hogy nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy olyan sokáig elhúzza a páciens a fogak pótlását, a hiányzó fogak pótlását, hogy a meglévő fogakra már, vagy azokhoz képest szinte pótlást sem tudunk készíteni, mert annyira eldőltek, kedvezőtlen pozícióba kerültek, hogy konkrétan a fogpótlás is nehézségekbe ütközik. Manapság már csinálunk elég gyakori az úgynevezett preprotetikai, tehát a fogpótlást megelőző fogszabályozást, amikor visszaállítjuk a megmaradt fogakat a helyes pozícióba, és azokra, vagy azok mellé, tehát azok segítségével készítünk a fogpótlást. Ez már ma nem egy nagy dolog, viszonylag könnyedén. Nyilván itt az idővel számolni kell, de hát ugye ezek nem egy-két nap alatt kialakult eltérések, hanem az is nagyon sok időt vett igénybe, hogy ez kialakuljon. Úgyhogy minél inkább hamarabb elkapjuk azt az időt, amikor a fogacskát pótolni kell, tehát minél hamarabb ráhagyjuk a fejünket, hogy sajnos elveszítettünk egy fogat, akkor ott érdemes egy viszonylag belátható időn belül a fognak a pótlását elkezdeni és megvalósítani.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatait, tapasztalatait.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgettünk az elmúlt percekben. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti vasúti energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a Borvidék egyes területein ugyanis jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközi tanácsának elnöke kifejtette, az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban, hangsúlyozta az elnök. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak egy kötetről, amely Kölesi Sámuel könyvtárát mutatja be. Szólunk a tegnap kezdődött Magdafestről, amely a tiszántúli református egyházkerület egykori főgondnoka Szabó Magda munkássága ihletett, de előtte a Debrecen nagy templomi református egyházközség lélektér elnevezésű szobáját mutatjuk be, amely a nagy templom padlásterében várja az elcsendesedni vágyókat. Célja az is, hogy elgondolkodjon.

0: A funkciója inkább missziói, mint sem feltétlenül a hívek felé forduló történet, de ettől függetlenül nekik is abszolút nyitott. Hogyan épült ez fel? Milyen múltra tekint vissza, és egyáltalán miért tartotta fontosnak a nagy templomi gyülekezet, hogy egy ilyen teret kialakítson?
1: A nagy templomnak a padlásterében vagyunk, ami a 6. emeletet jelenti. Ez egy nagyon különleges tér, amiben látható először is, hogyha feljövünk ide, az óra szerkezet, az András templomnak a makettje például, és aztán pedig látjuk a kupolát is, ami ugye egy ilyen boltíves tér, itt vannak az átjárók, és aztán megtekinthetjük ezt a helyiséget, amikben itt vannak a téglák, amik itt vannak a kezdetek óta, és nagyon különleges funkciót töltenek be, ahogyan a helynek az elnevezése is nagyon különleges, mert hogy lélektér, és hogy a templomban egy megszentelt térben vagyunk, ami különlegesen érezhető, tehát ez az erőtér, ez a békességi nyugalom, és ennek a térnek valóban az a funkciója is azért jött létre, hogy mindaz, amit egy templomban meg lehet tapasztalni, az a pár perc nyugalom, az a pár perc béke. Annak az erőterét magunkkal lehet vinni pont a lélek által, ami mindenhol megtapasztalható, ami mindenhol jelen van. Akár mosogatás közben is, az iskolapadban is, az 5 perc szünetemben is, mindenhol, és ez egy ilyen lelki utazás, mint ahogy fel kellett jönni ide, hogy az életnek a zajában vagyunk, de hogy akkor is ebben a lélek erőterében tudunk a zajban is egy picit békességre találni, egy picit nyugalomra találni, egy picit fókuszáltabbak lenni, és pont arra tudunk ránézni, hogy az életem zajában is nekem rendeltetésem van. Van egy saját téglám, ami a helyén van, és az csak az enyém, és az Isten által élhetem egy olyan stabil, szilárd állapotban az életemet, amire azt gondolom, hogy mindenkinek igénye van. Azoknak is, akik nem kapcsolódnak még Istenhez, de ugyanakkor azt gondolom, hogy akik hitben élnek, kapcsolódnak Istenhez, folyamatosan napi szinten, heti szinten, havi szinten rá kell újra nézni erre az erőforrásra, és újra meg kell erősödni abban, hogy igen, én más erőtérben élhetem, és élem az életemet, mert a lélek erőtere az más.
0: És ahogy említetted, az élet zaja, egy kicsit azt érzékelem, hogy a sokan ugye turisztikai szempontból látogatják a nagy templomot, mert Debrecennek jelképe, tényleg, ha a Civisvárosra gondolunk, akkor a nagy templom ugrik be mindenkinek, illetve hát tudjuk a történetét, nagyon sok mindent átélt már, és sokan kíváncsiak rá, hogy akkor hogy is épült föl, hol van a Kossuth széke, történelmi milyen jelentőséget birtokol, de bejön ide, és megtöri ezt a menetet. A kíváncsiság egy másfajta kíváncsiságba csaphat itt át. Effektíve bemutatja azt, hogy ez mégiscsak egy templom, tehát lehet, hogy valaki úgy jött be, hogy megnézi, mint turisztikai látványosságot, de ez egy templom, ez Istennek a háza, és ez valahol ide visszacsatol. Ez is valahol cél volt egyébként, hogy megerősíteni abban, aki ide betér, hogy ez azért annál több, mint egy egyszerű épület?
1: Így van. Mert hogy egy turisztikai útvonalon is, tehát amikor úgy kíváncsi az ember, hogy igen, mi a története, hogyan nézett ez ki, ezt úgy lehet nézni, és érdekes, de ahogy például megtöri az életet egy-egy nehézség, egy-egy kihívás, egy-egy haláleset, egy veszteség, ugyanúgy megtöri ez is az egész templomnak jellegét, mert hogy ezekből a törésekből van megújulás, és igazából ez az, amire felhívja ez a tér a figyelmet, hogy jönnek az, a turisztikai útvonalunkon, meg minden útvonalunkon jön valami, ami kizökkent. De hogy ezekben a kizökkent helyzetekben van valami az én életemben, ami biztos pontot jelent, ami kapaszkodó, ami segítség, és az is lehet, hogy nem tud itt nagyon sok időt eltölteni, de hogy kaphat olyan impulzusokat, ami megerősítő lehet, hogyha éppen van valami nehézség az egyén életében, aki ide ellátogat.
0: És akkor azt is mutassuk be, hogy hogyan történik mindez a megerősödés, mert ez nem csak egy egyszerű tér, ahol bejövök, szétnézek és kimegyek, hanem mondhatjuk úgy, hogy egy vezetett útvonalon megy végig az ideérkező, akkor lelkileg megerősödve távozhat innen.
1: Maga az első állomás, az arról szól, hogy milyen lelki állapot.

0: van érkezett ide az, aki megérkezik. Nagyon különleges a tér kialakítása, mert hogyha valaki bejön ide, az először is meghajol. Erre a kedves munkatársam Besztercei András hívta fel egyébként a figyelmet, hogy milyen jó, hogy itt mindig így be kell hajolni. És hogy igen, ez a meghajlás is már hoz egy olyan magatartást, így fizikailag is, ami nem tudatos, de hogy ez egy másfajta belépés ide. És hogy lehet más állapotban távozni innen, azt az állomásnak a végigjárása biztosíthatja, és maga az, hogy végigmegyek a jelenlegi lelki állapotomon, egy kicsit ránézek a múltamra, és ránézhetek arra, hogy Isten által mi az a reményteljes jövő, amit ő épít, amit vele együtt lehet építeni, amiben ő erőforrásként ott lehet, de az én saját erőforrásaimat is erősíti gyakorlatilag. Tehát, hogy ez amikor lehet, hogy nem is hiszi el magáról az egyén, hogy akkor ő képes megugrani valamit, ami nehézség, de Isten által lehet, és akkor a végén pedig mindenki egy áldással távozik.
1: Még talán annyit mondjunk el, hogy aki nem hívő is végigjárhatja ezeket az állomásokat, mert nem direktbe a hívőknek szól, hanem mindenkinek, és mindenki tud valamilyen szinten kapcsolódni az állomások egy-egy pontjaihoz.
0: Így van, tehát nagyon fontos az, hogy ez a tér tényleg mindenki számára érthető így az állomások által, és abszolút nincs szükség arra, hogy bármiféle előzetes egyházi, vagy akár istenélménye legyen, mert hogy ez pont az a lényeg, hogyha valaki csak abszolút szemlélődőként bejön, akkor legyen egy ilyen impulzusa, hogy tényleg az, aki a lelkével, a szavával létrehozta ezt az egész világot, ő engem is létrehozott tényleg, és ezekre úgy rá lehet csodálkozni, és hogyha van egy ilyen felismerés, vagy rácsodálkozás, hogy ennek az erőtere az én életemben is működik, akkor ez így elérte a célját hívő és nem hívő felé is.
1: Mikor lesz látogatható a lélektér, és függetlenül látogatható-e a turisztikai látnivalókon túl?
0: Fel lehet ide jönni egyébként a nagy templom nyitvatartási idejében, és annyi szükséges majd, hogy ez egy regisztrációhoz kötött látogatás lesz, tehát hogy ingyenes, de a nagy templomnak a honlapján van egy regisztrációs felület, ahol, hogyha megírja az adott látogató az időpontot, amikor ő szeretne jönni, akkor ezt díjmentesen megteheti, és egyébként meg a turisztikai útvonalnak a része.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az ifjabb Kölessiri Sámuel könyvtára című kiadványról hallhatnak, amelyet Olá Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója szerkesztett. Ifjabb Kölessiri Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt, művetségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket orvosi pályáján ért el, könyvtára a korábban az 1700-as években kuriózumnak számított, több ezres példány számra rúgott. Halála után készítettek egy feljegyzést a kötetekről, majd elárverezték azokat. A mostani kiadás leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. Olá Róbertet hallják.
1: Mielőtt rátérnénk, hogy mit is takar és mit foglal magában ez a könyv, egy kicsit magát, Kölessiri Sámuelt, ha bemutatnánk, ki volt ő, milyen jelentőséggel bírt?
2: Honnan érdemes kezdeni a kölessiri család történetét, hogy három generációra visszamenőleg legalább lelkészi család volt. A nagyapja és az édesapja is a puritán prédikátorok közül került ki, és ezt az utat folytatta gyakorlatilag az ifjabb, illetve a legifjabb Kölessiri Sámuel is a pályája elején. Ő is kollégiumi diák volt, illetve Németalföldön tanult egyetemen teológiát és filozófiát. És azután jött egy érdekes törés a pályájában, erről van egy érdekes anekdóta is, hogy állítólag az egyik első prédikációja során Gernyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment, ott orvosi diplomát is szerzett állítólag, és amikor visszatért, akkor már egy teljesen más pályára állt rá, nem a lelkészi teológusi pályát folytatta, hanem Erdélyben lett egyrészt főorvos, a 18. század elején nagy pestis járványnak is ő volt az egyik, ma úgy mondanánk, hogy kezelője, tiszti főorvosa, tehát aki igyekezett való kordában tartani ezt a pestis járványt, de az erdélyi ércbányászat felügyelőjévé is kinevezték, illetve volt az erdélyit irányító guberniumnak is a titkára, tanácsosa, tehát egy elképesztő, magasra ívelő pályája volt, és gyakorlatilag az ő könyves örökségét, az ő könyvtárát mutatja be ez a kötet.
1: Lehet, hogy a mi atyánk eltévesztése egy isteni gondviselés volt az ő pályájában, mert máshová szánta őt az Úr. Ahogy így említi is, hogy milyen életutat járt be, és hogy az orvosi pályán mennyi mindent ért el. Miért izgalmas az ő könyvtára?
2: Ha csak a méretét nézzük, az már önmagában kuriózum. 3561 darab tétel szerepel ebben a, úgy hívjuk, hogy könyvjegyzékben, tehát amit az ő hagyatékáról készítettek. Összehasonlításként, hogy most ez sok vagy kevés, egy átlagos lelkészi könyvtár akkoriban 1-200 könyvből állt. A Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumi könyvtárak akkor összesen tartalmaztak körülbelül 4000 kötetet. Tehát neki egymagában volt egy ilyen egészen elképesztő mennyiségű könyvet tartalmazó gyűjteménye. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ő sokkal-sokkal gazdagabb volt, mint az átlagos református értelmiségi, hiszen egy nagy hívőhivatalnoki pálya végén állt össze igazából az egy gyűjtemény. Az 1732-es halála után készült ez az összeírás, amikor nem gyarapodott tovább a könyvtára, tehát egyfajta ilyen hagyaték összeírásnak is tekinthető.
1: Többségében miből állt ez a könyvtár? Feltételezhetjük, hogy inkább orvosi jellegű könyvekből, szakkönyvekből, illetve azért ez egy óriási, tényleg óriási szám, tehát ez hol volt fellelhető, most esetleg hol fellelhetők ezek a kötetek, mi a lett a sorsuk?
2: Nagy szerencsénk van a könyvtár történetét illetően, ugyanis a jegyzék egy bizonyos rendben áll össze, így aztán pontosan meg lehet mondani, hogy volt 6 nagyobb szakcsoport az ő könyvtárában, a teológia, a jogtudomány, orvostudomány, filozófia, történelem, tankönyvek és a vegyes könyvek csoportja, illetve ezen belül volt közel 100 alcsoport, tehát egy elképesztően rétegzett könyvtárról van szó. Egyébként pedig az ő könyvtára a szebeni házában volt elhelyezve. Úgy kell elképzelni, hogy ez nem csak egy könyvtár volt önmagában valószínűleg, ahogy a korszak nagy barokk könyvtárai sem csak könyvtárak voltak, hanem ezek általában olyan reprezentatív terek voltak, ahol festmények, szobrok, ritka ásványok, különböző numizmatikai ritkaságok, régiségek, tehát mindenféle ilyen kuriózum keveredett egymással. És ebből a gyűjteményből ismerik a legalaposabban a könyvtárát. A könyvtár sorsa izgalmas önmagában is, ez megint egy kicsit ilyen kuriózum. hiszen az ő életútja a végén azt lehet mondani, hogy kisiklott egy házassági pernek köszönhetően, ugyanis háromszor nősült ez a mi Kölesi-éri Sámuelünk. Az első felesége egy szász patríciusnak volt a lánya, tőle elvált. A második felesége a Rófi Betlen családból származott, ő viszonylag hamar elhunyt a házasságkötésük után, és a harmadik feleségét, amikor elvette, akkor az első felesége perben megtámadta Kölesi-éri Sámuelt, amiatt, hogy az ő hozományát a vállás után nem adta ki. És ebből keveredett egy bigámia per, ami tegyük hozzá, hogy nem önmagában házasságügyi szempontból érdekes, hanem azért is, mert az ő első felesége időközben katolizált. Tehát ő katolikusként állt szemben egy református vallásához ragaszkodó férjel, egy elvált férjel, nyilván nem voltak egyformák az esélyei.
1: És akkor ezek után mi lett egyáltalán, vagy mi történt?
2: Úgy tudjuk, hogy fogságban halt meg, tehát ő fogságba is került. Van olyan, mondjuk úgy nyugodtan, hogy anekdota, hogy ő megmérgezte magát, végül valószínű, hogy egy ilyen szívszélhűdés, vagy valami hasonló gyors lefolyású végzetes betegség behalt bele 1732. decemberében.
1: Hát ő magában is izgalmas, és gondolom sok felé még elágazhatnánk az életútjában, de maradva a könyvtárnál, ha jól veszem ki a szavaiból, nem volt örökös, aki ezt tovább gazdagítsa, ezt a könyvtárat, végül ki és hogyan vigyázott rá, esetleg, amit az előbb is kérdeztem, hol lehetne még megtalálni az ő köteteiből egy-egy példányt.
2: A története meglehetősen tipikus a könyvtárnak, az értelmiségi könyvtárak református vonalon nagyon gyakran szétszóródtak. Ugye az örökösök általában, maguk is, ha többen voltak, már osztódott a könyvtár, illetve árverésekre, aukciókra bocsátották őket. Kölesi-érinek nem volt örököse, ő gyermektelenül hunyt el. Az ő könyvtárát évtizedekig egyben tartották, és 1745-ben jutottak el odáig, ugye 13 évvel a halála után, hogy készítsenek róla egy jegyzéket. Az volt a terv, hogy szintén aukcióra bocsátják. Valamiért ez az aukció késett. 1745-ben egyébként három nagyon precíz szász hivatalnok nekiült és fölmérte, összeírta ezt a hatalmas könyvtárat. Ez egyébként benne van a kötetben, egy kísérő tanulmány mellett ez a hatalmas jegyzék is megtalálható benne, és majd csak 1770-es években jutottak el az árverésig, amikor már a könyvek egy része állítólag nem volt túl jó állapotban. Tehát megint látjuk azt a pazarló gazdálkodást, amit a régiek a könyveinkkel folytattak, illetve a későbbi története az aukció után nehezen követhető a könyveknek, szétszóródott a gyűjtemény, találtam belőle darabokat Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, de ide Debrecenbe is jutott egy kötet, éppen itt van a kezünk ügyében, ez egy latin-görög szótár, ami egyébként nem szerepel a kölesi-éri hagyatékban, ugyanis már 1695-ben, nem sokkal a peregrinációja után tovább ajándékozta, vagy eladta egy következő tulajdonosnak, tehát ezért kerülhetett hozzánk, hogy egy olyan tulajdonosa volt, aki a Tiszántúlhoz közelebb állt. Kölesi-éri ugyanis az élete nagy részét Szebenben élte le, ezért valószínűbb, hogy az erdélyi gyűjteményekbe több jutott az ő egykori könyveiből is.
1: Ez a kötet mennyiben hiánypótló, vagy mennyiben egészíti ki, vagy bővíti ki azt, amit eddig is lehetett tudni az ő könyvtáráról, illetve kiknek nyújthat nagy segítséget?
2: Gyakorlatilag a könyvjegyzékének, a könyvtárának, az összeírásának egy kritikai kiadását tartalmazza a kötet, ezt teszik ki körülbelül a 90%-át, több mutató is segíti a tájékozódást, illetve van egy közel 40 oldalas bevezető tanulmány, ami a könyvtár elemzését, illetve a könyvtár történetét is magának, Kölesi-éri Sámuelnek az életét mutatja be. Korábban már egyébként készült egy másik korábbi kiadás, egy 70 évvel ezelőtti szövegkiadás, ami nem volt túl jó sikerült, illetve nem is olyan könnyen hozzáférhető, ezért is volt szükség erre az újabb kiadásra, ami egyébként az adattár a 16-18. Századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozatban jelent meg, és a Szegedi Tudományi Egyetem és az Akadémiai Könyvtár támogatása, illetve két pályázat, egy szegedi Otka pályázat és az Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja támogatásával jelent meg. Ez a sok-sok információ azért érdekes, mert talán ebből is látszik, hogy elsősorban szakembereknek készült egy olyan tudományos kiadvány, ami a 17.-18. századi művelődés történetnek az egyik kevésbé ismert mérföldkövét igyekszik bemutatni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magda Festről hallhatnak, amelyet 9. alkalommal szerveznek meg szeptember 30-a és október 5-e között Debrecenben. Az esemény még az író 100. születésnapján indult el, és célja, hogy felhívja a figyelmet a női alkotásra, alkotókra. A Csokonai Nemzeti Színház 6 nap programjában szervez workshopokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és rendhagyó irodalmi órákat, de nem maradnak el a színpadi előadások sem. A Tiszántúli Református Egyházkerület egykori főgondnokának születésnapján október 5-én adják át a róla elnevezett díjat is, amelyet idén Rakowski Zsuzsa író és Ráckevei Anna színművész vehet át. A már hagyományosnak számító eseményről Vadász Dániát, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatóját hallják. Milyen jelentőséggel bír a 2026-27-es évadban a Magda Fest, ami most már ugye 9. alkalommal rendeződik itt a színházban?
1: Debrecen kulturális életének meghatározó személyisége, mai napig ható jelenlétét a hétköznapokban is érezhetjük Szabó Magdának, aki azt gondolom, hogy egész életében debreceniként működött, alkotott és nyilatkozott, és szerintem ez egy bizonyos felelősséget is ró ránk, hogy a sok magyar kitűnő alkotó közül, ha nekünk ilyen nagy személyiség jut, akkor az ő hagyatékát megfelelően gondozzuk. Ehhez képest a Magda Fest országosan is egy különösen izgalmas témát jár körbe, hogy Szabó Magda munkásságán túl a női alkotók, női rendezők, a női témák, a női szereplők fókuszban legyenek, és szerintem ez mindig aktuális. Ugye az egész világban a közéleti kérdés, a megváltozott családi struktúrák, szerkezetek, működési rendek újra és újra formálása, és ebben a férfi-nő helyzetben a nők vizsgálata vagy egyenlő helyzetbe hozása, ez részben esélyegyenlőséget, részben az új családi működéseket is érintő kérdéskör. Én azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb nem nagyon van. Tehát, hogy nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mi ennek örülünk, és egyébként az egész világot behálózó közéleti kérdésektől hemzsegő végtelen tárház.
0: Nyilván a színház szerint az egyik legjobb tere ennek az esélyegyenlőségnek, amit ön is említ, mert ugye itt a női és férfi szerepek teljesen különbözőek, és ugyanolyan hangsúlyjal kell, hogy megjelenjenek akár egy-egy darabban, legyen szó mellékszerepről vagy főszerepről, mert hatnak a nézőre. Tehát az, hogy itt Szabó Magda, aki elmondta magáról is, hogy ő nem írónőnek szereti a szólítják, hanem írónak, mert hogy ő annak tartotta magát, ez itt szinte otthonra talált ez a gondolat.
1: Ez egészen biztosan így van, és valahol értem ezt a különbségtételt, amit a Szabó Magda szájából sokat idézünk, és valahol időről időre érdemes ezt újra fogalmazni, hogy vajon milyen következményei lehettek ennek, és hogy hogyan tudunk ezzel a gondolattal mi érdemben úgy foglalkozni, hogy segítsük a nőknek az esélyegyenlőségét. Én is, meg Bocskó Lóránt helyettesem is lányos apaként ezt egy különösen fontos kérdésnek éljük meg akár a hétköznapokban is. Ugye itt ennek rengeteg folyamánya van, mint kérdés, hogy vezető pozícióban miért vannak, vagy hogyan vannak férfiak, nők. Az az igazság, hogy tőlem eleve ez a különbségtétel, ez egy vezetői pozíciónál, vagy egy fontos szerzői helyzetnél, amikor szerzőt keresünk, bennem soha nem volt ilyen, de ezzel együtt nem feltétlen csak a saját házunk táján kell körbenézni, hanem jó beszélgetéseket, jó előadásokat kell erről szerveznünk, és én azt hiszem, hogy ebben van a felelősségünk és meg lehetőségünk is. Én azt gondolom, hogy a színháznak abban, hogy milyen generációk nőnek föl, abban mindenképpen meghatározó szerepe van. Abban, hogy milyen emberek lesznek a debreceniek, abban ma már a streaming szolgáltatóknak azért óriási hatása van, hiszen ott vannak a nappalikban, minden nap több órát befolyásolhatják. Az online média felületek őrületes hatással bírnak. De azért hozzánk évente azért 100 000 jegyvásárlás történik, tehát hogy azt hiszem, hogy mondjuk csak egy példát mondok, hogy a Pál utcai fiúkból 126. előadást játszunk, tehát azért azt jelenti, hogy ha csak átlagosan 500 embert nézünk, miközben azért szabadtériből is nagy széria ment, akkor ez 60 000 embert, ha mondjuk feltételezzük, hogy mindenki egyszer látta, ami azért nem teljesen igaz, de legyen 50 000. 50 000 ember akár csak régen a templomokba járást, mellette egy hasonlóan meghatározó szellemi fórumot lát a színházban, és én ezzel egyébként egyetértek, de ennek a hatásait, ennek a mechanizmusait szerintem mindenképpen hosszabb távon érdemes vizsgálni.
0: A 9. Magda Festet beharangozó sajtótájékoztatón a rendezvény jelentőségéről Papp László polgármester is beszélt.
2: Nincs olyan háztartás, ahol ne lenne Szabó Magda kötet. Szabó Magda a város kulturális identitásának az egyik nagyon-nagyon fontos, vagy mozaikoszfája, vagy alapillér, attól függően, vagy horizontálisan, vagy vertikálisan vizsgáljuk a város identitását. hála Istennek Debrecen az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be a magyar szellem gondozásában. Ebben a nyilván református kollégiumnak kiemelkedően fontos szerepe volt, és a színház és az irodalom azért nagyon szorosan kell, hogy együtt lélegezzen, együtt működjön, és hát ebben a városban ez pedig kötelező. Tehát amely város történetében olyan személyiségek neve fűződik össze, mint Kölcsey, Petőfi, Arany, Móricz, Adi, Szabó Magda, Tóth Árpán, azt gondolom, hogy ebben a városban az irodalmi tradíciók színházon keresztüli életben tartása, ápolása, erősítése és átadása az újabb és újabb generációk számára az elképesztően fontos és nagy felelősség is. Olyan színházat csináljunk, ahol a magyar irodalom értékei, azok nyilván 21. század modern kihívásai, a streaming szolgáltatók mellett is élvezetessé tehetőek, és ebben a tekintetben van nagyon fontos szerepe a Magda Festnek, mert ezt a tradíciót ezt élteti, és a debreceni identitás egyik fontos pillérét, Szabó Magdát adja át modern formában is, hiszen a kortárs színház is fontos eleme a Magda Festnek. Minden évben musical is lesz, irodalmi workshopok is lesznek, tehát szellemi muníció bőven kerül átadásra a program keretében, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ebben az évben is tudjuk továbbvinni Szabó Magda szellemiségét, tudjuk érzékeltetni, hogy Debrecen a magyar irodalom szempontjából egy kiemelkedően fontos város. És hát büszke vagyok arra természetesen, hogy még életében volt lehetőségem vele találkozni a 9. születésnapján itt Debrecenben, amikor a város kulcsát is megkapta, a város díszpolgára Szabó Magda. És hát nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen azt a fantasztikus irodalmi hagyatékot, amely Szabó Magda után maradt ránk, azt hitelesen tudja ápolni. Emlékház, ugye a Tasi Géza, az örökös, jogörökössel való együttműködés keretében számos közös akciónk volt, és hát Szabó Magdának egy szép emlékművel szobra is ott van a nagy templom előtt a város főterén.
0: Igazgatóra beszéltünk arról, hogy milyen jelentőséggel bír az, hogy a női principium megjelenjen akár a színházban is, de a színház a legjobb tér, ahogy vele beszéltük arra, hogy a férfi és a női szerepek egyenlően jelenjenek meg. De a Szabó Magda Fesztivál, Szabó Magda nevéhez köthető Magda Fest mégis inkább a nőkre helyezi a hangsúlyt, ha bár Szabó Magda, ahogy az előbb is idéztem, jobb szerette, ha íróként szólítják, és nem írónőként. Ez az idei programokban hogyan jelenik meg?
3: 9 évvel ezelőtt indították el a 100 éves születés napjára az írónak, akkor mondjuk így, hogyha ő így szerette volna, akkor én is így fogom ezután szólítani.
0: Bocskor Salló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatóhelyettese.
3: A születésnapján indították el ezt a Magda Festet, és ugye most úgy lenne, hogy most ez a 9. Magda Fest. Jövőre lesz a 110 éves évforduló, az egy kerekebb évforduló, de a 109 is pont olyan fontos én szerintem, és 9. ugye a 9-es számok bűvkörébe vagyunk most egy kicsit, és én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy 109 éves, mert az író az soha nem hal meg. Tehát az mindig él bennük, és az egyik legfontosabb dolog. Azért kerekítjük ezt tulajdonképpen a női alkotók köré, hogy felhívjuk erre a figyelmet tulajdonképpen, hogy a női alkotás is pont olyan rangú, vagy lehet, hogy közben súlyosabb, vagy erősebb, vagy milyen oldalakat tud megfogalmazni. Hisz akkor is, hogyha mondjuk úgy egészen a tudós nőktől, vagy veszük el Marie Curie-től mondjuk például egészen mai, vagy Porcelain, vagy nagyon-nagyon híres Szabó Magda, nagyon-nagyon híres és nagyon kiforrott tudattal, intuitív szemlélettel tudnak hozzányúlni az emberi létezéshez. És ez egy nagyon fontos dolog. Ő azt mondta, hogy az ember azt hiszem, hogy nem beszéli az életet, hanem éli az életet, és akkor ezek szerint nem is írjuk, hanem éljük az életet, ő élte is az életet. Minden szegmensében hordozta a női principiumot, tehát ő onnantól a női esztétikától, az öltözkedésen át egészen a finom emberi és társadalmi helyezkedéseiben ezt mind-mind mutatta, mind-mind vállalta, mint szerette hordozni. És most ugye akkor ilyen előadások jönnek, hát a főpont az tulajdonképpen ugye egy Abigail musical, amit a Kolozsvári Színháztól láthatunk majd itt, de lesznek még nagyon sok workshopok is, beszélgetések is, panelbeszélgetések, egészen amatőrökig, amíg a Chippen keresztül Gemza Melindáig szerveztek a köztérrel, vagy mint női előadókkal próbáljuk felhívni itt a figyelmet arra, amit az előbb is elmondtam, lesz egy magashegyi dolkoncert is, ami tulajdonképpen szintén az irodalmi irodalomhoz is kötődnek, ők mind együttesek, de ők is nagyon közel állnak az irodalomhoz magához, nagyon sok vers feldolgozással vannak folyamatosan jelen a koncertezéseikben, akkor a Víg Színháztól is hozunk ide egy Sunrise nevű előadást, de tulajdonképpen, hogy ne én legyek az, aki folyamatosan így bemutogatja a műsort, a honlapunkon minden megtalálható. Kérem szépen, látogassanak el oda, és minden nagyon szívesen látunk mindenkit erre a fesztiválra, minden évben kivételesen fontos őszkezdeti fesztivál ez, és mivel hogy Debrecennek ennyire fontos személyisége az író, és maga a Női Principium is, és maga az írás tulajdonképpen Debrecen simán hívhatnánk az írók városának, és ezért gondolom ennyire is népszerű, jöjjenek, nézzék az előadásaikat, bármilyen kérdés van, tegyék fel a munkatársainknak, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak egy kötetről, amely Kölessi Sámuel könyvtárát mutatja be, szóltunk a tegnap kezdődött Magda Festről, amelyet a tiszántúli református egyházkerület egykori főgondnoka Szabó Magda munkássága ihletett, valamint a Debrecen nagy templomi református egyházközség lélektéren nevezésű szobájáról, amely a nagy templom padlástörében várja az elcsendesedni vágyókat. A magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Mózás Borit hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Jubileumi programsorozattal ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a debreceni református kis templom. Egy másik jeles évforduló, 120 éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző. E2-t fűzi össze egy különleges hangverseny október 4-én vasárnap este 19:30-tól a templomban. 2 és 3 orgonára írt műveket hallhat a közönség, amelyeket már évtizedek óta nem játszottak. A program a Gárdonyi emlékévnek is része. Tabajdi Ádám orgonaművészt hallják.
2: Október 4-én egy nagyon izgalmas koncertprogram várja majd az érdeklődőket, ugyanis Gárdonyi Zoltán 2 és 3 orgonára komponált műveit fogjuk előadni. Ez már önmagában kuriózum, nagyon ritkán találkozik az ember olyan konstellációval, hogy egyáltalán 2 orgona megtalálható egy templomban. Mindenképpen szerettük volna a lehető legtöbb helyre elvinni. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a kis templomban is megszólaltathatjuk. Én leszek a nagy orgonánál, és a többi 2 hangszernél pedig Vizi Dávid, Herceg Zoltán és Tóka Ágoston kollégáim fognak játszani. Gárdonyi Zoltán megírta ezt a 2 művet, az egyiket 1978-ban, a másikat pedig 80-ban, és nem tudok még olyan darabról, ami ilyen formában dolgozná fel az orgonirodalmat. Az lesz a tervem, hogy Debrecenben is mesélek a darabokról, mert nagyon izgalmas az erőtörténetük is. A Triptychont azt 36 év után fogja hallani a közönség, az Olux Beata Trinitas-tokátát azt pedig a bemutató után egyszer sem szólaltatták meg, az 46 éve nem szólalt meg. A Református Közéleti és Kulturális Alapítványon ez volt a legfontosabb a célkitűzésünk, amellett, hogy minél több Gárdonyi mű megszólaljon, kifejezetten szerettük volna azokat a műveket is egy picit jobban beemelni a köztudatba, amelyek valami miatt nem voltak eddig annyira a szakma és a közönség látóterében, és ezek a művek is ezek közé tartoznak.
1: Magyarországon minden év őszén és tavaszán elvégzik a rókák veszettség elleni immunizációs kampányát. Amint egy 600 millió forintos éves költség harmadát az Unió biztosítja, a munkát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálja. A keleti és déli határmenti övezetekben kell kiszórni a vakcinával kezelt csalétkeket, mert a szomszédos országokból, Ukrajnából és Romániából hurcolják be a vírust a vadon élő állatok, elsősorban vörös rókák, illetve aranysakálok. Az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Berekben igazolták a veszettség előfordulását, 2024-ben 18, tavaly 2 ilyen eset volt. A betegség az emberre is veszélyes lehet, a tünetek megjelenésekor már gyógyíthatatlan, de az oltóanyaggal megelőzhető. A mostani őszi akció hétvégén indul, az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a hatóság. Márton Lázár, a Népik Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
3: Ennek a programnak a múltja már évtizedekre tekinthet vissza, és gyakorlatilag 2-szer hajtjuk végre minden évben, tavasszal és ősszel. Most már csak a déli, délkeleti, keleti megyéinket vonjuk be ebbe a programba, tehát azoknak sem a teljes egészét, hanem csak a országhatártól számított 50 kilométeres sávban történik rókavakcinázás, ugye, ami kis repülőgépekről szórással valósul meg. Gyakorlatilag egy vakcinatartalmú csalétekről beszélünk, ezt a rókák és a másik célállat faj a aranysakál szájon keresztül veszi fel. Erre vonatkozóan Nébihben évek, évtizedek óta laborvizsgálatokkal ellenőrizzük a vakcina eredményességét, és ezt elmondhatom, meglehetősen stabilan ki tudjuk mutatni, hogy a érintett területeken a rókák, aranysakálok több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket. Tehát Magyarország egész nagy része az mentes, kivéve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és azt is elmondhatom, hogy ugye az elmúlt években Szabolcs megyének is kizárólag a határment részein, településeknél regisztráltunk, igazoltunk veszettség eseteket. Azért Szabolcs megyében a normál vakcina sűrűséget is emeltük, tehát a dupla sűrűséggel történik a csalétek kiszórás. Minden fontos információ elérhető a Nébi honlapján, beleértve a programba bevont területek térképét, érintett települések listáját. Ez október 3-án kezdődik, mintegy 2 hétig fog tartani.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esetője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Huszti fiú esete.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Tizenhatodik fejezet. Mélyet lélegezni, hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt. Jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van Mami? Hozzák ezek Mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze.
9: Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj.
8: Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartotta legalsó gyűrűjében.

0: Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza.
1: Mami?
0: Kérdezte Valentin. Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején. Valentin felkönyökölt és hirtelen elpirult, megrázta a fejét.
1: Elájult. Milyen szégyen!
0: Most látta meg Danubiszt, aki az autó sarkában ült, és számokat meg betűket írt a térdén egy noteszbe. Kandurka elmesélte később, hogy a szigetkék kémiai képletét próbálta feljegyezni.
1: Hát igaz? Elhiggye! Hát sikerült! Mekkorát kúrjantana, ha nem volna olyan gyenge. Igazán rémes, de csak suttogni tud. Egész biztos,
0: kérdezte Harisnyástól. Az bólintott, és iszonyú megkönnyebbültnek és vidámnak látszott.
1: Az nagyon jó volt, hogy kocsi hozzák haza. Visszafelé már semmiképp nem bírná az utat.
0: Közben lassan pirkadni kezdett. Még szerencsé, hogy náluk mindenki olyan jó alvó. A kocsi a ház előtt állt meg, de nem nézett ki senki. És Valentint Gergely vitte be a szobájába, mert ő volt a legerősebb, és ő járt a legnesztelenebbül. Valentin kérdezősködni akart, de nem volt rá idő. Már hallotta is a motor távolodó neszét, és úgy maradt kettesben Kandurkával, hogy el se tudott köszönni a barátaitól. Egyáltalán, hogy kerültek ide ezek éppen ma éjszaka? Kandurkára nézett, aki a függönnyel bíbelődött. Kandurka bizonyára fogja tudni. Kandurka tudta. Nem könnyen mondta meg, de mégiscsak megmondta. Valentin lehunta a szemét, és egy pillanatig nagyon csendesen feküdt. Most már érti. Egy módon meg lehetett volna menteni mamit orvosság nélkül is, és Harisnyás vállalkozott erre. Danubisz és a professzor ismertek egy olyan módszert, amellyel ki lehet vonni valakiből a betegséget, és beoltani valaki másba. Harisnyás úgy gondolta, miatta történt a baleset. Ha nincs más megoldás, vonják ki Mabiból, hadd menje haza egészségesen Valentinhoz, és oltsák be ő belé. A tükör azt mutatta, hogy... Szóval Valentin úgy is tudja, mit mutatott. Sietni kellett. Danubisz és a professzor vállalkoztak a műtétre. Gergely csak segítőnek jött, hogy minden simán menjen.
1: És akkor mi lett volna Harisnyással?
0: Suttogta Valentin. Kandurka nem felelt. Valentin alapjában nem is várt választ.
1: Jaj, de jó, hogy nem került ilyen szomorú dologra sor, és mami holnap hazajön. Hát erre célzott a nagykövet, amikor a Fülöpön búcsúzáskor megnyugtatta. Igazán hazajön?
0: Kérdezte megint gyanakodva.
1: Kandurka nem nevette ki. Azt mondta, hogy igazán hazajön.
0: Kihajolt az ablakon, mert úgy rémlett, valaki sóhajtott a kertben. Nem látott senkit. Visszafordult, hogy megkérdezze Valentintól, lát-e valamit ő. De a Valentin feje már eltűnt a paplan alatt, csak egyetlen kis fürt kukucskált ki a párnán. Valentin aludt, és Kandurka leeresztette a függönyt, hogy ne zavarja a hajnali fény.
1: Ilyen mélyen nem aludt még soha életében.
0: Álmában sírt egy kicsit. Szaladt, de minduntalan elcsúszott, és nehezen tudott feltápászkodni. Kandurkát látta, de Kandurka nem tudott beszélni, és minden nagyon nehéz és félelmes volt. Azt is álmodta, hogy Ginevra sikoltozik, és Szakács néni sír. Hogy Gabriel nyomogatja a dudát, mint egy őrült. A néni kiabál, és azt is álmodta, hogy hirtelen rásüt a nap az arcára, és prüszkölni kell. Felnézett és meghallotta, hogy Ginevra lent sikoltozik az ablak alatt, hogy a Gabriel újra meg újra megszólaltatja a dudáját. Szakács néni egyszerre sír és nevet, a szobájával levő függönyt felhúzták, egyenesen az orrára süt a nap, és mami ott áll az ablakban, fejét csóválja, mosolyog, és a fehér párkányt tapogatja, amely csupa karcolás, és egészen megkopott az éjszakai utaktól.
1: Most már meg is lehetett csókolni egymást. Az ember, ha nagyon örül, nem viselkedik valami szellemesen. Valentina mami derekához fúrta a fejét, és csodálkozott, hogy kigyalogolni a kórházba, vagy elmenni a szigetre a mami orvosságáért sokkal könnyebb, mint mondani valamit arról, milyen volt ez az időszak nélküle. Igazán szerencse, hogy mami mindig szokta tudni, mit gondol. Valentin sóhajtott egy megkönnyebbültet. Csak ne csatítanának ezek annyit a kertben, hogy az ember belesüketül. Mami nem tud semmit a szigetről. Mindent el kell mondani neki, attól kezdve, hogy Cocó beleesett a gödörbe, és ő neki indult az erdőnek. Tessenek sietni, terítek reggelire, kiabált fel Ginevra, és hosszú hetek unalma helyett most vidám és izgalmas volt a fürdés megint, mert mami vitte a fürdőszobába. Minden olyan volt, mint régen. Mami kétszer a víz alá nyomta a fejét, és ő ordított és forgatta a szemét, mert ilyenkor fóka volt, egy nagyon haragos fóka. Sajnos csak rövid ideig lehetett játszani, mert Lavinia néni beszólt, hogy még délelőtt indulni szeretne. Szakács néni meg feljött a fürdőszoba ajtajához, és sírt és rimánkodott, hogy a kuklófnak vége, ha nem szelik meg. Napozóban lehetett reggelizni, nem kellett felvenni az undok vászonnadrágot, a Ginevra kedvencét. És mami a régi helyén ült. Sokat evett, és kétszer is töltött a Valentin csuprába. A néni viszont a teáját is alig itta meg, nagyon keveset beszélt, szinte csak annyit. Meglepi ez a gyors gyógyulás, de igazán örül neki. Bizonyos okokból megutálta ezt a várost. Mami álljon vissza minél hamarabb a munkába, mert ő elutazik. Mi? Mondta Ginevra azon a különös síró nevető hangon, amelyen azóta beszélt, hogy mami reggel hazatelefonált a kocsiért. Még mindig itt van az a madár. Valentin letette a csészét és elkomolyodott. Lukács, akinek tegnap eltört a szárnya, valóban ott gubbasztott még azon a helyen, ahol hagyták. A fejét bedugta a szárnya alá, és úgy látszott, már nem is törődik semmivel. Hát micsoda ember ő, hogy örömében elfelejtkezett mindenkiről. Mami meggyógyult, és most egyszerűen nem ismer kötelességet. Elfelejti, mit bízott rá az elnök, elfelejti a barátait, Kandurkát. Egyáltalán hol van Kandurka? Kandurka nem volt sehol. Lukácshoz pedig nem lehetett se szólni, se hozzáférni. A szóra nem válaszolt, és mikor Valentin le akarta emelni, vert egyet az ép szárnyával és jajgatott. Szakács néni úgy gondolta, hamarosan bevégzi, kár kínozni a szerencsétlent. Látszott a mami szemén, hogy nem ismert rá a madárra. Csak amikor Lavinia néni nagy kelletlenül elmesélte, milyen hajtóvadászatot kellett tartani rá tegnap este, és hogy csak a Valentin szavára lehetett lecsalni, mutatta elboruló arca, hogy most már felismerte. Lement ő is a fa alá, szólt Lukácshoz. A madár felborzolódott, tolla megrezzent a hangjára. Lukács felnézett. Csodálatos. Maminak megengedte, hogy levegye az ágról. Lavinia néni a Valentin legnagyobb meglepetésére nem tett semmi megjegyzést. Sőt, közel hajolt a tányérkához, amelyből mami megitatta és megmosdatta Lukácsot. Nézte egy darabig, aztán teljesen váratlanul goromba pokrócnak nevezte Gabrielt. Ginevra kirohant a házból, és azt kiabálta, a néni maga mondta Gabrielnek, hogy mindenáron zargassa ki a madarat a szobából, ami alig tudta lecsendesíteni őket. Lukácsot lefektették egy párnára. Mami bekötötte a torkát, meg a lábát. Nagyon nevetséges volt szegény, mert olyan volt, mintha sálja lenne, meg lábszárvédője. A néni visszavonult készülődni. Mami meg, aki megígérte professzor bácsinak, hogy sokat fog feküdni eleinte, ledőlt egy kicsit a szobájában. Valentin odaült elébe a szőnyegre, és elkezdett mesélni. A nap megint olyan igazi volt, mint régen. Ginevra porszívózott és énekelt, Gabriel kalapált a garázsban, Szakács néni csörömpölt a habverővel. Mami tudott a legbeszédesebben hallgatni a világon. Mikor valami vidám dologról esett szó, még a hajszála, minden foga is külön nevetett. Mikor meg szomorúról hallott, Még a keze is elszomorodott. Valentin úgy gondolta, nagyon ügyesen elmesélt mindent, mert mami csak ritkán szólt közbe, és akkor is csupa lényeges dolgot kérdezett. Hogy nagyon szorította-e a cipő, mikor Lauretta volt, hogy Cocó mennyi ideig jár iskolába, és Kandurka hol tartja a ruhatárát. Ginevra néha beszaladt, mert a telefon szinte szakadatlanul csengett. Hol felügyelő bácsi jelentkezett, hol a kórház, hol meg az ügyvéd bácsi. Kétszer, panaszolta Ginevra, valami gonosz kölyök tréfálhatott vele, mert csak nyávogtak a kagylóba. Kandurka próbált hazaszólni, könnyebbült meg Valentin. Ugyan hol lehet? És miért nem jön már haza? Valentin körülbelül a végére ért a történetnek, és éppen mami vette át a szót, hogy beszámoljon Lukácsról, és megbeszéljék, mi történjék ezek után a madárral, amikor meghallották a postásbácsi szokott csengőjelét. Két hosszú és egy rövid berregést. Valentin kiszaladt a postáért, de csak megtorpant a veranda lépcsőn, mert postásbácsi mögött meglátta harisnyást és félharisnyást, akik be akartak surranni az ajtón. Szerencsétlenségre Ginevra is kinézett. És biztatására postásbácsi olyan ügyesen ugrott be, hogy a két látogató kívül maradt a kerítésen. Ó, micsoda szégyen! Valentin már rohant volna ki, mikor valami nagyon különös dolog történt. A professzor, aki járatlanabb volt az emberek világában, mint az öccse, türelmetlenül kétszer becsengetett. Akkor már gyorsan kellett intézkedni, mert kitört a zivatar. Ginevra berohant a garázsba, és a belső keresztvassal erre teszelte az ajtót. Postásbácsi beugrott a konyhába, leverte a rézüstöt, minden csengett, Ginevra meg bent sikoltozott a garázsban. Ekkor már nagyjából úgy is mindegy volt minden. Legalább felállhattak a méltatlan négylábas helyzetből. A professzor ismét felemelkedett a két lábára, fogta a kilincset, kinyitotta az ajtót és bejöttek. Persze, amióta mami itthon van, minden egészen más. Mami megnyugtatta Ginevrát, lecsillapította postásbácsit és szakácsnénit. Mindennek adott valami elfogadható magyarázatot. Ginevra mondhatott, amit akart, a vendégeket a fogadószobába vezették be. És mikor szakácsnéni is azt kiabálta, hogy égbe kiáltó dolog kóbor veszett kutyákat beengedni, még akkor is, ha az egyik erre lóstat hetek óta, mami egész egyszerűen becsukta az előszoba ajtót. A két vendég helyet foglalt az asztalnál. Az első percekben kissé merev volt mind a kettő. Valentin utóbb megmagyarázta, hogy ruha nélkül kellett jönniük, és ez természetesen feszélyezte a barátait. Eleinte izgult, hogy mami talán étellel fogja kínálni őket, de mami csak mosolygott a vendégekre, és eszeágában sem volt ilyen otrombaság. Nagyon megnyugtató volt, hogy hírt hallottak Kandurkáról. 9 órakor rendkívüli elnökségi gyűlés volt a szigeten, és erre ezúttal először Kandurka is meghívást kapott. Rövidesen itthon lesz, talán már útban is van. Hogy meg szabad-e kérdezni, miről folyik a tanácskozás? Hogyne? Ők végighallgatták a tanácsülést a távolba hallón, a szigeten nincsenek titkos tárgyalások. Az árulóról szóló törvényt módosították. A mai naptól kezdve az áruló visszaszerezheti magának azt a tulajdonságát, hogy a polgárok számára megismerhető legyen. Kandurka nagyon helyeselte a törvénymódosítást, és az egész sziget örül neki. Most azért jöttek, mondta harisnyás, mert félharisnyásnak még van néhány orvosi utasítása a mami számára. Jelentéktelen elővigyázatossági rendszabályok, de mégis meg kell tartani. Danubis sajnos nem jöhetett, Gergellyel és Jánossal együtt visszamentek a szigetre, azzal a kora reggeli Fülöp járattal, amely Kandurkát a tanácsülésre vitte. János különben még az éjjel elintézte a kagylóbontogató iskolások ügyét, visszautazott ő is. A professzor komoly beszélgetésbe merült mamival. Harisnyás, aki még nem látta a házat belülről, szerette volna megnézni a Valentin szobáját, hogy feljegyezze, mekkorára készítesse a rövidesen küldendő eseményrögzítőt. Úgy beszélték meg, hogy a gépezet a Valentin szekrényének belsejébe kerül, és nem lehet nagyobb, mint egy fél kilós csokoládédoboz. Ha használni akarja, vegye ki és kapcsolja be a konnektorba. Szem előtt nem lehet. Mit szólna Ginevra? Itt szoktál kijárni éjszaka?
0: Mosolygott a nagykövet, és kihajolt az ablakpárkányon. Ezen túl ezeknek az éjszakai elhallgatott, és még jobban kidőlt az ablakon. Ki ez a szegény, sebesült madár? Kérdezte meglepődve. Sose hallottam, hogy madár van nálatok. Harisnyás sose fogja megtudni, miért csókolta meg Valentin jobbról, balról, és miért rohant végig énekelve a hallon és az előszobán. Sajnos a kertben nem az fogadta, amit remélt. Valami borzasztó fogadta. Mert Lukács is észrevette, hogy a nagykövet tekintete ráesett, és kétségbe esetten próbálta kibontani sebesült szárnyát. Mire Valentin kiért, már a földön vergődött, aztán egészen elcsöndesült. Zuhantában megütötte a fejét, és elvesztette az eszméletét. Valentin a tenyerében vitte be a szalomba. A professzor izgatottan állt neki az első segélynek. Kimentek a fürdőszobába. Mami elpirult, mert félharisnyás azt találta mondani, hogy nagyon szakszerűtlen szükségkötés volt a madáron. Lukács rövidesen magához tért, és bár a szárnyát már megrögzítette valahogy a professzor, csapkodni és menekülni próbált. Mi van veled, szegény madár? Kérdezte harisnyás szánakozva. Én a sziget nagy követe vagyok. Ez itt Zakariás professzor, a bátyám. És akit itt látsz még... Meghajolt mami felé, és mami egy kicsit bólintott, nagyon szép és kedves volt ebben a pillanatban, mind szigeti polgár. Nem hallottál még a szigetről? Mélyet lélegezni, mondta félharisnyás. Lukács engedelmeskedett. Nem hallott soha a szigetről, mondta halka harisnyás. Lehet, hogy a követség mégis rosszul működik? Szegény madár. Mami most váratlanul megszólalt. Nem jól értettem az imént. Hogy is szólt az a törvénymódosítás? Nagyon kínos volt látni, hogy harisnyás megütközve bámul mamira, s látszik az arcán a rosszallás, hogy mikor ilyen súlyos beteget kezelnek, hivatalos dolgokról kérdezősködik. Egyáltalán ő olyan világosan megmagyarázta az imént, miért nem figyelt. Ugyanakkor azonban csodálatos volt érezni a mami okosságát és tapintatát. És tudni, hogy ami most következik, többet gyógyít majd Lukácson, mint félharisnyás minden kötése és kenőcse. A nagykövet udvariasan elismételte a törvényt, és erre csodálatos képpen a beteg sírva fakadt. Szegény Lukáccsal lenyelettek egy idegcsillapítót. Rémes, hogy olykor még harisnyásnak se lehet megmondani a teljes igazságot. A professzor azt mondta, hogy Lukács, ha lassan is és tökéletesen sose, de meggyógyul. Aztán gondolniok kellett a búcsúzásra, közeledett a dél. Bent kellett elbúcsúzniok, hogy Ginevráék ne lássák. Ne haragudj, mondta harisnyás, és megsimogatta a mami karját. Köszönök mindent, harisnyás. Köszönök mindent, professzor úr, mondta mami, és kezet fogott mindkettővel. A nagykövet még azt mondta, hogy Valentin tudja az utat a követségre, Kálmán pedig rövidesen küldi az esemény rögzítőt és a különleges telefont. Valahányszor látni akarnak valakit közülük, vagy a szigetre menni, beszéljék meg a követséggel, vagy hívják fel valamelyiküket telefonon. Ginevra kindolgozott a kertben, amikor a vendégek elmentek. Sikoltva ugrott vissza a garázsba, úgy félt a professzortól. Szerencsére most egyikük se keltett feltűnést. Valentin nyitotta és csukta az ajtót. Alig mentek el, Lavinia néni kiabálni kezdett, hogy indulni szeretne. Gabriel morogva hordta a csomagokat. Nem tetszett, hogy éppen ezen a nagyszerű napon kell hazavinnie a nénit a birtokra, és nem örülhet együtt a családdal. Ginevra elbújt a Valentin szobájába, hogy ne kelljen kijönnie köszönni. És még a szelíd szakácsnéni is magára húzta a konyha ajtót, és kikiabált, hogy senki be ne menjen, mert lisztet szitál. Csak mami volt kedves. Megköszönte Lavinia néninek, hogy gondot viselt a fiára, és hogy ellátta az ügyeit a távol létében. Valentin nagyon hangosan köszönt, és meg is hajolt. Gabriel kinyitotta a kaput. Valentin látta, hogy a néni még egyszer visszanéz, hosszan néz rájuk, ahogy ott állnak a lépcső tetején kézen fogva. Az arca olyan, mintha mondani akarna még valamit, de mégis hallgat. Elfordul. Baljával magához szirítja a kis bőrtáskát, amelyben az ékszereit meg a csekkönyvét őrizte. Valentin sose látta eddig, milyen iszonyúan öreg.
1: Kellene mellé valaki, gondolta. Borzasztóan maga lehet. Talán egy kisfiú, nem tudom. De nincs senkie. Csak a pénz. Az autó elment, Ginevra, amikor látta, hogy elvonult a veszedelem, visszatért a teraszra. Megállt a szék mellett, amelyen Lukács gubbasztott. Ezzel itt mi lesz? Kérdezte szokott nyers hangján, s odabökött a Lukács fejéhez. Megtartjuk, mondta mami. Nincs ennek gazdája szegénynek. Ginevra fordult egyet, elegyengedte a terítőt az asztalon. Szedhetnénk belépti díjat is, ha vendég jön, mondta, de Valentin hirtelen ránézett, mert volt a Ginevra hangjában valami olyan csengés, amit soha nem hallotta azelőtt. Mi leszünk a fiók állatkert? Ránézett Lukácsra, Lukács meg vissza rá. Mami megfogta a Valentin csuklóját, mindenki hallgatott egy pillanatig. Nagyon összevertük, mondta Ginevra a hamutartónak. Béna lesz ez, hiába kötözgették a szárnyát. Voltaképpen el lehetne oda lenni is mi nálunk. Állával a szobájuk felé bökött, mami hallgatott, Valentin se szólt. Majd leviszem, mondta Ginevra harcias, amit ha valaki vitatkozott vagy ellenkezett volna vele. Pedig de csúf egy madár!
2: Te se vagy valami szépség,
1: szólalt meg váratlanul Lukács. Még a hangja is kellemetlen, rázta a fejét Ginevra.
2: A tiéd se kellemesebb,
1: mondta Lukács értődötten. Borbálának fogom hívni, határozta el Ginevra. Valentin voltaképpen meg volt hatva, de majdnem kitört belőle a nevetés.
2: Lukács vagyok, és fiú vagyok,
1: mondta Lukács ingerülten.
2: Na gyere, Borbála!
1: Ginevra óvatosan, de milyen óvatosan alányult a Lukács összetört testének és felemelte. Lukács szeme megrebbent, de bizalommal elfeküdt a tenyerében.
2: Miért nem tudsz beszélni, buta?
1: Kérdezte Ginevra olyan gyöngéden, hogy Szakács néni, aki ismét kikönyökölt a konyhaablakon, csak úgy nyújtogatta a nyakát, hogy közelebbről lássa ezt a csodát. Beszélgethetnél velem.
2: Hát süket vagy te, fiatal nő,
1: rebegte Lukács, és megint lehunta a szemét, mert nagyon fáradt volt.
2: Pityeg a ronda,
1: mondta Ginevra önfeledten, és befutott Lukáccsal a szobájukba. Hol van Kandúrka? Kérdezte mami. Valentin elkomorodott. Hát mindenki örül, köszönti mamit. Csak éppen a barátja nincs itthon. Milyen hiányos a ház Kandúrka nélkül. Mami visszakívánkozott a szobájába, és ahogy benyitott az ajtón, egyszerre látták meg a kis szürke alakot. Ott állt már a szoba közepén, kezében virágcsokor, hosszú szárú kék szigeti rózsák, és ahogy mami belépett, meghajolt, és maga kis hangján énekelni kezdett. Hát megjöttél te drága az elhagyott szobákba, és ellebbent a homály, mely felettünk gomolygott, még nem tudtuk a sorsod, élete vagy halál. Lásd, szívünk már nem árva, megint ragyogsz a házra, te kedves napsugár. A házad népe boldog, mert ajkad rámosolygott, s friss rózsát bont a táj. Ó, milyen szép volt a dal. Csak ne kellene az embernek annyiszor kifújnia az orrát, és maminak sincs zsebkendője. Szervusz, Kandúrka, mondta mami. És most neki is reszketett a hangja. Köszönöm, hogy vigyáztál Tintire. Szervusz, mami, mondta Kandúrka, és oda nyújtotta a virágcsokrot. Nagyon boldog vagyok, hogy hazajöttél. Utószó. Gyerekkoromban nálunk minden nap azzal végződött, hogy vagy anyám, vagy apám mesélt nekem. Ne úgy képzeljétek el, hogy elővettek egy mesés könyvet, és elkezdtek felolvasni belőle. A mi családunkban mindenki tudott történeteket kitalálni. Én a magunk meséit hallgattam évek hosszú során át. Apám többnyire Jani Mackóról beszélt, néha pedig Tüzes Krampuszról, akit azért tiszteltem, mert hiába hívták Tüzes Krampusznak, szőke volt és kislány.
0: Anyámnál viszont megrendelhettem, kiről szeretnék hallani. Ki legyen a mesehőse? Ifie a macskánk, Agancsos a barátnőm, Telebuti Páti, akit én találtam ki, a szomszédpadlása felszökött görény, vagy a néni, a rettenetes néni, akitől iszonyodtam, mert éreztem, hogy nem szeret. És aki sokkal valószínűtlenebb jelenség volt tüzes Krampusznál, mert szőlője volt, háza, és ősszel nagy kosárban sülcsirkét hozott, és somot a szüretről. Hányszor elképzeltem, mi lenne, ha valami irtózatos véletlen a néni hatalmába adna. Ő gondolkoznék helyettem, esetleg mindnyájunk helyett. Ilyenkor bebújtam a paplan alá, úgy megijedtem a gondolattól. Aztán megmondtam, kiről szeretném a mesét, anyám gondolkozott egy cseppet, begyűrte a takarót a talpam alá, ki ne takarodzzam megint éjszaka, s neki kezdett a mesélésnek. Képessége szerint az én édesanyámnak írónak kellett volna lennie, de nem jutott ideje rá, mert édesanya lett, és attól fogva, hogy megszülettem, nekem adta az egész életét. Esténként csak mondta, maga kitalálta meséket, és így teltek a napok hármasban. Mert a meseszóra apám is otthagyta a könyvét, és odaült mellénk hallgatni a különös történeteket. Ha visszagondolok a gyermekkoromra, mindig ezt az elalvás előtti félhomályt látom. Álmosodó magamat, és köröttem gyermekéveim őreit, anyámat, apámat, meg a meséket. Hát ilyen megrendelt mese Valentin története is. Valami csodálatosat kértem anyámtól, valami állatosat is, és olyat, amiben a rettenetes néni szerepeljen, de a végén ne neki legyen majd igaza, hanem annak, aki gyönge és kicsi, és akit erősebbé tesz a vagyon hatalmánál a szívében élő szeretet. Gyerekkorom eltűnt világát idézi ez a könyv, más társadalom emlékét, mint amiben ti éltek. Olyan kort, amelyben a pénz mindenható volt, s családi ellentéteket okozhatott, ha valaki nem volt vérbeli üzletember. Ezt a regényt itt, amit olvastok, anyám találta ki. Én csak megírtam helyette, s ha beleolvasok, mindig a régi szobát látom, ahol valaha hallottam. Hogyha megszeretitek Valentint, és megtetszik nektek csodálatos története, anyámra gondoljatok, aki mesélte. Mert a lapok mögött ott lobog a régi kája, régi tüzének fénye, s megvilágítja hajdani arcukat. Anyám fiatal mosolyát és apám szép fehér fejét, aki már nem tudta megérni, hogy elébe tehessem, mint mindent, amit írtam. A szigetkéket is. Szabó Magda.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A gyors gyümölcskertész.
7: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: És a gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: Szik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem magad légy.
1: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu.

0: lépést óva tesz. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOV ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOV ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja állítja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Felvételről hallják a beszélgetést, örülök, hogy elfogadták a megkívást, kezét csókolom, jó napot kívánok. Lassan követhetetlenné válnak a történések, őrizetben van Sesták Miklós és Hankó Balázs. A Tisza nem szavazza meg az államfő legfőbb ügyészjelöltjét, az államfő visszaküldi az egészségügyi kamarai törvényt, az egészségügyi miniszter azt mondja, hogy teljesen rendben van demokráciában, egy szokásos dolog. A miniszterelnök hiperaktív, a volt miniszterelnök nem hiperaktív, és akkor még a BRFK sajátos kommunikációs gyakorlatát szóba se hoztam. Mindegyik nagyon fontosnak látszik, de fontossági sorrendben melyikkel kezdjük? Melyik a legfontosabb önök szerint? Virág Andrea.
2: Először is köszönöm a meghívást. Nehéz, igen, itt olyan napokon vagyunk túl, ahol a híreket figyelő emberek szerintem csak kapkodták a fejüket, hogy mi zajlik az országban. De azért sok szempontból ezek a történetek azért mégiscsak ugyanak köré szerveződnek, tehát nehéz fontossági sorrendet megállapítani. De azt hiszem, hogy talán abból, amit mondott, ugye két nagyobb ügycsoport rajzolódik ki. Az egyik az a különböző az elszámoltatásnak a különböző lépcsőfokai és a különböző eljárások, amiknek a középpontjában ugye jelenleg két volt fideszes miniszter, Sesták Miklós és Hankó Balázs állnak. Ez szerintem az egyik csoport, ami egyébként én azt gondolom, hogy akár a mostani politikai napirend, akár a rövid és hosszabb távú következmények szempontjából tényleg fontos ügyek. A másik pedig a köztársasági elnök és a kormány viszonya, ahol, minthogyha most így rácsodálkozna a magyar társadalom, meg talán így a híreket figyelők arra, hogy jé, a köztársasági elnök egy független szereplő a kormánytól, és van olyan, hogy ez a két intézmény és ennek a két intézménynek a képviselői nem értenek egymással.
1: De ilyen korábban is volt, Áder János idején is volt. Nem volt gyakori, de volt.
2: Ó, hát azért igen, én azért azt gondolom, hogy itt az elmúlt 16 évben igen, csak ritkák voltak az olyan események, amikor a köztársasági elnökök, a különböző köztársasági elnökök tényleg betöltötték volna azt az alkotmányos funkciójukat, ami az alkotmányosság, alkotmányos rend feletti örködést jelentette volna. Az, hogy a köztársasági elnöknek és a kormánynak, a miniszterelnöknek más a véleménye arról, és más szempontokat priorizálnak abban, hogy milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie annak az embernek, aki a legfőbb ügyészséget megújítja és helyreállítja az abba vetett közbizalmat. Ez egy, én azt gondolom, hogy egy demokráciában egy teljesen normális és egyébként nem szenzációszámba menő fejlemény, csak valahogy Magyarországon az elmúlt időszakban azért ilyen kérdésekben nem alakultak ki éles viták a köztársasági elnök és a kormányfő között, ugyanúgy, ahogy most ez a történet.

0: valakit, szerintem az a fontos, arra figyelünk többen. Tehát azt gondolom, hogy az Abszolút Filmszínháznak a fő termében ez a mozi pereg, ugye, amit a szlovák mintáról átvett tisztító tűz jelent, ugye van is a filmnek egy címe, szlovák minta, lengyel minta és román minta, és azt látjuk, hogy ez szerintem az, ami a legfontosabb, a miniszterelnök ezt alakítja. Egyetértek, a második ilyen teremben azt játsszák, ez a köztársasági elnök szerepfelfogása, valóban most alakítja ki a köztársasági elnök szerepfelfogását. Minden köztársasági elnöknek ez eltérő. Talán emlékszünk, hogy Sólyom László a 90-es években még alkotmánybírósági elnökként ezt a láthatatlan alkotmánykoncepciót bevezette, és ezzel kiterjesztette az alkotmánybíróságnak úgymond a hatalmát. Próbálkozott ezzel most Súlyog Tamás is, amikor a kormányváltás után például ugye az alkotmánybírósághoz fordult egy ilyen alapértelmezésért, és akkor ezzel is próbálta ezt valahogy visszahozni, ugye ott az alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem érzi magát illetékesnek. Tehát az új köztársasági elnök ezt előről kezdi, és ez is egy játszma nyilván a parlament és a köztársasági elnök között, valóban ez egy érdekes, hiszen ez minden köztársasági elnöknél ez egy újrainduló folyamat, és a harmadik moziteremben talán a Fidesz filmet játsszák, hiszen valóban Orbán Viktor a Fidesz elnökeként ugye egy évet kapott a kongresszustól júniusban arra, hogy átszervezze a Fideszt, ez a mozi is pereg, és ezek egymással versenyeznek a nézők figyelmét.
1: De abban lehet valami mesterterv, hogy Orbán Viktor, amikor a Fidesz azt mondja, hogy önkényuralom tombol, akkor egy labdarúgó világbajnokságon van. Most, amikor volt minisztereit letartóztatják, meg a magyar válogatott meccsét nézi.
0: Hát ugye a válogatott meccse az fix, tehát ugye az
1: muszáj
0: az,
1: megnézni.
0: Hát amikor van rá lehetősége, megnézi, tehát az előre van a naptárban, hogy mikor van a magyar válogatottnak
1: meccse. Ügyészség nem alkalmazkodott hozzá.
0: Hát nyilván ezek önálló színdarabok vagy filmdarabok, nyilván az megvan mindegyik intézménynek a maga logikája, a maga menetrendje. Ugye most az MVVH kérte mondjuk Sezták Miklósnak a meghallgatását, vagy az előzetes letartóztatásba helyezését. Tehát ezek egymástól független történetek. Orbán Viktor volt a foci VB-n is, ugye onnan is visszajött, Írországból is visszajön, tehát igazából az tudható, hogy amikor elmegy megnézni egy meccset, utána visszajön. Igazából nem, hát az önkény, meg az új AVH fogalmak, vagy az új kommunistázása, hogy Magyar Péter Donald Trumptól vesz át rengeteg mindent. Tehát ugye Donald Trump a kommunikációban rengeteg újdonságot hozott, hogy Trump mindenkire egy jelzőt aggat, hogy Sleepy Joe, Little Marco, ugye Magyar Péter is mindenkire ráaggat egy jelzőt, hogy Batidai Gróftól kezdve, ugye mindig ilyen drámaikat, hogy a 60 pusztán is meghallják. Ez Donald Trumptól veszi át, és a Fidesz is talán Donald Trumptól tanulta ezt, hiszen hogy Trump az ottani demokratákra azt mondja, radikális baloldal, hát ott a kommunistának más az értelmezése, ugye a Fidesz is használja ezt a jelzőt, hiszen a jobb oldali szavazók, a fideszes, mi az ánkos szavazók, ezt a kommunista fogalmat, vagy az AVH-t nagyon sokan a családi történelmükön keresztül elszenvedték. Ez egy olyan kategóriarendszer, amit tudnak a történelemből alkalmazni, és ezért ezek olyan jelzők lehetnek, amik segítenek a fideszes, mi az ánkos jobb oldali szavazóknak ezt az új intézményt valahogy elhelyezni. Nyilván azok, akiknek más családi története volt, vagy ez nem érdekli őket, ott ez nem annyira működik, de hát Orbán Viktor elmondta több interjúban, hogy most a Fidesz szavazó bázisnak a jobb szélét kell stabilizálni, hogy a mi hazánkhoz ezek ne csúszanak át.
1: Virág Andrea?
2: Hát igen, ugye én azt értem, hogy a válogatott meccseknek az időpontját lehetett előre tudni, de hát azért azt is lehetett előre tudni, hogy a parlament mentelmi bizottsága hétfő reggel fog összeülni, és hogy egy rendkívüli parlamenti ülés keretében a parlament rögtön szavaz is ezeknek a mentelmi jogoknak a felfüggesztéséről. Tehát azért, hogy mondjam, a volt miniszterelnök, én azt gondolom, hogy pontosan tudhatta, hogy mi fog hétfőn történni, és hogyha ő annyira szeretett volna részt venni Hankó Balázs megvédésében, vagy a mellette való kiállásban, akkor lehet, hogy át lehetett volna szervezni ezt a programot. De minden esetre azért megvan ennek a sajátos üzenete az ő választói felé, és a saját választói felé, hogy miközben megpróbálják ők eljátszani az Abszolút Filmszínházat ebben, és hát azért tényleg voltak itt tehát olyan jelenetek, amiről ráadásul azért most erről az én személyes véleményem mindegy, de hát azért abban volt némi megosztó visszhangja, például Hankó Balázs gyerekeinek a szerepeltetésében aznap, meg hát azért voltak itt érdekes részletei ennek az élő közvetítésnek, de hogy mindeközben, miközben a Fidesz Orbán Viktor oldalán közvetíti élőben, ami ugye azt sugallja, mintha ő ebben így személyesen, ő lenne az, aki ugye megvédi, de hát ő ezt nagyon sokszor elmondta, hogy ő ennek a közösségnek a vezetője, neki kell

0: felelősséget vállalni, tehát ez nagyon sokszor az ő saját vezető szerepében és szerepfelfogásában ezt kihangsúlyozza, hogy eközben ő még csak nincs is az országban, ez azért mindenféleképpen visszás, és azért ott volt az a ugye az önkény elleni tüntetés, a Súlyog Tamás elleni kiállás, ahol Áder János beszédet mondott, ahol ugye szintén Orbán Viktort nem az, hogy nem beszélt, de ugye még csak ott se volt ezen az eseményen, tehát egy valahogy ez az ellentmondásosság folytatódik ezzel, ami igazából a választások óta van az ő helyzetében, hogy néha előkerül, és úgy néz ki, mintha tényleg ő vezetné ezt a közösséget, de a következő pillanatban meg eltűnik, nem mond semmit, vagy úgy mond valamit, hogy közben nincs az országban. Tehát, hogy ez szerintem iszonyú zavaró lehet a saját választók felé, hogy akkor most tulajdonképpen ebben mi is történik. Én azt gondolom, hogy ezzel a saját szavazótábor stabilizálásának, egybentartásának ez nem feltétlenül tesz jót.
1: Mi lehet annak a magyarázata, hogy Hankó Balázs mellett a Fidesz teljesen más intenzitással áll ki, foglalkozik vele, mint Cseszták Miklóssal, azon kívül, hogy Cseszták Miklós ugye KDNP-s képviselő, ez elég magyarázat, hogy vele foglalkozzon a KDNP? Ugye egy kormány, ez egy kormány volt.
2: Igen, ugye egy pártszövetség, frakciószövetség minden választási periódus, vagy minden parlamenti ciklus elején megkötik a frakciószövetséget, tehát együtt indulnak a választáson közös listán. Nem, én ezzel itt vitatkoznék, amit Andrea mondott, mert ha megnézzük most a szeptemberi számokat, ott igaz, hogy hiba határon belül, de azért stabilizálódott a Fidesz szavazó bázisa, tehát úgy néz ki, hogy nem, legalább nem csökkent tovább, egy 20-23%-on stabilizálódott, és hát Orbán Viktornak továbbra is 30% körül van a személyes népszerűség indexe, azért ez magasabb, mint a Fideszé, tehát ilyen szempontból. Én látok egy kontrasztot is egyébként, tehát hogy Magyar Péter mindent magához vonz, és a paksi intézkedésektől kezdve a tényleg a balesetekig mindent ő jelent be, tehát ő mindent magához emel, akkor hogyha Orbán Viktor mindent magához emelne, ugye, vagy ő jelenne meg mindenhol, nem biztos, hogy jó lenne. Tehát, hogy
1: de ilyen helyzetekben Orbán Viktor is ott volt mindig a gáton, gumicsizmában, bőrkabátban.
2: Amikor miniszterelnök volt. Persze, csak úgy értem, hogy nem kell mindent, ami a volt miniszterelnöknek kommunikálni, ami a figyelme, akkor megint lecsupaszodna, vagy a szerkesztő azt kérdezte, hogy lehet ezeket a dolgokat elrendezni, ezt a sok hírt. Tehát, hogy Orbán Viktor mindenhol ott lenne, vagy szerepelne sokat, az sem biztos, hogy jó lenne a Fidesz szempontjából, hiszen most ő az, amit erről beszéltem, hogy az újjáépítéssel foglalkozik.
0: De arról is beszéltél, hogy a Fidesznek, és ugye ezeket a számokat látjuk mi is, hogy a Fidesznek mondjuk ilyen 20% körül, lehet, hogy picit fölötte, de mindegy 20% körül látszik most stabilizálódni a támogatás, amiközben a volt miniszterelnöknek egyébként nagyobb a népszerűsége, akkor miért nem pont az a célra vezető, hogyha a volt miniszterelnök szerepel, és ezzel próbál azokhoz is beszélni, akik esetleg túl vannak, tehát az a 10%-hoz mondjuk, akik nem Fidesz szavazók, de a volt miniszterelnökkel szimpatizálnak.
2: Tudjuk, hogy menetrend szerint 29 tavaszán lesz a következő választás, addigra kell feltornászni nyilván egy pártnak a támogatottságát, akkor kell jónak lenni. Kettő, ugye a hét híre volt, a múlt hét híre pontosabban, hogy Orbán Viktor a Fidesz vármegyei választmányi ülésein vesz részt, van, ahol Lázár Jánossal másokkal, hiszen Lázár János mérte fel nyáron a Fidesz intézmény hálózatát, hogy mi az, ami megmaradt, ki az, akire lehet számítani, és ugye ez a folyamat zajlik, tehát amikor azt mondtam, hogy a Fidesz moziban az újjáépítés, az újjászervezés zajlik, akkor ez nem a színfalak előtt zajlik, hiszen a Beiglinél meg a Virsinél sem, azt mondjuk, hogy Bismarck mondta, hogy a politikánál meg a Virsinél addig jó, amíg az emberek nem tudják, hogy készül. A kész terméket kell a közönség elé tárni, és akkor elmondhatják a véleményüket, mik az emberek a szavazáson. Nyilván minket érdekel, meg a hallgatókat is, hogy mi zajlik a kulisszák mögött, de ugye ezt, akik ezt csinálják, azok ezt megpróbálják bentartani. Tehát Orbán Viktor szerintem most jól teszi, hogy a háttérben van, pont te is mondtad, hogy stabilizálódott a Fidesz támogatottsága, úgyhogy ő a háttérben volt, a fontos eseményeknél megszólal. És hát Magyar Péter nyilván hiányolja Orbán Viktort, meg ugye ő mindig a Fidesz támadja, mert neki ez hoz népszerűséget, és ugye amiről beszéltünk a folyamatoknál, amikor azt mondom, hogy ez a tisztítótűz mozi megy a fő vásznon, ez azért is van, mert november egy nagyon fontos időpont lesz, amikor beterjesztik majd az új költségvetést, ez már a Tisza kormánynak a 27-es költségvetése lesz, és abból kiderül, hogy a választási ígéretek közül melyeknek a teljesítésére jut majd költségvetési fedezet. És amikor kiderül, hogy nem minden ígéretet fognak tudni teljesíteni, a költségvetésből ez 2-3 napon belül kiolvasható lesz, na akkor jön jól, hogy a tisztító tűz mozi, az addigra már úgymond egy bejáratottabb mozi lesz, és a szereplőket is addigra már jobban megismerjük, és lesznek úgymond hősök ellenhősök, ugye Hankó Balázs most egy, ugye az egyik oldalon, Unger Anna MVHH a másik oldalon, mellékszereplők, és akkor addigra ez a történet. Orbán Viktornak most szerintem nem kell szerepelnie, mert mint mondtam, ő most az újjáépítéssel foglalkozik.
0: Hát nem tudom, én szerintem, hogyha a volt miniszterelnök azt üzeni, hogy egy foci meccs megnézése számára fontosabb, mint az, hogy éppen egy volt minisztere, ugye az ő keretezésükben egy koncepciós eljárás keretében üldöztetésre kerül, azért az legalábbis gyengíti ezt az üzenetet, és ugyanúgy az önkényt, és ugyanúgy ezeket az üzeneteket, és azért az látszik, hogy igen, ebben egyetértünk, hogy sikerült stabilizálni ezt a támogatottságot, na de 20% körül, tehát, hogy persze, nyilván ez az első, és innen lehet, ha lehet elkezdeni valahogy építkezni, csak az látszik, hogy minthogyha Orbán Viktor is néha ugye erről beszél, hogy minthogyha a Fidesz azt várná, hogy a Tisza népszerűsége így magától majd összeomlik, és ugye volt itt szó 133 napról, meg hogy majd az őszi események, meg ugye mindenféle, ugye volt miniszterelnök megtartotta ezt a hát jó vagy rossz szokását, hogy ilyen jóslatokba bocsátkozik arról, hogy merre megy a hazai és a világpolitika a következő hónapokban, csak minthogyha megint ezek nem igazolódnának be, és minthogyha várnák, hogy valami történik, és nekik, és a Fidesznek tulajdonképpen csak ott kell lennie, és készen kell állnia arra, hogy majd, hogyha a szavazók kiábrándulnak a Tiszából, akkor majd újra átvegyék a kormányzást. Csak ebben nem látszik a saját hát hozzáadott érték, tehát, hogy nem látszik az, hogy a Fidesz politizálása miben tudná gyengíteni a Tiszát, miben tud alternatívát felmutatni, legyen szó akár a alkotmányosságról, legyen szó az egészségügyről, az oktatásról, még ugye leginkább amiben a fideszes képviselők a parlamentben megszólalnak, azok ugye talán így az energiaárakkal kapcsolatos kérdések, ebben mutat szerintem a legtöbb tartalmi aktivitást a Fidesz frakció és a Fidesz mint párt.
1: Két új képviselőik is ezt a vonalat viszi.
0: És de azért ezen túl ugye a volt miniszterelnöknek akár ugye a Köcsei beszédében is, de a korábbiakban is az látszik, hogy ugyanazokat az üzeneteket mondja tovább, amiket a kampányban hallottunk. A EU-val kapcsolatos tényleg szinte már összeesküvés elméletek, a külföldről irányított algoritmusok.
1: De a nemzeti ellenállás.
0: Ugye Torockai László vonal.
1: Az új, nem? Azt ellenzékből lehet csak mondani egy nemzeti ellenállást, azt kormányról nem lehet mondani. A kampányban nem nagyon beszélt nemzeti ellenállásról.
0: Nemzeti ellenállásról nem beszélt, de ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát, hogy ezt először, mintha tusványosan hallottuk volna, nem tudom, hogy azóta mit jelent, és aztán hallottuk, aztán Köcsén ezt megint bejelentette, mint valami új dolgot, miközben egyébként azt már két hónappal előtte bejelentette, de hogy ennek nincsen igazán tartalma. Nincs meg, hogy ez mit jelent ez a nemzeti ellenállás, az, hogy megfenyegeti az NBVH leendő dolgozóit, vagy szóval, hogy pontosan ez miben ad igazodási pontot akár a fideszes politikusoknak, akár a szavazóknak, mert inkább szerintem ez a kérdés, hogy mi az, ami a választókat, azokat a választókat, akik kiábrándultak a Fideszből, akik elhagyták a Fideszt, vagy már a kampány során, vagy a választási vereség óta, mi az, amivel a Fidesz azt tudja üzenni ezeknek a szavazóknak, hogy mégis érdemes visszajönni hozzánk, mert mi tudunk nektek valamit kínálni, amit a Tisza nem. És az én állításom csupán annyi, hogy azzal, hogy ugyanazokat az üzeneteket mondja tovább a volt miniszterelnök, hogy ugyanúgy kitart a mellett a retorika mellett, amit akkor alkalmazott, hogy továbbra is ilyeneket mond, hogy Európában, ebben az országban a legkönnyebb a fiataloknak, miközben a fiatalok elsöprő többsége ellenük szavazott, ezek nem fognak tudni változást hozni, mert nem kínál olyat, amitől ezek a szavazók reálisan vissza tudnának találni a Fideszre.
1: Az, hogy egy ávós kormány képét igyekszik a Fidesz fölépíteni, ez a Fidesz szavazó táborán kívül hozhat számukra szavazatot? Tehát ahhoz tudni kell, hogy mi az az ávó, tudni kell, hogy ez mit csinált.
2: Hát ugye arról beszéltünk, hogy most a Fidesznek elsősorban a saját szavazóbázisát kell stabilizálnia, és a Mi Hazánkkal kell egy olyan helyzetet kialakítani, amiben a Fidesz meg tud maradni középtávon is, az ellenzék legerősebb ereje, a Fidesz-KDNP, most ez az még, illetve hogy a váltópárti státuszt is meg tudják őrizni. Volt egy mozgás, hogy Tóth Máté energiajogász ugye átzsilipelt a Mi Hazánkhoz, először köztársasági elnök jelöltként, aztán médiatanácstagként, most pedig ugye a hétvégén pedig a Mi Hazánk alelnökévé választotta a kongresszus egyik alelnökévé. Tehát ilyen szempontból a Fidesznek azt is meg kell akadályoznia, hogy a Mi Hazánk erősödjön, és ilyen ismert, a Fidesz hódudvarában is megfordult emberek nagyobb számban igazoljanak át a Mi Hazánkhoz.
1: Tehát trendibb legyen a Mi Hazánk, mint a Fidesz, ezt kell megakadályoznia?
2: Nem, hát a Fidesz maradjon a váltópárt, és a legnagyobb ellenzéki párt, tehát ezt kell megőriznie. És nyilván ez most még adott, hát nem tudjuk a jövőt, de amikor arról beszélek, hogy most Orbán Viktor egy évig a Fidesz erősíti és járja az országot, és megerősíti a helyi struktúrát, hogy át kell építeni az egyéni választókerületekről a vármegyékre, mert ott vannak vármegyei önkormányzatok, amelyeket ugye a kormány fel akar számolni, most még vannak, addig ott még Fidesz-KDNP-s többség van, illetve azt is látjuk, hogy ha tartósan, ugye nem tudjuk, milyen lesz a választási rendszer, de feltehetően, hogyha listás lesz, arányos listás választási rendszer lesz, nem lesznek választókerületek, vagy választókerületek lesznek, akkor is a Fidesznek egy vármegyei rendszerre most az átállást le kell vezényelni. Tehát ez egy munka, az emberekkel el kell beszélgetni egy szinten. Tehát ezért a cselekvést most a Tisza diktálja. Kétharmaduk van, ők vannak kormányon, nekik kell javaslatokat letenni az asztalra, és ezekhez alakítja ki a Fidesz a viszonyát. Nyilván vannak olyan témák, amik előreláthatóak, nem csak a nemzeti válogatott meccsei, ilyen például az, hogy novemberre egy energiakrízis, egy üzemanyagkrízis alakulhat ki, hogyha nem történik valami, ha nem lesz béke az Öböl térségében. A Trump elnök most azt kéri a németektől, az európaiaktól, hogy használják fel a stratégiai tartalékaikat. Ha ezt felhasználják, novemberre elfogy, és az USA nem exportál dízelt, a Trump elnök belengedte, hogy a novemberi időközi választás előtt 90 napra felfüggeszti az amerikai dízelexportot, Oroszország nem exportál már régóta, Öböl térség nem exportál, az USA most az egyik legnagyobb exportőr, ha ők is leállnak, akkor ugye ez egy áremelkedést jelent, plusz ha elhasználják a stratégiai készleteket az európaiak, hogy Trump elnök ezt most kérte tőlük, akkor még az se lesz. Tehát egy csomó olyan dolog van, és a Fidesz nyilván ezért is fókuszál az energia kérdésre, mert ott éles a kontraszt. Az orosz energia kérdése versus az uniónak az a döntése, hogy 27 végéig le akarnak válni az orosz gázról. Tehát vannak ezek a kontrasztok, amik idővel beérnek persze, ha a Tisza kormány olyan döntéseket hoz, amelyek a NER-hez képest, illetve a józan észhez képest, hogy olcsóbb a vezetékes energia, mint a hajón ide furikázott, ezeket kell most felépíteni. Ezeket a történeteket építi meg most a Fidesz, és nyilván a kormány pedig a tisztító tűzmozit játsza, mert ott tapsoltak a legtöbben a bilincs-bilincs, rács-rács, még mindig a legnépszerűbb tiszás kommunikációs vagy kommentelős fordulat. Tehát ezért gondolom azt, hogy Orbán Viktor most a színfalak mögött van, és hát igen, ugye most egy olyan történet épül fel, amelyben Hankó Balázs az, akire a Fidesz képviselők közül a legnagyobb figyelem irányul. Szerkesztő úr kérdezte, hogy miért nem Sesták Miklós? Hát Sesták Miklós már aznap reggel bement az ügyészségre, tehát ilyen szempontból ő egy másik utat választott. Nyilván ezek egyéni stratégiák, nyilván ügyvédekkel, jogi képviselőkkel egyeztetve, de Hankó Balázs egy másik stratégiát választott, és nyilván ez volt alkalmas arra, hogy a Fidesz ezt közvetítse, és te is mondtad, Orbán Viktornak a Facebook oldalán közvetítették azt, hogy Hankó Balázs kiment a frakcióiradáról, és elment az ügyvédjek kocsijához. Tehát ott volt Orbán Viktornak, úgymond jelen volt az interneten keresztül, de hogyha ott lett volna, az mit változtatott volna az ügyön? Nyilván Hankó Balázsnak eleget kell tennie az ügyészségi idézésnek, és hát ezen Orbán Viktor sem tudott volna változtatni.
0: Persze, de hát azért egy fontos üzenet lett volna, hogy ennek a politikai közösségnek a vezetője, amikor valamilyen sérelem éri a politikai közösség egy ezek szerint fontos tagját, aki mellett ott számos fideszes és KDNP-s politikus kiállt, hogy azért akkor ő jelen van, és ott van, és támogatásáról biztosítja, de...
2: A csatornáján keresztül támogatta, hogy eljutott
0: azokhoz... Miközben ő egy foci meccset nézett.
2: Jó, hát megbeszéltük, hogy ezt előre lehetett tudni, hogy jó lesz.
0: Hát meg azt is, hogy hétfőn a parlament fel fogja függeszteni Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát.
1: Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Elméletileg a tisztító tüzet, az elszámoltatást túl lehet tolni, amikor a Tisza a kampányban bilincs-bilincs, rács-rács, út a börtönbe programot. Ez a legismertebb mondatuk. Túl lehet ezt tolni, vagy nem?
0: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból igen, tehát szerintem szinte majdnem mindent túl lehet tolni ezt is, tehát van ennek egy olyan, vagy elképzelhető lehetne ennek egy olyan szintje, ami már túl sok lenne, ami a saját szavazótáboron belül is visszatetszést keltene. Ez szerintem akkor történik meg, hogyha a Tisza szavazóknak egy része úgy érzi, egy jelentős része, hogy valamiért nem szabályszerűen zajlanak ezek az eljárások, nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, a jogállamiság elvárásait. Tehát azért ennek a választói csoportnak, vagy legalábbis egy részének egész biztosan az, hogy egyébként a felelősök elnyerjék a büntetésüket, fontos, de legalább ennyire fontos az, hogy ezek egyébként tényleg szabályszerűen lezajló eljárások legyenek, és ebben én azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos szerepe Magyar Péternek is, de most már Unger Annának is, vagy akár a köztársasági elnöknek, hogy ezeket az elvárásokat valahol a realitásokhoz közelítse, és megértesse azt az egyébként radikálisabb Tisza szavazókkal is, hogyha az a elvárásuk, hogy ezek az eljárások jogszerűen menjenek végbe, akkor ezek nem fognak egyik napról a másikra megtörténni.
1: De ebben konzekvensnek látja a miniszterelnök kijelentéseit, aki általában ösztökéli a hivatalokat, az állami számvevőszéket is, az ügyészséget is. Unger Anna meg éppen, hogy hűteni próbálja a kedélyeket, és azt mondja, hogy a mi dolgunk nem a népítélet, és hogy itt 5-6 évbe is beletelhet, mert ez egy jogállam.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nekik nagyon más szerepük van ebben, tehát Unger Annának szerintem már csak a saját szerepénél fogva, hogy azért ő tényleg egy nagyon erős hatalommal, széles jogkörökkel rendelkező hivatalnak a vezetője, ahol tényleg a látszatát is el kell kerülni annak, hogy bármilyen hatalommal való visszaélés történik, hogy bárhol ők túlterjeszkednek azon a törvény adta lehetőségeken, amikkel ők fel vannak ruházva. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ő ebben mérsékelt legyen, higgadt legyen, és azt mondja, hogy itt tényleg minden által Z-ig a szabályszerűen fog történni, és mindenre odafigyelnek. Magyar Péter miniszterelnökként azért mégiscsak egy politikai szereplő, egy politikus, akinek van egy saját politikai közössége is, akivel foglalkoznia kell, és persze az egész ország, amivel foglalkoznia kell. Az, hogy ő bátorítja az ügyészséget, vagy hát a különböző szerveket, hogy nagy erőnk csinálják, az én azt gondolom, hogy önmagában még azon a piros vagy vörös vonalon innen van, ami egy miniszterelnöknek a szerepébe beleférhet, amíg ő nem avatkozik bele, amíg a kormány nem avatkozik bele abba, hogy milyen ügyeket lehet, nem lehet, milyen sorrendben kicsodált, tehát ezeknek a szerveknek a függetlensége fennmarad, addig egy ilyenfajta üzengetés, én azt gondolom, hogy még beleférhet ebbe. A lényeg, hogy maguk az eljárások azok tényleg szakmai szempontok alapján menjenek.
1: Ugyanolyan mércével mérünk, tehát ugyanúgy ítéljük meg most a Tisza kormány egyes tagjainak kiállását, mint amikor annak idején mondjuk Rogán Antal a Rezesova ügyben állt ki az utcára és sürgette az ügyészséget?
0: Nehéz, elő lehetne venni ugye konkrét ügyeket azért, itt mondjuk tényleg, ha csak ennél maradunk, tehát hogy ez a hogyan ítéljük meg a különböző kormányoknak a cselekedeteit ebben. Ugye itt van egy 4-5 hónapja felállt magyar kormány, már Magyar Péter vezette kormány, ahol nem nagyon tudunk olyan ügyeket elővenni, már csak a fiatalságánál fogva, aztán végképp nem, ahol azt látnánk, hogy valamilyen ügynek a kivizsgálása mondjuk ne történt volna meg politikai nyomásgyakorlás kapcsán. Mondjuk ugyanez a gyanú legalábbis, vagy a kérdőjelek azért mégiscsak megjelennek ott, amikor az MNB ügy kapcsán évek óta nem történt semmi. Vagy mondjuk pont Seszták Miklós, ugye, ahol azért azt látjuk, hogy legalábbis ugye nem vagyok jogász, úgyhogy nem szeretnék rosszul fogalmazni, de hogy a megalapozott gyanúhoz azért elég bizonyíték és vallomás és dokumentum került elő. ezek nem 2025-ben történtek, hanem a 2010-es évek elején. Mit csinált azóta az ügyészség? Miért nem kerültek kivizsgálásra azóta ezek a történetek? Tehát, hogy azt gondolom, hogy más az, hogy tizenvalahány év NER után, és amit láttunk a jogállamiság szisztematikus, tudatos lebontása közben és után, hogy ítéltük meg az Orbán kormány minisztereinek, vagy akár a miniszterelnök egyes megnyilatkozásait, meg más az, hogy most egy olyan kormánynak, aki egyébként közben rendszeresen és folyamatosan és következetesen egyébként kiállt a fékek és ellensúlyok rendszere mellett, aminek kifejezetten az a célja és a küldetése, hogy helyreállítsa a jogállamiságot az országban, helyreállítsa az egyébként függetlennek szánt intézmények tényleges függetlenségét, hogy ítéljük meg egy ilyen miniszterelnöknek a különböző megnyilvánulásait, meg hogy ítéljük meg egy olyan miniszterelnöknek, aki a tőle független intézményeket poloskának nevezi.
1: Ugyanez a kérdés, túl lehet tolni a tisztító tüzet? Az igazság, ha azt szabályosan csinálják?
2: Ugye itt a különböző Substack fórumokon egyre többször vetődik fel az illiberális trilemma, amit két politológus a lengyel átmenet kapcsán vetett fel, ugye, hogy egyszerre három dolog nem lesz. Ez a globalizációs trilemmának egy átírása, pont az ilyen elszámoltatás kapcsán Lengyelországban, de szerintem ez nálunk is igaz, hogy nem lehet egyszerre jogállami, gyors és mondjuk eredményes vagy a közönségnek tetsző eljárásokat lefolytatni.
1: Az a közönség mindig gyorsabbat akar.
2: Na, akkor viszont nem lesz jogállami. Tehát, hogy a három közül egyszerre csak kettő teljesülhet, ez a trilemmának a lényege, mint ahogy a globalizációnál is egyszerre nem lehet globalizáció és nemzetközi munkamegosztás, nem lehet jólét és szabadság. Tehát ugye ez a háromból egyet föl kell áldozni sajnos, vagy egyszerre az egyik elhalványú. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy nyilván a tiszás közönség nagy része várja az elszámoltatást. Ugye itt van ennek egy kommunikációs része is persze, mert mint mondtam, novemberben kiderül, hogy a tiszás választási ígéretekből mire lesz pénz a következő évi költségvetésben. És persze az elszámoltatás azt a narratívát is építi, ezért választották Unger Annát. Sok dolog miatt, nem Ligeti Miklós, nem Unger Annát, de az egyik, hogy ő egy narratívát mesél, ő mondta, hogy hát napirenden kell tartani a NER narratívát, amit itt Andrea is részint szépen előadott. Tehát azt kell látni, hogy ha nem teljesülnek a választási ígéretek, akkor rögtön a tisztító tűzre lehet mutogatni. Hát azért nem tudjuk teljesíteni, mert a Fidesz ellopta az országot, ugye ezt szokták mondani. És akkor kvázi a tisztító tűz lehet egy magyarázat is arra, hogy miért nem tudják teljesíteni a választási ígéreteket. A másik része a történetnek, hogy mikor mondhatjuk, hogy ez működik. Ugye itt az óellenzékiek azok, főként Hadházi Ákos a Facebookon, akik azt mondják, hogy nagyon jó, tapsolnak ők is, de ez akkor lesz eredményes, és szerintük akkor lesz objektív, és ez a válasz szerkesztő úr kérdésére, ha a tiszás ügyeket is ugyanúgy kivizsgálják ezek az intézmények, például az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények lebonyolítását, hogy ott hogy is volt ez az e-mailezés, hogy kinek mikor írt e-mailt, és ki mikor tudott a lehetőségről. Tehát ők azt mondják, és szerintem ebben igazuk van, hogy az lesz majd a puding próbája, nem csak, hogy jogállami módon legyen ez az elszámoltatás, hanem úgy is, hogy a tiszás mutyikat is, hogyha vannak ilyenek, akkor ezeket is ugyanúgy felderítsék.
1: Baka András köztársasági elnökkel törököt fogott a Tisza, vagy éppen azt tudja bebizonyítani, hogy vannak fékek és ellensúlyok, lám az elnökkel vannak vitáink.
0: Igen, én egyrészt azt gondolom, hogy ezt még lehet, hogy egy picit korai eldönteni, ehhez látnunk kell, hogy tényleg több ilyen döntés, több ilyen helyzetben merre fejlődnek ezek, de az biztos, hogy tényleg, ahogy mondta is, ugye, hogy most Baka András alakítja ki, vagy te mondtad, igen, hogy a saját szerep felfogását, és alakítja ki azt, hogy ki akar lenni ő köztársasági elnökként, ebben azért tényleg, ha visszatekintünk a rendszerváltás óta a köztársasági elnökökre, akkor különböző gyakorlatokat látunk ebben. Ő ezt most alakítja ki. A múlt héten az ENSZ-ben elmondott beszéde is ilyen szempontból, neki egy bemutatkozása volt a nemzetközi közösség felé, ha nem tévedek, akkor az első alkalom, amikor ő nemzetközi fórum előtt felszólalt az ország képviseletében, és ilyen szempontból az is az ő szerep felfogásának a kialakítása, próbálgatása, hogy ezekben az ügyekben, mint például a legfőbb ügyész jelölése, vagy itt a Magyar Orvosi Kamara kapcsán ebben hogyan tud ő a kormánnyal tárgyalni. Én azt gondolom, hogy az látszik, hogy ő nem fog, tehát hogy nem neki a prioritása, a döntései meghozás, akkor nem az lesz, hogy a kormány kedvében járjon, és feltétlenül rögtön valami olyat tegyen, vagy olyan személyi javaslatot tegyen, amiről tudja, hogy a kormánypárt támogatását is fogja bírni ez a javaslat, hanem a saját elképzelését szeretné megjeleníteni. Ugye itt a legfőbb ügyész kapcsán én azt gondolom, hogy ez két egyébként tényleg legitim nézőpont csapott össze. Baka András amellett érvelt, hogy az a célra vezető, hogyha valaki olyan veszi át, olyan, egy olyas valaki lesz a legfőbb ügyész, aki ismeri a viszonyokat, meg vannak a személyes tapasztalatai, személyes kapcsolatai ahhoz, hogy ott, tehát hogy belülről kell jönni annak, aki meg tudja újítani ezt a szervezetet. Magyar Péter ezzel szemben azt amellett érvel, hogy nem tud valaki, akinek ekkora szerepe volt az elmúlt években a legfőbb ügyészségen hitelesen képviselni a megújulást és visszaállítani az intézményben a közbizalmat. Én azt gondolom, hogy ez két egyébként teljesen valid érvrendszer, ami ellent mond bizonyos szempontból egymásnak, és az egy fontos üzenet szerintem a választók felé Baka Andrástól, meg egyébként a kormánypárt felé is Baka Andrástól, hogy ő bevállalta azt, hogy tesz egy olyan javaslatot, amiről, hogy mondjam, azért nem lepődtünk meg sokan, hogy a Tisza nem támogatta, mégis ő ebbe beleállt, elmondta a saját érvrendszerét, arra kényszerítette a miniszterelnököt és a Tiszát, hogy akkor érveljen ez ellen, mondják el, hogy miért nem jó ez, milyen jelöltet szeretnének ők látni, de azt is hozzátette, és nyilván ez is már az ő parlamenti felszólalásából is kiderült, hogy azért fontos számára az, hogy működőképes legyen az ország, hogy legyen legfőbb ügyésze az országnak, tehát hogyha a Tisza nem támogatja ezt a jelöltet, akkor ő keresni fog valaki mást, aki adott esetben kompromisszumosabb és elfogadhatóbb a kormányzat számára.
1: A Baka András köztársasági elnök a világ bonyolultságára is fölhívta a figyelmét, már az ESZ-ben elmondott beszédével is, meg a legfőbb ügyész melletti érvelésével is, hogy a dolgok nem feketék, fehérek. Sólyom László is tett egy ilyen megjegyzést annak idejére, hogy most azok hivatkoznak a jogállamra, akik annak idején azt vígan lábbal tiporták. Ezt a bonyolult összefüggés felmutatást, ezt vajon a választóközönség fogja érteni? Akar egyáltalán ilyesmit hallani a választóközönség, vagy azt akarja hallani, hogy mi győztünk, az lesz, amit mi akarunk. Mert amikor ők győztek, az volt, amit ők akartak.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok azért inkább abba az irányba mutatnak, hogy a választóknak van igénye arra, hogy ezek a típusú viták is kinyíljanak. Tehát ha most csak arra gondolunk, hogy mekkora... Vagy jó, szerintem lehet, hogy kicsit amúgy mi ezt túlbecsüljük, mert egy ilyen buborékban vagyunk, de azért alapvetően az, hogy ennyi embernek volt például arról véleménye, hogy Ligeti Miklósnak vagy Unger Annának kellene vezetnie az NVVH-t vagy nem, az azt láttatja, hogy azért a társadalomnak a korábbinál szerintem nagyobb igénye van abba, hogy több ügybe szóljanak bele, hogy tényleg legyenek viták, nyíljanak ki ezek a kérdések, és ilyen szempontból szerintem a jelen helyzetben ez még nem túl komplex.
1: Kiszeli Zoltán szerint mit kapott a kormány Baka Andrással?
2: Igen, hát ugye itt nagyon sok alapvető kérdés van, ugye, amit Andrea mondott, ez nagyon érdekes, mert én is azt látom, hogy tényleg sokan mondták el a véleményüket, és mégsem Ligeti Miklóst választották mondjuk az NVVH élére, pedig úgy láttam, hogy a többség, nem csak az ellenzékiek, talán a Tiszás szavazók többsége is őt szerette volna, amit a kommentárokban vagy a nyilvános megszólalásokban láttunk. És hát ugye volt olyan forgatókönyv, hogy nem baj, hogy nem lesz az NVVH elnöke, majd ő lesz a legfőbb ügyész. És ez megint azt mondja, hogy ugye, ha valaki úgymond nem belülről jön, hanem kívülről, aki pont ezt a friss szemléletet tudja hozni, hogy akkor pont ő lett volna az egyik olyan talán, akit a mostani többség vagy az ellenzék is el tudott volna fogadni. Hát mondjuk itt látszik az egyébként, hogy nem biztos, hogy az emberek értik, hogy az NVVH-nak mi a feladata az elszámoltatáson túl, vagy hogy az elszámoltatásnak miért ezt a formáját választották. És hát igazából a köztársasági elnöknél és a legfőbb ügyésznél is átutazókról beszélünk. Itt work in progress van. Tehát itt nem látok olyan kikristályosodott pozíciókat. Ugyanis én azt gondoltam, hogy a Tiszások azzal a 65 Discord munkacsoporttal tényleg dolgoztak, biztos dolgoztak, vannak, csak hogy vannak a fiókban kész tervek, kihúzzák itt a kétharmad, megcsinálják. És nem látjuk, nem tudjuk, hogy a köztársasági elnök az az új rendszerben az most közvetlenül lesz választva, erősebb jogosítványai lesznek, vagy Bak András kitöltheti az 5 évét, ami a főszabály. A legfőbb ügyésznél ugyanezt nem látjuk. Amikor a Sógort jelölte Magyar Péter igazságügyminiszternek, a Sógor minisztert, akkor azt gondoltam, hogy oké, azért jelöli, hogy majd betegyék az ügyészséget az igazságügyminiszter, hogy az USA-ban, vagy Németországban, máshol. És akkor ez is egy demokratikus modell, de akkor úgymond a családi asztalnál majd eldöntik, hogy ők is az ügyeket. De ugye ez nem sikerült, az ellenállás nagy volt, tehát nem tudjuk, hogy a köztársasági elnöknek milyen szerepe lesz, nem tudjuk, hogy a legfőbb ügyész marad-e az országgyűlés alatt, vagy esetleg a kormány alá rendelik. És hát ugye itt az volt az ígéret, ezt Radnai Márk is mondta, hogy majd szeptemberben indul az alkotmányozás. Ma szeptember utolsó napja van, ma még nem indult el, és hát ugye korábban arról volt szó, hogy ez egy egyéves folyamat lesz, most már Magyar Péter úgy nyilatkozik, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Mert hogyha egy népszavazás hagyja jóvá az új alkotmányt, amiről szó volt, és ez a ciklus közepére csúszik, akkor az azt is jelenti, hogy ez nem az alkotmányról szóló népszavazás lesz, hanem esetleg a Tisza kormány teljesítményéről szóló népszavazás, mint volt a 2008-as szociális népszavazás annak idején, nem a 3 kérdésről szólt, hanem valójában a Gyurcsány kormányról szólt. És persze felhozhatjuk az 57-es francia példát, amikor Charles de Gaulle az akkori alkotmánytervezetét bocsátotta szavazásra, és azt megszavazták neki a franciák, de azt látom, hogy ez kezd kicsúszni, és miután ezekre a kérdésekre a tiszások sem tudnak szerintem választ adni, mert akkor épp mennének előre, ezen mesterterv szerint, aminek nem bontják ki minden részletét. De szerintem ők se tudják, hogy milyen köztársasági elnököt akarnak, hova legyen a legfőbb ügyész, minek legyen alárendelve. És azért igazából nagyon érdekes, hogy ha egy erős karaktert választanak, mint Ligeti Miklóst, ő nem biztos, hogy fölállna, vagy lehet, hogy fölállna, de ugye ezek olyan kérdések, hogy amikor elérünk oda, ahogy a legfelsőbb bíróságból kúriát csinálta a Fidesz a 2010-es évek elején, hogy ezt egy ember belátja, ugye Bak András elment egészen a strasbourgi bíróság, x év után igazat kapott. Tehát ezek olyan kérdések, amiket jobb előre tisztázni, még mielőtt ilyen konfliktusokba egy kormány többség belemegy, és hát ezért sem mindegy, hogy olyan embert választanak a legfőbb ügyésznek esetleg, aki ezt a változást elfogadja. Nyilván lehet az az opcióval, hogy akkor mondjuk ő is tovább mehet, mondjuk, ha nem is főügyésznek, mert akkor az igazságügyminiszter lesz. Tehát ezek olyan kérdések, amikről szerintem a tiszások is gondolkodnak, de még nem tudják rá a választ, vagy nem kristályosodott ki, és ezek megnehezítik azt, hogy ezek a szereplők ellássák rendesen a feladatokat, mert ott lebeg fölöttük ez a bizonytalan, amit egyébként a tiszás politikusok mondtak el korábban, hogy esetleg megváltoznak ezek a dolgok.
0: Nekem két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy szerintem ennél egyszerűbb amúgy a helyzet. Lehet, hogy ebben nem értek egyet veled, vagy máshogy látjuk. Én nem gondolom, hogy ennyire messzire gondolkodnak ebben, vagy hogy ezek lennének a problémák. Én úgy gondolom, hogy itt a legfőbb ügyész kapcsán én nem hiszem, hogy az elsődleges kérdés, hogy most akkor a legfőbb ügyész vagy ügyészség hogy alakul át, vagy az új alkotmányban hogyan lesz szabályozva, és akkor az, akit választanak, együttműködik, vagy nem, hanem az, hogy álljon fel az ügyészség, és kezdjenek el azok az ügyek, amik eddig valamiért nem kerültek napirendre, és a jelenlegi kormánypárt úgy gondolja, hogy mulasztás történt ezekben az ügyekben, ezek induljanak el. Én azt gondolom, hogy ezek, tehát hogy mondjam, itt én szerintem sokkal rövidtávúbb szempontok játszanak szerepet, nincs sem az, hogy majd az alkotmány, és amikor elfogadják, akkor hogy lesz. A másik pedig igen, ez szerintem egy érdekes, amit felvetettél, hogy hát azért dolgoztak a kampányban állítólag, ugye különböző szakpolitikákon, az alkotmányozáson, és akkor ehhez képest azért most mégiscsak olyan, mintha így bizonyos kérdéseket így a nulláról kezdenénk, és tényleg nem a fiókból veszik elő ezeket. Én azt gondolom, hogy egyrészt ebben egyetértek, hogy vannak olyan kérdések, amikben így picit így nézhet az ember, hogy miért nincsenek már ennél készebb koncepciók, vagy valahogy, hogy miért ennyire a nulláról kezdődik. Itt egyrészt azt gondolom, hogy ebben viszont az az érvelés, az azért megáll a részükről, hogy nem döntötték ők el, hogy milyen köztársasági elnök legyen. Arról, én azt gondolom, hogy arról dönthetnének, hogy mi az ő javaslatuk, mi az ő elképzelésük, de hogy ez ennél egy komplexebb folyamat kell, hogy legyen több szakértő, civil szervezet, jogtudós, stb. Bevonásával. Tehát, hogy nem az a célra vezető, hogyha a Tisza elővesz most már egy kész tervezetet, hogy tessék, ez lesz, hanem hogy akkor kezdjük el együtt kitalálni. Én azt gondolom, hogy vannak szintjei ennek, nyilván jobb lenne, hogyha bizonyos dolgokban lennének kész koncepciók, ajánlások és javaslatok, másokban jobb, hogy mondjam, kicsit a üresebb lappal indulni, de hát ezekben ugye tényleg nincsenek másrésztről, meg egy, hát a miniszterek többsége olyan, akik a kampányban még nem voltak ugye a Tiszával, nem velük került kidolgozásra mondjuk az oktatásügyi koncepció, vagy hát Vitézi Dávid bekerülése is ugye elég meglepő volt, vagy nem is az feltétlenül, hogy meglepő, de hogy ugye már csak a kampány a választás után történt meg. Tehát az is, én azt gondolom, hogy időbe telik, míg azok a koncepciók, amik adott esetben a kampányban elkészültek a különböző tiszás munkacsoportokban, azok összefésülődnek azzal, amit az adott szakminiszterek hoztak, és a most felálló minisztériumi stábok gondolnak a különböző kérdésekre.
1: Egy megnyert kétharmaddal nem volna tulajdonképpen kötelező tudni, hogy milyen alkotmányt akar valaki csinálni? Nem sokszor szokott kétharmada lenni eltérő politikai erőknek, és most meg lehetne csinálni tulajdonképpen, hogy örök időkre megmondják, hogy milyen legyen az ország egy megfelelő választási rendszerrel, és senki nem mondhatna, hogy nem volt hozzá felhatalmazásuk, mert volt hozzá kétharmaduk.
0: Hát ezt gondoltuk 2010 után is, és mi lett belőle?
2: Hát, azért ott még háromszor kétharmaddal megnyerte a Fidesz a választást, a 22-es választást 3 millió ember szavazatával. Nem, én is azt gondoltam, én tényleg naivan, lehet utólag naivan azt gondoltam, hogy előhúzzák a fiókból a tervezetet, ott van Radnai már kormánybiztos, az emberséges, meg működőképes, meg szerethető, meg csodálatos Magyarország kormánybiztos, amit csinált, a közhang.hu oldalt, és küldjük el e-mailen a véleményünket. Ott van Tar Zoltán, talán a társadalmi kapcsolatok minisztere, ő is ugye, hogy társadalmi kapcsolat. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek tiszás javaslatok, egészségügy, nyugdíjrendszer, tényleg köztársasági elnök, és akkor azt mondják, jó, szerintük a NER rossz volt, akkor ez van helyette, és vitatkozzunk róla. És én is azt vártam, hogy milyen jó lesz, majd milyen jó kis vitákat fogunk folytatni, meg az egészségügyiek, meg a nyugdíj szakértők, és nem. És ugye valóban, amit szerkesztő mondta, az azért érdekes, mert Magyar Péter ezt elmondta, hogy ugye ők most kétharmadot kaptak, itt a lehetőség valóban, hic rodus, hic salta. És ugye azt is mondják, persze ezt is most már halkabban, mint a mentelmi jog eltörlését is, hogy olyan választási rendszerben gondolkodtak, legalábbis eddig, ami egy arányos választási rendszer, pont azért, hogy ne lehessen egy könnyen egy oldalnak kétharmada.
0: Nem ezt mondták, egy arányosabb választási rendszer. Magyar Péter nagyon konzekvensen mindig arról beszélt, hogy arányosabb, és hogy az, hogy teljesen átállni arra, hogy ne legyenek egyéni választókerületek, az szembe megy a magyar történelmi hagyományokkal, tehát ebben ő azért mindig is nagyon mérsékelt.
2: Arányosabb választási rendszer, azért is mondtam az első részben, hogy a Fidesz még nem tudja, hogy milyen lesz a választási rendszer, és az átalakulás azért megy most a vármegyék felé, mert azok maradnak valószínűleg. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy a vitáknál, a kétharmadnál, hogy egy arányosabb választási rendszernél is nehezebb egy oldalnak kétharmadot szerezni, és ezzel ugye nehezebb lenne, ha egy oldalnak nincs kétharmada, akkor egy oldalnak egyoldalúan módosítani az alkotmányt, vagy a kétharmados törvényeket. Ezzel visszatérnénk a konszenzusos demokrácia modellhez, a 90-es modellhez, amikor a két legnagyobb pártnak kellett alkut kötni, ugye ez volt az SDS-MDF alku, hogy csökkentették a kétharmados törvények körét, ezért cserébe Göncz Árpád lehetett aztán a köztársasági elnök, hogy ezt az alkut Antal József és Tölgyesi Péter megkötötte, de ez volt az ára annak, hogy Magyarország működőképes legyen a rendszerváltás után, és ugye ez is egy modell, ez is rendben van, ez is demokratikus, de hiányolom ezeket a koncepciókat, hiányolom a vitákat ezekről. Abban igazad van, hogy a rövid távú érdek az, hogy működjön az ügyészség, ezért várom is egyébként a költségvetésben, mert ugye, hogyha milyen sokan mondták, hogy Unger Anna szerint 6 év kell egy jogerős ítélethez, ugye ez már egy régi probléma, nem egy mai probléma, hogy például a bíróságon a bírák fizetését valahogy kompenzálták, de a bírósági fogalmazókét például nem. Ugye a rendőrök is várják a túlóra pénz kifizetését. Tehát, hogy igazából ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás jól működjön, ahhoz nyilván kellenek ilyen technikai feltételek, mondjuk hogy a fogalmazók ott legyenek, hogy ne a bírák írják a jegyzőkönyvet. Egy csomó olyan dolog van, és ha ezekben nem lesz változás, akkor nyilván tényleg 6 évig, meg 10 évig fog tartani egy eljárás.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszeli Zoltán, a századi politikai elemzési igazgatója volt az Aréna vendége. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az országos gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a gyermekvédelmi gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter Polgármester javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a Belügyminisztérium közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
2: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek.
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szent július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
4: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: knows I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
3: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kérek, mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról.
4: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránt, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
3: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát? Mik voltak a legfontosabb céljai?
4: A legfontosabb célja az, ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert itt többes a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon, vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónak. A konferencia végén együtt közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazását tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
3: Ha külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ez fajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségébe elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb és Kárpát-medencében.

0: rendszerén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők, egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén?
1: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon. Hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
0: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll. Változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a média palettában. Miért fontos ebben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
1: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül, mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk. De ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
0: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
1: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk, nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink, és nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál. És nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SEI-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
0: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arra, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
1: Magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, aközben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
0: Még egy gondolat a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
1: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés. Most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együtt. Működés.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
1: Áldás nektek is!
2: Az elmúlt percekben Somorjai Balást a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is, célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
3: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
2: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
3: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
2: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
2: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
3: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
2: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
3: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a Nyírségi Református Egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll, a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival. Úgyhogy szeretettel emlékszem vissza, nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
2: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
3: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen egy évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Ő több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni Hanyérségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem, én már csak úgy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig, ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt Szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
2: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
3: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez Szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, ami, a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
2: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
3: Nem, ilyet nem éreztem, Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személy igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesélik, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
2: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
3: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. Ha gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
2: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
3: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert máshol fog szólni a lakcímkártyám.
1: Az elmúlt percekben Simon Döme András lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájáról mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt, a riporter Pilbák Kincső.
2: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
3: Én Sepsiszentgyörgyről kerültem egy év után ide Árkosra, először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt, meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni, ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tud szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák indítása, mert a Nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára is. Ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
2: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
3: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, sakkoztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rá következő évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, közel 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
2: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva a gyülekezeti tevékenységekbe?
3: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generációt is, két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a biblia órát. Ott a konzervatívabb típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
2: És hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
3: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
1: Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés, közösségformáló erejét mutatta be.
2: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek hogy néznek ki?
4: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, hogy nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő, tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz neki fogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a bibliaórát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy fél hétkor kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakom. Neked is ilyen idős a gyereked, nekem is ennyi. Jó, hát akkor mehetünk biciklizni, tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek. És tehát múlt az idő, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ők problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstormingkor kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mi korosztályunk most ebben a világban a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk. Pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint fele, tehát ugyanazok a problémák, amik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
2: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
4: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abba a helyzetbe kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is. Nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akárhányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdal kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
1: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt.
2: Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg? Milyen a nőszövetségi élet?
5: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségben, előre nagyon is irtoztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok. Szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok, mindenki református volt. Megelégedettek vagyunk, mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem, vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan is örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátira készültünk is, aki presbitertag volt, már voltak nőszemélyek presbitertagok, besegítettek felkészülni a Kátira, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.
2: És így mennyire érződik a váltás, amióta, ha jól tudom, 5 éve új lelkész házaspár került ide Árkosra?
5: A múlthoz számítva egy kicsit nyíltabb, mert egészen más generáció, más motivációval jöttek, nyíltabbak.
2: És hogyan készültek fel a püspöki vizitációra, hogyan élték meg közösségként ezt a látogatást?
5: Kicsit izgulva. Izgulva, mert lehet, hogy a szüleim ideje alatt volt, de mi soha nem találkoztunk ilyennel. Egyszer hangzott el, hogy püspöki vizitáció lesz. Nem tudtuk, hogy mi az. Még most se, nagyon, de úgy belecsöppentünk. De tényleg mindenki ott volt, lelkileg, fizikailag, mentálisan, mindenki ott volt, és mindenki szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
1: Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét mindennapján, áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energiahálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász Áramhálózati Kft. És az MVM Imász Áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

szökkenj talpra, és menj tovább. Ha elestem is, fölkelek. Mikeás próféta könyve 7. fejezet, 8. vers. Az elszántság a hosszú távú célok iránti szenvedélyes és kitartó hozzáállás, írja John Gordon. Nem rövid táv, hanem maratonfutás, és nem csak futsz, hanem ütéseket is kiállsz közben. Az elszántság egyre előrébb visz, a bántó elutasítás, a fájó kudarc és a nehézségekkel vívott küzdelem dacára. Amikor ledönt a lábadról az élet, legszívesebben talán a földön maradnál és feladnád, de az elszántságod nem engedi, hogy kiszállj. Az igazi elszántság ott kezdődik, hogy tudod, mit is akarsz igazán, amikor pedig tisztán látod ezt, keményen és kitartóan dolgozol az eléréséért. Az igazi elszántság további mozgatórugója a világos gondolkodás, a céltudatosság, a szenvedély, az optimizmus, a hit, a szeretet, a remény, és lássuk be, a makacság is. Úgy maradhatsz rajta a látásod felé vezető úton, ha tudod, mit miért csinálsz, ha nem vagy hajlandó feladni, ha nem törődsz a téged kritizálókkal, ha elhiszed, hogy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz, és ha napról napra jelen vagy. Nem fog mindenki osztozni a látásodban és hinni a projektedben, de soha ne feledd, hogy nem a körülményeid vagy az emberi vélemények határoznak meg. Nem az formálja legmélyebben az életedet, ami kívül történik veled, hanem ami belül él benned. Az elszántságod és lelkületed teremti meg az életet, amelyet kifelé megélhetsz. Ha van látásod, tartsd életben! Emlékezz a célodra, légy jelen minden nap, és tedd a dolgod. John Quincy Adams, az USA 6. elnöke ezt mondta, a türelem és a kitartás varázserővel bír, eltünteti a nehézségeket. Maradj hát a pályán, és haladj előre, s akkor sikerrel jársz. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt köszönöm, ha ma is az Európa Rádiót választják. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Várom Önöket az október 1-i Svéd asztal című programmal. Ma van az idősek világnapja, az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává. Ma ünnepeljük a zene világnapját, az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-ét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. Ma van még a fájdalomcsillapítás világnapja, a WHO kezdeményezésére 2004-ben rendezték meg először. Célja, hogy felhívja a világ figyelmét a szenvedőkre és a fájdalomcsillapítás hatékony módszereire. És október 1-ével megkezdődött a merrák elleni küzdelem hónapja. A 90-es években indult a kezdeményezés, a rózsaszín októbernek is nevezett emlékhónap során az emberek világszerte rózsaszín szalagot tűznek ruhájukra, hogy felhívják a figyelmet a ma már jól kezelhető betegségre. Kedves hallgatóink, az előttünk álló óra kínálata riportokban pedig a következő. A Magyar Nemzeti Bank Miskolci irodájában is tájékozódhatnak a lakásbiztosítási módozatokról. Erről beszélgetünk majd a felügyeleti szóvivővel.
2: Az, hogy a díjak csökkennek, és a másik oldalon viszont a vállalható biztosítási kifizetés, az úgynevezett biztosítási összeg, tehát a kár maximum, az majdnem 10%-kal, 9,7%-kal emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a biztosításoknak, a hazai lakásbiztosításoknak az árértékaránya javul, és azáltal, hogy megnézették nagyon sokan a régi termékeiket, amit mindenképpen legkésőbb 2-3 évente javasolt megtenni, ez csökkentette az alul biztosítottságot is.
1: Református ízek találkozóját tartják Kazinc Barcikán október 16-a és 18-a között. A meghívót a Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője hagyja át.
3: Valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva. Jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közélet és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszerpaprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak.
1: Végül meghívjuk Önöket Szendrőbe, e hét szombatra túrázni, biciklizni, közösségben lenni és szép tájakat nézni.
4: Hagyományos programunk a Szendrő körülgyalogszerrel kerül majd megrendezésre, immár 22. alkalommal, és ez egy olyan különleges alkalom, hogy 30 éves Szendrőváros. Ezért a Szendrő körülgyalogszerrel olyan távot is hirdettünk, hogy 30 kilométert is lehet akár sétálni vagy kerékpározni, de vannak természetesen rövidebb távok, a 25, 20, 15, 10 és 5 kilométeres távok is.
1: Ez a kínálat, remélem velünk tartanak.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Miskolcon a Szemere Bertalan utca 2 szám alatt található a Magyar Nemzeti Bank irodája, ahol személyesen is tájékozódhatnak lakásbiztosításuk minőségéről. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve. Eközben a biztosítók által ingatlanra nyújtott maximális szolgáltatások mértéke közel 10%-kal nőtt. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások továbbra is jóval kedvezőbbek az egyéb piaci termékekhez képest. Binder István felügyeleti szóvivővel beszélgettünk.
2: Összességében országos szinten 0,6%-kal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjakra, hogyha 2025 hasonló időszakával vetjük össze. Szerintem ez nem gyakori, hogy Magyarországon bármiben is nemhogy díjemelkedést vagy díjcsökkenést látunk. Ezen belül a vidéken átlagosan 64.600 forintot kell fizetni az ügyfeleknek. Budapesten, ahol jellemzően kisebbek a lakások, viszont ez egy négyzetméterre magasabb a díj, ott 60.500 forint az átlagdíj, összességében így körülbelül országos átlagban 64.000 forintra jön ki az éves lakásbiztosítási díj. Alapvetően a mostani díjcsökkenés két okkal magyarázható, egyrészt a verseny erősödik a piacon, nem utolsó sorban a minden évben március-április időszakban elközeledő lakásbiztosítási kampányoknak köszönhetően, ahol nagyon átlátható módon, összehasonlítható módon versenyeznek a biztosítók, és ahol adott esetben a saját szerződéses évfordulónk mellett is válthatunk, vagy új biztosítást köthetünk, vagy megújíthatjuk a régit. Másrészt pedig volt egy díjmoratórium, egy díjkorlátozás a biztosítási piacon. Ez egész idén június 30-áig tartott. Itt azt vállaltak a biztosítók, hogy a 2024 év végi díjhoz képest nem emelik a díjakat. Ezeknek köszönhető az, hogy gyakorlatilag nem díjemelkedés, hanem díjcsökkenés, enyhe díjcsökkenés következett be.
1: Hogyan értékelhetjük, a magyar lakásoknak milyen százaléka van biztosítva?
2: Viszonylag magas a biztosítottság, hiszen összességében Magyarországon 4,6 millió ingatlan van, és kb. 3,3 millió lakásbiztosítás. Ez kb. Olyan 3/4-es szorzót jelent, de azért vannak olyan nyugat-európai országok, ahol hát még ennél is magasabb az arány. Azt lehet ugyanakkor látni, hogy a lakásbiztosítási kampánynak általában annak, hogy ráirányult az utóbbi időben a figyelem ezekre a termékekre, még egy olyan hatása is volt, hogy

0: még inkább növekedett ez a mérték, illetve a meglévő lakásbiztosításokkal rendelkező ügyfelek hát leporolták ezeket a korábbi konstrukciókat, ránéztek újra, megnézették biztosítókkal, közvetítőkkel, és az alul biztosítottság is csökkent, tehát korszerűbbé a valós kockázatokat hát kár esetén ellentételezővé váltak ezek a termékek. A mostani számok viszont az, hogy a díjak csökkennek, és a másik oldalon viszont a vállalható biztosítási kifizetés, az úgynevezett biztosítási összeg, tehát a kár maximum, az majdnem 10%-kal, 9,7%-kal emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a biztosításoknak, a hazai lakásbiztosításoknak az árérték aránya javul, és azáltal, hogy megnézették nagyon sokan a régi termékeiket, amit mindenképpen legkésőbb 2-3 évente javasolt megtenni, ez csökkentette az alul biztosítottságot is Magyarországon, tehát valóban azokat a nagyértékű ingóságokat, nagyértékű falakat, amikkel rendelkeznek a hazai ingatlantulajdonosok, azokat valós kockázaton, vagy valósabb kockázaton biztosítják most a biztosítók, mint a korábbi időszakban.
1: Létezik ugye a minősített fogyasztóbarát otthon biztosítás, ez mit jelent és hogyan alakult?
0: Tulajdonképpen a fogyasztóbarát otthon biztosításoknak a keretrendszerét a jegybank alakította ki, ezen belül a biztosítók fejleszthettek saját termékeket, tehát ott is van azért piaci verseny. Arról szól ez a fogyasztóbarát otthon biztosítás, hogy gyorsabb kárrendezés történjen, a valós értéken indexálva, mindig változtatva a szolgáltatás tartalmát nyújtsanak a biztosítók szolgáltatást, és hát ennek megvan az eredménye, hiszen 110 ezer körül jár már a hazai fogyasztóbarát otthonbiztosítási szerződésnek a száma, és csak egyetlen adatot mondok, 18%-kal kedvezőbb az átlagdíja ezeknek a biztosításoknak az egyéb piaci termékekhez képest, amellett, hogy gyors kárrendezés, valós értékű szolgáltatás és digitális ügyintézés is társul ezekhez, tehát nagyon sok lépésben, a kárbejelentésben, kárfelmérésben akár, nagyon gyorsan és akár digitálisan is megtörténhet ezeknek a károknak a rendezése.
1: Nem mindegy, ugye, hogy az ingatlanra és az ingóságra is biztosítást kötünk, és hát ez nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük akkor, amikor új biztosítást kötünk valamelyik céggel.
0: Abszolút így van. Talán, hogyha családi házban gondolkodik valaki, vagy azt birtokolja, akkor magától értetődés egyértelmű, hogy ott a ingatlanra, tehát a falakra, tetőre, illetve a ingóságra, a benne lévő, akár nagyértékű elektromos vagy egyéb eszközökre is meg kell kötni a biztosítást, de ez nem egészen így van a társasház biztosításoknál, hiszen ahol nagyon sok albetét van, ott azért a közös képviselők alapvetően azonnal megkötik a falakra a biztosítást, ott tehát nem szükséges megkötni ezekre az ingatlanokra a biztosítást, nem kell védenünk a falakat, hiszen azt a társasház ez megteszi, ott viszont csak kiegészítő ingóságbiztosítást érdemes megkötni. Léteznek viszont olyan otthonbiztosítások is, aminek az esetében talán kevésbé fontos, mert nincsenek annyira nagy értékű ingóságok, ezek a víkendházak, a nem lakott nyaralók, ott elsősorban a falakat kell védeni, tehát létezik kis számban olyan szerződés is, amelyiknek csak az ingatlan védelme a lényeg, és tulajdonképpen ez is egy pár százezres kisebb állományt jelent.
1: A Magyar Nemzeti Bank honlapján megtekinthetjük a negyedéves beszámolókat, miről tájékozódhatunk ebben?
0: Azt látjuk meg, hogy hogyan alakult ez a lakásbiztosítási díjszint, és tulajdonképpen egy 2022 évi bázishoz képest is látjuk, egy indexet is képezünk, ott ugye megnézzük az adók, illetve kárkifizetés által kiszűrt indexét ezeknek a lakásbiztosítási díjaknak, és a Nemzeti Banknak van egy fogyasztóbarát otthonbiztosítási kalkulátora is, ez is tud abban segíteni, hogy megfelelő hát lakásbiztosítást vásárolhassunk magunknak, mert ugye mégiscsak a saját lakásunk, az egyedi jellemzőink alapján hozunk meg döntést, amiről most az elmúlt percekben beszéltünk, ezek az átlagok, ettől a saját otthonunk, lakásunk, családi házunk paraméterei jelentősen eltérhetnek, tehát érdemes ezt a kalkulátort is megnézni, ez gyakorlatilag a valós időben mutatja a biztosítók saját fogyasztóbarát otthonbiztosításait is, és itt meg tudjuk nézni, hogy melyek a legjobb ajánlatok, testhez álló ajánlatok, pár paraméterezést kell csak itt teljesen megtenni ezen a ingyenes és könnyen használható kalkulátoron, és akkor már el tudunk indulni akár a konkrét biztosítók felé. Mindenképpen az az üzenet, hogy legyen védve az ingatlanunk, mert amikor bekövetkezik a váratlan egy elemi kár, esetleg netán egy rosszindulatú lablás betörés, akkor nagyon-nagyon sokat számít, hogy megvan a védelem, megvan a biztosítás, és baj esetén tényleg fizet számunkra biztosító.
2: Miskolcon a Szemere Bertalan utca 2 szám alatt található a Magyar Nemzeti Bank irodája, ahol személyesen is tájékozódhatnak lakásbiztosításuk minőségéről. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve. Eközben a biztosítók által ingatlanra nyújtott maximális szolgáltatások mértéke közel 10%-kal nőtt. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások továbbra is jóval kedvezőbbek az egyéb piaci termékekhez képest. Binder István felügyeleti szóvivővel beszélgettünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösségépítés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk, a riporter Kisné Veres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezető igazgatórat, hogy a református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszer paprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen, a másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát lehet szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
2: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
3: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek, azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem az, aki fut, hanem a könyörülő istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
2: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ide érkezőket.
3: Így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-i nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztrom, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi Isten tiszteleten Barna Sándor püspök úr ige hirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró Isten tisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
2: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
3: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az izek.református.hu oldalon.
2: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
3: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól. És nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással, tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben abból a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit egy pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
1: A református ízek találkozójáról Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét Kisné Beres Viktória kérdezte.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolciaknak is most már ismert és kedvenc kirándulóhelye Szendrő, nyugodtan mondhatjuk ezt, hiszen időről időre itt az Európa Rádióban is hírt adunk arról, hogy milyen programok születnek a szendrőiek szervezésében, egészen pontosan Szendrőváros Sport és Szabadidő Klub Egyesület szervezésében, és hát most egy különös apropója is van a hétvégi programnak, hiszen Szendrő várossá nyilvánításának 30. évét ünnepeljük az idén. Köszöntöm a vonal végén Antal Ferencet, aki elindította ezeket a, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorta megrendezett jó mozgást, kikapcsolódást jelentő programokat. Hogyan telt a nyár? Talán kezdjük ezzel, hiszen rakacatótól kezdve minden volt itt.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, akik rendszeresen hallgatják a rádiót és nyomon követik az eseményeinket, emlékezhetnek, hogy nyáron egy rakacatabbi vízi karnevállal a nyár közepén próbáltuk lecsábítani a környékre akár a miskolci túrázókat, kirándulókat, és szerencsére nagyon sokan is voltak, nagyon jó sikerült a nyári esemény is, rekord létszám volt, szuper volt az idő, rengetegen kirándultak is a rakacatavi kenúzás mellett, hisz akkor elkészült a rakacatavat megkerülő kerékpár útvonal, úgyhogy most már gyakorlatilag a egész víztározót körbe lehet sétálni, és terepkerékpárral körbe is lehet tekerni. Úgyhogy annyira jó sikerült ez az esemény, hogy a most következő, most hétvégi, október 3-án szombaton megrendezésre kerülő Szendrő körül gyalogszerelnek is bizonyos távjait ezen a új kerékpárúton fogjuk vinni a rakacatavi tó partján, úgyhogy a sikeres nyári program után most ősszel egy újabb immáron hagyományos programunk a Szendrő körül gyalogszerrel kerül majd megrendezésre, immár 22. alkalommal, és ahogy említette is, ez egy olyan különleges alkalom, hogy 30 éves Szendrőváros, ezért a Szendrő körül gyalogszerrel olyan távot is hirdettünk, hogy 30 kilométert is lehet akár sétálni vagy kerékpározni, de vannak természetesen rövidebb távok, a 25, 20, 15, 10 és 5 kilométeres távok is. Ami még idén különlegessége, hogy Szendrőben van a gyülekező ezeknek a túráknak, viszont minden egyes túra táv egy vezetett túra, és tömegközlekedéssel elmegyünk valamilyen pontig, és ettől a ponttól pedig a csoport közösen fog vissza sétálni Szendrőben. Ezt azért találtuk ki, hogy aki esetleg rövidebb távot is tud menni, tehát egy 10 vagy 15 kilométeres távon is új látványosságokat lehet megcsodálni. Nyilván, hogyha az ember nem egy körtúrát tesz, hanem egy egyenes vonalú túrát, akkor messzebb el tud jutni, úgyhogy érdemes végigbogarászni a szendrőitúra.hu weboldalunkat és választani távot, hisz akár egy 20 kilométeres táv elvállásával már például el lehet jutni a Martékorostoromhoz, a Szalonnai Református templomhoz, a Rakacai víztározóhoz, a Szendrői Felsővár kilátóra, tehát egy rövid táv megtételével is nagyon-nagyon sok nevezetességet lehet már megcsodálni a hétvégén.
1: Na hát gyalogosan azért a 20 kilométer nem számít rövid távnak, legalábbis az én olvasatomban, de hát biciklivel nagyon sokan felkereshetik, és hát ahogy említette, valóban gyönyörű a vidék, és sok-sok látnivaló van, ami végcél lehet.
2: Így van. A rövidebb távok, az 5 és az 5 kilométer az ugye Galvánsról indul, ott a törlei kastély maradványait lehet először megtekinteni, majd ugye fölkirándulnak a Szendrői Felsővár kilátóba, amelyik a Szendrő városá avatásának 30. évfordulója alkalmában az a kilátó megújult, úgyhogy új festés kapott, és egy karbantartási munkát is el lettek végezve, tehát ezt is már akár 5 kilométeren indul meg lehet csodálni. A 10 kilométeres távok ők Meszesről fognak majd startolni, az említett rakacató tavi kerékpárút mellett fognak eljönni, és ők is a felsővári kilátóban fognak menni. A 15 kilométeresek, ők Galvácsot is, és a rakacai víztározót is láthatják, ők egy nagyobb kört mennek, és a 20 kilométeres, már nem ismételném el, hogy a 20 kilométeres tábusok milyen új, ők még a Marti-Kolostoromot is megtekintetik, és a 25 és a 30 kilométeres távok, azok pedig Bódva-Szilastól indulnak, és Bódva-Rákótól sétálnak visszafelé a Szendrőben, úgyhogy azt gondolom, hogy mind építészeti, mind természeti értékekben bővelkedő lesz a túra, és akinek ez még nem lenne elegendő, az út során különböző frissítő állomásokon meglepetés ajándékokkal készülünk. A túra végén mindenki kap egy nagyon szép oklevelet és kitűzőt. A kitűzőn ez a bizonyos szendrői felsővári kilátó fényképét lehet majd látni, és aki igényli, aki előzetesen megrendeli, az pedig finom babujást és házi kelt kalács ott lehet majd a túra végén fogyasztani. Úgyhogy lesznek remélhetőleg a látnivalókon kívül akár kulináris élmények is, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon gyönyörű vénasszonyok nyarát mutat hétvégére, 21 néhány fokos idővel, úgyhogy az időjárásra szerintem most se lehet majd panasz, úgyhogy mindenkit buzdítok arra, hogy kapj elő a túracipőjét, sportcipőjét, és irány Szendrő hétvégén, várunk mindenkit Szendrőben, a főút 19-ben, a szombat reggeli rajtnál.
1: Hozzuk be a történelmet is ebbe a beszélgetésbe, hiszen a Galvácsi 56-os tanösvényhez is eljuthatnak a résztvevők, közeledünk a 70. évfordulóhoz. Milyen ez a tanösvény?
2: Galvácsból indul ez a tanösvény, és több állomása is van ennek a tanösvényet. Fenn a Kecskepad irányában megy ez a tanösvény. Ezt az útvonalat, ezt a tanösvényt most direkt nem járjuk be, mert október 23-ai események kapcsán lesz ide egy másik szervezett túránk, úgyhogy most itt ennek a tanösvénynek csak a elejét érintik, viszont a ünnepi események keretében lesz egy olyan túra is október 23-án, amit nem mi szervezünk, hanem a galvácsiak szervezik, ahol ezt a tanösvényt körbe lehet sétálni és meg lehet tekinteni.
1: Igen, és a katonai emlékhelyeken koszorúzni is fognak majd akkor, gondolom. Tehát ez egy ünnepélyes alkalom lesz.
2: Az a katonai emlékhelyeken a túra alkalmával is megtörténik. Sőt, a Várdombon a Magyar Tartalékosok Szövetségi segítségével egy katonai kisebb bemutató is lesz. Lesz airsoft lövészet, gránátdobás és különböző kisebb akadálypályák is fel lesznek állítva, úgyhogy kinek kedve és vérmérséklete szerint lehet akár az akadálypályát kipróbálni, de azt gondolom, hogy a idősebb urak is egy-egy puskát megragadva akár célba lőhetnek is, és új ilyen programelemekkel is igyekszünk tarkítani a programot, és természetesen ahol katonai emlékmű van a túra során, ott ezekre a túra, a vezetett túra keretében koszorúzás is lesz.
1: Köszönjük szépen az információkat. A végső kérdésem, záró kérdésem, hogy ezeken a túrákon mi a tapasztalat tólig? Kik vesznek részt életkorban?
2: A határa a csillagos ég. A múltkor volt egy eseményünk, és egy nagyon érdekes, aranyos sztorim van erről a kapcsolatban. Ugye a regisztrációrendszer úgy van beállítva, hogy 99 éves korig lehet regisztrálni, mert ugye, hogy két számjegyű legyen ez a kód a embereknek az életkorát tekintve. Hisz ugye a 66 év fölöttiek és a 6 évnél fiatalabb túrázók ingyenesen jöhetnek az eseményre, úgyhogy fontos mindenki, hogy megadja a korát. És lényeg, hogy fölhívtak és teljesen föl volt háborodva egy hölgy, hogy hát ő 102 éves és nem tud regisztrálni, most akkor ő mit csináljon.
1: Jaj, de.
2: Úgyhogy a fölfelé is korlátlan, úgymond.
1: És elment a hölgy? Elment a hölgy? Találkoztak vele?
2: Igen, eljött a hölgy, egy csoportot kísért, igaz, hogy ő ilyen tolókocsiban volt, de a családot elkísért, és a rajtszélhelyen megvárta
1: a résztvevőket,
2: és a városon belül egy-két történelmi nevezetességet, a református harangtoronyt, a katolikus templomot megtekintettem. A családjával jöttem. A másik véglet pedig, hogy mi a toldig, a tól pedig az, hogy gyakorlatilag sokan szokták akár babahordóba is hozni a gyerekeket, pláne úgy, hogyha a családban vannak már akár óvodás és vagy kisiskolás gyerekek, és van akár még babakocsis jurkó is, azokat pedig ilyen babahordóba is el lehet hozni. Erre is van példa, hogy egy ilyen 5 kilométeres túrán ezeket tulajdonképpen apuka, anyuka hordozva kicsit el lehet hozni, és el lehet jönni bátran, nem olyan nehezek a terepviszonyok, és amit még nem említettünk, de szintén szeretném kihangsúlyozni, hogy kutyabarát a program, tehát, hogy nyugodtan mindenki hozhatja házi kedvencét is. Általában szoktak is jönni kutyusok, de itt is mondok egy aranyos történetet, volt, aki egy aranyhörcsögöt hozott kalitkába végig a túrán, úgyhogy az ember nem csak a kutyáját hozza magával az ilyen kirándulásokra, erre is volt már példa, úgyhogy bátran, hogyha valaki esetleg a hétvégi kutyasétáltatással egybe szeretné kötni ezt a programot, akkor a kedvenc négylábút se hagyják otthon.
1: Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy sok mindenkinek kedvet csináltunk ezzel a beszélgetéssel, a 22. Szendrő körül gyalogszerrel túra nappal, amely október 3-án indul, tehát Szendrőből futás, kerékpározás, gyaloglás, finomfalatok, jó hangulat és mindenféle attrakció. Antal Ferencet, a Szendrőváros Sport és Szabadidő Klub Egyesület alelnökét hallottuk. Köszönjük szépen a meghívót, jó túrázást és szép időt mindenkinek. Thank you.

0: engedjék meg, hogy október 1-én a Zene Világnapján egy erre az alkalomra tartott koncertet ajánljak. 18 órától a Miskolci Zenepalota Bartók termében az intézet tanárai, növendékei lépnek föl. Köszöntőt mond professzor dr. Horváth Zita, az egyetem rektora. A Bartók Béla Zeneművészeti Kar szimfonikus zenekara, a szakgimnázium vegyes kara, az egyetem fubola kvartettje és női kara, és a szakgimnázium részfúvós együttese lép fel az est folyamán. Többek között József Haydn, Fernand Lalu, Georges Bizet és Orlando Di Lasso művei hangzanak el, de egy kortárs szerző Orbán György kompozíciója is felcsendül. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. Várom Önöket a következő órában is, folytatjuk Svéd Asztal című programunkat.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti vasúti energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Jói gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes rádiózást, jó időtöltést kívánok Önöknek, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Folytatjuk Svédasztal című műsorunkat október 1-én itt az Európa Rádióban. A zenevilágnapját, az idősek világnapját és a merrák elleni küzdelem hónapját tartjuk ezekben a napokban. És még egy érdekesség, 1869-ben ezen a napon a világon elsőként az Osztrák-Magyar Monarchiában vezették be a postai levelezőlapok használatát. Az első levlap két krajcárba került. A további nevezetes dátumokról tájékozódhatnak a rövidesen következő kalendáriumból. Útravalóval, a hitéleti gondolatokkal várjuk ezután Önöket, 16 óra 30 perckor pedig a régiókrónikával. Az óra második felében arról szólunk, hogy egy több éves nemzetközi együttműködésben az uniós támogatottságú ZooLife Pollinators projektben vesz részt a debreceni Nagyerdei Kultúrpark. A részletekről beszélünk majd összeállításunkban. Tartsanak velünk tartalmas időtöltést a rádiók mellett!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 1-e van. A Malvinok és a Rómeók ünneplik névnapjukat. A Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine, jelentése a jogbarátja. A Rómeó pedig a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy a római birodalomból származó. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1273-ban, október 1-én Habsburg Rudolf trónra került. A német fejedelmek Habsburg Rudolfot, egy svájci grófság urát választották meg királyuknak, mégpedig a koronára szintén igényt tartó cseh király ellenében. A Rudolf és Ottokár közötti harc kirobbanása tehát előrelátható volt, a kimenetel kevésbé. Rudolf birodalmi hűbérként haladéktalanul magának követelte az egykori Babenberg tartományok, valamint Karintia és Krajna feletti rendelkezés jogát. Csak hadjárattal tudta rákényszeríteni Ottokárt arra, hogy lemondjon a területekről. Végleges nyugalmat ez sem hozott, és két év múlva a Morva mezei Dünnkurt mellett került sor kettejük sorsdöntő összecsapására. Az ütközetben Rudolf oldalán hadba szállt szövetségese, IV. László magyar király is. A csatát a magyar és a kun sereg döntötte el, véget vetve a Babenberg örökségért évtizedekkel előbb megindult küzdelemnek. Néhány év múlva Rudolf fiainak adta át hűbérként az Ausztriai és Steyr hercegségeket, és ezzel új hatalmi tényező jelent meg Közép-Európában, a Habsburgok dinasztiája.

0: Javasolta a szélesebb hatókörű egyházpolitikai reformok kidolgozását és végrehajtását. A Vatikán és a Magyar Katolikus Egyházi vezetés azonban elutasító magatartást tanúsított az ügyben. 13. Leó pápa azt az útmutatást adta, hogy az egyháznak tűrnie kell, ha bevezetik a polgári anyakönyvezést, de nem szabad azt jóvá hagynia, noha annak megvalósítása más európai államokhoz hasonlóan nem fogja lényegesen gyengíteni a befolyását. 1908-ban, október 1-én mutatta be Henry Ford amerikai autókonstruktőr a T-modellnek nevezett négyütemű, 20 lóerő teljesítményű automobilt, melynek végsebessége 65 km/h volt. Az alul kínálhatatlan 850 dolláros ár Ford autóját rendkívül kapossá tette. 1927-ig 15 milliót gyártott belőle. Ford azt a vásárló réteget célozza meg, mely nem az eleganciát, hanem a megbízhatóságot és a gazdaságosságot tartja a legfontosabbnak, amikor autót választ. 1941-ben ezen a napon először jelent meg a Magyar Csillag folyóirat. A lap a Babits Mihály halálával megszűnt Nyugat örökébe lépett. Szerkesztője I. és Gyula, társszerkesztője Söplén Aladár volt. A Nyugat nemzedékén kívül a folyóirathoz kapcsolódtak a legjobb népi írók is. Így a Magyar Csillag az 1940-es évek elején nagy szerepet játszott az irodalomban, a magyar nép szellemi függetlenségének megőrzéséért vívott harcban, a fasizálódással szemben. A lap 1944-ben az ország német megszállásakor szűnt meg. Ma van a zenei világnap. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. 1991 óta ez a nap az idősek világnapja is. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az időseknek szenteli.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Olcsó életek. Soha nem volt talán még egyszerre ennyire drága és ennyire olcsó az emberi élet. A ma a Földön élő több mint 7 milliárd ember kényelmi igénye mérhetetlen mennyiségű nyersanyagot és erőforrást emészt fel. A Föld természeti és altalaj kincsei keservesen nyögik az egyre növekvő igényeket, a pusztítás visszafordíthatatlannak tűnik. Az egyre nagyobb luxusra vágyó, egyre többek pedig egyre több egészségügyi problémával is küszködnek. Nem véletlen, hogy a világgazdaság életében a bányászat és a kőolaj kitermelés után a gyógyszeripar könyvelheti el magának a legnagyobb nyereséget. Ám de még a bányászat és a gyógyszeripar összesített profitja is messze elmarad a fegyveripar nyereségéhez képest. Naponta több ezer tonna fegyver, lőszer és hadászati felszerelés ömlik a világ piacaira. A fegyvervásárlások az egyre sokasodó konfliktuspontokon a világ számos térségében hatalmas összegeket emésztenek fel, és ezekkel a fegyverekkel embereket ölnek. A repülőgéppel gyanútlanul nyaralni utazó emberek százait éppen úgy megölik, mint a templomi szertartáson résztvevő keresztényeket, avagy arab fiatalok ezreit végezték ki nemrég más vallásértelmezést követő szintén arabok. Ágyútűz zúdul iskolákra, kórházakat robbantanak fel, máshol egész falvakat végeznek ki. De a közelünkben is ott van a halál. Fáradt és meggondolatlan autóvezetők kezétől naponta tucatnyian veszítik életüket az országutakon, egész családok tűnnek el a nem lét örvényében. Egyre több rablás gyilkossággal fejeződik be. Arat a halál a világon, pedig ezek csak az egészséges áldozatok, a szennyezett környezet és a kémiai anyagokkal dúsított élelmiszer miatt rákban vagy a növekvő stresszben, szívinfarktusban elpusztultakról még szó sem esett. Alig van már békességben megőszülő idős ember, élettel betelt, csendben megvénült pátriárkák sincsenek már ezen a modern, de önmagából kivetkőzött világon. Az ENSZ hivatalos adatai szerint 20 másodpercenként hal erőszakos halált valahol a világon egy ember. Tehát, míg megíródott ez a jegyzet, 40 embert öltek meg valahol a világon. Bizony, vérrel terhes ez a föld.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. október 1-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Utolsó szakaszához érkezett a 26-os főút Miskolc belterületi szakaszának rekonstrukciója. A Magyar Közút szerkesztőségünk közel juttatott közleménye szerint október 1-től a kivitelező munkatársai az Arany János tér és a Huba utcai csomópont között a külső sávok marásával megkezdik az utolsó szakasz munkálatait, ezért csak a belső sávokat használhatják a közlekedők. A kivitelezés ideje alatt a szakaszon található forgalomirányító lámpákat sárga villogóra állítják át a szakemberek. A kivitelező kéri a közlekedők fokozott figyelmét, türelmét, továbbá javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az érintett szakasz felé közlekedők az utinform.hu weboldalon. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Minden év október 1-je a zenevilágnapja. Az UNESCO nyilvánította a zenevilágnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségi építő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnes a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét hallják.
2: 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO nyilvánította ezt a október 1-ét zenei világnappá, és a korabeli nyilatkozatokból megtudjuk, hogy mi volt ezzel Yehudi Menuhin szándéka, mi volt az elképzelése. A fő célja az volt, hogy a nemzeteket közelebb hozzá egymáshoz a kultúrán keresztül, azon belül is a zenén keresztül, mivel a zene egy univerzális nyelv, hogy ez egy közhely, ezt szoktuk is mondani, hogy a zene összeköt, és hogy ezt minden ember hasonlóképpen érti. Tehát ez volt az egyik, hogy ne a különbözőségekre keressük egymás kultúrájában, hanem a közösségeket. A másik célja pedig az volt, hogy figyeljünk oda a a zene minőségére. Tehát arra gondolok, hogy már akkor is, 1975-ben is Yehudi Menuhinnak feltűnt, hogy nagyon sokszor úgy használják az emberek a zenét, hogy valami zajt nyomjanak el, például egy bevásárlóközpontban, gyárban, különböző olyan területeken, ahol hangos zaj zavarta volna a tevékenységet, és ezt így egy ilyen zene szósszal leöntjük, ahogy ezt nagyon sokszor ugye mi is tapasztaljuk a mindennapi életben, és hogy ezáltal egy kicsit túlságosan hozzászokik a fülünk az állandó zenéhez. És hogy ő azt szerette volna, hogy azon a héten, amikor a zene világnapja éppen esik, hogy arra mindenképp szálljunk időt, hogy egy kicsit csendbe legyünk, hogy tartsunk olyan szünetet, amikor nincsen zaj, nincsen zene se, hogy egyáltalán megteremtődjön bennünk annak a lehetősége, hogy aztán be tudjuk úgy fogadni a zenét, mint valami értékeset.
1: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik, ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is. Az egy hét során az intézmény Görgei úti központi könyvtárában, továbbá valamennyi fiúk könyvtárában, író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, valamint könyvvásárral és kedvezményes beiratkozással készülnek. Csoma Simon Mária általános igazgató helyettest hallják.
3: Én már 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztában. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten.
1: Az Országos Könyvtári Napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a Könyves Vasárnapot, amely egy igazi családi rendezvény, amelynek során a központi épület 10 órakor nyit és 2 óráig várja a látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatnak a résztvevők. Az egyik vetélkedő Begévai Csilla író is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé a versengést. Lesznek ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. Délelőtt Grillus Vilmos Kossuth díjas előadó művész ad koncertet. Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallják.
4: Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni azt, hogy a programokkal mindig az a célunk, persze az, hogy jól érezzék magukat, egy igényes programon vegyenek részt, de mégiscsak arról van szó, hogy a könyvtár, és leginkább ugye az olvasásnak a népszerűsítése. Október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik. Már ez is hagyomány egy pár éve. Az illető író, jelen esetben Gévai Csilla, aranyvackor díjas író, az ő művét kellett feldolgozni ezen a pályázaton, és hát bizony ő lesz, aki felhelyezi a koronát azoknak a gyerekeknek a fejére, akik tényleg a legjobb pályázatot küldték be. Ez is egy olyan ünnep PSG-ét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy terembe lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzi játéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzi játék, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Egy több éves nemzetközi együttműködésben az uniós támogatottságú Zoolight Pollinators projektben vesz részt a debreceni Nagyerdei Kultúrpark. A program a beporzó rovarok, méhek, lepkék, zengőlegyek védelmét, népszerűsítését, támogatását célozza. A debreceni állatkertben számos kezdeményezéssel kapcsolódtak már ehhez, a téma rendszeresen megjelenik például a zootáborokban. Az iskolásoknak, óvodásoknak szervezett zoopedagógiai foglalkozásokon. A közelmúltban tanulmányúton bővíthette tapasztalatait a park küldöttsége Svédországban. Itt a projekt mind a 8 európai állatkertje képviseltette magát. Azon túl, hogy megismerhették a helyi természetvédelmi adottságokat, konkrét feladatokat is megfogalmaztak. Minden résztvevő kiválasztott egy-egy fajt, aminek megfelelő élőhelyet alakítanak ki, hogy szaporodjon. A kidolgozott metódust megosztják majd egymással és a látogatókkal is. Olá Ilona Váradi Zoltánnal, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetőjével és Bató Attila zoopedagógussal beszélgetett.
2: Ugye elsődlegesen egy természetvédelmi projektről van szó, hiszen egy live projektről beszélünk, aminek ugye az a lényege, hogy a meglévő, a hazai őshonos állományt gyakorlatilag védjük, lehetőleg olyan eszközökkel, amelyek természetes úton történnek. Tehát ebben nincsenek olyanok, hogy vegyszeres kezelések, nincsenek benne olyanok, hogy mondjuk különböző olyan növényfajoknak a telepítése, amelyek későbbiekben károssá válnak, mondjuk akár inváziós fajok, hanem pontosan ezt előzi meg, és pontosan ezeket gátolja, hogy ne legyenek inváziós, akár rovarfajok, akár növényfajok behurcolása és betelepítése Magyarországra, illetve a többi nemzetközi országba is, de pontosan a projektben az egy nagyon jó dolog, hogy nemzetközi szinten hasonlít össze. És ha már projektről beszélünk, és egy ilyen nagy projektről, ráadásul viszonylag hosszú távú, tehát egy több éven át zajló projektről, ebben ott van a jó gyakorlatok átadása. Azaz, hogy mindenki, amit végez projektet, mik azok a hibák, mik azok a buktatók, amikkel szembe kerül, és mik azok a jó dolgok, amelyekre azt lehet mondani, hogy figyeljetek, mi ezt így csináljátok, próbáljátok ki. Mondok egy példát, és legfőképpen most akár egy buktatóra, itt volt az idei év. Irgalmatlan kemény a szájjal, és hogy hogyan lehet gyakorlatilag ezt úgymond áthidalni, mik lehetnek azok a megoldások, amelyeket a későbbiekben tudunk mondjuk akár alkalmazni is. Mondjuk a növényeknek az összeállításánál, amelyeket beporzó barátnak fogunk nyilvánítani.
3: És hogy közben bírják a szárazságot.
2: Igen, hogy érdemes-e egyébként olyan növényekkel foglalkoznunk, amelyeket gyakorlatilag hosszú távon nem tudunk fenntartani.
3: Egy pillanatra átfordulnék a zoopedagógushoz. Attila, ugye edukációs programról is beszélünk, tudják a gyerekek, az állatkert látogatói, hogy kikről beszélünk, amikor arról van szó, hogy beporzzuk? Mert nyilván mindenki a méhecskére gondol alapból.
4: Egyértelműen ugye a méhek a házi méh főképpen, ugye a gyerekek legtöbbször a mézzel kötik össze, viszont a láthatatlan dolgozóinkat sem szabad elfelejteni. A lepkék zöme, természetesen a gyermekek szintén ismerik őket, viszont a projektben szerepet kapnak még a zengőlegyek is, akik hát ugye méhnek vagy darázsnak szeretnék tetni magukat, ezért nagyon gyakran még a felnőttek is összekeverik vele őket, de hát gyakorlatilag csak a házi méhvel vannak megismerkedve a gyerekek.
3: Szóval szükség van akkor arra, hogy az ismeret terjesztés is része legyen ennek a programnak. Visszafordulok ügyvezető úrhoz. Az ugye mondta, hogy több éves a program. Meddig fut ez egyébként? Most konkrétan ez a live projekt?
2: Ugye most 2026-ban vagyunk, és még 2 évig aktívan fog ez a projekt menni, utána pedig van egy olyan úgynevezett nyomon követési periódus, amikor a projekt időszak már lezárul, de gyakorlatilag van egy fenntarthatósági, és a projektben ugye jelen pillanatban a magyar részről a Zoo Debrecen az, ami képviseli ezeket az érdekeket, magát a projektet is, de a projektnek van egy olyan küldetése is, hogy minél több intézményt, minél több partnert vonjunk ebbe be.
3: Hát adják, amit ebben
2: pontosan, és egy részében ott van a lakosság, másrészt pedig ott vannak azok az edukációs feladatok, hogy akár oktatási intézmények, akár más állatkertek, akár más típusú kertek, mondjuk botanikus kertek, vagy közösségi kertek, vagy akár olyan típusú intézmények, vagy szervezetek, amelyek, teszem azt mondjuk, gazdasági társaságok is, csak rendelkeznek mondjuk olyan területtel, ahol tudnak és szeretnének tenni a beporzó rovarok védelméért.
3: Ahogy mondja, vannak benne különböző edukációs feladatok, természetvédelmi kihívások, célok, vannak benne gyakorlatátadások, jó gyakorlatok megmutatása, és ugye ennek van egy olyan megvalósulás, amikor találkoznak a partnerek, és most volt egy ilyen lehetőség, egy tanulmányút.
2: Svédországban volt egy ilyen találkozó egy ottani partnernél, és egyrészt igen, valóban ez arról szól, hogy a jó gyakorlatok átadása, másrészt mivel még egy jelenleg futó projektről van szó, gyakorlatilag a téma ilyenkor az is, hogy és hogyan tovább.
3: Attila volt az egyik, aki képviselte a debreceni állatkertet. Beszéljen nekünk a tapasztalatokról, mi minden valósult meg ez alatt a tanulmányút utazás alatt.
4: Gyakorlatilag a tanulmányi utat úgy tudnám apostrofálni, hogy kapacitás építő. Megtanulhattuk azokat az eszközöket, amelyeket fel fogunk majd tudni használni annak érdekében, hogy akár egy élőhelyet fejlesszünk egy adott fajra specifikusan. Tehát értem ezt az alatt, hogy bármilyen célfajt választunk ki, minden egyes életszakaszára gondolnunk kell. A gyakorlatban az a legbevettebb, hogy egy lepkekertet létesítünk, viszont sajnos ez nem feltétlenül szolgálja ki a lárva igényeit például.
3: Tehát mondjuk látványos egy látogatónak, hogy a pillangók egy adott területen, de önöknek abban kell gondolkodni, hogy teljes életszakaszában otthon érezze magát ez az állatfaj.
4: Hogyne. Nagyon egyszerű példa rá az admirális lepke például. Gyönyörű szép maga a kifejlett rovar, viszont a tápnövényel nagy csalán, amit meg mi tűzzel vassal írtunk otthon. Mindemellett nagyon jó gyakorlati munkát is végeztek ugye a kollégák a Norrenzárk állatkertben. Ők már kifejezetten szaporítással foglalkoznak, és nem is olyan bonyolult a szaporítása ezeknek a fajoknak, hogyha megvan hozzá megfelelő háttérismeret. És úgy tértünk haza, hogy sikeresen kiválasztottunk egy fajt, aminek az élőhelyét szeretnénk fejleszteni, és megvalósítani gyakorlatilag az állatkertünkben. Ez lesz majd a kardos lepke. És egy évünk van ezt a projektet kivitelezni, megtanulni a levonandó következtetéseket, illetve módosítani valamin, hogyha esetleg nem jól sikerülne.
3: Vagy mondjuk a helyi adottságokból adódóan változtatni kell esetleg. Van egy gyakorlat, amit átvesznek, de nyilván ezt be kell építeni az itteni életbe.
4: Így van. Helyesnek egy olyan fajról van szó, ami Magyarországon természetesen őshonos tápnövényekkel nevelkedik, viszont nagyon válogatós az élőhelyét tekintve, tehát nagyon egyszerű példa a kökény a tápnövénye. Lehet egy gyönyörű szép kökénybokrunk az erdő mélyén, egy tankönyvi kökény, viszont hogyha nem felel meg annak a kritériumnak, amit a nőstény szeret, hogy a petét lerakja, akkor semmit nem fog érni.
3: Értem, tehát nagyon speciális, amit igényel ez a lepke ahhoz, hogy ő jól érezze magát, életben maradjon, szaporodjon, ami pedig a célja lenne ennek a részprojektnek.
4: Abban azt mondom, hogy speciális, hogy muszáj tudnunk a feltételét, az igényeit, napos kitett, alacsony, vízszintesen növő szárú kökények. De hogyha arra gondolunk, hogy a vasúti töltések mellett miket látunk, akkor természetesen ezt ott meg fogja tudni találni.
3: Gondolom ezért is választották ezt a fajt, mert hogy ez Magyarországon nem egy rózsaszín ködös elképzelés, hogy ez megmaradjon. Ez volt a konkrét célja ennek a mostani tanulmányútnak, hogy egy ilyen részprojektet kialakítsanak, kidolgozzanak, elindítsanak?
4: Így van, a 8 konzorciumi partner kiválasztott 8 fajt, és erre a 8 fajra kidolgozunk egy úgynevezett protokollt, és ennek a protokollnak az lesz a lényege, hogy azt a vendégeink is haza tudják vinni, hogy hogyan tudják komplexen mégis ökológiailag megfelelő módon megvalósítani a saját kertjükben.
3: A vendégek alatt az állatkert látogatói kertjük?
4: Van,
3: tehát
4: igen.
3: Ez akkor visszacsatol arra, amit ügyvezető úr mondott, hogy valóban minél szélesebb körben, akár intézményeknek, akár civileknek továbbadják azt a tudást, ami önöknél megvan.
4: Pontosan. És nagyon sok uniós projekt fut ugye Life név alatt, viszont Life Pollinators az állatkertekben egy van. Pollinators projektben 10 párról beszélünk még az unió keretén belül, viszont az állatkertek adnak ennek olyan keretet, amelyben mi tudunk mesélni a látogatóink számára.
3: És amikor mesélnek a látogatóknak, akkor miről mesélnek? Mivel lehet őket legjobban megfogni? Ugye nyilván ebben is biztos beszélgettek egymás között. Itt volt a 8 konzorciumi partner, mondja a szakmai képviselők. Persze természetesen a szakmai munka is folyt, kiválasztották ezeket az állatfajokat, de biztos megosztották ezeket a tapasztalatokat is, hogy mennyire talál értő fülekre egy-egy ilyen célkitűzés, amikor az állatkertek felvállalnak valami ilyesmit, mint ahogy a beporzók védelmét is felvállalták. Mennyire tudnak ebben partnerre találni a közönségben?
4: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepet vállal itt a fajválasztás. Álszent lennék, hogyha nem mondanám azt, hogy a Magyarországon is most 4 pillangó faj közül az egyiket nem véletlenül választottuk ki. Természetesen gyönyörű állatról van szó, és úgy gondoltuk, hogy jobban be fogja vonzani a látogatói érdeklődést, mint mondjuk egy korhadékban nevelkedő zengő légylárva. Ugyanakkor ezt a fajt zászlóshajó fajként kell értelmezni.
3: Remélhetőleg húzza maga után a többit.
4: Pontosan, és hogyha neki az élőhelyén segít, akkor nem csak a kardos lepkén segítünk, ugyanis a tápnövényei nem csak neki lesznek hasznosak, akár a benne fészkelő madarak számára, és a környezetünkben élő egyéb állatok számára is.
3: Ügyvezető úr, ugye ez már nem újdonság, hogy a Nagyerdei Kultúrpark az edukációt, a szemléletformálást, a felvilágosítást, a tájékoztatást azt az ászlajára tűzte, nagyon-nagyon fontos feladatának tekinti, hogyha a beporzókra nézünk, tényleg manapság elég sokat lehet erről hallani, de tart-e ott ez a dolog, ahol szeretnék, hogy tartson? viszont eléggé érzik az emberek azt, hogy ez mekkora felelősség, hogy ez mekkora kihívás, hogy ez valóban működjön, mert tényleg az életünk, az élelmiszereink, az ökológia, az egész világ függhet ettől. Ezt felfogtuk már? Sikerült eljuttatni ezt az információt?
2: Én azt gondolom, hogy igen egyébként. Tehát a projektben ezért nem véletlenül vannak és játszanak kulcs szerepet maguk az állatkertek, mert az állatkerteken kívül a projektben más partner résztvevők is vannak, de az, hogy az állatkertek bekapcsolnak ebbe, ezért ne felejtsük el, hogy irgalmatlan látogató számmal dolgozunk, és ugye ez pedig pontosan azt teszi lehetővé, hogy minél nagyobb elérésünk legyen. Most attól függően, hogy mi ezt a projektet hogy visszük, és most az edukációs részről beszélek inkább, mint a természetvédelmi részről, hogy ezt hogyan tálaljuk, és hogy kiknek tálaljuk, tehát hogy kik a célcsoportunk. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a célcsoportunk lehet mindenki, de hogyha egy projektnek mindenki a célcsoportja, az régen rossz.
3: Fókuszálni kell.
2: Fókuszálni kell, igen, és ugye bár a témát azt szét tudjuk úgy osztani, hogy mindenki gyakorlatilag a célcsoportnak részese legyen, csak ugye máshogy kell megszólítanunk a különböző célcsoportokat. És ugye az előbb beszéltünk itt a jó gyakorlatról is, tehát amiket Attila elmondott, hogy ugye létrehozunk olyan típusú élőhelyeket, ahová ültetjük például a kardoslepke esetében a kökénybokrot, vagy készítünk olyan virágágyásokat, ahol vagy virágkeverékeket fogunk majd gyakorlatilag bevetni. Ezek mind-mind olyan dolgok, hogy benne van egy olyan, hogy próbáld ki, csináld meg magad. De ez amúgy nem új keleti dolog, mert én már eddig is volt, és az előző években is voltak ilyen projektek, hogy ugye akár a madárbarát kert, akár a rovarbarát kertek esetében, hogy ha van egy kis kertünk, egy zsebkendőnyi is akár, és abban hagyjunk egy-két négyzetmétert, amire ugye azt mondjuk, hogy hagyj egy kis vadont, akkor teremhet esetleg csalán, teremhetnek olyan növények, amelyek tápnövényei lesznek, akár a lepkék látványának, akár mondjuk majd nektárt nyújtanak a különböző beporzóknak, és ezek a programok szerintem ezek nagyon-nagyon jók, és igen, azt gondolom, hogy a társadalomban erre egyre nagyobb igény van, tehát mind edukációs részen, mind pedig gyakorlatilag a fenntartási részen, és hiszen most, hogyha azt gondolom, hogy azok a élelmiszereink, amelyeket elfogyasztunk, azoknak közel majd 90%-a gyakorlatilag beporzó rovarokhoz kötött, akkor én azt gondolom, ezt nagyon sokan, nagyon gyorsan megértik, meg szerencsére egyébként ez egyre nagyobb figyelmet kap akár az iskolai tananyagban is, tehát az ottani tudás átadásban is.
1: Egy több éves nemzetközi együttműködés az uniós támogatottságú Zoo Life Pollinators projektben vett részt a Debreceni Nagyerdei Kultúrpark. A program a beporzó rovarok, méhek, lepkék, zengőlegyek védelmét, népszerűsítését, támogatását célozza. Olá Ilona Váradi Zoltánnal, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetőjével és Bató Attila zoopedagógussal beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió október 1-i Svédasztal című műsora, melynek szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin köszöni meg, ha velünk voltak. További kellemes időtöltést kívánok itt a rádióban, rövidesen Katona Béla református lelkipásztor napége és gondolatát hallják. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Márk evangélium a 6. fejezetének 31. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Van egy kérdés, amit időnként felteszek magamnak. Mikor csináltam utoljára valamit csak úgy? Nem azért, mert szükség volt rá, nem azért, mert határidős volt, nem azért, mert elvárták tőlem, hanem egyszerűen azért, mert örömet adott. Mikor olvastam csak azért, mert jól esett? Mikor hallgattam zenét úgy, hogy közben nem dolgoztam? Mikor alkottam, kertészkedtem, hímeztem, sütöttem, sétáltam, vagy csak gyönyörködtem a természetben úgy, hogy közben nem járt az agyam a következő feladaton? Sokszor döbbenek rá, milyen kevés idő marad arra, amit igazán szeretek. Nem azért, mert nem fontos, hanem mert mindig van valami sürgősebb. Mindig van még egy telefon, még egy e-mail, még egy feladat, még egy ember, akinek szüksége van rám, és közben szinte észrevétlenül megtörténik valami. Nem hirtelen, hanem lassan. Elfárad a lelkünk. Hiszen nem csak a testnek van szüksége táplálékra, a léleknek is. És a lélek nem csupán csendből él, hanem szépségből is. Isten ezt nagyon jól tudja. Ezért nem fekete-fehér világot teremtett. Lehetett volna minden fa egyforma, minden virág ugyanolyan, minden madár ugyanúgy énekelhetne. Azonban Isten szereti a sokszínűséget, a dallamokat, a színeket, az illatokat, a költészetet, a kézműves alkotás örömét. Még a Szent Sátor készítésénél is azt mondta, hogy művészien hímzettek legyenek a sátorlapok. A szépség ott is az Isten tisztelet része lett. Ezek mind olyan ajándékok, amelyeken keresztül Isten simogatja a lelkünket. Amikor egy dallam megérint, amikor egy könyv elcsendesít, amikor egy sütemény illata betölti a házat, amikor nézzük a naplementét és néhány percre elfelejtjük a holnap gondjait, ilyenkor nem csupán kikapcsolódunk, hanem töltődünk. És talán ez az, amit ma újra meg kell tanulnunk. Nem csak dolgozni Istenért, hanem élni is az ő ajándékaival. Mert ha mindig csak adunk, de soha nem töltődünk, egyszer elfogy belőlünk az, amit másoknak adhatnánk. Jézus sem küldte a tanítványokat egyik szolgálatból a másikba megállás nélkül. Azt mondta nekik, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Érdemes megfigyelni, hogy nem azt mondja, menjetek pihenni, hanem azt, jöjjetek velem. Mert az igazi feltöltődés nem csupán a feladatok hiánya, hanem Krisztus jelenléte. Ő ad szabadságot arra, hogy néha letegyük a tennivalók listáját. És talán ma éppen erre a legnagyobb szükségünk van. Nem még egy elvégzett feladatra, hanem egy olyan órára, amelyben a lelkünk újra megtelik azzal a szépséggel, amelyet Isten kezdettől fogva nekünk ajándékozott. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Idén is kiemelten ellenőrzik a jutállási szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jutállási jogaikról, szabályszerűek-e a jutállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e jogaikat, jelentette be a hatóság. A tavaly érkezett fogyasztói beadványok alapján 47 eljárás indult, amelyek 67%-ában állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A bírságok összege 94 millió forint volt, a leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. A most induló témavizsgálat a korábbinál specifikusabb 3 fő területre terjed ki, az új tartós fogyasztási cikkek kötelező jutállására, a javító karbantartó szolgáltatások kötelező jutállására, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jutállására. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területzárást rendelt el a parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmakat, írja közlemény. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztás a kora szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton-felvidék, a Dráva-mente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzazévturistaházára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avattak Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kellene, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diák részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és

0: mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történészt, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
1: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
0: Ünnepségem, vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most, ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek. De a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
1: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
0: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. Például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
1: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
0: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a korpolihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
1: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háladó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
0: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tető szerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
1: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
0: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
1: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
0: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
1: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
0: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter

0: termagas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
2: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám ma már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
1: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
2: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia emiatt a történet miatt. Mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
1: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
0: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templom, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.
1: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
0: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
1: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
3: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
1: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
3: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyérmezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
1: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
3: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézzen meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycsepet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
4: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem, folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak néha egy lelkészük kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.
5: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
5: Az időjárásról.
6: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
5: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint elképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívok, aztán a beformázás, a bronzönt, és hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégsem ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja formailag se esetleg, ami ott van, mert akkor egy ilyen naturális semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat meg kiemelni, tehát a személyiséget megismerve mindig amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ükunokája Kis Bálintnak. Kicsorodultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ükük nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még ha távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy ő hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az ige hirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükből?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-Bánáti nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották. Ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt. Ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk, itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. 2 hét múlva lesz a Békés-Bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most 3 országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kisbálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a Szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kisbálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgája volt, mégpedig hűséges szolgája volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azonban a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy hív, mint halálig is, neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdélyi Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlék évnek van egy történeti megközelítés, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálintnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. De hát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja, Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye itt elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép, tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt, még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cseréfedéssel kapcsolatos tanulmányait. Országos lapokba írt cseréfedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szentességnek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság, 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg szentes az örökváltságról a földes urakkal, abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró vásáros város csinált szentesből, város csinált szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról. Ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Igen. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban, 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzányúlva, úgy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, véletlenül halál napján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot, oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe. De azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része Kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festést kellett, végre néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából úgy fogalmaznék, hogy állag megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, háladó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés itt a nap végére. Valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi után következik. Azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni sok szempontból. De én azt gondolom, hogy méltó volt ez a mai nap, hogy hálát adjunk azért, hogy a Jóisten megtartott bennünket, megtartotta ezt a házat is, az ő saját házát, és megtartott bennünket is, kései utódokat. Lényegében ezt akartuk csak, hogy erre az időszakra szépen nézzen ki a templom. Jöjjön el mindenki, aki úgy érzi, hogy el szeretne jönni. Mondjon hálát az Úrnak, ennyi. Ez volt a célunk, és ez megtörtént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni riportunkat hallották Szentesről, ahol 200 éve készült el a szentesi nagy templom, ezért adott hálát a gyülekezet, és szobrot állítottak néhai lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Idén is kiemelten ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e jogaikat, jelentette be a hatóság. A tavaly érkezett fogyasztói beadványok alapján 47 eljárás indult, amelyek 67%-ában állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A bírságok összege 94 millió forint volt, a leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. A most induló témavizsgálat a korábbinál specifikusabb 3 fő területre terjed ki, az új tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállására, a javító karbantartó szolgáltatások kötelező jótállására, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területzárást rendelt el a parlament és a hozzá tartozó Mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmakat, írja közlemény. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztásakor a szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton-felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzaz-évturistaházára oldalon érhető el, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Műsorunk első részében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény család és gyermekjóléti szolgáltatásának működéséről szól nekünk Gúr Péter Attila, a meszegyi igazgatója.
2: Azt gondolom, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában nagyon fontos dolog, hogy az átlag embernek nagyon kevés információja van, vagy nagyon sokszor ilyen beskatujázott dolgok jutnak eszünkbe erről a területről, de nagyon fontos, hogy a szociális és a gyermekjóléti ellátások tekintetében ezt a területet mondhatjuk úgymond annak a legalacsonyabb küszöbű feladatellátásnak, ahol akár nem célzott módon, hanem önkéntes formában is megjelenhet bármely állampolgár.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk, témánk pedig a fogmegtartó kezelések és a fogpótlás mellett a fogfájások különböző típusai.
3: Amikor egy páciens megjelenik a rendelőben és fogfájásra panaszkodik, ott nem csak a kis diagnosztikus eszközeink állnak rendelkezésre, hanem a kérdéseink, a megfelelően célzott kérdések is, hiszen itt a fájdalom típusa, mértéke, miensége alapján sok minden már el tud dőlni, már az alapján nagyon jól, könnyedén lehet diagnosztizálni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gúr Péter Attilát, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a Meszegyi igazgatóját köszöntöm. Tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget.
1: Ugye különböző területeken, különböző korosztályt is megszólítanak, a legkisebbektől az idősekig, és a következő percekben a család és gyermekjóléti szolgáltatás terület ismerhetjük meg picit jobban. Hogyan működik mindez?
2: Azt gondolom, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában nagyon fontos dolog, hogy az átlag embernek nagyon kevés információja van, vagy nagyon sokszor ilyen beskatujázott dolgok jutnak eszünkbe erről a területről, de nagyon fontos, hogy a szociális és a gyermekjóléti ellátások tekintetében ezt a területet mondhatjuk úgymond annak a legalacsonyabb küszöbű feladatellátásnak, ahol akár nem célzott módon, hanem önkéntes formában is megjelenhet bármely állampolgár, és hát a feladatellátás jellegéből adódóan egy nagyon szép pálya vagy ív látható a szolgáltatásokon keresztül, amely az önkéntességtől egészen eljutat odáig, hogy hatósági beavatkozás történik egy területen. Ugye ezen a területen az alap tevékenységet a család és gyermekjóléti központ

0: látás, amit igénybe veszünk. Gondolok itt elsősorban mondjuk a prevenciós tevékenységekre. A Család és Gyerekjóléti Szolgálatnak az egyik feladata a prevenció nyújtása, és hát ezek közül csak most egyet kiemelek, ahol talán ez összecsúszik, és nem nagyon, és nem is feltétlenül kell, hogy ez így elsődlegesen képbe legyen, de például az intézményünk nyári időszakban a gyermekek számára rendszeresen szervez nyári táborokat, és idén is több mint 20 táborunk volt, több száz kisgyermek vette igénybe, és ugyan még nem néztük, meg nem is nagyon szoktuk nézni, de meg lehetne vizsgálni, hogy ebből hány olyan gyermek volt, aki egyébként az ellátórendszernek tagja, és hány olyan gyermek volt, aki egyébként a Család és Gyerekjóléti Szolgáltatással nem találkozik, de a nyári tábor felhívásra jelentkezett a programokra.
1: Röviden szólhatunk néhány szóban, hogy milyen programokkal várták az ideérkezőket?
0: Hát ez akár órákig fel lehetne sorolni. Voltak napközis táborok, volt bentlakásos tábor, és alapvetően egy ilyen kialakult hagyományrendszer szerint működik ez már. Ez a kollégák az elmúlt 20-25 évben ez mindig is referált. Igen, hát gyakorlatilag úgy működnek a táboraink, hogy már az év első felében már érdeklődnek, és nagyjából mire meghirdetjük a táborokat, addigra már ilyen 70-80%-ban tele van előtte. Nagyon sok visszajáró gyermekünk van, és tényleg, ahogy említettem, és nagyon sokan olyanok is jönnek a táborokba, akik egyébként a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatásra másokból kifolyólag nem, tehát hogy nem kell, hogy a rendszernek a részei legyenek. De azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb és a legjobb és legkiemelendőbb dolog, hogy ennek a szolgáltatásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a mindennapokban a szociális, illetve a gyermekkel kapcsolatos problémák kapcsán tudjon segítséget adni elsősorban a családoknak. Rendszerben dolgozunk a családokkal, tehát abban az esetben, hogyha egy gyermek kapcsán érkezik mondjuk jelzés a szolgálathoz, akkor is ezt önmagában soha nem lehet vizsgálni. Mindig nagyon fontos az a családi rendszer, ami mögött áll, hiszen általában a gyermek az mindig a problémát hordozza, és mindig van valamilyen más ok, más háttér dolog, ami emögött áll. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt feltárjuk és reális képet kapjunk, mert csak így tudunk hatékonyan segíteni. Visszatérve a nyári táborokra, tényleg nagyon változatosak a programjaink. Mindenféleképpen igyekeznek a kollégák valamilyen tematika szerint működni, de természetesen egy nyári tábornak nagyon fontos eleme az, hogy élményszerű programokhoz jussunk. Hát minden táborban a túrázás, a strand, a különböző kézműves foglalkozások, a múzeumok, interaktív múzeumok látogatása, hát így nagyjából általánosságban ezek a dolgok, de egyébként pedig a program megvalósítás helyszínéhez kötötten is, illetve a támogatók, partnereink kapcsán is különböző olyan programelemeket is igyekszünk megvalósítani, tehát most gondolok, itt volt, amikor a állatmenhelyen voltunk, az ott lévő kutyák sétáltatásában vettek részt a gyerekek, volt, amikor az újraélesztést tanultuk meg közösen, tehát, hogy igyekszünk hasznos dolgokat, élményszerű elemeket, és sokszor olyan, mondjuk olyan kézműves produktumokat készíteni, amit utána haza is tudnak vinni, tehát emléktárgyként el tudják tenni. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon széles körű, és hát igazából mindig a kihasználtság az mindig mutatja, hogy jól érzik magukat a gyermekek, és hát ezeknek a nyári táboroknak ez a legfontosabb szerepe, illetve hogy a gyerekek közötti kohézió erősítése, közösségépítés. Többször találkozunk azért azzal, hogy hosszú évek után is barátságok kötődnek a táborokba, vagy a következő évben már úgy érdeklődnek tábor kapcsán, hogy ők együtt szeretnének egy közös táborba jönni. Ez is mindenképpen célunk, hogy az emberi kapcsolatokat erősítsük, és mindenféleképpen olyan programokat adjunk, ami egy kicsit a mai fiatal gyerekeket elvonja az okos eszközök eszközök minden percben történő használatától.
1: Milyen korosztályról beszélhetünk?
0: Korosztály tekintetében is változó, vannak olyan táborai,

0: amit kisebbeknek szervezünk, vannak, ahol szándékosan vegyes korosztály van, és hát van olyan, ahol a nagyobbaknak, de általában azt hiszem ebben az évben 5,5 éves volt a legkisebb gyermek, és 18 a legnagyobb.
1: És valóban ezek a találkozások, az együtt töltött napok sok mindent adnak emberileg is. Bármelyik embernek, de ilyenkorban, amikor még a személyiség is annyira fejlődik, és a társas kapcsolatok is nagyon fontos szerepet játszanak ugye a fiatalok életében, sok mindenre megtaníthatják a mindennapokban is a gyermekeket.
0: Igen, és teljesen egyetértek ezzel, azt gondolom, hogy a közös élmény az semmi nem tudja pótolni. És nagyon sokszor az a visszajelzés, hogy itt az 5 napos táborok alatt olyan élményeket szereznek a gyermekek, amik lehet, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor ez természetes volt, amikor lementünk a játszótérre. Igen, játszani, meg elmentünk minden hétvégén a Bükkbe kirándulni, de a mai gyerekek külön nagyon sokszor kihívás kell ahhoz, hogy egyáltalán kimozduljanak a szobájukból. És azt gondolom, hogy ezek a táborok egy kicsit ebből a szempontból nagyon fontosak, és azt azért egyértelműen látszik, hogy a kortárs hatásnak, tehát az egymásra gyakorolt hatásnak nagyon nagy szerepe van. Tehát azért volt olyan gyerek, ahol a szülő a tábor után mondta, hogy rá se ismer a gyerekére, mert hogy amikor megkérdezte, hazament, hogy hányszor nézett a telefonjára, és hogy mondta, hogy egyszer se. És hogy ezek fontosak, mert a személyes kapcsolatokat semmi nem fogja pótolni, helyettesíteni meglátásom szerint nem lehet semmivel. Tehát, hogy fontosak ezek a dolgok, és igenis ki kell mondani, hogy ugye ez generációs kérdés is ez, de hogy ezért a mai fiatalokban is megvan erre az igény, csak ők egy másik generációban nőttek fel, ők már az okos eszközökkel együtt születtek meg, de attól függetlenül egy ilyen tábor megmutatja, hogy bennük ugyanúgy megvan erre az igény. Ezzel kell dolgozni, és ezen kell dolgoznunk, hogy mire ők felnőttek lesznek, akkor ugyanolyan fontosnak kell, hogy maradjon a másik fontossága, az emberismeret, a társas kapcsolatoknak a fontossága, és az abból kinyerhető pozitív dolgoknak a fontossága, és hogy ezért kell tenni, és hogy ebben sokkal több van, mint amit mondjuk egy okos telefon tud adni a mindennapokba számunkra.
1: Igen, talán ahogy oly sok területen, itt is a mértékletesség is ugye az a szó, amit érdemes szem előtt tartani, és ha itt visszatérünk a mindennapokhoz, akkor az év folyamán hogyan tudják a családokat segíteni, hogyha ezt a gondolatsort folytatja igazgató úr?
0: Ja, alapvetően a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál a legnagyobb információszerzés az a jelzőrendszer tagjaitól érkezik, a jelzéseken keresztül. Ugye itt ezeknek a beérkezett jelzéseknek a kivizsgálása, feltárása az ugye a szociális munka módszereink keresztül történő folyamat, és elsősorban ugye a legfontosabb dolog az, hogy ha bármely gyermek, vagy akár felnőtt, vagy család kapcsán érkezik valamilyen jelzés, akkor nagyon fontos az, hogy a szociális szakembernek ugye feladata, hogy felvegye a kapcsolatot, és elinduljon egyfajta együttműködés az érintettekkel, de nagyon fontos az, hogy valamilyen bizalmi légkör teremtődjön meg, és hogy nyílt kommunikáció történjen, mert nagyon sokszor az a kép, vagy az a vád is éri a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatást, hogy ugye ez a szolgáltatás nem más csinál, mint kiemeli a gyermeket a családból, de hogy azért azt látni kell, hogy egy nagyon kemény munka folyik annak érdekében, hogy egyrészt ne jussunk el odáig, hogy egy gyermeket a saját családjából ki kell emelni. Én az elmúlt 27 év alapján, mióta dolgozok, én ezen a területen kezdtem egyébként a pályafutásom, a családgondozóként dolgoztam. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor van olyan élethelyzet, amit kívülről úgy látunk, hogy a gyermek nincs jó helyen, de nagyon sokszor még mindig jobb helyen van egy rosszabb körülmények között élő gyermek, mint hogyha mondjuk bekerül a szakellátásba, és kikerül a vérszerinti családból, elveszíti azokat a természetes kapcsolatait, erőforrásait. Viszont ehhez nagyon fontos az, hogy meg kell találni, vagy meg kell próbálni megtalálni a szülővel, az érintett szülővel azt a kapcsolatot, hogy a szülő egyrészt lássa be a problémát. Ez szerintem a legnehezebb dolog ma a mai világban az, hogy az érintettekkel beláttatni azt, hogy ha valami gond van, probléma van, az miért gond és miért probléma. Ennek nagyon sok oka van, hetekig lehetne róla beszélni, de mondjuk az egyik legjelentősebb ok, hogy például a bizonyos célcsoportban nincs napirend, nincs rendszer a családok életében. Generációk óta nem dolgoznak olyan munkahelyen, ahol mondjuk minden nap 8 órára be kell érni. És nagyon sokszor ebből is fakad az, hogy mondjuk a gyerek elkésik az iskolából, de akár ezt sorolhatnám azt is, hogy mondjuk olyan perem területen lakik a család, a város külső részén, ahonnan mondjuk akár tömegközlekedéssel is egy hosszú időt vesz igénybe, még be tud érni a gyermek az iskolába. De úgy nagyon fontos a család és gyerekjóléti szolgáltatásnak szerintem az a szerepe, hogy abban az esetben, hogyha egy család kapcsán bármilyen jelzés érkezik, akkor abban próbáljunk segíteni, hogy próbáljuk meg megértetni azt a rendszerrel, ami alatt a családot értem, minden tagját, hogy a gyermeknek mi a legfontosabb érdeke. Így most akár alapvetően ugye a legtöbb jelzés az a köznevelésből érkezik, az iskolai hiányzások miatt, hogy a gyermeknek igenis alap érdeke és legfontosabb érdeke, hogy tanuljon. Mert a tanulással tudást szerez. A tudáson keresztül lesz munkahelye. Munkahelyén keresztül lesz keresete. És ezt nem veheti el senki a gyermektől. Szóval ez egy nagyon kihívásokkal teli, igazából a külső emberek számára nem látható, tehát nem kézzel fogható produktumokat eredményező valami, és éppen ezért egy kicsit olyan az átlag ember társadalom szintjén is egy ilyen megfoghatatlan dolog. Tehát, hogy itt nagyon ritka az, ami mondjuk egy iskola le tudja írni egy tanév végén, hogy ebben az osztályban 5 gyerek volt ilyen versenyen, első helyezett, második helyezett, akár hanyadik helyezett lett. Itt nálunk nem is ez a cél, hanem mondjuk az a cél, hogy járjon egy gyermek iskolába, vagy kevesebbet hiányozzon, mint tavaly hiányzott, vagy a szülő érezze fontosnak azt, hogy a gyermeknek iskolába kell járni, és most csak egy apró szeletről beszélek most éppen az iskoláról, vagy tanköteles a gyermek, és ezért iskolába kell járnia, ez nem kedv kérdés, de ez csak egy nagyon apró szelete. Mert mondjuk, ha egy másik szeletet nézek, akkor mondjuk vannak jogszabályi speciális szolgáltatások, amit biztosítania kell az intézménynek, és ha mondjuk ebből kiemelem a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást, ami egy nagyon, nagyon érzékeny és nagyon nehéz és megterhelő feladat. Ugye ennek az a lényege, hogy elvált szülők gyermekeinek kapcsolattartása. Nagyon komoly háttér problémákkal találkoznak a kollégáink. Tehát, hogy egyrészt ugye van ennek egy eljárása, vagy a bíróság, vagy a gyámhivatal szabályoz egy kapcsolattartást. Mondjuk most kiemelem a felügyelt kapcsolattartást, mert az érinti leginkább a szociális szakembereket. Ez ugye azt jelenti, hogy az intézményünk kapcsolattartási helyiségébe van szabályozva a kapcsolattartás, a felügyelt, az pedig azt jelenti, hogy a kollégának is ott kell, bent kell lenni abba a helyiségben, ahol történik a kapcsolattartás. De ugye ezt már megelőzi egyszer egy fajta találkozási lehetőség a két szülő között, amikor a gyermek átadásra kerül. Nagyon sokszor ugye van egy bírósági döntés, de azt nem feltétlenül, tehát ugye van egy racionális leírt döntés, hogy hogyan kell ennek működni, de emellett ugye van egy mentális érzelmi vonal, ami végigkíséri ezt az egészet. Ezt a fajta szülők közötti akár feszültséget is kezelnünk kell. Segítenünk kell a gyermeket, mondjuk a másik féllel való kapcsolattartásban. Lehet, hogy egy olyan apai kapcsolattartásról van szó, ahol mondjuk egy 10 éves gyermek lehet, hogy még életében nem találkozott eddig az édesapjával, és ott abban a kapcsolattartási helyiségben kell segíteni őket, hogy megismerjék egymást, egymásra találjanak. Tehát nagyon nehéz élethelyzetek vannak, és nagyon fontos azt is kiemelni, hogy hogy nagyon széles az a társadalmi réteg, akivel kapcsolatban állunk. És azért hoztam talán pont ezt a két példát, mert mondjuk általában a család és gyermekjóléti szolgálatot mindig az beazonosítjuk azzal, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűekkel dolgozunk. Ez igaz, de az is igaz, hogy a szolgáltatásunk egyes elemeiben pedig megjelennek a diplomás végzettségűek, és igazából bárki lehet, és ez mutatja talán a legjobban azt, hogy ugye nincsen meghatározva, hogy kitartozik az ellátottak köré, és ez így van jól, mert igazából bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy akár saját akaratából, vagy pedig valamilyen hatósági döntés kapcsán kapcsolatba kerül velünk. Hát van egy szebb része, van egy nehezebb része, vannak olyan szolgáltatások, amik például pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, ami szintén elérhető és igénybe vehető az intézménybe, de alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a család és gyermekjóléti terület az egy segítő szakma, segítő terület, és elsődlegesen az a feladatunk, hogy a szociális munka eszközeivel próbáljuk azt segíteni, legyen az a társadalom bármely tagja, azt segíteni, hogy ő a társadalom elvárásai, a normák szerint megfelelően tudjon élni. És tényleg egyébként egy nagyon kihívással teli szép szakma, nagyon sok nehézséggel, sikerekkel, de ezek elsősorban, és az szeretném kihangosítani, nem sokszor van erre lehetőségünk, hogy ezek nem feltétlenül látható, más emberek számára nem feltétlenül látható sikerek, de ezek a szociális szakember és a család, akivel dolgozik, az ő vonatkozásukban sikerek. Lehet, hogy egy átlagosan, ha egy ilyen helyzet elhangzik valakkor, akkor más azt mondja, hogy jó, hát ez most mit kell ezzel, meg hát ez természetes. Nem természetes. Mindannyian máshogy működünk, mindenki. Ez csak tényleg egy jó példa, hogy mondjuk kimegy egy családsegítő egy családlátogatásra, és hogy néz ki a lakás, milyen a berendezése. Ez mindenkinek más az, amire ő azt mondja, hogy neki ez egy tiszta lakás, mert a tisztaság is egy relatív fogalom. Tehát nagyon nehéz, és ezt nekünk az ott élő család, a család összetétele kapcsán kell azt egyedileg és egyénileg megítélni mindig, hogy abban a vonatkozáson, annak a családnak az esetében mit jelent az, hogy tiszta lakásban élünk, hiszen teljesen más egy komfort nélküli lakásban tisztán élni, és teljesen más egy központi fűtéses lakásban tisztán élni. És nem csak abból áll, hogy nem tudom én, ki van porszívózva, vagy fel van mosva a kő, hanem ez egy sokkal részletesebb dolog, de értelemszerűen a családokkal, akikkel dolgozunk, feladatunk ez is, hogy őket ebben is segítsük, akár egy lakástisztán tartása, akár egy bevásárlási segítségnyújtás, hogy milyen, mondjuk egy három gyerekes családban, mire van szükség, hányszor eszünk egy nap. Itt ebben azért a társszakmák képviselőivel nagyon szoros a kapcsolat, elsősorban a védőnőkkel, a pedagógusokkal. Nagyon sok esetben teamben gondolkodunk és dolgozunk, ami szerintem nagy segítség abban szempontból, hogy ha információja van mondjuk egy pedagógusnak és a védőnőnek is, és a családsegítőnek is rendszeresen konzultál, akkor az a tanítónéni fogja tudni, hogyha 5 percet késik a gyerek, hogy ez honnan jön, és hogy miért késett, és teljesen más a megítélés. És folyamatos, rendszeres a kapcsolat ezek között, a szakemberek között, de erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy, és egy nagyon szertágozó, széleskörű tevékenység, és ezért hónapokig lehetne róla beszélni, de igazából szerintem én a legfontosabb, azt gondolom egy ilyen rádiós interjú kapcsán, hogy legyen információnk arról, hogy ez a szolgáltatás nem csak annyiról szól, hogy igen, sajnos az is a feladatunk, hogyha olyan élethelyzet van, akkor javaslatot kell tennünk egy gyermeknek a vérszerinti családjából történő kiemelésre, de értelemszerűen ezt mindig egy nagyon hosszú segítő folyamat előzi meg. vannak krízis helyzetek, azt most egy ma átlag esetben, tehát hogy ez, és nem egyedül dönt a szakember, mindig team döntés születik, de akkor is azt gondolom, hogy elsődlegesen a mi feladatunk az, hogy a családban próbáljunk segítséget adni, és olyan megoldási alternatívákat találni, akár a jelzőrendszerben működő többi szakemberrel együtt, hogy ez a gyermek otthon tudjon nevelkedni, kapja meg azokat az alap dolgokat, ami a társadalom alapvető elvárása, és hogy egy egészséges, tanult fiatal álljunk szembe majd, amikor pályát fog választani. Ez nagyon fontos, hiszen azt azért látjuk, hogy csökken a, előregszik a lakossága Magyarországnak, tehát egész Európában csökken a gyerek vállalásoknak a létszáma, és ebből kifolyólag is nagyon fontos az szerintem, hogy amilyen segítség megadható, és ugye nagyon fontos, hogy úgy próbálunk segítséget adni, hogy rávezetni, ráirányítani ezeket a fiatalokat, családokat, és hogy saját belsővé váljon bennük az, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Ne, hogy ne azt várják, hogy helyettük oldja meg valaki a problémáikat, hanem hogy ők ismerjék fel, és tegyenek meg mindent, amit meg tudnak tenni a saját szintjükön a problémáik megoldása érdekében.
1: Gúr Péter Attilának, a Messzegyi igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy mindezeket a gondolatokat megosztotta velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: A fogfájások különböző típusaitól, hogyha indíthatjuk mostani beszélgetésünket, hogy milyen okok állhatnak egy fogfájás mögött. Ugye különböző intenzitással törnek ezek az emberre, életkortól függetlenül, de talán a probléma mögött az életkornak is lehet függvénye, hogy mire gondolhatunk.
2: Így van. Amikor egy páciens megjelenik a rendelőben és fogfájásra panaszkodik, ott nem csak a kis diagnosztikus eszközeink állnak rendelkezésre, hanem a kérdéseink, a megfelelően célzott kérdések is, hiszen itt a fájdalom típusa, mértéke, miensége alapján sok minden már el tud dőlni, már az alapján nagyon jól, könnyedén lehet diagnosztizálni, mert az olyan típusú fájdalmak, amik mondjuk időszakosan jelennek meg, mondjuk napközben étkezés után, de utána elmúlik, vagy éjszaka sem múlik, lefekvés közben fokozódik, lüktetővé válik. Ezek nagyon fontos diagnosztikus értékű válaszok lesznek a fogorvos számára. Tehát az, hogy most egy fogmegtartó kezelés várható a tünetek alapján, vagy pedig már ettől egy komolyabb, még mindig meg tudjuk menteni a fogat, de már mondjuk egy komolyabb beavatkozással, egy gyökérkezeléssel, vagy már egyéb diagnosztikus eszközökkel, tehát a kérdések, egy fogászati röntgen, egy klinikai vizsgálat összes az jön ki, hogy hú, itt már ettől még nagyobb baj van, lehet, hogy ezt a fogat nem lehet megmenteni. Tehát így van, nagyon sok irányba el tudunk menni, el tudunk indulni a diagnosztikus kérdések, vagy a fájdalom miensége útvonalán, miességeből jövően. Tehát, hogyha mondjuk valakinek csak időszakosan lép fel valamilyen kis fájdalma, akkor vizsgálatok során így is úgy is végzünk vizsgálatokat, megtekintjük a fogacskát, megkopogtatjuk a fogacskát, röntgent készíthetünk a szájüregről, egy panoráma röntgent hívhatunk segítségül, és mondjuk kiderül, hogy van egy kis szuvasodás, egy viszonylag kismértékű szuvasodás. Tehát a szuvasodásnak a mértéke, hogy ez most egy kezdődő fogszuvasodás, egy már elindult, tehát már egy progrediáltabb szakaszban lévő fogszuvasodás, de még nem érte el a fogbelet, vagy már egy olyan mértékű fogszuvasodás, ami már közelít, vagy elérte a fogbelet, tehát az érzékeny élő szöveteket, és már egy olyan kezelést irányába kell mennünk, vagy már annyira, hogy nem csak, hogy elérte a fogbelet, de már a gyökér csúcsi részeken is túlterjedt ez a gyulladásos folyamat, akkor tehát ilyen irányokban, attól függően, hogy mit találunk, ilyen irányokban tudunk elindulni. Amit kiemelnénk, nagyon fontos, hogy egy kezdődő, tehát még egy üreget nem okozó kis fogszovasodás, ami csak a felületen egy fehéres elszíneződést okoz, az tulajdonképpen otthon is tudjuk kezelni, ezt általában egyébként a páciensek észre sem veszik, ha mondjuk a fogorvos észreveszi, hogy itt van egy iniciális, tehát egy kezdődő fogszovasodás, akkor ezt egy nagyon magas fluorid tartalmú kis kezeléssel, otthoni nagyon gyakori fogápolással, vagy egy magas fluorid tartalmú heti pakolással, zselés pakolással szépen vissza lehet fordítani. Tehát ilyen kicsi, induló, még üreget nem adó, fehéres elszíneződésű, kezdődő fogszuvasodással nagyon-nagyon hosszú ideig el lehet még húzni, hogy ne kelljen mondjuk tömni azt a fogacskát, de ha már egy picit előrébb haladott, már az ománcnak egy részébe üreget képezett, vagy már akár a dentin részbe üreget képzett, akkor onnantól kezdve már tömésre lehet számítanunk.
1: Logikusként talán a fogszuvasodás tekintetében az a barna pötty jut az ember eszébe.
2: Barna pötty, fú, ez is nagyon sokféle okból lehet. A barna pöttynek az egyik leggyakoribb oka az a zománcban lévő szerkezeti hibába beült fogkő. És azt nagyon szépen mondjuk ki lehet tisztítani, azt a szerkezeti zománc hibát egy picit el lehet simítani, és sima fogfelszínen már nem tud megtelepedni a lepedéki és a fogkő, és akkor nehezebben vagy akár nem is jön vissza ez a kis barna pötty. De ez a barna pötty már lehet magában a zománcban lévő elszíneződés, ezt is okozhatja akár egy fluorózisos dolog, vagy már egy kezdődő fogszuvasodás, ami már nem is olyan kezdődő, tehát már ott a zománc szerkezet esetében egy nagyobb vastagságban megjelenő kis hiba, ami már a kariest, azaz a fogszovasodást jelzi, akár egy mélyebb kis fogszovasodást jelezhet, vagy akár egy olyan is van, hogy tényleg én fogorvosként is ránézek a fogra, alig látszik valami. Tényleg csak egy kis barnás pöttyöt látok, vagy valami kis szürkés elszíneződést, elkészítjük a röntgent, és az látszik, hogy a zománc felszín nagyon szép, intakt, semmi nem lehet látni rajta, de a röntgen mutatja, hogy a mélyben már ott van egy nagy fogszovasodás. Úgyhogy valóban itt sok mindent kell tennünk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy éppen pont miről van szó. Ezt a szakember fogja tudni eldönteni.
1: És ha már ugye a szakemberhez, a fogorvoshoz, a fogászatra eljut az ember, akkor ott megkapja a megfelelő kezelést, ezekről az utakról is szóljunk ugye a tömésekről, ezeknek a típusairól, de még mielőtt erre válaszolna doktornő, hadd kérjem meg, hogy arra adjon tanácsot, hogyha természetesen ugye igyekeznek minél hamarabb fogadni ilyen esetben a beteget, de ha épp hétvégén tör az emberre, vannak ügyeletek nyilván, de ha néhány napot várni kell, vagy bizonyos időt, akkor hogyan lehet csillapítani ezt a fájdalmat?
2: Igen, hát az egyik legrosszabb fájdalom a fogfájás. Ha nem, az aranyérmet kapná itt a fájdalmak versenyében. Igen, ilyenkor még egy-egy napnak a kivárása is nagyon nagy kihívást jelenthet a legtöbb ember számára. Hát ilyenkor fel kell készülni fájdalomcsillapítókkal, akár azok kombinációjával is.
1: Hideg-meleg borogatás, ez mitől függhet, hogy mi esik jól az embernek?
2: Ezt lehet, ki kell hogy... tapasztalni valakinek, igen. Ez valakinek az, illetve a gyulladásnak a mienségétől is függ. De. Általában a hideg, tehát a gyulladás az meleg. Az egy melegebb, melegítő dolog, olyankor a gyulladástól akár lázas állapot is kialakulhat. Tehát olyankor, ha mondjuk egy nagyobb gyulladás van, vagy akár egy nagyobb pattanás is, érezzük, hogy melegebb a bőr felszín. Tehát a gyulladás az mindig meleg, térfoglaló folyamat, pirosabb a bőrfelület olyankor, a nyálkahártya, az íny. Borogassuk jegesel, hideg, vizes borogatással. Ugye a gyulladás is változik a miensége az idő folyamán, az elején, az akut fázisban, az első egy-két napban. Még nem is biztos, hogy van duzzanat, hanem csak maga a lüktető, nagyon erőteljes fájdalom, ami alig kibírható, mert a gyulladás egy térfoglaló folyamat, és a fogunk pedig egy zárt, kemény, kis szerves dolog. Benne, hogyha a fogbél, az a puha rész begyullad, akkor az feszít, nagyon-nagyon fáj, ez a gyulladás nem tud hova terjedni a zárt fogon belül. Itt valamilyen utat fog ő magának keresni, ami a gyökér csúcsa felé, tehát a csont irányába fog menni, és ez a csonthártya gyulladás az nagyon fájdalmas. És akkor ezt így van, ha már utat tört viszont magának ez a gyulladás, és beolvad, magyarul megjelenik a geny, ott már, ha utat tör magának, ez az őrült fájdalom tud csökkenni, tehát idővel, egy-két nap elteltével ez már csökken, hiszen utat tört magának, viszont itt meg a genynek a terjedése, ennek a gyulladmánynak, a váladéknak a terjedése, hogy milyen irányba terjed, hát itt is nagyon fontos, hogy az orvos ezt a gyulladmányt le tudja engedni, ne tudjon tovább gyűlni ez a duzzanat, ekkor látjuk azt, hogy bedagad az arca valakinek. Tehát, hogy annyira nem tud hova menni ez a nagy gyulladmány, a geny, és akkor ezt szépen le kell engedni, vagy a fogon keresztül, vagy pedig a fog oldalánál, tehát az ígyen keresztül. Tehát amíg otthon van, és még ez meg nem történik, fájdalomcsillapítás, jegelés, és minél hamarabb vagy ügyeleten megjelenni, vagy a saját fogorvosnál fogja fogadni, tehát ilyen fájdalmaknál, ilyen problémánál nem fogja elutasítani senki sem a pácienst.
1: És akkor ugye, ha innen folytatjuk a gondolatot, az utat, hogy a szakember a megfelelő vizsgálat után a beavatkozást, ugye a kezelést megkezdi, és itt talán, hogyha a fogtömésekről szólhatunk.
2: Itt meg tudunk különböztetni fogmegtartó kezeléseket, ezeket akkor tudjuk elvégezni, amikor még ugye viszonylag kezdetleges állapotban van az eltérés. Tehát mondjuk a fogszúvasodás még nem ért el a fogbelet, már ott van, de ilyen kis egyszerű tömésekkel, ami lehet egy felszínű, több felszínű, de még vissza tudjuk állítani a fognak az eredeti funkcióját és esztétikáját, akkor ez egy fogmegtartó kezelés. De fogmegtartó kezelés az is, hogyha már mondjuk megjelenik a valamilyen gyulladás a fognak a belsejében, és begyullad a fognak a belseje a fogbél, gyökérkezeléssel is nagyon jól lehet kezelni, és meg tudjuk tartani a begyulladt fogacskát. Itt viszont már nem elég egy egyszerű kis fogtömés, hanem vissza kell járni kezelésekre, hiszen ilyenkor meg kell várni, hogy lezajlódjon a gyulladás. Gyógyszereket, helyi gyógyszereket is alkalmazhatunk, vagy ha már olyan nagy mértékű, akkor akár gyógyszeresen is megtámogathatjuk a gyulladásnak a lezajlását. De általában azért nagy részt elegendő a helyi gyógyszereknek az alkalmazása, tehát amiket mi belepakolunk a fogacskának a belsejébe, eltávolítjuk az idegeket, az ereket a fognak a belsejéből, ez maga a gyökérkezelés. Ugye attól függ, hogy hány darab gyökere van egy-egy fogacskának, egy, kettő vagy három, vagy akár négy csatornája is lehet egy fognak, és akkor szépen ezeket ki kell tisztítani, az ott elhalt, az elhalt szöveteket, vagy begyulladt elhalt szöveteket el kell távolítani, szépen ki kell tisztítani a fognak a belsejét, erre több alkalomra is szükség lehet. És amikor már szépen tiszta, gyulladásmentes, nem csak a fognak a belseje, hanem a fog körüli szövetek is, mert ugye a gyulladás az terjedhet a fog körüli szövetekre, ha mindenhol már szépen gyulladásmentes, akkor egy végleges gyökértöméssel és egy végleges fedőtöméssel vissza lehet állítani a fognak a funkcióját. Ilyenkor azért tudni kell, hogy a gyökérkezelt fogak általában azért törékenyebbek, hiszen az a belső fogbél, ami a nedvességet, az életet, a vitalitást biztosította annak a fognak, azokat ugye el kellett távolítani, begyulladtak, elhaltak, el kellett távolítani. A fogat meg tudjuk tartani, de benne a fog belsejében már élettelen anyagok vannak. Emiatt picit törékenyebb. Tehát tudni kell, hogy a gyökérkezelt fogak egy kicsikét törékenyebbek, de ezt tudjuk védeni, például, hogyha a gyökérkezelt fogra korona kerül, akkor ez egy jó hosszú megoldást tud adni, és akár tudja is védeni a fogat a későbbi törések ellen. A töméseknek többféle típusa létezik. Vannak egyszerű, tehát fehér színű tömőanyaggal végzett, ezek a leggyakoribb tömőanyagok, amik már nagyon jó minőségű, modern, a fog szerkezetéhez nagyon hasonló, hozzá nagyon jó kémiailag kötő anyagokról van szó, tehát ezek tartós megoldást biztosítanak. Ez a tartóság az azt jelenti, hogy minimum 5 év, tehát ezeket az anyagokat már úgy tervezik. Ugye régebben használták az amalgámot, még most is rengetegen vagyunk, akiknek vannak amalgám tömései, ma már egy jó pár évvel nem használunk. Én magam legalább 15 éve nem használok már amalgámot tömések készítéséhez, mert hogy már nem egy korszerű anyag. Akkor nagyon jó volt, de most már attól sokkal jobb, korszerűbb, biológiailag kompatibilis, az emberi szervezethez kompatibilisebb tömőanyagok léteznek. Illetve itt a tömőanyagoknál vannak olyan típusok is, amikor nem maga a fogorvos készíti el a tömést, hanem lenyomatot vesz, és a fogtechnikán, mondjuk porcelánszerű anyagokból, vagy valamilyen keményebb anyagból, vagy akár tömőanyagból is, de egy laborban elkészített tömést készítenek, és a fogorvos azt fogja beragasztani a fogba. Tehát már ilyen mindenféle modern technika létezik, az ember kiség halad a modern technika irányába, a fogászatban is, sőt, hát ott full nagyon nagy fejlődés van az utóbbi évtizedekben, években.
1: A fogmegtartó kezelések után a fogpótlásokról, a fogpótlásról ejtsünk szót, mikor van erre szükség?
2: Amikor már olyan fokú egyrészt vagy a gyulladás, hogy nem tudjuk megoldani a fog megmentése révén, tehát már ott a szervezet szinte, hogy szeretnék kilökni azt a fogat a helyéről, ilyenkor a fog eltávolítására van szükség. Illetve még fogpótló kezelésnek számít az is, hogyha nem a teljes fogat távolítjuk el, hanem mondjuk a fog úgy tört le, hogy a koronája szinte teljesen eltűnt, de itt is meg kell azt majd, tehát mérlegelnünk kell, hogy tört el az a fog, mert hogyha az íny felett törik el, legyen az egy fél milliméter, milliméter, akkor lehet még pótolni a koronai részt. De ha már íny alá törik, onnantól kezdve a pótlása annak, tehát a gyökér megtartásával együtt szeretnénk valahogy pótolni azt a koronát, nagyon nehézkes, nem fog működni. Tehát ott az ínyben lévő nedvszövetek ellen fognak annak állni, hogy miatt egy hermetikusan lezárt fogat tudjunk visszaépíteni. Tehát itt a törésnek a minőségét, mienségét is vizsgálnunk kell, hogyha fogpótlásról vagy fogmegtartó kezelés mérlegelünk. Erről van szó. A fogpótlások tehát lehetnek csak a gyökér megtartásával a koronapótlása, vagy pedig az egész fogpótlása. Hú, hát itt számtalan irányban tudunk már elmenni az adott helyzettől függően, mert nagyon nem mindegy, hogy most elől hiányzik az a fog, és mondjuk csak egy fog hiányzik, vagy akár fogcsoportok hiányoznak már bármelyik oldaláról a fogazatnak, vagy sorvégi hiányról van szó, vagy köztes foghiányról, tehát amikor még vannak szomszédos fogak. Van, aki óckodik attól, hogy lecsiszolják a szomszédos fogakat, és úgy pótoljuk a hiányzó fogat. Valaki pont az ellenkező, hogy inkább az implantátum a beültetéstől óckodik, és inkább egy híddal szeretnék megoldani a hiányzó fognak a pótlását. Tehát itt nagyon sok irányba egyéni preferencia is lehet benne, illetve nyilván az adott helyzet, hogy mit tesz lehetővé, ezt meg kell beszélni az orvosnak és a páciensnek, és egy közös nevezőre fognak tudni jutni, az a legjobb megoldás.
1: És hogy miért fontos ez, ennek a jelentőségéről szóljunk, hiszen ugye a fogazatunk egy komplex rendszer, 32 Pontosan. Fogunk van, ugye a lejrészek, ízületek, az álcsont, ami ugye ide tartozik, Igen. amiről a korábbiakban is beszéltünk, hogy miért fontos, hogy Igen. lehetőség szerint azért meglegyenek Igen. a fogak.
2: Itt egy példát mondanék, hogyha van egy kis gépezetünk, amiben vannak csapágyak, van egy kis forgórészecske, anyas, ha abból kiesik egy anyacsavar, vagy egy kis fogaskerék, akkor ott felborul ennek a kis gépnek a működése, ami ideig, óráig, tehát még sokáig működhet, de hosszú távon ez már mindenképpen romlani fog. Tehát, hogyha mondjuk egy fog a 32 fogas rendszerünkből kiesik, ami egy köztes fogacska, akkor azon az oldalon már, tehát az összes többi fogra ugyanaz az erő, amit eddig is használtunk rágásra, az összes többi fogra több erő fog jutni, hiszen már mínusz egy fog fogja tudni bírni azt az erőhatást. Az az erőhatás kevesebb fogra fog jutni. Ezáltal mondjuk a másik oldalon kezdünk el rágni többet, azokra a másik oldali fogakra több erő fog hárulni. Egy kicsit a hiány, a foghiánynak a szomszédos fogai, és itt nem csak az azonos fogívben lévő fogaknak a szomszédaira gondolok, hanem a fölötte lévőn, vagy mondjuk az ellenkező oldali fogaknak is. Tehát, hogy itt elkezdenek a rés irányába bemozdulni, bedőlni a fogacskák. A másik oldalon belenő a résbe, belenőhet a résbe az ellenkező oldali fogacska. Tehát itt elkezd felborulni az a szép rendszer, ami egyébként meg lenne, és egy ilyen traumás okklúziónak hívjuk ezt, amikor olyan érintkezések alakulnak ki, ami már egy ilyen spirálba viszi bele az embert, tehát érdemes a pótlást minél hamarabb, még az elmozdulások előtt elvégezni. Tehát nem jó megvárni, hogyha már így teljesen felborul a rendszer, és nagyon sok fog hiányzik, a megmaradt fogaknak a helyzete már olyan, hogy nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy olyan sokáig elhúzza a páciens a fogak pótlását, a hiányzó fogak pótlását, hogy a meglévő fogakra már, vagy azokhoz képest szinte pótlást sem tudunk készíteni, mert annyira eldőltek, kedvezőtlen pozícióba kerültek, hogy konkrétan a fogpótlás is nehézségekbe ütközik. Manapság már csinálunk elég gyakori az úgynevezett preprotetikai, tehát a fogpótlást megelőző fogszabályozást, amikor visszaállítjuk a megmaradt fogakat a helyes pozícióba, és azokra, vagy azok mellé, tehát azok segítségével készítünk fogpótlást. Ez már ma nem egy nagy dolog, viszonylag könnyedén. Nyilván itt az idővel számolni kell, de hát ugye ezek nem egy-két nap alatt kialakult eltérések, hanem az is nagyon sok időt vett igénybe, hogy ez kialakuljon. Úgyhogy minél inkább hamarabb elkapjuk azt az időt, amikor a fogacskát pótolni kell, tehát minél hamarabb ráhagyjuk a fejünket, hogy sajnos elveszítettünk egy fogat, akkor ott érdemes egy viszonylag belátható időn belül a fognak a pótlását elkezdeni és megvalósítani.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatait, tapasztalatait.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgettünk az elmúlt percekben. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Jubileumi programsorozattal ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a debreceni református kis templom. Egy másik jeles évforduló, 120 éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző. E2-t fűzi össze egy különleges hangverseny október 4-én vasárnap este 6:30-tól a templomban. 2 és 3 orgonára írt műveket hallhat a közönség, amelyeket már évtizedek óta nem játszottak. A program a Gárdonyi emlékévnek is része. Tabajdi Ádám orgonaművészt hallják.
4: Október 4-én egy nagyon izgalmas koncertprogram várja majd az érdeklődőket, ugyanis Gárdonyi Zoltán 2 és 3 orgonára komponált műveit fogjuk előadni. Ez már önmagában kuriózum, nagyon ritkán találkozik az ember olyan konstellációval, hogy egyáltalán 2 orgona megtalálható egy templomban. Mindenképpen szerettük volna a lehető legtöbb helyre elvinni. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a kis templomban is megszólaltathatjuk. Én leszek a nagy orgonánál, és a többi 2 hangszernél pedig Vizi Dávid, Herceg Zoltán és Tóka Ágoston kollégáim fognak játszani. Gárdonyi Zoltán megírta ezt a 2 művet, az egyiket 1978-ban, a másikat pedig 80-ban, és nem tudok még olyan darabról, ami ilyen formában dolgozná fel az orgonirodalmat. Az lesz a tervem, hogy Debrecenben is mesélek a darabokról, mert nagyon izgalmas az erőtörténetük is. A Triptihont azt 36 év után fogja hallani a közönség, az Orux Beatet Rindsdastokkátát azt pedig a bemutató után egyszer sem szólaltatták meg, az 46 éve nem szólalt meg. A Református Közélet és Kulturális Alapítványon ez volt a legfontosabb a célkitűzésünk. Amellett, hogy minél több gárdonyi mű megszólaljon, kifejezetten szerettük volna azokat a műveket is egy picit jobban beemelni a köztudatba, amelyek valami miatt nem voltak eddig annyira a szakma és a közönség látóterében, és ezek a művek is ezek közé tartoznak.
3: Magyarországon minden év őszén és tavaszán elvégzik a rókák veszettség elleni immunizációs kampányát. A mintegy 600 millió forintos éves költség harmadát az Unió biztosítja, a munkát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálja. A keleti és déli határmenti övezetekben kell kiszórni a vakcinával kezelt csalétkeket, mert a szomszédos országokból, Ukrajnából és Romániából hurcolják be a vírust a vadon élő állatok, elsősorban vörös rókák, illetve aranysakálok. Az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Berekben igazolták a veszettség előfordulását, 2024-ben 18, tavaly 2 ilyen eset volt. A betegség az emberre is veszélyes lehet, a tünetek megjelenésekor már gyógyíthatatlan, de az oltóanyaggal megelőzhető. A mostani őszi akció hétvégén indul, az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a hatóság. Márton Lázár, a Népik Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati termékek igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
5: Ennek a programnak a múltja már évtizedekre tekinthet vissza, és gyakorlatilag 2-szer hajtjuk végre minden évben, tavasszal és ősszel. Most már csak a déli, délkeleti, keleti megyéinket vonjuk be ebbe a programba, tehát azoknak sem a teljes egészét, hanem csak a országhatártól számított 50 kilométeres sávban történik rókavakcinázás, ugye, ami kis repülőgépekről szórással valósul meg. Gyakorlatilag egy vakcinatartalmú csalétekről beszélünk, ezt a rókák és a másik célállat faj a aranysakál szájon keresztül veszi fel. Erre vonatkozóan Nébihben évtizedek óta laborvizsgálatokkal ellenőrizzük a vakcina eredményességét, és ezt elmondhatom, meglehetősen stabilan ki tudjuk mutatni, hogy a érintett területeken a rókák, aranysakálok több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket. Tehát Magyarország egész nagy része az mentes, kivéve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és azt is elmondhatom, hogy ugye az elmúlt években Szabolcs megyének is kizárólag a határment részein, településeknél regisztráltunk, igazoltunk veszettség eseteket. Azért Szabolcs megyében a normál vakcina sűrűséget is emeltük, tehát a dupla sűrűséggel történik a csalétek kiszórás. Minden fontos információ elérhető a Nébih honlapján, beleértve a programba bevont területek térképét, érintett települések listáját. Ez október 3-án kezdődik, mintegy 2 hétig fog tartani.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 25. fejezet első két versét. 25 éves korában lett király Amaciá, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. A Szentírás tele van olyan uralkodókkal, akikről a krónikás tömören és határozottan kimondja az ítéletet. Vagy azt tették, ami gonosz az Úr szemében, vagy azt, ami kedves. Amaciá király esetében azonban egy egészen különös, árnyalt értékeléssel találkozunk. Azt olvassuk róla, hogy azt tett, amit helyesnek lát az Úr, de, és itt jön a mindent megváltoztató kiegészítés, nem teljes szívvel. Ha felületesen nézzük az életét, Amaciá sikeres ember volt. 29 évig uralkodott. Külsőleg követte a törvényeket, bemutatta az áldozatokat, megtartotta a vallásos formákat, de Isten nem a külső látszatot nézi, hanem a szívet. Amaciá tragédiája az volt, hogy a hite, az engedelmessége és az Istennel való kapcsolat

kapcsolata megosztott volt. Félszívű ember volt, aki egy kicsit az úré akart lenni, de egy kicsit a maga ura is akart maradni. Hogy meglássuk a félszívűség valódi természetét és veszélyeit, elmondok egy történetet egy tapasztalt, idős hajós kapitányról, aki egy hatalmas áruszállító hajót vezetett az óceánon. Egy nap az egyik matróz észrevette, hogy a hajó fenékben az egyik acéllemezen megjelent egy egészen apró hajszálvékony repedés, amin keresztül szivárogni kezdett a víz. Szólt a kapitánynak, aki lement, megnézte, majd legyintett. Ez a hatalmas hajó több ezer tonna árut hordoz, a motorjaink tökéletesek, a navigációs rendszerünk a legmodernebb. Az acéllemezek 99%-a teljesen épp és erős. Ez az 1%-nyi kis repedés nem számít. Ne törődj vele. Nem is törődtek vele, a hajó ment tovább. Hetekkel később azonban a hajó hatalmas viharba került. A hullámok óriási erővel csaptak le rá, és hatalmas nyomás pontosan ott talált utat magának, ahol az a kis repedés volt. Az acéllemez a gyenge ponton hirtelen ketté hasadt, a víz betört a hajótestbe, és a hatalmas, addig biztonságosnak hitt hajó pillanatok alatt elsüllyedt. Nem azért süllyedt el, mert a 99%-a rossz volt, hanem azért, mert az az egyetlen százaléknyi elhanyagolt repedés elég volt a katasztrófához. Amacea király élete pontosan olyan volt, mint ez a hajó. Külsőleg 99%-ban minden rendben lévőnek tűnt. Megtette a kötelességét, tisztelte az úr törvényét, de a szívében ott volt a félszívűség és a hajszálrepedés. Istennek adott egy nagy részt az életéből, de nem adott oda neki mindent. S hogy a fejezet későbbi verseiből megtudjuk, amikor Amácia élete viharba került, egy győztes háború után büszkévé vált, ez a lelki repedés azonnal tágulni kezdett. Hazahozta a legyőzött ellenség bálványait, leborult előttük, s végül az élete teljes csőddel és tragédiával zárult. Ez a történet egy nagyon mély, önvizsgálatra késztető kérdés elé állít minket. Vajon mi teljes szívvel követjük az Urat, vagy csak félszívvel? A mai kereszténység legnagyobb kísértése pontosan az, amiben Amácia élt. Könnyű olyan életet élni, ami külsőleg helyesnek látszik. Eljárunk a templomba, elmondjuk a megszokott imádságokat, kedvesek és becsületesek vagyunk a mindennapokban. Vagyis megtesszük azt, amit helyesnek lát az Úr. De közben ott lehet a szívünkben a megosztottság. Odaadom Istennek a vasárnapomat, de a hétköznapjaimat magamnak tartom meg. Odaadom neki a vallásos életemet, de a pénzügyeimet, a párkapcsolatomat, a titkos gondolataimat, vagy a karrieremet már nem engedem át az ő uralma alá. A félszívűség azt jelenti, hogy megpróbálok alkut kötni Istennel. Eddig és ne tovább. Isten azonban nem elégszik meg a szívünk egy részével. Jézus azt mondta, hogy a legfőbb parancsolat így szól. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Isten nem azért kér tőlünk teljes szívet, mert önző, hanem azért, mert tudja, hogy a félszívű hit nem fog megtartani minket az élet viharaiban. A megosztott szívű ember instabil, és az első komolyabb kísértés vagy próbatétel el fogja sodorni, ahogyan Amáciát is elsodorta. A mai napon az ige arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg a saját hajónkat, a saját szívünket. Hol vannak bennünk azok a dolgok, ahol még nem adtuk át teljesen az irányítást Istennek? Hol vagyunk félszívűek? Kérjük ma az Isten szent lelkét, hogy forrassza össze a szívünk megosztottságát, hogy ne csak látszatból, ne csak félig meddig, hanem teljes odaszánással, tiszta szívvel tudjuk követni a mi Urunkat. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel megköszönjük a Te igédnek ezt a végtelenül őszinte és tükröt tartó üzenetét. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy sokszor mi magunk is olyanok vagyunk, mint Amácia király. Megelégedünk azzal,
hogy külsőleg azt tegyük, ami helyes a szemedben. Eljárunk az alkalmakra, elmondtuk a megszokott szavakat, de a szívünk mélye a megosztott maradt. Bocsásd meg nekünk a félszívűségünket, a langyosságunkat, és azokat a területeket az életünkben, amelyeket magacsul meg akarunk tartani a magunk számára. Urunk, te látod a mi szívünk elrejtett repedéseit, a megosztott hűségünket. Belátjuk, hogy a félszívű hit nem tart meg minket a viharokban. Ezért esedezve kérünk, áraszd ki ránk a te szent lelkedet, és tisztítsd meg a szívünket. Gyógyítsd meg a mi megosztottságunkat, és adj nekünk egyértelmű, osztatlan szívet. Szeretnénk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és minden erőnkből szeretni és szolgálni. Úr Jézus Krisztus, te a keresztfán a teljes életedet adtad oda értünk, nem csak egy részét. Add, hogy mi se elégedjünk meg a félig meddig való követéseddel. Vegyél el tőlünk minden titkos alkut, minden bálványt, és uralkodj egyedül teljes joggal az életünk felett. Amen.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva oda számba. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Zsófi néni felébred. Zsófi néni, mikor másnap reggel felébredt, csodálkozva nézett körül. Ki van minden itt? Micsoda istálló van itt? Ez volt az első szava. Aztán felkelt és benyitott a szobába. A három rabló már ott ült. Kíváncsian várták, mi lesz. Ki lakik ebben a mocskos házban? Kérdezte. Mi lakunk itt, kedves Zsófi kisasszony? Felelte Kasper. Jó, úgy kitalálhattam volna. Na, akkor gyertek ide legalább, köszönjetek rendesen. Kasper a barátaira sanított. Azt hiszem okosabb, ha megtesszük neki. Előre lépett és azt mondta. Én Kasper vagyok. Jó, de szebben köszönj, ez nem elég. Úgy köszönök, ahogy nekem tetszik. Ilyen hangon hölgyekkel nem beszélhetsz. Úgy beszélek, ahogy... A többit már nem mondta hangosan. Lássuk a következőt, mondta Zsófi néni. Az én nevem Jesper, mondta Jesper, és meg is hajolt, amilyen szépen tudott. Ez valamivel jobb volt, gyerünk tovább. Én Jonatán vagyok. Úgy. Szóval te vagy az a bizonyos Jonatán, gyere csak közelebb, hadd nézzem meg a füledet. Az az enyém, azt hagyja békén, nyitakozott Jonatán. Fúj, de fekete, mondta Zsófi néni. Mint a évek óta nem mostad volna meg, se kívül, se belül. Jonatán akkor most fület, amikor neki tetszik, szólt közbe Kasper. Azt mindjárt láttam, mondta Zsófi néni. Végigmérte tetőtől talpig sorra mind a hármat, és megkérdezte. Most pedig azt szeretném tudni, hogyan és miért kerültem én ebbe a házba. Az úgy van, kedves Zsófi kisasszony, kezdte Kasper, hogy tulajdonképpen elraboltuk. Úgy? És szerintetek szép dolog? Na, szép, hanem arról van szó, hogy okvetlen kell valaki, aki a házunkat ellátja. Mindent a helyére tesz, tette hozzá Jesper. És jó ebédet meg vacsorát főz, folytatta Jonatán. És ti az alatt mit csinálnátok? Erről is gondolkodtatok? Kérdezte Zsófi néni. Mi majd azt csináljuk, amihez éppen kedvünk van, mondta Kasper. Így lesz? Gondolod? Kérdezte Zsófi néni. Így lesz, bólintott Jonatán. Zsófi néni szobáról szobára járt, körülnézett a házban. Mi ez? Disznó? Kérdezte. Nem, az a ház túlsó végében van kívül, mondta Jesper. Hány disznó van ott? Kérdezte Zsófi néni. Csak egy, felelte Jonatán. Ott egy, itt három, az összesen négy. Hogy érti ezt, Zsófi kisasszony? Kérdezte Kasper. Mi ránk érti? Mondta Jesper. No, ugye? Mondtam, hogy csoda haragos természetű. Mormogta Jonatán. Ez a mi házunk, itt mi parancsolunk, mondta Kasper, mert most már ő is haragudott. Igenis, ez a mi házunk, mondta Jesper. Jesper, gyere csak ide, mondta Zsófi néni. Jesper a barátaira sandított, nem igen akaródzott neki előlépni, de aztán mégis megtette. Látod ezt a sok limlomot, szemetet, ami itt hever szanaszét? Kérdezte Zsófi néni. Na, azt látom, ami nekem tetszik. Akkor jó. Egy szóval szedd össze, ami a földön, székeken, sarokban hányódik, és aztán tedd külön a Kasper holmiát, külön a Jonatánét és külön a magadét. Megértetted? Én nem tudok rakosgatni, ellenkezett Jesper. Majd megtanulod. És miért ne rakhatnál Jonatán? Mert neki más munkát adok. Jonatán közben felállt a székről, és ki akart osonni, de Zsófi néni észrevette, és utána szólt. Jonatán, gyere csak ide! Valami dolgom van, rögtön visszajövök, mondta Jonatán. Most itt maradsz, összeszeded a csészéket, tányérokat, kanalakat, és elmosogatsz. És miért nem mosogathat, Kasper? Mert annak más dolgot adok. Én azt csinálom, ami nekem tetszik, mondta Kasper. Dehogy is, azt csinálod, amit mondok. Fát vágsz, begyújtasz a konyhába, és vizet melegítesz, hogy Jonatán mosogathasson. Hideg vízbe is elmoshatja az edényt, okoskodott tovább a legöregebb rabló. Nem, a mosogatáshoz meleg víz kell, jelentette ki Zsófi néni. És aztán majd felteszel még egy fazék vizet, de azt másra használjuk. Ellenkeztek, okoskodtak, de hiába, mert ha tízszer mondták, hogy nem, Zsófi néni mindannyiszor rámondta a de igent, és mindig az övé volt az utolsó szó. Új, mennyi rongy, mocsok, szemét, haszontalan kacat. Hozzá se nyúlhat semmihez, minden csak úgy ragad. De Jesper most majd neki lát, és szép rendet csinál, mindent helyére rak. De rak, megértjük? Nem dobál. Kasper meg fát vág. Jó sokat. Meggyújtja a tüzet, aztán majd feltesz legalább két nagy kondér vizet, és Jonathan majd mosogat. Ha tiszta az edény, megmosdik ő, maga, meg a két másik szép legény. Láttam, milyen szúrtos, koszos, nyakuk, kezük, fülük. Ha rendesen nem mosdanak, majd elbánok velük, a súroló kefét hozom, és én állok neki, de azt a mosdatást tudom, mind megemlegeti. Dolgoztok majd, rabló urak, most más nótát fújunk, és amíg minden megtéve nincs, az ágyban nem bújunk. És szót fogadtok, nincs mese, amíg én itt vagyok, én mondom meg, hogy mi legyen, mert én parancsolok. Azt nem értem, mire kell ez a töménytelen sok meleg víz. Morgolódott Kasper, mert Zsófi néni nem elégedett meg egy fazékkal, még egy nagy kondérvizet is meg kellett melegíteni. Mosakodni fogtok.
1: Én nem akarok megmosdani,
0: mondta Kasper. Nem, úgy is jó, de akkor nem is eszel. Ilyen mocskosan nem ülhetsz az asztalhoz.
1: De jó nekem, hogy szőke vagyok és nem fekete, mondta Jesper.
0: Lássuk csak, mutasd a kezed. Fúj, és a nyakad itt hátul, gondolattam volna. Így aztán mégiscsak meg kellett mosdaniuk. Jonathannak a keze tiszta volt, hiszen az egész edényt ő mosogatta el, de fogat kellett pucolnia, meg a fülét alaposan megmosni kívül belül.
1: Na, így már jó lesz,
0: mondta Zsófi néni. És most húzzátok le a cipőtöket, és mossatok lábat. Amíg én az ebédet megfőzöm, megyek a konyhába. Kasper megsokalta a dolgot.
1: Lábat csak nem kell mosni ahhoz, hogy asztalhoz ülhessünk.
0: De Zsófi néni ezt már nem hallotta, mert közben kiment. És ebéd előtt nem merték megharagítani. Így aztán a két rossz közül a kisebbet választották, a lábmosást. Míg szappanoztak, törülköztek, volt idejük megbeszélni a legújabb eseményeket.
1: Na, ezt ugyan kár volt elrabolni,
0: dolgott Jesper.
1: Nagyobb bolondságot még nem csináltunk, mert nem hallgattatok rám, mondta Jonathan. Én megmondtam, hogy baj lesz vele, mert nagyon haragos ölt személy. Kasper találta ki, hogy okvetlenül szükségünk van gazdasszonyra. Jó, de azt Jonathan mondta, hogy raboljunk magunknak egyet,
0: védekezett a vezér.
1: De Zsófi néni, te mondtad, nem én,
0: adta vissza a kölcsönt Jonathan. Jesper közbeszólt.
1: Ez igaz, Kasper se tagadhatja. Hát akkor én mondtam, most már mindegy.
0: Bárcsak megint hármasba lehetnék, sóhajtott Jonathan.
1: Bizony, én is azt szeretném,
0: mondta Jesper. És töprengettek, tanakodtak, mit is kéne tenniük, hogy ez a kívánságuk teljesüljön. Kasper azt ajánlotta, hogy kérjék meg szépen Zsófi nénit, talán, ha nagyon udvariasan beszélnek vele, hajlandó hazamenni.
1: Jó, ezt esetleg megkockáztathatjuk.
0: Jó, de ti beszéljetek vele, mert én nem megyek oda hozzá, jelentette ki Jonathan.
1: Nem bánom, majd én beszélek vele,
0: mondta Kasper. És amikor a nagy lábmosás után bementek a szobába, odaállt Zsófi néni elé, és amilyen udvariasan csak tudta, előadta kérésüket.
1: Kedves Zsófi kisasszony, nem tenné meg nekünk azt a szívességet, hogy haza sétál?
0: Nem, mondta kurtán kereken Zsófi néni.
1: Ha már itt vagyok, hát egyelőre itt is maradok.
0: Értem, mondta Kasper. Ez csak tréfában mondja, igaz? Mondta Jesper.
1: Dehogy is. Komolyan beszélek.
0: Szegény fejünk, sóhajtott titkon Jonathan.
2: Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg unam ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket,

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
1: Revicki Gyula, mi atyánk.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása két ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum két ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretett szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a magyar-máltai szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a máltai szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a Borvidék egyes területein ugyanis jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközi tanácsának elnöke kifejtette, az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban, hangsúlyozta az elnök.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak egy kötetről, amely Kölesi Sámuel könyvtárát mutatja be. Szólunk a tegnap kezdődött Magdafestről, amely a tiszántúli református egyházkerület egykori főgondnoka Szabó Magda munkássága ihletett, de előtte a Debrecen nagytemplomi református egyházközség lélektér elnevezésű szobáját mutatjuk be, amely a nagytemplom padlásterében várja az elcsendesedni vágyókat. Célja az is, hogy elgondolkoztassa hívőket, nem hívőket egyaránt arról, hogy Isten mit gondol rólunk. A helyről Tóth Dorottya Tünde, a Debrecen nagytemplom református egyházközség lelki pásztora mesélt.
2: Nagyon különleges térrel gazdagodott a nagy templom. Amikor ugye meghirdették, akkor az ember lehet, hogy arra gondolt, hogy valahol a templom téren belül, már mint ahol a gyülekezet megjelenik, ott kap egy különleges helyet a lélektér, de nem. Hanem mondhatjuk úgy, hogy én gyalog jöttem fel az emeletre, vagyis hát a legfelsőbb részekre, és elég eldugott, tehát már az is egy külön meditatív állapotot igényel, hogy az ember ide találjon. De maga a funkciója inkább missziói, mint sem feltétlenül a hívek felé forduló történet, de ettől függetlenül nekik is abszolút nyitott. Hogyan épült ez fel? Milyen múltra tekint vissza, és egyáltalán miért tartotta fontosnak a nagy templomi gyülekezet, hogy egy ilyen teret kialakítson?
3: A nagy templomnak a padlásterében vagyunk, ami a 6. emeletet jelenti. Ez egy nagyon különleges tér, amiben látható először is, hogyha feljövünk ide, az óraszerkezet, az András templomnak a makettje például, és aztán pedig látjuk a kupolát is, ami ugye egy ilyen boltíves tér, itt vannak az átjárók, és aztán megtekinthetjük ezt a helyiséget, amikben itt vannak a téglák, amik itt vannak a kezdetek óta, és nagyon különleges funkciót töltenek be, ahogyan a helynek az elnevezése is nagyon különleges, mert hogy lélektér, és hogy a templomban egy megszentelt térben vagyunk, ami különlegesen érezhető, tehát ez az erőtér, ez a békesség, nyugalom, és ennek a térnek valóban az a funkciója is azért jött létre, hogy mindaz, amit egy templomban meg lehet tapasztalni, az a pár perc nyugalom, az a pár perc béke. Annak az erőterét magunkkal lehet vinni pont a lélek által, ami mindenhol megtapasztalható, ami mindenhol jelen van. Akár mosogatás közben is, az iskolapadban is, az 5 perc szünetemben is mindenhol, és ez egy ilyen lelki utazás, mint ahogy fel kellett jönni ide, hogy az életnek a zajában vagyunk, de hogy akkor is ebben a lélek erőterében tudunk a zajban is egy picit békességre találni, egy picit nyugalomra találni, egy picit fókuszáltabbak lenni, és pont arra tudunk ránézni, hogy az életem zajában is nekem rendeltetésem van. Van egy saját téglám, ami a helyén van, és az csak az enyém, és az Isten által élhetem egy olyan stabil, szilárd állapotban az életemet, amire azt gondolom, hogy mindenkinek igénye van. Azoknak is, akik nem kapcsolódnak még Istenhez, de ugyanakkor azt gondolom, hogy akik hitben élnek, kapcsolódnak Istenhez, folyamatosan napi szinten, heti szinten, havi szinten rá kell újra nézni erre az erőforrásra, és újra meg kell erősödni abban, hogy igen, én más erőtérben élhetem, és élem az életemet, mert a lélek erőtere az más.
2: És ahogy említetted, az élet zaja, egy kicsit azt érzékelem, hogy sokan ugye turisztikai szempontból látogatják a nagy templomot, mert Debrecennek jelképe, tényleg ha a Civisvárosra gondolunk, akkor a nagy templom ugrik be mindenkinek, illetve hát tudjuk a történetét, nagyon sok mindent átélt már, és sokan kíváncsiak rá, hogy akkor hogy is épült föl, hol van a Kossuth széke, történelmileg milyen jelentőséget birtokol, de bejön ide, és megtöri ezt a menetet. A kíváncsiság egy másfajta kíváncsiságba csaphat itt át. Effektíve bemutatja azt, hogy ez mégiscsak egy templom, tehát lehet, hogy valaki úgy jött be, hogy megnézi, mint turisztikai látványosságot, de ez egy templom, ez Istennek a háza, és ez valahol ide visszacsatol. Ez is valahol cél volt egyébként, hogy megerősíteni abban, aki ide betér, hogy ez azért annál több, mint egy egyszerű épület?
3: Így van. Mert hogy egy turisztikai útvonalon is, tehát amikor úgy kíváncsi az ember, hogy igen, mi a története, hogyan nézett ez ki, ezt úgy lehet nézni, és érdekes, de ahogy például megtöri az életet egy-egy nehézség, egy-egy kihívás, egy-egy haláleset, egy veszteség, ugyanúgy megtöri ez is az egész templomnak jellegét, mert hogy ezekből a törésekből van megújulás, és igazából ez az, amire felhívja ez a tér a figyelmet, hogy jönnek az, a turisztikai útvonalunkon, meg minden útvonalunkon jön valami, ami kizökkent. De hogy ezekben a kizökkent helyzetekben van valami az én életemben, ami biztos pontot jelent, ami kapaszkodó, ami segítség, és az is lehet, hogy nem tud itt nagyon sok időt eltölteni, de hogy kaphat olyan impulzusokat, ami megerősítő lehet, hogyha éppen van valami nehézség az egyén életében, aki ide ellátogat.
2: És akkor azt is mutassuk be, hogy hogyan történik mindez a megerősödés, mert ez nem csak egy egyszerű tér, ahol bejövök, szétnézek és kimegyek, hanem mondhatjuk úgy, hogy egy vezetett útvonalon megy végig az ideérkező, akkor lelkileg megerősödve távozhat innen.
3: Maga az első állomás az arról szól, hogy milyen lelki állapotban érkezett ide az, aki megérkezik. Nagyon különleges a tér kialakítása, mert hogyha valaki bejön ide, az először is meghajol. Erre a kedves munkatársam Besztercei András hívta fel egyébként a figyelmet, hogy milyen jó, hogy itt mindig így meg.

0: társaimat is erősíti gyakorlatilag. Tehát, hogy ez amikor lehet, hogy nem is hiszi el magáról az egyén, hogy akkor ő képes megugrani valamit, ami nehézség, de Isten által lehet, és akkor a végén pedig mindenki egy áldással távozik.
1: Még talán annyit mondjunk el, hogy aki nem hívő is végigjárhatja ezeket az állomásokat, mert nem direkt be a hívőknek szól, hanem mindenkinek, és mindenki tud valamilyen szinten kapcsolódni az állomások egy-egy pontjaihoz.
0: Így van, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy ez a tér tényleg mindenki számára érthető így az állomások által, és abszolút nem nincs szükség arra, idézőjelben nincs szükség arra, hogy bármiféle előzetes egyházi, vagy akár Isten élménye legyen, mert hogy ez pont az a lényeg, hogyha valaki csak abszolút szemlélődőként bejön, akkor legyen egy ilyen impulzusa, hogy tényleg az, aki a lelkével, a szavával létrehozta ezt az egész világot, ő engem is létrehozott tényleg, és ezekre úgy rá lehet csodálkozni, és hogyha van egy ilyen felismerés, vagy rácsodálkozás, hogy ennek az erőtere az én életemben is működik, akkor ez így elérte a célját hívő és nem hívő felé is.
1: Mikor lesz látogatható a lélektér, és függetlenül látogatható-e a turisztikai látnivalókon túl?
0: Fel lehet ide jönni egyébként a nagy templom nyitvatartási idejében, és annyi szükséges majd, hogy ez egy regisztrációhoz kötött látogatás lesz, tehát hogy ingyenes, de a nagy templomnak a honlapján van egy regisztrációs felület, ahol, hogyha megírja az adott látogató az időpontot, amikor ő szeretne jönni, akkor ezt díjmentesen megteheti, és egyébként meg a turisztikai útvonalnak a része.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az Ifjabb Kölessyri Sámuel könyvtára című kiadványról hallhatnak, amelyet Olá Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója szerkesztett. Ifjabb Kölessyri Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt, művetségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket orvosi pályáján ért el, könyvtára korábban az 1700-as években kuriózumnak számított, több ezres példány számra rúgott. Halála után készített egy feljegyzést a kötetekről, majd elárverezték azokat. A mostani kiadás leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. Olá Róbertet hallják.
1: Mielőtt rátérnénk, hogy mit is takar és mit foglal magában ez a könyv, egy kicsit magát, Kölessyri Sámuelt, ha bemutatnánk. Ki volt ő, milyen jelentőséggel bírt?
2: Onnan érdemes kezdeni a kölessyri család történetét, hogy három generációra visszamenőleg legalább lelkészi család volt. A nagyapja és az édesapja is a puritán prédikátorok közül került ki, és ezt az utat folytatta gyakorlatilag az ifjabb, illetve legifjabb Kölessyri Sámuel is a pályája elején. Ő is kollégiumi diák volt, illetve Németalföldön tanult egyetemen teológiát és filozófiát. És azután jött egy érdekes törés a pályájában, erről van egy érdekes anekdóta is, hogy állítólag az egyik első prédikációja során Gernyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment, ott orvosi diplomát is szerzett állítólag, és amikor visszatért, akkor már egy teljesen más pályára állt rá, nem a lelkészi teológusi pályát folytatta, hanem Erdélyben lett egyrészt főorvos, a 18. század elejé nagy pestis járványnak is ő volt az egyik, ma úgy mondanánk, hogy kezelője, tiszti főorvosa, tehát aki igyekezett való kordában tartani ezt a pestis járványt, de az erdélyi ércbányászat felügyelőjévé is kinevezték, illetve volt az erdélyit irányító gubernium-nak is a titkára, tanácsosa, tehát egy elképesztő, magasra ívelő pályája volt, és gyakorlatilag az ő könyves örökségét, az ő könyvtárát mutatja be ez a kötet.
1: Lehet, hogy a mi atyánk eltévesztése egy isteni gondviselés volt az ő pályájában, mert máshová szánta őt az Úr, ahogy így említi is, hogy milyen életutat járt be, és hogy az orvosi pályán mennyi mindent ért el. Miért izgalmas az ő könyvtára?
2: Ha csak a méretét nézzük, az már önmagában kuriózum. 3561 darab tétel szerepel ebben a, úgy hívjuk, hogy könyvjegyzékben, tehát amit

0: az ő hagyatékáról készítettek. Összehasonlításként, hogy most ez sok vagy kevés, egy átlagos lelkészi könyvtár akkoriban 1-200 könyvből állt. A sárospataki és a debreceni református kollégiumi könyvtárak akkor összesen tartalmaztak kb. 4000 kötetet. Tehát neki egymagában volt egy ilyen egészen elképesztő mennyiségű könyvet tartalmazó gyűjteménye. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ő sokkal-sokkal gazdagabb volt, mint az átlagos református értelmiség, hiszen egy nagy hívőhivatalnoki pálya végén állt össze igazából az egy gyűjtemény. Az 1732-es halála után készült ez az összeírás, amikor nem gyarapodott tovább a könyvtára, tehát egyfajta ilyen hagyaték összeírásnak is tekinthető.
1: Többségében miből áll ez a könyvtár? Feltételezhetjük, hogy inkább orvosi jellegű könyvekből, szakkönyvekből, illetve azért ez egy óriási, tényleg óriási szám, tehát ez hol volt fellelhető, most esetleg hol fellelhetők ezek a kötetek, mi a lett a sorsuk?
0: Nagy szerencsénk van a könyvtár történetét illetően, ugyanis a jegyzék egy bizonyos rendben áll össze, így aztán pontosan meg lehet mondani, hogy volt 6 nagyobb szakcsoport az ő könyvtárában: a teológia, a jogtudomány, orvostudomány, filozófia, történelem, tankönyvek és a vegyes könyvek csoportja, illetve ezen belül volt közel 100 alcsoport, tehát egy elképesztően rétegzett könyvtárról van szó. Egyébként pedig az ő könyvtára a szebeni házában volt elhelyezve. Úgy kell elképzelni, hogy ez nem csak egy könyvtár volt önmagában valószínűleg, ahogy a korszak nagy barokk könyvtárai sem csak könyvtárak voltak, hanem ezek általában olyan reprezentatív terek voltak, ahol festmények, szobrok, ritka ásványok, különböző numizmatikai ritkaságok, régiségek, tehát mindenféle ilyen kuriózum keveredett egymással. És ebből a gyűjteményből ismerik a legalaposabban a könyvtárát. A könyvtár a sorsa izgalmas önmagában is, ez megint egy kicsit ilyen kuriózum, hiszen az ő életútja a végén azt lehet mondani, hogy kisiklott egy házassági pernek köszönhetően, ugyanis háromszor nősült ez a mi kölesi Sámuelünk. Az első felesége egy szász patríciusnak volt a lánya, tőle elvált. A második felesége a Rófi Betlen családból származott, ő viszonylag hamar elhunyt a házasságkötésük után, és a harmadik feleségét, amikor elvette, akkor az első felesége perben megtámadta kölesi Sámuelt, amiatt, hogy az ő hozományát a vállás után nem adta ki. És ebből keveredett egy bigámia per, ami tegyük hozzá, hogy nem önmagában házasságjogi szempontból érdekes, hanem azért is, mert az ő első felesége időközben katolizált. Tehát ő katolikusként állt szemben egy református vallásához ragaszkodó férjel, egy elvált férjel, nyilván nem voltak egyformák az esélyei.
1: És akkor ezek után mi lett egyáltalán, vagy mi történt?
0: Úgy tudjuk, hogy fogságban halt meg, tehát ő fogságba is került. Van olyan, mondjuk úgy nyugodtan, hogy anekdota, hogy ő megmérgezte magát, végül valószínű, hogy egy ilyen szívszélhűdés, vagy valami hasonló gyors lefolyású végzetes betegség behalt bele 1732. decemberében.
1: Hát ő magában is izgalmas, és gondolom sok felé még elágazhatnánk az életútjában, de maradva a könyvtárnál, ha jól veszem ki a szavaiból, nem volt örökös, aki ezt tovább gazdagítsa, ezt a könyvtárat, végül ki és hogyan vigyázott rá, esetleg amit az előbb is kérdeztem, hol lehetne még megtalálni az ő köteteiből egy-egy példányt.
0: A története meglehetősen tipikus a könyvtárnak. Az értelmiségi könyvtárak református vonalon nagyon gyakran szétszóródtak. Ugye az örökösök általában maguk is, ha többen voltak, már osztódott a könyvtár, illetve árverésekre, aukciókra bocsátották őket. Kölesérőnek nem volt örököse, ő gyermektelenül hunyt el. Az ő könyvtárát évtizedekig egyben tartották, és 1745-ben jutottak el odáig, ugye 13 évvel a halála után, hogy készítsenek róla egy jegyzéket. Az volt a terv, hogy szintén aukcióra bocsátják. Valamiért ez az aukció késett. 1745-ben egyébként három nagyon precíz szász hivatalnok nekiült és fölmérte, összeírta ezt a hatalmas könyvtárat. Ez egyébként benne van a kötetben, egy kísérő tanulmány mellett ez a hatalmas jegyzék is megtalálható benne, és majd csak 1770-es években jutottak el az árverésig, amikor már a könyvek egy része állítólag nem volt túl jó állapotban. Tehát megint látjuk azt a pazarló gazdálkodást, amit a régiek a könyveinkkel folytattak, illetve a későbbi története az aukció után nehezen követhető a könyveknek, szétszóródott a gyűjtemény, találtam belőle darabokat Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, de ide Debrecenbe is jutott egy kötet, éppen itt van a kezünk ügyében, ez egy latin-görög szótár, ami egyébként nem szerepel a kölesi hagyatékban, ugyanis már 1695-ben, nem sokkal a peregrinációja után tovább ajándékozta, vagy eladta egy következő tulajdonosnak, tehát ezért kerülhetett hozzánk, hogy egy olyan tulajdonosa volt, aki a Tiszántúlhoz közelebb állt. Kölesér ugyanis az élete nagy részét Szebenben élte le, ezért valószínűbb, hogy az erdélyi gyűjteményekbe több jutott az ő egykori könyveiből is.
1: Ez a kötet mennyiben hiánypótló, vagy mennyiben egészíti ki, vagy bővíti ki azt, amit eddig is lehetett tudni az ő könyvtáráról, illetve kiknek nyújthat nagy segítséget?
0: Gyakorlatilag a könyvjegyzékének, a könyvtárának, az összeírásának egy kritikai kiadását tartalmazza a kötet, ezt teszik ki körülbelül a 90%-át, több mutató is segíti a tájékozódást, illetve van egy közel 40 oldalas bevezető tanulmány, ami a könyvtár elemzését, illetve a könyvtár történetét is, magának Kölesi Sámuelnek az életét mutatja be. Korábban már egyébként készült egy másik korábbi kiadás, egy 70 évvel ezelőtti szövegkiadás, ami nem volt túl jó sikerült, illetve nem is olyan könnyen hozzáférhető, ezért is volt szükség erre az újabb kiadásra, ami egyébként az adattár a 16-18. Századi Szellemi Mozgalmaink Történetéhez című sorozatban jelent meg, és a Szegedi Tudományegyetem és az Akadémiai Könyvtár támogatásával, illetve két pályázat, egy szegedi Otka pályázat és az Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja támogatásával jelent meg. Ez a sok-sok információ azért érdekes, mert talán ebből is látszik, hogy elsősorban a szakembereknek készült egy olyan tudományos kiadvány, ami a 17.-18. századi művelődés történetnek az egyik kevésbé ismert mérföldkövét igyekszik bemutatni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magda Festről hallhatnak, amelyet 9. alkalommal szerveznek meg szeptember 30-a és október 5-e között Debrecenben. Az esemény még az író 100. születésnapján indult el, és célja, hogy felhívja a figyelmet a női alkotásra, alkotókra. A Csokonai Nemzeti Színház 6 nap programjában szervez workshopokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és rendhagyó irodalmi órákat, de nem maradnak el a színpadi előadások sem. A tiszántúli református egyházkerület egykori főgondnokának születésnapján október 5-én adják át a róla elnevezett díjat is, amelyet idén Rakovszki Zsuzsa író és Ráckevei Anna színművész vehet át. A már hagyományosnak számító eseményről Vadász Dániát, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatóját hallják. Milyen jelentőséggel bír a 2026-27-es évadban a Magda Fest, ami most már ugye 9. alkalommal rendeződik itt a színházban?
1: Debrecen kulturális életének meghatározó személyisége, mai napig ható jelenlétét a hétköznapokban is érezhetjük Szabó Magdának, aki azt gondolom, hogy egész életében debreceniként működött, alkotott és nyilatkozott, és szerintem ez egy bizonyos felelősséget is ró ránk, hogy a sok magyar kitűnő alkotó közül, ha nekünk ilyen nagy személyiség jut, akkor az ő hagyatékát megfelelően gondozzuk. Ehhez képest a Magda Fest országosan is egy különösen izgalmas témát jár körbe, hogy Szabó Magda munkásságán túl a női alkotók, női rendezők, a női témák, a női szereplők fókuszban legyenek, ez szerintem ez mindig aktuális. Ugye az egész világban a közéleti kérdés, a megváltozott családi struktúrák, szerkezetek, működési rendek újra és újra formálása, és ebben a férfi-nő helyzetben a nők vizsgálata vagy egyenlő helyzetbe hozása, ez részben esélyegyenlőséget, részben az új családi működéseket is érintő kérdéskör. Én azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb nem nagyon van. Tehát, hogy nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mi ennek örülünk, és egyébként az egész világot behálózó közéleti kérdésektől hemzsegő végtelen tárház.
0: Nyilván a színház szerintem az egyik legjobb tere ennek az esélyegyenlőségnek, amit ön is említ, mert ugye itt a női és férfi szerepek teljesen különbözőek, és ugyanolyan hangsúlyjal kell, hogy megjelenjenek akár egy-egy darabban, legyen szó mellékszerepről vagy főszerepről, mert hatnak a nézőre. Tehát az, hogy itt Szabó Magda, aki elmondta magáról is, hogy ő nem írónőnek szereti a szólítják, hanem írónak, mert hogy ő annak tartotta magát, ez itt szinte otthonra talált ez a gondolat.
1: Ez egészen biztosan így van, és valahol értem ezt a különbségtételt, amit a Szabó Magda szájából sokat idézünk, és valahol időről időre érdemes ezt újra fogalmazni, hogy vajon milyen következményei lehettek ennek, és hogy hogyan tudunk ezzel a gondolattal mi érdemben úgy foglalkozni, hogy segítsük a nőknek az esélyegyenlőségét. Én is, meg Bocskó Lóránt helyettesem is lányos apaként ezt egy különösen fontos kérdésnek éljük meg akár a hétköznapokban is. Ugye itt ennek rengeteg folyamánya van, mint kérdés, hogy vezető pozícióban miért vannak, vagy hogyan vannak férfiak, nők. Az az igazság, hogy tőlem eleve ez a különbségtétel, ez egy vezetői pozíciónál, vagy egy fontos szerzői helyzetnél, amikor szerzőt keresünk, bennem soha nem volt ilyen, de ezzel együtt nem feltétlen csak a saját házunk táján kell körbenézni, hanem jó beszélgetéseket, jó előadásokat kell erről szerveznünk, és én azt hiszem, hogy ebben van a felelősségünk is, meg lehetőségünk is. Én azt gondolom, hogy a színháznak abban, hogy milyen generációk nőnek föl, abban mindenképpen meghatározó szerepe van. Abban, hogy milyen emberek lesznek a debreceniek, abban ma már a streaming szolgáltatóknak azért óriási hatása van, hiszen ott vannak a nappalikban, minden nap több órát befolyásolhatják. Az online média felületek őrületes hatással bírnak. De azért hozzánk évente azért 100 000 jegyvásárlás történik, tehát hogy azt hiszem, hogy csak egy példát mondok, hogy a Pál utcai fiúkból 126. előadást játszunk, tehát azért azt jelenti, hogy ha csak átlagosan 500 embert nézünk, miközben azért szabadtériből is nagy széria ment, akkor ez 60 000 embert, ha mondjuk feltételezzük, hogy mindenki egyszer látta, ami azért nem teljesen igaz, de legyen 50 000. 50 000 ember akár csak régen a templomokba járást, mellette egy hasonlóan meghatározó szellemi fórumot lát a színházban, és én ezzel egyébként egyetértek, de ennek a hatásait, ennek a mechanizmusait szerintem mindenképpen hosszabb távon érdemes vizsgálni.
0: A 9. Magda Festet beharangozó sajtótájékoztatón a rendezvény jelentőségéről Pap László polgármester is beszélt.
2: Nincs olyan háztartás, ahol ne lenne Szabó Magda kötet. Szabó Magda a város kulturális identitásának az egyik nagyon-nagyon fontos vagy mozaikoszfája, vagy alappillér, attól függően, hogy horizontálisan, vagy vertikálisan vizsgáljuk a város identitását. hála Istennek Debrecen az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be a magyar szellem gondozásában. Ebben a nyilván református kollégiumnak kiemelkedően fontos szerepe volt, és a színház és az irodalom azért nagyon szorosan kell, hogy együtt lélegezzen, együtt működjön, és hát ebben a városban ez pedig ez kötelező. Tehát amely város történetében olyan személyiségek neve fűződik össze, mint Kölcsey, Petőfi, Arany, Móricz, Adi, Szabó Magda, Tóth Árpád, azt gondolom, hogy ebben a városban az irodalmi tradíciók színházon keresztül életben tartása, ápolása, erősítése és átadása az újabb és újabb generációk számára az elképesztően fontos és nagy felelősség is. Olyan színházat csináljunk, ahol a magyar irodalom értékei, azok nyilván 21. század modern kihívásai, azt igény szolgáltatók mellett is élvezetessé tehetőek, és ebben a tekintetben van nagyon fontos szerepe a Magda Festnek, mert ezt a tradíciót ezt élteti, és a debreceni identitás egyik fontos pillérét, Szabó Magdát adja át modern formában is, hiszen a kortárs színház is fontos eleme a Magda Festnek. Minden évben musical is lesz, irodalmi workshopok is lesznek, tehát szellemi muníció bőven kerül átadásra a program keretében, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ebben az évben is tudjuk továbbvinni Szabó Magda szellemiségét, tudjuk érzékeltetni, hogy Debrecen a magyar irodalom szempontjából egy kiemelkedően fontos város. És hát büszke vagyok arra természetesen, hogy még életében volt lehetőségem vele találkozni a 9. születésnapján itt Debrecenben, amikor a város kulcsán is megkapta, a város díszpolgára Szabó Magda. És hát nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen azt a fantasztikus irodalmi hagyatékot, amely Szabó Magda után maradt ránk, azt hitelesen tudja ápolni. Emlékház, ugye a Tasi Géza örökös, jogörökössel való együttműködés keretében számos közös akciónk volt, és hát Szabó Magdának egy szép emlékmű szobra is ott van a nagy templom előtt a város főterén.
0: Igazgató úrral beszéltünk arról, hogy milyen jelentőséggel bír az, hogy a női principium megjelenjen akár a színházban is, de a színház a legjobb tér, ahogy vele beszéltük arra, hogy a férfi és a női szerepek egyenlően jelenjenek meg. De a Szabó Magda Fesztivál, Szabó Magda nevéhez köthető Magda Fest mégis inkább a nőkre helyezi a hangsúlyt, ha bár Szabó Magda, ahogy az előbb is idéztem, jobb szerette, ha íróként szólítják, és nem írónőként. Ez az idei programokban hogyan jelenik meg?
3: 9 évvel ezelőtt indították el a 100 éves születés napjára az írónak, akkor mondjuk így, hogyha ő így szerette volna, akkor én is így fogom ezután szólítani.
0: Bocskor Salló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettese.
3: A születésnapján indították el ezt a Magda Festet, és ugye most úgy lenne, hogy most ez a 9. Magda Fest. Jövőre lesz a 110 éves évforduló, az egy kerekebb évforduló, de a 109 is pont olyan fontos én szerintem, és 9. ugye a 9-es számok bűvkörébe vagyunk most egy kicsit, és én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy 109 éves, mert az író az soha nem hal meg. Tehát az mindig él bennük, és az egyik legfontosabb dolog. Azért kerekítjük ezt tulajdonképpen a női alkotók köré, hogy felhívjuk erre a figyelmet tulajdonképpen, hogy a női alkotás is pont olyan rangú, vagy lehet, hogy közben súlyosabb, vagy erősebb, vagy milyen oldalakat tud megfogalmazni. És akkor is, hogyha mondjuk úgy egészen a tudós nőktől, vagy veszük el Marie Curie-től mondjuk például egészen mai, vagy Porcelain, vagy nagyon-nagyon híres Szabó Magda, nagyon-nagyon híres, és nagyon kiforrott tudattal, intuitív szemlélettel tudnak hozzányúlni az emberi létezéshez. És ez egy nagyon fontos dolog. Ő azt mondta, hogy az ember azt hiszem, hogy nem beszéli az életet, hanem éli az életet, és akkor ezek szerint nem is írjuk, hanem éljük az életet, ő élte is az életet. Minden szegmensében hordozta a női principiumot, tehát ő onnantól a női esztétikától, az öltözkedésen át egészen a finom emberi és társadalmi helyezkedéseiben ezt mind-mind mutatta, mind-mind vállalta, mint szerette hordozni. És most ugye akkor ilyen előadások jönnek, hát a főpont az tulajdonképpen ugye egy Abigail musical, amit a Kolozsvári Színháztól láthatunk majd itt, de lesznek még nagyon sok workshopok is, beszélgetések is, panelbeszélgetések, egészen amatőrökig, amíg a Csippen keresztül Gemza Melindáig szerveztek a köztérrel, vagy mint női előadókkal próbáljuk felhívni itt a figyelmet arra, amit az előbb is elmondtam. Lesz egy magashegyi dolkoncert is, ami tulajdonképpen szintén szintén az irodalomhoz is kötődnek ők mind együttesek, de ők is nagyon közel állnak az irodalomhoz magához, nagyon sok vers feldolgozással vannak folyamatosan jelen a koncertezéseikben, akkor a Víg Színháztól is hozunk ide egy Sunrise nevű előadást, de tulajdonképpen, hogy ne én legyek az, aki folyamatosan bemutatja a műsort, a honlapunkon minden megtalálható. Kérem szépen, látogassanak el oda, és minden nagyon szívesen látunk mindenkit erre a fesztiválra minden évben. Kivételesen fontos őszkezdeti fesztivál ez, és mivel hogy Debrecennek ennyire fontos személyisége az író, és maga a Női Principium is, és maga az írás, tulajdonképpen Debrecen simán hívhatnánk az írók városának, és ezért gondolom ennyire is népszerű, jöjjenek, nézzék az előadásaikat, bármilyen kérdés van, tegyék fel a munkatársainknak, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak egy kötetről, amely Kölessi Sámuel könyvtárát mutatja be, szóltunk a tegnap kezdődött Magdafestről, amelyet a tiszántúli református egyházkerület egykori főgondnoka Szabó Magda munkássága ihletett, valamint a Debrecen nagy templomi református egyházközség lélektéren nevezésű szobájáról, amely a nagy templom padlástörében várja az elcsendesedni vágyókat. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Mózás Borit hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelemrendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a Gyermekvédelmi Gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEKhez, Objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: És a gyerek.
6: A gólya kalifa.
7: A huszti fiú esete.
8: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
11: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
12: Tizenhatodik fejezet. Mélyet lélegezni, hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt. Jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van Mami? Hozzák ezek Mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze. Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj. Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartott a legalsó gyűrűjében. Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza. Mami? Kérdezte Valentin. Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején. Valentin felkönyökölt és hirtelen elpirult, megrázta a fejét. Elájult. Milyen szégyen! Most látta meg Danubiszt, aki az autó sarkában ült, és számokat meg betűket írt a térdén egy noteszbe. Kandurka elmesélte később, hogy a Szigetkék kémiai képletét próbálta feljegyezni. Hát igaz? Elhiggye! Hát sikerült! Mekkorát kúrjantana, ha nem volna olyan gyenge. Igazán rémes, de csak suttogni tud. Egész biztos, kérdezte Harisnyástól. Az bólintott, és iszonyú megkönnyebbültnek és vidámnak látszott. Az nagyon jó volt, hogy kocsi hozzák haza, visszafelé már semmiképp nem bírná az utat. Közben lassan pirkadni kezdett. Még szerencsé, hogy náluk mindenki olyan jó alvó. A kocsi a ház előtt állt meg, de nem nézett ki senki. És Valentint Gergely vitte be a szobájába, mert ő volt a legerősebb, és ő járt a legnesztelenebbül. Valentin kérdezősködni akart, de nem volt rá idő. Már hallotta is a motor távolodó neszét, és úgy maradt kettesben Kandurkával, hogy el se tudott köszönni a barátaitól. Egyáltalán, hogy kerültek ide ezek éppen ma éjszaka? Kandurkára nézett, aki a függönnyel bíbelődött. Kandurka bizonyára fogja tudni. Kandurka tudta. Nem könnyen mondta meg, de mégiscsak megmondta. Valentin lehunyta a szemét, és egy pillanatig nagyon csendesen feküdt. Most már érti. Egy módon meg lehetett volna menteni Mamit orvosság nélkül is, és Harisnyás vállalkozott erre. Danubisz és a professzor ismertek egy olyan módszert, amellyel ki lehet vonni valakiből a betegséget, és beoltani valaki másba. Harisnyás úgy gondolta, miatta történt a baleset. Ha nincs más megoldás, vonják ki Mabiból, hadd menje haza egészségesen Valentinhoz, és oltsák be ő belé. A tükör azt mutatta, hogy... Szóval Valentin úgy is tudja, mit mutatott. Sietni

Kandurka nem nevette ki, azt mondta, hogy igazán hazajön. Kihajolt az ablakon, mert úgy rémlett, valaki sóhajtott a kertben. Nem látott senkit. Visszafordult, hogy megkérdezze Valentintól, lát-e valamit ő. De a Valentin feje már eltűnt a paplan alatt, csak egyetlen kis fürt kukucskált ki a párnán. Valentin aludt, s Kandurka leeresztette a függönyt, hogy ne zavarja a hajnali fény. Ilyen mélyen nem aludt még soha életében. Álmában sírt egy kicsit. Szaladt, de minduntalan elcsúszott, és nehezen tudott feltápászkodni. Kandurkát látta, de Kandurka nem tudott beszélni, és minden nagyon nehéz és félelmes volt. Azt is álmodta, hogy Ginevra sikoltozik, és Szakács néni sír. Hogy Gabriel nyomogatja a dudát, mint egy őrült. A néni kiabál, és azt is álmodta, hogy hirtelen rásüt a nap az arcára, és prüszkölni kell. Felnézett és meghallotta, hogy Ginevra lent sikoltozik az ablak alatt, hogy a Gabriel újra meg újra megszólaltatja a dudáját. Szakács néni egyszerre sír és nevet, a szobájával levő függönyt felhúzták, egyenesen az orrára süt a nap, és mami ott áll az ablakban, fejét csóválja, mosolyog, és a fehér párkányt tapogatja, amely csupa karcolás, és egészen megkopott az éjszakai utaktól. Most már meg is lehetett csókolni egymást. Az ember, ha nagyon örül, nem viselkedik valami szellemesen. Valentina mami derekához fúrta a fejét, és csodálkozott, hogy kigyalogolni a kórházba, vagy elmenni a szigetre a mami orvosságáért sokkal könnyebb, mint mondani valamit arról, milyen volt ez az időszak nélküle. Igazán szerencse, hogy mami mindig szokta tudni, mit gondol. Valentin sóhajtott egy megkönnyebbültet. Csak ne csatítanának ezek annyit a kertben, hogy az ember belesüketül. Mami nem tud semmit a szigetről. Mindent el kell mondani neki, attól kezdve, hogy Cocó beleesett a gödörbe, és ő neki indult az erdőnek. Tessenek sietni, terítek reggelire, kiabált fel Ginevra, és hosszú hetek unalma helyett most vidám és izgalmas volt a fürdés megint, mert mami vitte a fürdőszobába. Minden olyan volt, mint régen. Mami kétszer a víz alá nyomta a fejét, és ő ordított és forgatta a szemét, mert ilyenkor fóka volt, egy nagyon haragos fóka. Sajnos csak rövid ideig lehetett játszani, mert Lavinia néni beszólt, hogy még délelőtt indulni szeretne. Szakács néni meg feljött a fürdőszoba ajtajához, és sírt és rimánkodott, hogy a kuklófnak vége, ha nem szelik meg. Napozóban lehetett reggelizni, nem kellett felvenni az undok vászonnadrágot, a Ginevra kedvencét. És mami a régi helyén ült. Sokat evett, és kétszer is töltött a Valentin csuprába. A néni viszont a teáját is alig itta meg, nagyon keveset beszélt, szinte csak annyit. Meglepi ez a gyors gyógyulás, de igazán örül neki. Bizonyos okokból megutálta ezt a várost. Mami álljon vissza minél hamarabb a munkába, mert ő elutazik. Ni? Mondta Ginevra azon a különös síró nevető hangon, amelyen azóta beszélt, hogy mami reggel hazatelefonált a kocsiért. Még mindig itt van az a madár. Valentin letette a csészét és elkomolyodott. Lukács, akinek tegnap eltört a szárnya, valóban ott gubbasztott még azon a helyen, ahol hagyták. A fejét bedugta a szárnya alá, és úgy látszott, már nem is törődik semmivel. Hát micsoda ember ő, hogy örömében elfelejtkezett mindenkiről. Mami meggyógyult, és most egyszeriben nem ismer kötelességet. Elfelejti, mit bízott rá az elnök, elfelejti a barátait, Kandurkát. Egyáltalán hol van Kandurka? Kandurka nem volt sehol. Lukácshoz pedig nem lehetett se szólni, se hozzáférni. A szóra nem válaszolt, és mikor Valentin le akarta emelni, vert egyet az ép szárnyával és jajgatott. Szakács néni úgy gondolta, hamarosan bevégzi, kár kínozni a szerencsétlent. Látszott a mami szemén, hogy nem ismert rá a madárra. Csak amikor Lavinia néni nagy kelletlenül elmesélte, milyen hajtóvadászatot kellett tartani rá tegnap este, és hogy csak a Valentin szavára lehetett lecsalni, mutatta elboruló arca, hogy most már felismerte. Lement ő is a fa alá,

0: volt Lukácshoz. A madár felborzolódott, tolla megrezzent a hangjára, Lukács felnézett. Csodálatos. Maminak megengedte, hogy levegye az ágról. Lavínia néni a Valentin legnagyobb meglepetésére nem tett semmi megjegyzést. Sőt, közel hajolt a tányérkához, amelyből Mami megitatta és megmosdatta Lukácsot. Nézte egy darabig, aztán teljesen váratlanul goromba pokrócnak nevezte Gabrielt. Ginevra kirohant a házból, és azt kiabálta, a néni maga mondta Gabrielnek, hogy mindenáron zargassa ki a madarat a szobából. Mami alig tudta lecsendesíteni őket. Lukácsot lefektették egy párnára. Mami bekötötte a torkát, meg a lábát. Nagyon nevetséges volt szegény, mert olyan volt, mintha sálja lenne, meg lábszárvédője. A néni visszavonult készülődni. Mami meg, aki megígérte professzor bácsinak, hogy sokat fog feküdni eleinte, ledőlt egy kicsit a szobájában. Valentin odaült elébe a szőnyegre, és elkezdett mesélni. A nap megint olyan igazi volt, mint régen. Ginevra porszívózott és énekelt, Gabriel kalapált a garázsban, Szakács néni csörömpölt a habverővel. Mami tudott a legbeszédesebben hallgatni a világon. Mikor valami vidám dologról esett szó, még a hajszála, minden foga is külön nevetett. Mikor meg szomorúról hallott, még a keze is elszomorodott. Valentin úgy gondolta, nagyon ügyesen elmesélt mindent, mert Mami csak ritkán szólt közbe, és akkor is csupa lényeges dolgot kérdezett. Hogy nagyon szorította-e a cipő, mikor Lauretta volt, hogy Cocó mennyi ideig jár iskolába, és Kandurka hol tartja a ruhatárát. Ginevra néha beszaladt, mert a telefon szinte szakadatlanul csengett. Hol felügyelő bácsi jelentkezett, hol a kórház, hol meg az ügyvéd bácsi. Kétszer, panaszolta Ginevra, valami gonosz kölyök tréfálhatott vele, mert csak nyávogtak a kagylóba. Kandurka próbált hazaszólni, könnyebbült meg Valentin. Ugye hol lehet? És miért nem jön már haza? Valentin körülbelül a végére ért a történetnek, és éppen Mami vette át a szót, hogy beszámoljon Lukácsról, és megbeszéljék, mi történjék ezek után a madárral, amikor meghallották a postásbácsi szokott csengőjelét. Két hosszú és egy rövid berregést. Valentin kiszaladt a postáért, de csak megtorpant a veranda lépcsőn, mert postásbácsi mögött meglátta harisnyást és félharisnyást, akik be akartak surranni az ajtón. Szerencsétlenségre Ginevra is kinézett. És biztatására postásbácsi olyan ügyesen ugrott be, hogy a két látogató kívül maradt a kerítésen. Ó, micsoda szégyen! Valentin már rohant volna ki, mikor valami nagyon különös dolog történt. A professzor, aki járatlanabb volt az emberek világában, mint az öccse, türelmetlenül kétszer becsengetett. Akkor már gyorsan kellett intézkedni, mert kitört a zivatar. Ginevra berohant a garázsba, és a belső keresztvassal erre teszelte az ajtót. Postásbácsi beugrott a konyhába, leverte a rézüstöt, minden csengett, Ginevra meg bent sikoltozott a garázsban. Ekkor már nagyjából úgy is mindegy volt minden. Legalább felállhattak a méltatlan négylábas helyzetből. A professzor ismét felemelkedett a két lábára, fogta a kilincset, kinyitotta az ajtót, és bejöttek. Persze, amióta Mami itthon van, minden egészen más. Mami megnyugtatta Ginevrát, lecsillapította postásbácsit és Szakács nénit. Mindennek adott valami elfogadható magyarázatot. Ginevra mondhatott, amit akart, a vendégeket a fogadószobába vezették be. És mikor Szakács néni is azt kiabálta, hogy égbe kiáltó dolog kóbor veszett kutyákat beengedni, még akkor is, ha az egyik erre lóstat hetek óta, Mami egész egyszerűen becsukta az előszoba ajtót. A két vendég helyet foglalt az asztalnál. Az első percekben kissé merev volt mind a kettő. Valentin utóbb megmagyarázta, hogy ruha nélkül kellett jönniük, és ez természetesen feszélyezte a barátait. Eleinte izgult, hogy Mami talán étellel fogja kínálni őket, de Mami csak mosolygott a vendégekre, és eszeágában sem volt ilyen otrombaság. Nagyon megnyugtató volt, hogy hírt hallottak Kandurkáról. 9 órakor rendkívüli elnökségi gyűlés volt a szigeten, és erre ezúttal először Kandurka is meghívást kapott. Rövidesen itthon lesz, talán már útban is van. Hogy meg szabad-e kérdezni, miről folyik a tanácskozás? Hogyne? Ők végighallgatták a tanácsülést a távolba hallón. A szigeten nincsenek titkos tárgyalások. Az árulóról szóló törvényt módosították. A mai naptól kezdve az áruló visszaszerezheti magának azt a tulajdonságát, hogy a polgárok számára megismerhető legyen. Kandurka nagyon helyeselte a törvénymódosítást, s az egész sziget örül neki. Most azért jöttek, mondta Harisnyás, mert félharisnyásnak még van néhány orvosi utasítása a mami számára. Jelentéktelen elővigyázatossági rendszabályok, de mégis meg kell tartani. Danubis sajnos nem jöhetett, Gergellyel és Jánossal együtt visszamentek a szigetre, azzal a kora reggeli Fülöp járattal, amely Kandurkát a tanácsülésre vitte. János különben még az éjjel elintézte a kagylóbontogató iskolások ügyét, visszautazott ő is. A professzor komoly beszélgetésbe merült mamival. Harisnyás, aki még nem látta a házat belülről, szerette volna megnézni a Valentin szobáját, hogy feljegyezze, mekkorára készítesse a rövidesen küldendő eseményrögzítőt. Úgy beszélték meg, hogy a gépezet a Valentin szekrényének belsejébe kerül, és nem lehet nagyobb, mint egy fél kilós csokoládédoboz. Ha használni akarja, vegye ki és kapcsolja be a konnektorba. Szem előtt nem lehet. Mit szólna Ginevra? Így szoktál kijárni éjszaka? Mosolygott a nagykövet, és kihajolt az ablakpárkányon. Ezen túl ezeknek az éjszakai... Elhallgatott, és még jobban kidőlt az ablakon. Ki ez a szegény, sebesült madár? Kérdezte meglepődve. Sose hallottam, hogy madár van nálatok. Harisnyás sose fogja megtudni, miért csókolta meg Valentin jobbról, balról, és miért rohant végig énekelve a hallon és az előszobán. Sajnos a kertben nem az fogadta, amit remélt. Valami borzasztó fogadta. Mert Lukács is észrevette, hogy a nagykövet tekintete ráesett, és kétségbe esetten próbálta kibontani sebesült szárnyát. Mire Valentin kiért, már a földön vergődött, aztán egészen elcsöndesült. Zuhantában megütötte a fejét, és elvesztette az eszméletét. Valentin a tenyerében vitte be a szalomba. A professzor izgatottan állt neki az első segélynek. Kimentek a fürdőszobába. Mami elpirult, mert félharisnyás azt találta mondani, hogy nagyon szakszerűtlen szükségkötés volt a madáron. Lukács rövidesen magához tért, és bár a szárnyát már megrögzítette valahogy a professzor, csapkodni és menekülni próbált. Mi van veled, szegény madár? Kérdezte Harisnyás szánakozva. Én a sziget nagy követe vagyok. Ez itt Zakariás professzor, a bátyám. És akit itt látsz még? Meghajolt mami felé, és mami egy kicsit bólintott. Nagyon szép és kedves volt ebben a pillanatban. Mind szigeti polgár. Nem hallottál még a szigetről? Mélyet lélegezni, mondta fél Harisnyás. Lukács engedelmeskedett. Nem hallott soha a szigetről, mondta halka Harisnyás. Lehet, hogy a követség mégis rosszul működik? Szegény madár. Mami most váratlanul megszólalt. Nem jól értettem az imént. Hogy is szólt az a törvénymódosítás? Nagyon kínos volt látni, hogy Harisnyás megütközve bámul mamira, s látszik az arcán a rosszallás, hogy mikor ilyen súlyos beteget kezelnek, hivatalos dolgokról kérdezősködik. Egyáltalán ő olyan világosan megmagyarázta az imént, miért nem figyelt. Ugyanakkor azonban csodálatos volt érezni a mami okosságát és tapintatát. És tudni, hogy ami most következik, többet gyógyít majd Lukácson, mint fél Harisnyás minden kötése és kenőcse. A nagykövet udvariasan elismételte a törvényt, és erre csodálatos képpen a beteg sírva fakadt. Szegény Lukáccsal lenyelettek egy idegcsillapítót. Rémes, hogy olykor még Harisnyásnak se lehet megmondani a teljes igazságot. A professzor azt mondta, hogy Lukács, ha lassan is és tökéletesen sose, de meggyógyul. Aztán gondolniok kellett a búcsúzásra, közeledett a dél. Bent kellett elbúcsúzniok, hogy Ginevráék ne lássák. Ne haragudj, mondta Harisnyás, és megsimogatta a mami karját. Köszönök mindent, Harisnyás. Köszönök mindent, professzor úr, mondta mami, és kezet fogott mindkettővel. A nagykövet még azt mondta, hogy Valentin tudja az utat a követségre. Kálmán pedig rövidesen küldi az esemény rögzítőt és a különleges telefont. Valahányszor látni akarnak valakit közülük, vagy a szigetre menni, beszéljék meg a követséggel, vagy hívják fel valamelyiküket telefonon. Ginevra kindolgozott a kertben, amikor a vendégek elmentek. Sikoltva ugrott vissza a garázsba, úgy félt a professzortól. Szerencsére most egyikük se keltett feltűnést. Valentin nyitotta és csukta az ajtót. Alig mentek el, Lavinia néni kiabálni kezdett, hogy indulni szeretne. Gabriel morogva hordta a csomagokat. Nem tetszett, hogy éppen ezen a nagyszerű napon kell hazavinnie a nénit a birtokra, és nem örülhet együtt a családdal. Ginevra elbújt a Valentin szobájába, hogy ne kelljen kijönnie köszönni. És még a szelíd szakácsnéni is magára húzta a konyhaajtót, és kikiabált, hogy senki be ne menjen, mert lisztet szitál. Csak mami volt kedves. Megköszönte Lavinia néninek, hogy gondot viselt a fiára, és hogy ellátta az ügyeit a távol létében. Valentin nagyon hangosan köszönt, és meg is hajolt. Gabriel kinyitotta a kaput. Valentin látta, hogy a néni még egyszer visszanéz, hosszan néz rájuk, ahogy ott állnak a lépcső tetején kézen fogva. Az arca olyan, mintha mondani akarna még valamit, de mégis hallgat. Elfordul. Baljával magához szirítja a kis bőrtáskát, amelyben az ékszereit meg a csekkönyvét őrizte. Valentin sose látta eddig, milyen iszonyúan öreg. Kellene mellé valaki, gondolta. Borzasztóan maga lehet. Talán egy kisfiú, nem tudom. De nincs senkie. Csak a pénz. Az autó elment, Ginevra, amikor látta, hogy elvonult a veszedelem, visszatért a teraszra. Megállt a szék mellett, amelyen Lukács gubbasztott. Ezzel itt mi lesz? Kérdezte szokott nyers hangján, s odabökött a Lukács fejéhez. Megtartjuk, mondta mami. Nincsenek gazdája szegénynek. Ginevra fordult egyet, elegyengedte a terítőt az asztalon. Szedhetnénk belépti díjat is, ha vendég jön, mondta, de Valentin hirtelen ránézett, mert volt a Ginevra hangjában valami olyan csengés, amit soha nem hallotta azelőtt. Mi leszünk a fiók állatkert? Ránézett Lukácsra, Lukács meg vissza rá. Mami megfogta a Valentin csuklóját, mindenki hallgatott egy pillanatig. Nagyon összevertük, mondta Ginevra a hamutartónak. Béna lesz ez, hiába kötözgették a szárnyát. Voltaképpen el lehetne oda lenni is mi nálunk. Állával a szobájuk felé bökött, mami hallgatott, Valentin se szólt. Majd leviszem, mondta Ginevra harcias, mintha valaki vitatkozott vagy ellenkezett volna vele. Pedig de csúf egy madár!
1: Te se vagy valami szépség,
0: szólalt meg váratlanul Lukács.
2: Még a hangja is kellemetlen, rázta a fejét Ginevra.
1: A tiéd se kellemesebb,
0: mondta Lukács értődötten. Borbálának fogom hívni, határozta el Ginevra. Valentin voltaképpen meg volt hatva, de majdnem kitört belőle a nevetés.
1: Lukács vagyok, és fiú vagyok,
0: mondta Lukács ingerülten.
2: Na gyere, Borbála!
0: Ginevra óvatosan, de milyen óvatosan, alányult a Lukács összetört testének és felemelte. Lukács szeme megrebbent, de bizalommal elfeküdt a tenyerében.
2: Miért nem tudsz beszélni, buta?
0: Kérdezte Ginevra olyan gyöngéden, hogy szakácsnéni, aki ismét kikönyökölt a konyhaablakon, csak úgy nyújtogatta a nyakát, hogy közelebbről lássa ezt a csodát.
2: Beszélgethetnél velem.
1: Hát süket vagy te, fiatal nő,
0: rebegte Lukács, és megint lehunta a szemét, mert nagyon fáradt volt.
2: Pityeg a ronda,
0: mondta Ginevra önfeledten, és befutott Lukáccsal a szobájukba. Hol van Kandúrka? Kérdezte mami. Valentin elkomorodott. Hát mindenki örül, köszönti mamit. Csak éppen a barátja nincs itthon. Milyen hiányos a ház Kandúrka nélkül. Mami visszakívánkozott a szobájába, és ahogy benyitott az ajtón, egyszerre látták meg a kis szürke alakot. Ott állt már a szoba közepén, kezében virágcsokor, hosszú szárú kék szigeti rózsák, és ahogy mami belépett, meghajolt, és maga kis hangján énekelni kezdett. Hát megjöttél te drága az elhagyott szobákba, s ellebbent a homály, mely felettünk gomolygott, még nem tudtuk a sorsod, élete vagy halál. Lásd, szívünk már nem árva, megint ragyogsz a házra, te kedves napsugár. A házad népe boldog, mert ajkad rámosolygott, s friss rózsát bont a táj. Ó, milyen szép volt a dal! Csak ne kellene az embernek annyiszor kifújnia az orrát, és maminak sincs zsebkendője. Szervusz, Kandurka, mondta mami. És most neki is reszketett a hangja. Köszönöm, hogy vigyáztál Tintire. Szervusz, mami, mondta Kandurka, és oda nyújtotta a virágcsokrot. Nagyon boldog vagyok, hogy hazajöttél. Utószó. Gyerekkoromban nálunk minden nap azzal végződött, hogy vagy anyám, vagy apám mesélt nekem. Ne úgy képzeljétek el, hogy elővettek egy mesés könyvet, és elkezdtek felolvasni belőle. A mi családunkban mindenki tudott történeteket kitalálni. Én a magunk meséit hallgattam évek hosszú során át. Apám többnyire Jani Mackóról beszélt, néha pedig Tüzes Krampuszról, akit azért tiszteltem, mert hiába hívták Tüzes Krampusznak, szőke volt és kislány. Anyámnál viszont megrendelhettem, kiről szeretnék hallani. Ki legyen a mese hőse? Ifie a macskánk, Agancsos a barátnőm, Telebuti Páti, akit én találtam ki, a szomszédpadlása felszökött görény, vagy a néni, a rettenetes néni, akitől iszonyodtam, mert éreztem, hogy nem szeret. És aki sokkal valószínűtlenebb jelenség volt Tüzes Krampusznál, mert szőlője volt, háza, és ősszel nagy kosárban sülcsirkét hozott, és somot a szüretről. Hányszor elképzeltem, mi lenne, ha valami irtózatos véletlen a néni hatalmába adna. Ő gondolkoznék helyettem, esetleg mindnyájunk helyett. Ilyenkor bebújtam a paplan alá, úgy megijedtem a gondolattól. Aztán megmondtam, kiről szeretném a mesét, anyám gondolkozott egy cseppet, begyűrte a takarót a talpam alá, ki ne takarodzzam megint éjszaka, s neki kezdett a mesélésnek. Képessége szerint az én édesanyámnak írónak kellett volna lennie, de nem jutott ideje rá, mert édesanya lett, és attól fogva, hogy megszülettem, nekem adta az egész életét. Esténként csak mondta, maga kitalálta meséket, és így teltek a napok hármasban. Mert a meseszóra apám is otthagyta a könyvét, és odaült mellénk hallgatni a különös történeteket. Ha visszagondolok a gyermekkoromra, mindig ezt az elalvás előtti félhomályt látom. Álmosodó magamat, és köröttem gyermekéveim őreit, anyámat, apámat, meg a meséket. Hát ilyen megrendelt mese Valentin története is. Valami csodálatosat kértem anyámtól, valami állatosat is, és olyat, amiben a rettenetes néni szerepeljen, de a végén ne neki legyen majd igaza, hanem annak, aki gyönge és kicsi, és akit erősebbé tesz a vagyon hatalmánál a szívében élő szeretet. Gyerekkorom eltűnt világát idézi ez a könyv, más társadalom emlékét, mint amiben ti éltek. Olyan kort, amelyben a pénz mindenható volt, s családi ellentéteket okozhatott, ha valaki nem volt vérbeli üzletember. Ezt a regényt itt, amit olvastok, anyám találta ki. Én csak megírtam helyette, s ha beleolvasok, mindig a régi szobát látom, ahol valaha hallottam. Hogyha megszeretitek Valentint, és megtetszik nektek csodálatos története, anyámra gondoljatok, aki mesélte. Mert a lapok mögött ott lobog a régi kája, régi tüzének fénye, s megvilágítja hajdani arcukat. Anyám fiatal mosolyát és apám szép fehér fejét, aki már nem tudta megérni, hogy elébe tehessem, mint mindent, amit írtam. A szigetkéket is. Szabó Magda.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Ipikén.
6: A Bogyós Gyümölcskertben. Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
5: Katalin.
6: És a gyerek.
7: A Gólyakalifa.
5: Foszti fiú esete.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

Elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Idén is kiemelten ellenőrzik a jutállási szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jutállási jogaikról, szabályszerűek-e a jutállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e jogaikat, jelentette be a hatóság. A tavaly érkezett fogyasztói beadványok alapján 47 eljárás indult, amelyek 67%-ában állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A bírságok összege 94 millió forint volt, a leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. A most induló témavizsgálat a korábbinál specifikusabb három fő területre terjed ki, az új tartós fogyasztási cikkek kötelező jutállására, a javító karbantartó szolgáltatások kötelező jutállására, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jutállására. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedés is sürgeti, írja a közlemény. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területzárást rendelt el a parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmakat, írja közlemény. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztásakor a szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton-felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzaz-évturistaházára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a V73 együttes, amely instrumentális progresszív rockot játszott. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A tagok már a 70-es évek elejétől együtt zenéltek Hétfő együttes néven. 1973. januárjában vették fel későbbi nevüket. Zenéjükre elsősorban az Emerson, Lake & Palmer trió hatott, nevüket a 73, az alakulás évére. A V betű pedig arra utal, hogy a Volán vállalat támogatta az együttest.
2: Gondolatok.

0: Az 1973-as Miskolci DVTK stadionban megrendezett rockfesztiválon mutatkoztak be óriási sikerrel. A hazai fellépések mellett a Zomegával és az LGT-vel Lengyelországban és a Szovjetunióban turnéztak. Sikerrel közelítettek a klasszikus zenéhez. Koncertjeiken játszották többek között Csajkovszki patetikus szimfóniáját, Weiner Leó rókatáncát, természetesen saját feldolgozásban. Mindhárman jazz konzervatóriumot végeztek.
1: Patetikus szimfónia.

0: Herpai Sándor, Száfár József
1: és Ler István.
2: Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük!
3: 1977-ben beneveztek a Metronom 77 fesztiválra, ám Ler István zenére Sáfár József által írt pesszimista szöveg nem nyert el a szerkesztő tetszését, így új szövegírót keresve találták meg a Bergendiből kivált, épp szólópályára lépett Demjén Ferencet. Megszületett az első Ler-Demjén szerzemény, a Csak egy pillanat. A zenekar saját dala előadásán túl a fesztivál több előadójának műsorát kísérte, de pár nappal később feloszlott, s 1977. szeptemberében Ler István, Demjén Ferenc és Herpai Sándor megalakította a V-motorokat. A V73 együttes tagjai Herpai Sándor dob, Ler István billentyűs hangszerek, Sáfár József basszusgitár.

0: Nagyon köszönjük, igazán nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen.
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
0: Valami más.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a V73 progresszív rockot játszó magyar zenekarral ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Amikor elléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretett szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a Borvidék egyes területein ugyanis jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközi tanácsának elnöke kifejtette, az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban, hangsúlyozta az elnök.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
2: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek.
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
4: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: 'cause I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
3: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kinek mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról?
4: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránt, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
3: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát, mik voltak a legfontosabb céljai?
4: A legfontosabb célja az, hát ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy több is a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon, vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónknak, a konferencia végén együtt közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője.

0: munkatársa, akinek mesélnek a megtapasztalásáról, 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén.
1: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon. Hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
0: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a médiapalettában. Miért fontos ebben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
1: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül, mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk, de ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
0: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
1: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk. Nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink. És nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. Követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál. És nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SEI-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy

0: tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
1: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arra, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
0: Magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, aközben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
1: Még egy gondolat a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
0: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés. Most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együtt. Működés.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
0: Áldás nektek is!
2: Az elmúlt percekben Somorjai Balást a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
3: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
2: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
3: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
2: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
2: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
3: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
2: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
3: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a Nyírségi Református Egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll, a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezet élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
2: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
3: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen egy évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Ő több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni Hanyérségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt Szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
2: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározóbb, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
3: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzette, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez Szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
2: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
3: Nem, ilyet nem éreztem, Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személy igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesélik, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
2: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
3: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
2: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
3: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk, de én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Az elmúlt percekben Simon Döme András lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájáról mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt, a riporter Pilbá Kincső.
2: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
3: Én Sepsiszentgyörgyről kerültem egy év után ide Árkosra, először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt, meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni. Ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tudsz szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák beindítása, mert a Nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára, és ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
2: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
3: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, sakkoztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rákövetkező évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, közel 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
2: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva gyülekezeti tevékenységekbe?
3: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a Nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generáció, ott is két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a biblia órát. Ott a konzervatíva típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
2: És hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
3: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
1: Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés közösségformáló erejét mutatta be.
2: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek, hogy néznek ki?
4: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik. Tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, hogy nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő. Tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz neki fogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a bibliaórát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy 7:30 kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakom. Neked is ilyen idős a gyereked, nekem is ilyen. Jó, hát akkor mehetünk biciklizni. Tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek, és tehát múlt az idő, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ők problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstormingkor kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mikorosztályunk most ebben a világban a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk. Pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint felett, tehát ugyanazok a problémák, akik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
2: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
4: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abban a helyzetben kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is. Nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akár hányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdal kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
1: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt.
2: Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg? Milyen a nőszövetségi élet?
5: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségbe, előre nagyon is irtoztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok. Szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok, mindenki református volt. Megelégedettek vagyunk. Mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem. Vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan is örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátira készültünk is, aki presbitertag volt, már voltak nőszemélyek presbitertagok, besegítettek felkészülni a Kátira, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.
2: És így mennyire érződik a váltás, amióta, ha jól tudom, 5 éve új lelkész házas pár került ide Árkosra?
5: A múlthoz számítva egy kicsit nyíltabb, mert egészen más generáció, más motivációval jöttek, nyíltabbak.
2: És hogyan készültek fel a püspöki vizitációra, hogyan élték meg közösségként ezt a látogatást?
5: Kicsit izgulva. Izgulva, mert lehet, hogy a szüleim ideje alatt volt, de mi soha nem találkoztunk ilyennel. Egyszer hangzott el, hogy püspöki vizitáció lesz. Nem tudtuk, hogy mi az. Még most se, nagyon, de úgy belecsöppentünk. De tényleg mindenki ott volt, lelkileg, fizikailag, mentálisan, mindenki ott volt, és mindenki szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
1: Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-e után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-e után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az országos gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a Gyermekvédelmi Gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, minden év október 1-e a Zenevilágnapja. Az UNESCO nyilvánította a Zenevilágnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségépítő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével a zenevilágnapjáról, a zene hatásairól, a tanévkezdésről és a következő napok, hetek tervezett koncertjeiről, alkalmairól is beszélgetünk. A riporter Kisné Veres Viktória.
2: Kedves hallgatóink, október 1-e a Zene Világnapja. Ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök stúdiónkban.
3: Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején a Zenei Világnap történetével kapcsolatban osszon meg velünk néhány gondolatot, hogy milyen célja lehet egy ilyen világnapnak, hogy látja.
3: Hát, mint azt a hallgatók nagy része bizonyára tudja, 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO nyilvánította ezt a október 1-ét zenei világnappá, és a korabeli nyilatkozatokból megtudjuk, hogy mi volt ezzel Yehudi Menuhin szándéka, mi volt az elképzelése. A fő célja az volt, hogy a nemzeteket közelebb hozza egymáshoz a kultúrán keresztül, azon belül is a zenén keresztül, mivel a zene egy univerzális nyelv, hogy ez egy közhely, ezt szoktuk is mondani, hogy a zene összeköt, és hogy ezt minden ember hasonlóképpen érti. Tehát ez volt az egyik, hogy ne a különbözőségekre keressük egymás kultúrájában, hanem a közösségeket. A másik célja pedig az volt, hogy figyeljünk oda a zene minőségére. Tehát arra gondolok, hogy már akkor is, 1975-ben is Yehudi Menuhinnak feltűnt, hogy nagyon sokszor úgy használják az emberek a zenét, hogy valami zajt nyomjanak el, például egy bevásárlóközpontban, gyárban, különböző olyan területeken, ahol hangos zaj zavarta volna a tevékenységet, és ezt így egy ilyen zene szósszal leöntjük, ahogy ezt nagyon sokszor ugye mi is tapasztaljuk a mindennapi életben, és hogy ezáltal egy kicsit túlságosan hozzászokik a fülünk az állandó zenéhez. És hogy ő azt szerette volna, hogy azon a héten, amikor a zene világnapja éppen esik, hogy arra mindenképp szánjunk időt, hogy egy kicsit csendbe legyünk, hogy tartsunk olyan szünetet, amikor nincsen zaj, nincsen zene se, hogy egyáltalán megteremtődjön bennünk annak a lehetősége, hogy aztán be tudjuk úgy fogadni a zenét, mint valami értékeset. Hát, hogyha akkor ez így volt, akkor ma ez hatványozottan így van, én nem is tudom, hogy van-e olyan perce az életünknek, amikor akár reklámokban, akár a tévében, akár a bevásárlóközpontban, bárhova megyünk, mindenütt szól valamilyen zene, ami mondjuk egy kicsit talán nem annyira pozitív dolog, én is úgy gondolom. És amit még Yehudi Menuhin nagyon szeretett volna, hogy ezen a napon minél több helyen csendüljön fel minőségi zene. Tehát, hogy koncerteket rendezzenek, legyen térzene, legyen olyan is, hogy mondjuk a metróállomáson vagy utcára is kiállnak profi zenészek, és ott előadnak olyan darabokat, amiket egyébként hangversenytermekben szoktak, ezzel is népszerűsítve a komoly zenét, vagy a színvonalas zenét, tehát ő nyilvánvalóan, hogy elkötelezett volt a klasszikus zene iránt, tehát ilyen szempontból közelítette meg a dolgot, de nyugodtan kiterjeszthetjük én szerintem a népzenére, vagy más nagyon minőségi zenére is.
2: 2026-ban a zeneiskola hogyan ünnepli a zene világnapját, milyen ehhez kapcsolódó programokról tud beszámolni, esetleg hallgatóinkhoz is szólva hívogatni egy-egy eseményre.
3: Igen, minden évben hagyományosan megrendezzük a zene világnapi koncertünket. Idén erre október 2-án pénteken fog sor kerülni 6 órától az Egressy Béni Zeneiskola Paruci utcai koncerttermében, melyen a Székely Intézmény, tehát az Egressy Béni Zeneiskola és a tagiskolánk, az Erkel Ferenc Zeneiskola művésztanárai és növendékei fognak fellépni, és hogyha már közönségcsalogatásról esett szó, akkor mondjuk egy műsorszámot megemlítek, amit valószínűleg mindenki ismer és szeret, a Schindler listája című filmnek a főcím dalát fogja előadni egy csellóművész kolléganőnk zongora kísérettel. A belépés díjtalan, és várunk mindenkit sok szeretettel. Ugyanezen a napra meghívást kaptunk a Kossuth Lajos evangélikus óvodába, ahol aznap délelőtt, tehát másodikán délelőtt érkezünk gyerekekkel és tanárokkal, és viszünk egy nagyon aranyos mesés koncertet, ami egyben hangszerbemutató is, és egyébként a mesének a témája, a fő irányvonala pont ez, hogy van egy kisfiú, aki az Ordi-Mordi bolygónél, ahol nagyon nagy a zaj, gépek állítanak elő már mindent, és tehát az élelmiszert, az ivóvizet, mindent, és emiatt folyton kiabálni kell egymással, és neki ebből elege lesz, hogy itt ilyen zajba kell élni, és hogy mindenki ordítozik, és elindul az űrhajójával, hogy felfedezze magának egy jobb bolygót, megérkezik a földre, és ott elbűvölik a madárhangok, a vízcsapogás hangja, a szél susogása, a csend, az éjszaka neszei, és a népzene, amit hall egyébként egy táncmulatságban, és elhatározza, hogy ide fogja hozni az ő szeretteit az Ordi-Mordi bolygóról. Tehát, hogy ez ilyen formán kicsit kapcsolódik a zene világnapi üzenethez, amit annak idején Yehudi Menuhin megfogalmazott, és nagyon nagy szeretettel készülünk erre a kis mesés koncertre az óvisoknak.
2: Ön, mint zongora, művésztanár,

0: ezzel kapcsolatban, hogy önnek mit jelent?
1: Hát biztos, hogy minden kisbaba, kisgyermek, sőt igen, az anyamében is már találkoznak a gyerekek zenével. Tehát, hogy amiről az előbb is ugye szó volt, hogy mindenütt jelen van a zene, és nyilván a szülőknek a felelőssége az, hogy milyen zenével hagyják, hogy a gyermekük találkozzon, és azt tapasztaljuk, hogy azért nagyon sok szülő érzi azt, tehát akik a zeniskolába behozzák a gyerekeket, akár egy nyílt napra, koncertekre, vagy beiratják őket hozzánk, hogy ők ezt átérzik, ennek a súlyát, ennek a felelősségét, hogy nem mindegy, hogy az ember, hogy a gyermek milyen hatásoknak van kitéve. Nyilván azért is megyünk el az ovikba, nem csak most, ez egy azért rendszeres dolog, hogy járunk ovikba hangszerbemutatót tartani kicsikkel, hogy a gyerekek kapjanak kedvet, kapjanak inspirációt, hogyha esetleg nincs a családban olyan, aki hangszeren játszik, hanem mindig csak azt látják, hogy mondjuk ez a rádióból szól, vagy teljesen mindegy honnan, de nem látják, hogy ez egyébként hogy kell megszólaltatni ezeket a hangszereket, akkor legyen ilyen élményük, és hát ha kedvet kapnak, hogy ők is kipróbálják. Számtalan tanulmány született már arról, hogy milyen fejlesztő hatása van a zenetanulásnak, nyilván nem csak a zenetanulásnak, de ez egy olyan összetett tevékenység a zenélés, ami az agynak nagyon sok területét fejleszti. Az, hogy milyen életkorban hogyan van szüksége, vagy milyen módon kapcsolódik az ember a zenéhez, hát saját megélésem az, hogy én úgy nőttem fel, hogy nekem apukám zenélt, ő könnyű zenész volt, tehát én lagzis zenekarban énekelt és gitározott, tehát nekem a könnyű zene az, ami eredendően az ereimbe így csorgott, és viszont nagyon szerettem volna valami miatt rejtélyes módon megtanulni zongorázni, beirattak, és végülis ez lett a szívem csücske, a klasszikus zongora, de ugyanúgy szerettem a népzenét és a könnyű zenét is mai napig. Aztán az életkor, ahogy hoztam, hogy egyre jobban belemélyedtem a klasszikus zenébe, megmaradt ez egy nagyon nagy szenvedélyemnek. Amit az embereken látok, hogy amikor fiatalabbak, akkor talán nyitottabbak a drámai, a fájdalmakat hordozó, a sokszor akár diszonáns, tehát olyan zeneművekre, amikre egy idősebb korosztály esetleg azt mondja, hogy nekem ez már nem hiányzik, nekem már a szép kell, nekem már a nyugalmas, a békés, az, amire vágyom. Tehát ilyet lehet érezni, hogy mondjuk a 15-16 éves tinédzser a klasszikus zenére, Mozartra, Beethovenre, Haydnre azt mondja, hogy unalmas. Vagy akár még bizonyos barokk zenékre is azt mondják, hogy unalmas, és a romantikát, a 20. századot kedvelik. És aztán, ahogy mondjuk már a főiskolai években járnak, vagy még azon is túljutnak, egy idő után majdnem minden zenész életében jön az, hogy elkezd rajongani a klasszikáért. Tehát, hogy az a kiegyensúlyozottság, az a harmónia és forma egysége, amit azok a művek hordoznak, az egy idő után nagyon közel kerül az emberhez. Körülbelül itt járok most én, mert nem most kezdődött nyilván, de nagyon szeretem a klasszikát. És hát tényleg a zene az végigkíséri szerintem minden embernek az életét is, hogyha erre van lehetőség, hogy ebben valamilyen módon aktívan részt vegyen. Hogyha nem is játszik hangszeren, de mondjuk egy kórusban énekelhessen, szerintem az annyi pluszt ad mindenkinek a lelki életében, a mentális állapotához is akár. Tehát én mindenkit buzdítok erre, hogy éljen a lehetőséggel, hogyha van.
2: És hogyha itt visszautalok egy korábbi válaszára, hogy ugye itt a mindennapokban, ha nem is minden percben, de azért a nap nagy részében a külső ingerek, a zenét ugye sok helyről hallhatjuk, vagy úgy, hogy mi választjuk, vagy ha épp ugye olyan helyen járunk akkor, ami épp szól abban a környezetben, de akárha csak egy filmnek is a zenei világára gondolunk, hogy nagyon sok érzelmet is ki tud váltani az emberekből, hogyha még egy kicsit ilyen irányba elmehetünk itt a beszélgetés során, hogy hogyan hat a pszichénkre a zene, hogyan hat.
1: Hát nagyon, nagyon nagy hatása van sokszor, úgyhogy észre sem vesszük, tehát hogy mondjuk egy filmet, hogyha már említett, akkor ott a filmzene olyan mértékben ad hozzá a jelenetekhez, hogy ha mondjuk kipróbáljuk, hogy egy ijesztő jelenet, amiről tudjuk, hogy az egy ijesztő jelenet, arról levesszük a zenét, teljesen a hangot, és csak a képeket nézzük, akkor egyszerűen senki nem fog elkezdeni félni. De szóval, hogyha beleteszik azokat a zenei effektusokat, akkor meg már mindannyian készülünk arra, hogy itt most milyen borzasztó
2: lesz
1: dolog.
2: Valami.
1: Igen, igen. Itt tudjuk, hogy valami készül. Ugyanígy egy boldog, mondjuk szerelmi jelenethez is hihetetlen, hogy mi mindent ad hozzá a jó zene. Az az érdekes egyébként a zenével, hogy amit az elején is ugye említettem,

0: tettem, hogy egy univerzális nyelv. Tehát, hogyha mondjuk mi magyarok meghallgatunk mondjuk egy teljesen távoli kultúrának a mondjuk a népzenéjét, akár egy indonéz, vagy tényleg, ami nagyon-nagyon távol áll tőlünk, akkor is nagyon jól meg fogjuk tudni mondani, hogy ez a dal, ez mondjuk szomorú, valami fájdalmat hordoz, vagy boldog, vagy ez most egy altató esetleg, vagy mondjuk egy harcra hívó ütemes dal. Tehát, hogy ez annyira egyformák a zenei eszközök, amiket a népek alkalmaznak az szerint, hogy milyen hangulatot, milyen érzelmet szeretnének a zenével kifejezni, hogy ezek teljesen biztosan felismerhetőek. Tehát, hogy ezért van az, hogy azt szoktuk mondani, hogy ez egy mindenki számára érthető nyelv, mert nagyon erőteljesen fejezi ki az érzelmeket, és nem kell hozzá a szöveg, hogy ezt értsük, hogy miről van szó.
1: Itt a folytatásban, hogyha beszélhetünk a 2026-27-es tanévről, hogy hogyan indult az intézményükben a tanév, hány növendékkel kezdték meg a különböző tanszakokon, illetve különböző órákon való képzést.
0: Idén összesen 1223 tanulónk van, ezt úgy kell érteni, hogy együtt az Erkel Ferenc Tagiskola és az Egressy Béni Zeneiskola növendékei. Ugye mi nem csak ez a két épület vagy intézmény vagyunk, nem ez a két helyszín, hanem a városban összesen még 9 külső tagozaton, illetve telephelyen jelen vagyunk, ezzel is segítve a szülőket, hogy ne kelljen őket a város távoli pontjairól behozni a belvárosba vagy a diósgyőri iskolába. 5 tanszakon folyik nálunk az oktatás, de ez az 5 tanszak, ez nagyon sok hangszert magába ölel, több mint 20-at, úgyhogy a vonos hangszerek közül egyedül a brácsát nem oktatjuk, orgonát nem tanítunk, és hárfát, ezen kívül szerintem minden klasszikus hangszer tanulható nálunk, ezen kívül magánénekes tanáraink is vannak, nagyon jók. Szolfízs órákra járnak a gyerekek, csoportos órákra, zeneirodalomra, illetve kórusunk működik még, ami szintén nagyon népszerű a gyerekek között.
1: És ugye itt a zene világnapjához kapcsolódó koncertet említette igazgatóhelyettes asszony. Itt ugye október 2-án pénteken este 6 órától kezdődik a Székhely Intézmény Erdélyi Lászlóné termében a koncert. Hogyha itt a következő napok, hetek programjaiból még szemezgethetünk, akkor mi az, amit esetleg kiemelne?
0: Október 7-én és 8-án fog sor kerülni a 12. Furulyás szakmai fórumra, ami hát egy nagyon érdekes fórum nálunk az iskolában, melynek a megálmodója, főszervezője Dobi Imre kollégám. Az országban egyedülálló módon, én egész biztosan tudom, hogy erre nincsen máshol példa, itt az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú furulya oktatás fantasztikus jó kapcsolatot ápol egymással, és évente megrendezik ezt a szakmai fórumot, aminek alkalmával mindig elhívnak valamilyen neves külföldi vagy hazai furulya művészt, és mesterkurzust tart 2 napon keresztül. Ez most Várhelyi Luca Anna furulya művész lesz, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára, és ha már a koncerteknél tartottunk, ő előző nap 6-án a Zenepalotta Bartók termében szintén 6 órától fog egy koncertet adni, és oda is a belépés díjtalan, hogy szeretettel várnak mindenkit. Úgyhogy ez egy ilyen furulyásoknak egy ilyen éves megrendezési ünnepe gyakorlatilag, amikor így 2 teljes napot együtt töltenek és inspirálódnak. Nagyon, nagyon jó tanárokat szokott hívni a kollégám. Úgyhogy erre is várják egyébként az érdeklődő zenetanárokat, elsősorban nyilván a furulya tanárokat, de aki a régi zenével foglalkozik, azokat bármilyen hangszereseket szeretettel várnak, és az iskola Facebook oldalán és a honlapon megtalálható, hogy hogyan kell regisztrálni. A részvétel szintén díjtalan, de regisztráció köteles.
1: A 6. koncert ugye látogatható, és erre a kurzusra szükséges a regisztráció.
0: A továbbiakban pedig, ami már tudjuk, ez, hogy megrendezésre kerül, mert azért mondom, hogy már tudjuk, mert mindig adódik a tanév során számtalan olyan koncert, amit nem tervezünk be a munkatervbe, de kapunk egy felhívást, vagy valakinek, kollégának támad egy ötlete, és akkor mégiscsak lesz még több koncert, mint amit most látunk. November 21-én szintén a Zenepalotában fog sor kerülni a 10. Magyar Dallamok Miskolci Tehetségnapra. Ez azért különleges ez a koncert, mert itt a Miskolcváros 5 állami fenntartású zeneoktatási intézménye vesz részt, nekik a tehetségeiket mutatja be ez a gála koncert jellegű rendezvény. Ugye korábban még a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenészeti Kar is állami fenntartású volt, ők már most nem, de ők benne maradtak ebben a körben, főleg, hogy ők adják a gyönyörű helyszínt ehhez, úgyhogy fogunk hallani fellépőket az ő részükről is, és már azt tudjuk, hogy kik lesznek a vendégművészek, és szerintem érdekes, és mindenképp érdemes eljönni meghallgatni őket is, nem csak a fellépő gyerekeket. Leszczynszky Áron zongora művész lesz az egyik meghívottunk, aki egyébként az Egressy Béni Zeneiskola volt növendéke, és idén tavasszal diplomázott a Zeneakadémián. És nagyon szép jövő előtt áll, úgy látjuk, már is sok-sok meghívása van, versenyeket indul, őt várjuk nagy szeretettel. A másik vendég fellépünk pedig Rózsa Zamatócka Florianna, akit a színházlátogatók úgy ismerhetnek, hogy Zamatócki Florianna. Ő fog énekelni, ugye ő énekművész, színész, és ettől a tanévtől kezdve ő is iskolánk tanára, úgyhogy neki meg ez egy ilyen bemutatkozása is így a részünkről. Ide is a belépés díjtalan, és mindenkit várunk szeretettel majd.
1: Ugye ez november 21-én kerül majd megrendezésre, lehetőség szerint arról majd szólunk még mi is itt a későbbiekben további részleteket is, ha megtudhatunk erről az alkalomról. Most köszönjük szépen a tájékoztatást, köszönöm a beszélgetést Bódi Máté Ágnesnek, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesének.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, minden év október 1-e a Zenevilágnapja. Az UNESCO nyilvánította a Zenevilágnapjává 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére. Célja a muzsika egyetemes nyelvének ünneplése, a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése és a csönd megbecsülése mellett a zene közösségépítő erejének hangsúlyozása. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével a zene világnapjáról, a zene hatásairól, a tanévkezdésről és a következő napok, hetek tervezett koncertjeiről, alkalmairól is beszélgettünk. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Szikszó és Szikszó e-sport kupa elnevezéssel második alkalommal hívták életre a Counter-Strike számítógépes versenyt. Az e-sport klub adott helyet a megmérettetésnek, melyen tucatnyi csapat küzdött a jobb helyezésekért. A szikszói szakmai stáb nagy odafigyeléssel rendezte meg ezt a kétnapos kupát. Profi kommentátor és személyzet állt rendelkezésre. A mérkőzések a TV2 streaming csatornáján követhetők voltak. Egyébként a versenyt sikeresnek minősítették minden szempontból. Az e-sport kupa Counter-Strike versenyen a helyi csapat szépen szerepelt, a legjobb három közé azonban még nem sikerült odaérni. Kasuba Dánielt, a Miskolci Egyetem hallgatóját, a szikszói e-sport klub intézményvezetőjét kérdeztem.
3: Tavaly már volt egy ilyen rendezvény, mint ez a mostani. Mi ez pontosan? Milyen programok vannak, meg milyen versenyről van szó egyáltalán?
4: Ez egy videójáték verseny, egy videójátékkal játszunk, a Counter-Strike 2 játékkal játszunk. Ezen a versenyen meg összemérik a tudásait az ország legjobb és nevesebb csapatai. Igazából egész napos programokkal várjuk a nézőket, illetve a versenyzőket is. Folyamatosan mennek a mérkőzések, idekint kóstolópulttal, illetve a élő közvetítést tudják követni. Nem messze tőlünk, itt van a gépész találkozó, de is, hogyha éppen valamelyik csapat pihenod és kilátogathatnak. Igazából ez egy egész napos program, interjúkkal.
3: A TV2 is szervesen kapcsolódik ehhez. Ez mit jelent? Tehát ugye a TV2-t bekapcsolja, most valaki ott nem lát semmit, hanem stream csatorna?
4: Így van, igen, a TV2 Play-en tudják követni a nézők. Ugye ez egy ilyen streaming szolgáltatás, ezt a csatornák között nem találják meg a nézők, hanem ez külön egy streaming platform, úgymond, vagy egy oldal.
3: Ez a játék, amit most játszanak itt, hányan jöttek, honnan jöttek? Ötfős csapatokról van szó, hogy kicsit mutassuk már meg ezt.
4: Az ország számos pontjáról jöttek, mint Békés Csaba, Budapest, közvetlen közelről, Miskolcról és Egerből is jöttek. Igen, ez egy 5v5-ös ilyen stratégiai játék, az adott pályán vannak támadók és védők, akik 12 lejátszott kör után oda cserélnek, tehát mind a kettő csapat fog egyszer védeni és egyszer támadni. Van lehetőség arra is, hogy edzőket bevonjanak a játékba, akik csak is a játék megszakítások közben tudnak adni nekik utasításokat, illetve taktikákat, átbeszélni, hogy éppen mi történt, mi a baj, vagy pedig mit kéne még jobban erőltetni.
3: Ez egy számítógépes emberek között, ez egy bevált jó játék, amiről most itt szó van, tehát Európában játszák, világon játszák?
4: Igen, abszolút. Ezzel szerintem nem mondok nagy hülyeséget, hogyha az a világon az egyik leghíresebb és legelterjedtebb e-sport játék, ahol számos profi bajnokságot, hazánkat is tavaly megtisztelte ez az esemény. Budapesten volt egy major, ezt hívják úgy ilyen világbajnokság, ahol hát a világon legrangosabb csapatok, akik be tudták magukat kvalifikálni, ők mérik össze a tudásukat.
3: Hány csapat van itt, és ugye ez már a második nap?
4: Így van, összesen 13 csapat van itt, tegnapi napon 8 csapat csapott össze, és ott a legjobb 3 tudott bekvalifikálni magát, hogy tudta magát bekvalifikálni a mai napra, és itt még hozzájuk csapódott, vagy hozzájuk jött még 5 csapat, tehát úgy, hogy mai napon is 8 csapat mérkőzik meg majd.
3: Szemár Róbert, szakmai vezető itt az e-sport klubnak. Ha szakmai, szigorúan szakmai szemmel nézzük, akkor mit mutat? Ugye most a második napon vagyunk, akár az első, akár a mostani.
5: Üdvözlök mindenkit! Igen, immár másodszor rendezzük meg a Szikszó & Szikszó e-sport kapot. Összességében, hogyha azt veszük, ugye akkor tavaly 14 csapattal, most a két nap 14 csapat részvételével rendeztük meg a versenyt. Próbáltunk emelni a közvetítésnek a szintjén. Ide hívtuk talán az ország legjobb kommentátorát, aki a Kocsis Zsombor. Ő híres és közismert az e-sport világában. Egy nagyon jó és nagyon okos kommentátor srácról beszélünk. Mellé csatlakozott egy kiváló szerverkezelő, aki szintén egy remek IT szakember, és specialitása ez maga a Counter-Strike és az e-sport versenyeknek a lebonyolítása, illetve harmadik személy a Kaproncai Zsolt, aki pedig egy nagyszerű observer. Az observer az ugye azt jelenti, hogy aki bemutatja hogy a játékon belül mi történik, tehát ő ennek az egésznek egy képi megjelenítést ad, mint egy operatőr. Ezzel szerintem nagyon sokat tudtunk emelni a tavalyi szinthez viszonyítva, illetve műsorvezető kérdésében pedig a fiatalok körében közismert és nagyon kedvelt youtuber párost, a miskolci tesóikat hívtuk meg. Ez két fiatal emberről van szó, akik az interjúkat készítik ezekkel a srácokkal. Így összerakva ezt az egészet egy halmozzá, úgymond sikerült a mai napon egy folyamatos élő adással szolgálnunk, amelyben ugye úgy néz ki, hogy maga a verseny, majd ezt követően, amíg a két csapat átáll, abban a tegnapi napról közvetítünk highlights pillanatokat, összefoglalókat, illetve élő interjúkkal, valamint kvízversenyekkel készülünk így a verseny folyamán, tegnap is és a mai napon is.
3: Mennyire követik egyébként ezt az eseményt, meg magát a Sixói rendezvényt az interneten, vagyis ezen a streaming csatornán az emberek?
5: A tévé vonatkozásában nem tudok mit mondani. Azt nyilván talán utólagosan fogunk tudni adattal szolgálni. Nem nézik szerintem olyan nagyon sokan, de a tavalyi évben sem maga az élő adásnak a nézése volt a YouTube csatornánk tekintetében, hanem az, hogy a stúdió után ott hagytuk egy maradandó anyagként, amit a mai napig vissza lehet nézni. Ezt egyébként érdemes, zárójel megnyitva, ezt érdemes esetleg kontrasztba helyezni, hogy mennyit fejlődtünk a tavalyi és a mostani versenyhez képest, zárójel bezárva. Szóval ezt majd egy-két hét múlva fogjuk tudni egyébként megmondani, amikor már mindenkihez elér, amikor ismerősök ismerősei is, vagy pedig csak a YouTube-ba random rákeres az e-sportra, a klubra, a Counter-Strike-ra rákereső emberek találkoznak ezzel, mert nyilván ez nem volt úgy meghirdetve egyelőre, nem állt módunkban úgy meghirdetni, hogy újságból, tévéből, meta hirdetéseken keresztül is ez folyjon. Én úgy gondolom, hogy egy 2-3 hét múlva, vagy akár 2-3 hónap múlva lesz érdemes erre ránézni, és akkor összegezni, illetve a hozzáfűzött megjegyzéseket, hozzászólásokat elolvasni, hogy milyen véleménnyel voltak rajta az ember, ezzel kapcsolatosan milyen véleménnyel voltak az emberek. Abszolút bizakodó vagyok, én úgy érzem a jelenlegi kommentek alapján is, hogy elnyerte a célközönségnek a tetszését ez a műsor, ez az egész rendezvény.
3: Belülről nézve, mi az, amit sikerült megoldani problémát tavaly óta, mostanra is simábban megy a rendezvény, vagy mi az, ami most előjött, hogy hú gyerekek, erre majd következő alkalommal figyeljünk?
5: Tehát tervek mindig vannak, én inkább azt mondanám, hogy a tavalyi évhez sikerült javítanunk. Nyilván kezdőként mentünk ebbe az egészbe. Sok tanulás, sok olvasgatás. Én úgy gondolom, hogy most a közvetítéssel, műsorkészítéssel sikerült egy egészet alkotnunk. Én azt mondanám, hogy lehet, de hogy javulnunk nem is kellene igazából, hanem ezt a meglévőt egy picit csiszolgatni, híresebbé tenni, vagy meghirdetni jobban, és én tartanám ezt a rendezvényrendszert, én ebben látom a sikert, mondjuk egy kétnapos élőadással, és valahogy hirdetésekben eljuttatni az emberekhez azt, hogy ez a rendezvény van, és akkor mondjuk akár itt a piactéren is egy nagyobb kivetítési lehetőséget, akár egy LED falat és a műsorvezetőket mondjuk ide kihozni. Tehát, hogy mintha párhuzamosan lenne kettő darab műsor, de mégis egy egészt formálva. Én ebben látom ennek a kiteljesedését.
2: Az e-sport klub megálmodóját a tapasztalatokról és a jövőről is kérdeztem. Ő Marjai Pál, Sixó alpolgármestere, aki a református Abaúji Egyházmegye főgondnoka is egyben.
3: Alpolgármester úr, ez a második nap itt az e-sportnak, ezen az országos rendezvényen. Mik a tapasztalatok?
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Mindig megint azt mondom, hogy egy picit visszamegyünk az időben, ugye ez a második ilyen kupánk, és elmondhatom, hogy rögtön szintet is ugrottunk. Ugye egy napból két napos lett a kupa, és jelentősen komolyodott, hiszen olyan csapatok érkeztek a kupánkra, amelyek nyugodtan mondhatom, hogy a Magyarország élmezőnyében játszó e-sportos csapatok. És a két nap az azért jött létre, mert az első napon csináltunk egy selejtezőt, és a selejtezőnél, akik megnyerték, az első három csapat bejutott a mai napra a döntőbe. Most pedig 8 csapat játszik a elsőségért.
3: Ez a játék része, hogyha a hátterét nézzük az eseménynek, akkor fejlődött-e tavaly óta? Mi az, amihez nyúlni kellett a tavalyi eseményhez viszonyítva mostanra, akár ha a háttérmunkát nézzük, bármit?
1: Én azt gondolom, hogy jelentősen változtunk. Én tavaly többször is tudatosan elmondtam azt, hogy ez egy nulladik verzió. Tehát ugye elkezdtük ezt a semmiből, nem volt tapasztalatunk, nem tudtuk, hogy ez hogyan működik. Azt se tudtuk, hogy ez élő egyenes adást csináltunk tavaly is, hogy ez mivel jár, mikre kell odafigyelnünk. Próbáltuk összeszedni a tapasztalatainkat, segítségeket. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy tavaly is sikerült leadnunk egy egész jó műsort, de a tavalyhoz képest levonva a tanulságokat, és az idén összerakni az egész rendszert, azt gondolom, hogy mindenben sikerült fejlődni. Sikerült fejlődni a technikában, sikerült fejlődni a közvetítésben, és ahogy fogalmaztam, sikerült fejlődni a csapatokban is.
3: Nem kevés anyagit kell emögé tenni a rendezvény mögé. Az sikerül-e összeszedni, vagy kalapolni kell?
1: Mindenképpen kalapolni. Ugye én mindig el szoktam mondani azt, többször testületülésen is, hogy az az egészséges, hogyha a sportegyesületek nem a város támogatására, egyedül nem a város támogatására szorulnak. Így sikerült az elejétől fogva, tehát már az előző első évben lévő kupánknál is már a szponzorként sikerült behívni a HEL Magyarország Kft-t. Média partnerünk a TV2. Ugye ezek mind-mind olyan jelentős anyagi segítségek, illetve kedvezmények, amelyekkel sikerült leszorítani egy elfogadható szintre a költségeket, illetve a költségek megoszlanak az önkormányzat és a HEL Magyarország Kft. Között.
3: Alpolgármester úr, ugye köztudott, hogy ön ennek az e-sport klubnak a megálmodója, és hát a kivitelezője is, ugye, mert valahogy ezt meg kellett építetni. Nem is olyan régóta van ez, ugye? 3 éve, hogyha jól emlékszem?
1: Igen, körülbelül 3 éve vagyunk, igen. Ez ugye úgy működött, hogy volt egy pályázatunk, aminek két lába volt a kültéri medencénk és az e-sport klub. De összességében én azt gondolom, hogy sikerült itt egy olyan épületet, olyan klubot létrehozni, ami a mai fiatalságnak egy találkozási pont. És én azt gondolom, hogy sikerült olyan vezetőket a klub élére tenni, akik pedig tudnak irányt mutatni a fiataloknak, tudják őket terelgetni a jó úton. Ezek nagyon-nagyon fontosak.
3: Számított arra, hogy ilyen rövid időn belül már ilyen versenynek adnak majd helyt?
1: Az túlzás lenne, hogyha azt mondanám, hogy számítottam rá. Azt tudtam, hogy mikor ezt az egészet elképzeltem, illetve közösen elképzeltük, az tény, hogy a szikra az tőlem pattant ki, de ez egy közös megvalósítás volt, és egy közös kivitelezés. Erre nem számítottam, de bár voltak rá olyan gondolataim, ami mindenképpen a jövőt vázolta fel, mint ahogy már most is arról beszélünk itt a háttérben a kollégákkal, hogy mi a jövő. Hiszen látjuk a perspektívát, látjuk azt, hogy ez nem csak a sportrajongóknak, de a város szempontjából is egy nagyon fontos esemény tud lenni.
3: Mi a jövő? Tehát mondjuk jövőre ezt minimum meg fogják szervezni, de hát gondolom, akkor előrelépés is már körvonalazódik.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, és nem lelőve a poént, hogy meg fogjuk ugrani az ideit.
2: Vannak már elvárások, vagy magukkal szemben vannak elvárások?
1: Legfőképpen magunkkal szemben. Én azt gondolom, hogy mi, nekünk van egy kitűzött célunk, efelé a cél felé szépen lépdelünk. Én azt szoktam mondani mindig, hogy a tyúklépésben az tökéletesen jó, nem kell szaladni, mert akkor elesünk. A tyúklépés az tökéletesen megfelelő, tudjuk hozni a szinteket, mindig tudunk ugrani, már most is látjuk és tudjuk, hogy mi lesz a jövő éven, még a részleteket össze kell raknunk, és ugye annak érdekében, hogy maga a kupa az létre tudjon jönni, és hogy fogalmazott az elején, ugye ennek vannak költségei, és hogy a költségeknek a finanszírozását minél jobban tudjuk porlasztani, ezért nekünk is a kupával folyamatosan szintet kell lépnünk. Ha így nézzük, akkor nyilvánvalóan van egy külső nyomás is rajtunk, de én azt gondolom, hogy nálunk sokkal hamarabb megfogalmazódik a csapaton belül a lépés, mint hogy kívülről jönne nyomás. Így én azt gondolom, hogy ezáltal a szponzorok irányában is tudunk olyan pluszokat adni, ami mindenképpen megnyitja a pénzcsapokat.
2: Említette a célt. Mi a cél akkor, amit tyúklépésben kell elérni?
1: Őszinte leszek, hogy nem fogok erre válaszolni, mert hogyha erre most válaszolnék, akkor lehetséges, hogy túlságosan nagy álmot mondanék, és talán lehet, hogy egy picit nagy képű is lennék. Én azt gondolom inkább, hogy előttünk megvan, a csapatban megvan ez a dolog, tudjuk, hogy mit szeretnénk, szépen haladunk az úton. Én azt gondolom, hogy 5 év múlva beszéljünk erről.
2: Legyen úgy. Kedves hallgatóink, Szikszó és Szikszó Esport Kupa elnevezéssel második alkalommal hívták életre a Counter-Strike számítógépes versenyt. Az Esport Klub adott helyet a megmérettetésnek, melyen tucatnyi csapat küzdött a jobb helyezésekért. A szikszói szakmai stáb nagy odafigyeléssel rendezte meg ezt a 2 napos kupát. Profi kommentátor és személyzet állt rendelkezésre. A mérkőzések a TV2 streaming csatornáján követhetők voltak. Egyébként a versenyt sikeresnek minősítették minden szempontból. Az eSport Kupa Counter-Strike versenyen a helyi csapat szépen szerepelt, a legjobb 3 közé azonban még nem sikerült odaérni. Az eseményen készült az előző felvétel.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Idén is kiemelten ellenőrzik a jutállási szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jutállási jogaikról, szabályszerűek-e a jutállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e jogaikat, jelentette be a hatóság. A tavaly érkezett fogyasztói beadványok alapján 47 eljárás indult, amelyek 67%-ában állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A bírságok összege 94 millió forint volt, a leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. A most induló témavizsgálat a korábbinál specifikusabb három fő területre terjed ki, az új tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállására, a javító karbantartó szolgáltatások kötelező jótállására, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területzárást rendelt el a parlament és a hozzá tartozó Mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmakat, írja közlemény. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztás a kora szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzazévturistaházára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a V73 együttes, amely instrumentális progresszív rockot játszott. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A tagok már a 70-es évek elejétől együtt zenéltek Hétfő együttes néven. 1973. januárjában vették fel későbbi nevüket. Zenéjükre elsősorban az Emerson, Lake & Palmer trió hatott, nevüket a 73, az alakulás évére. A V betű pedig arra utal, hogy a Volán vállalat támogatta az együttest.
2: Gondolatok

0: Az 1973-as Miskolci DVTK stadionban megrendezett rockfesztiválon mutatkoztak be óriási sikerrel. A hazai fellépések mellett a Zomegával és az LGT-vel Lengyelországban és a Szovjetunióban turnéztak. Sikerrel közelítettek a klasszikus zenéhez. Koncertjeiken játszották többek között Csajkovszki patetikus szimfóniáját, Weiner Leó rókatáncát, természetesen saját feldolgozásban. Mindhárman jazz konzervatóriumot végeztek.
1: Patetikus szimfónia.

0: Herbert Sándor, Száfár József
1: és Ler István.
2: Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük!
3: 1977-ben beneveztek a Metronom 77 fesztiválra, ám Ler István zenére Sáfár József által írt pesszimista szöveg nem nyert el a szerkesztő tetszését, így új szövegírót keresve találták meg a Bergendiből kivált, épp szólópályára lépett Demjén Ferencet. Megszületett az első Ler Demjén szerzemény, a Csak egy pillanat. A zenekar saját dala előadásán túl a fesztivál több előadójának műsorát kísérte, de pár nappal később feloszlott, és 1977. szeptemberében Ler István, Demjén Ferenc és Herpai Sándor megalakította a V-motorokat. A V73 együttes tagjai Herpai Sándor dob, Ler István billentyűs hangszerek, Sáfár József basszusgitár.

0: Nagyon köszönjük, igazán nagyon köszönjük.
1: Kösz szépen, köszönjük szépen.
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
0: Valami más.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben a V73 progresszív rockot játszó magyar zenekarral ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti vasúti energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz